0: Mindegyik előadásra ugyanúgy készülök, mint annó színművészként készültem. Szóval valahogy így alakult át nekem. De persze volt azért sarkalatos font, amikor egyszer csak felvettem a túracipőt.
1: Camino Steve, hogy alakult ki ez a név?
0: Vissza kell térnem gyermekkoromhoz, mert nekem édesapám mesélt esténként, és ő nem meséket, hanem vadászíróknak az elbeszéléseit, illetve kalandregényeket olvasott. Donászi Ferenctől a Buda ősei és az őserdőkön, tengereken, vagy Széchenyi Zsigmond, ahogy elkezdődött, Kittenberger Kálmánnak, Jim Corbettnek, Emberevő leopárdok földjén, meg sorolhatnám ezeket a könyveket. Én például különben a Carmine-nak a Winnetou sorozatát, én az gimnazistaként olvastam el először. És értem szerint az a mozi, amit néztem gyerekként, és elképzeltem magam afrikai vadásznak, meg teljesen mindegy, hogy cowboynak, vagy indiánnak, de hogy ez így, én így moziztam lelki szemeim előtt, ez átfordult oda, hogy tudok minél messzebb jutni a színházi pályámon. És én egyszerűen szépen ezeket az álmaimat és céljaimat félreraktam. És amikor ez a bizonyos törés történt bennem a színházzal kapcsolatban, amikor felálltam és eljöttem Debrecenből, és aztán a Madány Színházba is 30 év után, az az egy, ami megmaradt nekem, a Macskák, azt még 19 éven át 1359 előadásban játszottam, 1350-et játszottam különben, csak a Covid alatt visszahívtak. Keletkezett egy űr az életemben, amivel nem nagyon tudtam mit kezdeni, és én a televízióban dolgoztam Debrecen után, és vezettem egy ilyen mély interjú sorozatot Ellenfényben címmel, és az egyiknek a vendége volt az Erős Zsolti. És az interjú alatt nem került szóba, de utána folyosan mi még beszélgettünk, és akkor mondtam neki, hogy annyira irigyellek, hogy jártál Kilimandzsáró. Nekem ez 3 gyermekkori álma volt, ez volt a második. És azt mondta, hogy hát most megyek meg én. És én tényleg azonnal ráváltam, hogy ahogy én magaddal. Csak mondta, hogy jó, de holnap hétfő van, és meg kell venni a repülőjegyet, meg aztán megyünk. És mondom, oké, na de mi lesz a munkád? Mondom, felmondok. És tényleg igaz, hogy érett bennem, de hát valóra tudtam váltani életem 3 legelső álmából az egyiket úgy, hogy ráadásul tényleg a legnagyobb hazai hegymászónk, akire is egy fantasztikus embert ismertem benne, egy csodálatos előadó volt, remek fotós volt, remek humora volt, és azért mégis elmondhatom ma, hogy az első lépéseket, mert azért mindjárt 5895 méteren kezdtem, szóval nem apróztam el, azt azért az ő készfogása, tanításai mellett tehettem meg. És ez nekem alapjaiban határozta meg a következő éveimet. Pont édesapám megélte, hogy álltam a Kilimandzsáró csúcsán, és amikor ő elhunyt, akkor én álmodtam vele később, 4 évvel később, egy éjszaka, és ez tényleg olyan volt, mint egy film. Én azt álmodtam, hogy vár engem a világvége oszlopnál, és ez annyira filmszerű volt, hogy reggel az volt az első, hogy fölkeltem, kinyitottam a notebookomat, beütöttem a Google keresőjébe, hogy világvége oszlop, és azonnal kiadott egy képet az oszlopról. Én soha életemben nem hallottam arról, hogy ilyen egyáltalán létezik. Ugye a gyomrom az mindjárt lett ilyen 0,5 milliméter, és persze, hogy rákattintottam, ilyen még nem történt velem. És kiderült, hogy valóban létezik egy ilyen. Spanyolországban, Galícia tart Fisztára nevű településtől 3,5 kilométerre ott a világított torony mellett, és ugye anno úgy tartották, hogy ott van a világ vége, onnantól már csak a tányér, azt a víz, és valahol ott lefolyik a tányér szélén. És akkor én tudtam, hogy nekem ide el kell mennem. És a fotón csak annyi volt a különbség, hogy nem állt mellette apu. És egyszer a végére akartam járni. Én akkor még nem tudtam, hogy ez az El Camino de Santiago zarándok útnak a végét jelző oszlop. Ahova megjegyzem, a zarándokoknak a 80-90%-a el se megy. Annak ellenére, hogy egy hónapon keresztül mindenki arról beszélt, hogy fú, majd ott Fisterrába, nem tudom, és aztán megállnak Santiago-ba. És akkor elmentem, hogy ennek a végére járjak, és közben meg lehetőséget adtam magamnak arra, hogy végig gondoljam az életemet úgy, hogy mit rontottam el, vagy miért lett egy ekkora üresség bennem. És azt kellett felismernem, hogy akármennyire sikeres volt a művészi pályámon, mert tényleg kitüntetésektől kezdve egy szavam nem lehet. Tényleg azt szoktam mondani, hogy jóisten megérdemelni, hogy megbüntessen, hogyha nem lennék elégedett az életemmel. De az, amikor szembesül az ember azzal, az nehéz pillanat, hogy oké, rengetegen jártam a világban, de mi történt? Így szakértője lettem a színházaknak, a reptereknek, a koncerttermeknek, meg a hotelek, színháztermek, és ha maradt időm, akkor meg tudtam nézni a kötelezően megnézendő műemlékeket. És ma Camino Steve-ként, nem viccelek, egy nap alatt a többszörösét élem meg, mint lehet, hogy akkor egy 3 hónapos turné során.
1: Szerinted mi lehet az emberekben, hogy ennyire mindenki először az El Camino-t akarja megjárni? És az utóbbi években szó szerint már divat El Camino-ra menni.
0: Hát már nem is az utóbbi években, én 13-ban jártam ott, tehát 13 évvel ezelőtt.

0: rengeteg ember nem megy be a templomokba. Én mindig templomban lehetőségem volt, bementem, megnéztem. Ugye rengeteg fekete Krisztus ábrázolást lehet látni az úton. Ugye a spanyoloknál sokkal erősebbek a helyi szentek. Ugye akkor, amikor az ember elindul és megkapja a zarándok igazolványát, akkor azt is el kell mondani, ugyanúgy, mint a végén, amikor megkapja érte az elismerést, az oklevelet, hogy milyen célból teljesítetted. Vallási célból, teljesítmény, tehát sport, vagy pedig spiritualitás. Én a vallásit írtam be.
1: Mondtad, hogy Erős Zsolt volt az, aki elindított ezen az úton. Ő inspirált téged először, de te is nagyon sok embernek adsz inspirációt. Volt-e ez alatt a hosszú út alatt, amikor neked volt szükséged inspirációra?
0: Hát ebben most nagyon betaláltál, tényleg nem beszéltünk arról, hogy mit fogsz kérdezni. Egyrészt 2 évvel ezelőtt van a Járatlan Utakon Fesztivál, ami a Független Világutazók Fesztiválja. A Szent Atosz volt nekem az első 17-ben, amikor én ott előadást tartottam, és azóta 1 év kivételével minden évben. És ugyanúgy hívtak a vándorbolyék, és mondtam, hogy nem megyek, nem szeretnék menni. Egyszerűen annyira bántott, hogy a közösségi médiában miket kaptam kommentekbe, ilyenekbe, hogy nem is kommunikáltam. Szerencsére addig győzködtek, míg végül elmentem. És amikor ott álltam, és az előadásom előtt is, de ráadásul az előadásom olyan szinten volt fullon, hogy a fal mellett álltak a legnagyobb teremben, és jöttek utána oda az emberek, akár elhozták azt, ami már nem kapható, csak e-book formájában a Camino útamról szóló könyvem egy álom nyomában, és hozták a könyvet, hogy írjam alá, vagy valaki mondta, hogy csak azért jött, hogy megköszönje, hogy én inspiráltam arra, hogy az országos kék körön végigmenjen, és az én podcastemet hallgatta. És egyszer rájöttem, hogy nem szabad azzal foglalkoznom, hogy van pár ember, aki nem tudom, frusztrált, vagy tényleg ebbe éli ki az életének a nehézségeit, és akkor most finoman fogalmaztam, hogyha egy embernek tudok segíteni, akkor sokkal fontosabb, hogy azzal foglalkozzam, és engedjem el a többit. Inkább nem szoktam senkit se tiltani, se törölni, én ezekbe bele szoktam állni. De ami most történt, én tavaly elég komoly egészségi problémákkal szenvedtem az elmúlt 1 évben. És igen, nekem is szükségem volt inspirációra, de amikor 3 teljesen egymástól független ember írt, hogy nekem köszönheti, hogy ő nem lett öngyilkos, a tartalmaimnak, amikor az ember ezekre nem is gondol és nem is számít, akkor az nagyon sok erőt ad nekem is abból, hogy tovább menjek. Különben ugyanez volt az zarándok úton is, hogy amikor azt éreztem, hogy elfáradtam, hogy rájöttem, hogy annyi ember követ, akik olvassák, azok velem zarándokolnak, tehát nem hagyhatom őket csehben, akkor az ő zarándoklatuknak is vége lesz. És valahogy kiderült, hogy amit írok, azáltal ők is tudják itthon járni az útjukat. Szóval igen, nekem is mindenkinek szüksége van a motivációra.
2: Csutka István, vagy ahogy ma már a túraösvényeken és a természet szerelmesei között ismerik, Camino Steve, jelenleg is készül egy hosszabb túrára, reményeink szerint pedig ősszel ismét a Madách Színház színpadán mesél majd legfrissebb útjáról. Az elmúlt percekben Kovács Éva Rebeka interjúját hallhatták.

0: Mából rendhagyó vállalkozásra szánta el magát Keresztúri Albert Zsolt, aki egy egész estés színpadi zeneművel kíván mementót állítani a fél évezrede történt tragikus eseménynek. Az emlékév során az egész Kárpát-medencét bejáró előadásról Szent Imrei Kristóf kérdezte a zeneszerzőt.
1: Magyarnak lenni annyit jelent, mint az öt géniusz világában egyensúlyt teremteni. Ezt írja Hambas Béla abban az esszéjében, amely fontos inspirációs forrás volt az ön számára a mostani zeneműve megalkotásakor. Akik viszont nem ismerik ezt a szövegét Hambas Bélának, azoknak áruljuk el, hogy mire is utal az öt géniusz fogalma.
2: Igen, erről mindenképpen beszélni kell, mert ugye a géniusz szó alatt az ember sok mindenre gondol. Én itt a hely szellemére, a géniusz Lócira irányítanám a figyelmet. Ugye Hambas Béla a magyarságnak a magyar lét eszenciáját fogalmazta meg, én úgy gondolom ebben az esszéjében, és ennek a lényege az az, hogy a mi történelmi hazánk, a Kárpát-medence, az egy nagyon különleges pozícióban van, és ugye Hambas Béla úgy mondja, hogy az öt géniusz hatása alatt áll. Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy egy erőtereknek a szellemi erőközpontja, és hogy egy kicsit közelebb menjünk hozzá, ugye beszéljünk az égtájakról. Tehát a nyugat, itt a letelepedéssel, a kultiváltsággal, a polgárosodással kapcsolatos, az észak a természetközeli meghitt komolysággal, a kelet, az a tűz, a letelepíthetetlen őserő szenvedély, a pusztai nomád múltunkra utal, és itt van még ugye a dél, ami pedig a feloldott életöröm és derűnek az égtája, de hát nekünk van még egy erdélyünk is, amit Hambas így a bizánci kultúrkörhöz kapcsol, és önmagában egy összetett géniuszt képvisel ebben a kontextusban.
1: És az ön eddigi életében milyen szerepet töltött be ez a fajta identitáskeresés?
2: Ez nagyon fontos, hogy ezt megemlíti, mert ugye Hambas azt mondja, hogy magyarnak lenni annyit jelent, mint az öt géniusz világában egyensúlyt teremteni, és ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az embernek mind az egyén, mind pedig a társadalom, a nemzet szintjén is meg kell valósítania ezt az egyensúlyt. Engem is, mint minden magyart, azt gondolom, hogy valahol ez a saját belső összetettségünk azért érint. Már csak azért is, mert ahova születünk, az egy ilyen hely. Ugye mindig megy a vita arról, ennek sok nagy múltja van ugye a művészettörténetben is, vagy politikában is, hogy kelet vagy nyugat. Az éjszakat, a delet már elfelejtették belerakni, de hát ugye Hambas ezt még tovább fokozza egy ilyen ötös összefüggéssel, de a helyzet ilyen szempontból mégis egyszerűbb, mert rá kell ébrednünk, hogy se nem ez, se nem az, hanem mindegyik egyszerre. Az ember személyes életterében ez nagyon sok ellentétes erőt jelent. Gondoljunk arra, hogy egyszerre vagyunk komolyok, egyszerre vagyunk oldottak, egyszerre vagyunk mondjuk ilyen polgárok, egyszerre vagyunk ilyen szabadabb, öntörvényű életet élők, és hát én is az önismeret útját járom, mint ahogy az emberek remélhetőleg nagy része, és nekem például ez a műnek a megírása is egyfajta katalizátor volt azzal, hogy szembesüljek a saját személyiségemnek a különböző komponenseivel.
1: Ha jól tudom, már 7 évvel ezelőtt elkezdett dolgozni ezen a nagyszabású szerzeményén, amely tehát a Penta Essencia Zene az öt géniusz földjéről címet kapta. Alapvetően miért tartotta fontosnak, hogy egy ilyen tragikus jubileumhoz kapcsolódjon ez a darab, mint a Mohácsi csata 500. évfordulója?
2: Sok időbe telt, amíg realizáltam, hogy én amikor kimondom, hogy Mohács, akkor egy kicsit másra gondolnak az emberek teljes joggal, és gyászos, negatív dolgokra asszociálunk. Érdekes módon nekem, amikor ezt az inspirációt kaptam, ezt az ihletet, ezt ugye itt a Katolikus Rádióban elmondhatom, hogy én azt gondolom, hogy az alkotás alapja az ihlet, az ihlet pedig a Jóistentől származik, tehát fősőbb erők hatnak az ember és megvalósít valamit, tehát tulajdonképpen a szellemet formába önti az ember ilyenkor. És Mohácssal kapcsolatban úgy gondolkodtam, hogy hogyan tudtunk mi egy ilyen tragédiát túlélni, és ugye még azt követte azért egy-két tragédia, ugye most például a Trianont is megemlíthetjük, ami egy hasonló jelentőségű mélypontja a magyar történelemnek, és én valahogy mindig azt gondoltam, hogy egy ilyen emlékév inkább legyen egyfajta mementó arra, hogy tulajdonképpen milyen értékeink vannak, és hogy hogyan éltük túl, természetesen mik voltak azok a hibák, amiket elkövettünk, és azt gondolom, hogy ez az öt géniusz szellemiség, ez valahogy rávilágít arra, hogy nekünk nagyon fontos, hogy a kohéziót, a belső integrációt megteremtsük, de ennek egy elég nehéz útja van, hiszen öt különböző energiát kell egyszerre összerakni és egyensúlyba hozni.
1: Ugye egy egész estés színpadi zeneműről van szó, amely az emlékév során gyakorlatilag az egész Kárpát-medencét bejárja, és ez abból a szempontból különösen szimbolikus, hogy maga a produkció egyfajta komoly zenei országjárásnak tekinthető. Na de pontosan hogyan fog ez kinézni a színpadon?
2: Igen, nagyon örülök, hogy egy ilyen szép országjárást sikerült összeraknunk. Hát ennek ugye az égköve, vagy a csúcspontja, ez ősszel, november 15-én a Zeneakadémián lesz, ahol ennek a műnek a legnagyobb teljességében egy szimfonikus zenekar és egy kórus előadásában valósul meg. Ez a Szent István Filharmonikusok és Oratórium Kórus és Safare Krisztián vezényletével fogjuk előadni november 15-én a Zeneakadémia nagy termében. Itt ki kell, hogy emeljem és meg kell, hogy köszönjem ugye Záborszky Kálmán Kossuth Díjas karmesternek a támogatását, aki egy sorszerű találkozásnak köszönhetően karolta fel a művet. És hát ezek után még a Filharmónia Magyarország közreműködésével december 7-én Miskolcra, a Művészetek Házába, és december 12-én Pécsre, a Kodály Központba is elvisszük ezt a nagyszabású szimfonikus produkciót. Előtte viszont, ahogy ugye említette, egy kisebb, ám meghittebb formációval, egy tárogatóval kiegészült zongora ötössel, és ugye a két énekesünkkel és narrátorunkkal, akik szintén fontos szerepet játszanak ebben a darabban, lehetőségünk van tulajdonképpen bejárni a Kárpát-medencét, tehát mind ugye a jelenlegi határokon innen és túl is kisebb helyekre, művelődési házakba el tudjuk vinni ezt a művet, hogy minél többen megismerhessék, és természetesen egyébként Mohácsra is el fogunk menni augusztusban. Ugye az öt géniuszt ez a mű a zene nyelvén fejezi ki, méghozzá úgy, hogy az adott géniuszhoz, adott tájegységhez tartozó népdalokat és népzenei motívumokat dolgozza fel komoly zenei formában, és így vezeti, kíséri végig a hallgatóját a Délvidéktől Erdélyig, a Kárpát-medence nagy tájegységein. Viszont ugye színpadi zeneműnek szoktam hívni, ezért azt is fontos tudni, hogy itt egy történetnek a részesei lehetünk, amelyet narrátor beszél el, és amelynek két népénekes a főszereplője, akik a népdalok nyelvén fejtik ki ezt a történetet. És ez a történet pedig a szerelemről, konkrét értelemben a szerelemről szól, átvitt értelemben pedig az identitás keresés története, és így kapcsolódik ugye a Mohács 500 emlékévhez.
1: Mindig is amúgy közel állt önhöz a magyar népzene világa?
2: Igen, egyértelműen. Hála Istennek ugye a magyar zenei oktatásban az ember az városiként is megismerkedik a népdalvilággal, legalábbis, hogyha olyan ének tanára van, aki erre hangsúlyt fektet, és már fiatal koromban hatással voltak rám a népdalok. Azért azt hozzá kell tenni, hogy ugye a zeneiskolai órákon nem lehet átadni az autentikus népzenének azt a fajta lüktetését és azt a fajta hangulatát, és egyben azt a gazdagságát, amely valójában a magyar népzenének a sajátja, így ami egy meghatározó pillanat az nekem a néptáncon és a táncházakon keresztül vezetett, hiszen itt Budapesten a teljes eredetiségében hallgathatja meg, és egyébként sokszor az adott helyről származó művészek előadásában ezeket a népzenéket, és nekem az volt egy sorsdöntő pillanat, amikor az ihlet szárba szökkent, amikor megismertem az autentikus népzenét és az autentikus népzenei előadásmódot testközelből.
1: Ha magára a zeneszerzésre térünk rá, volt olyan, aki különösen nagy hatással volt önre, hogy aztán akár ezáltal inspirálva ugyanerre az útra lépjem?
2: Szinte közszáj, hogyha azt mondom, hogy természetesen Bartók Béla, de nem olyan értelemben, hogy nagyon sok Bartókot hallgattam, és akkor én most így, hogy mondjam, megpróbáltam volna valamit úgymond utána csinálni zeneileg. Ez inkább egy kicsit olyan volt, hogy nekem volt egy nagyon szép élményem Bartók Bélával kapcsolatban, a Román táncoknak az egyik előadása, de hát ez egy abszolút sláger mű, engem az nagyon megfogott még régen, de utána én valahogy ugye a saját utamat kezdtem el járni, és azt gondolom, hogy az alkotói attitűdben jártam azt az utat, amit a Bartók Béla, tehát az eredeti népzenei anyagból kiindulva és arra építve, abból építkezve alkottam meg a műveket, de természetesen ő például hát nagyon közel áll hozzám lelkületében.
1: És ha visszatérünk a mostani előadásra, hogy egy kultikus hangszer, a már említett tárogató is főszerepet kap, amit ugye a magyar lélek hangjaként is szoktak emlegetni.
2: Igen, hát nem véletlenül, hiszen egy hungarikum hangszerről beszélünk most már, és hát ezt a művet keretezi, tehát a tárogató itt, mint egy kamarazenei, vagy ugye szimfonikus zenekarban egy szólisztikus hangszerként is megjelenik, de az egyes tételeket átvezető jelleggel egymásba kapcsolja, ezzel tulajdonképpen a kuruc időkre is utalva ezt a tárogatónak a hírvivő jellegét is megjeleníti. És hát ugye itt Erdő Zoltán, a kamara előadásokon Erdő Zoltán tárogató művész, a Nemzeti Tárogató Intézet alapító elnöke fog játszani, és hát ő nagyon sokat tesz a tárogató jelenéért és a jövőért, és egyszerűen fantasztikusan érzékeny hangon játszik, olyan hangon játszik a tárogatón, ami igazi kuriózum.
0: Keresztúri Albert Zsolt zeneszerzővel Szent Imrei Kristóf beszélgetett a Mohácsi csata 500. évfordulójára írt új darabjáról. A Penta Essencia című egészestés színpadi zeneművet kedden 15 órakor mutatják be Kaposváron, a Liszt Ferenc Zeneiskolában, majd még a hónap során Sárospatakon, Siófokon és aztán augusztus 25-én Mohácson is hallhatja a közönség.

0: A zene ott kezdődik, ahol a szó hatalma véget ér. Ez a Claude Debussy idézet szerepel az OSK Hangtár nevű online felületén, amely egyedülállóan gazdag gyűjteménnyel rendelkezik az 1902 és 1962 közötti időszak magyar vonatkozású hangfelvételeiből. Az Országos Széchenyi Könyvtár ingyenesen elérhető tartalomszolgáltatása az idei évben közel 800 digitalizált gramofon lemezzel gyarapodott, miközben kezelőfelülete és arculata is megújult. Ennek kapcsán Laskai Annát, az OSK Színház Történeti és Zeneműtárának osztályvezetőjét Szent Imrei Kristóf kérte mikrofon elé.
1: A hangtár tartalomszolgáltatása 2021-ben indult el a Nemzeti Könyvtárban, és alapvetően gramofon lemez válogatás került fel elsőként, ahogy a mostani betöltés során is gramofon lemezek felvételeit hallgathatják meg ezen a felületen.
2: Kimondani is elképesztő, hogy több mint 1600 digitalizált hangfelvétel vált ingyenesen elérhetővé az OSK Hangtár nevű online felületén. Mi adja az alapját ennek az óriási bővítésnek, és mennyire széles a paletta, ami a zenei kínálatot illeti?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon széles a kínálat, a klasszikus zenei felvételeken túl opera felvételek, operett felvételek és mindenféle könnyű zenei műfaj is képviselteti magát, ami pedig adja magát, hogy a zenei gyűjtemény résznek egy nagyon gazdag, több mint 100 000 tételből álló állománya van, amely nem csak gramofon lemezeket, hanem hangszallagokon rögzített dokumentumokat tartalmaz, sellaklemezeken, röntgenlemezeken és viaszhengereken rögzített hangfelvételeink is vannak. De a hangtár felületére eddig mindössze gramofon felvételeket tettünk fel, amelyek digitalizálása egyébként folyamatosan folytatódik a gyűjteményben. Jelenleg több mint 30 000 lemez került eddig digitalizálásra, a mikrobalázdás lemezekből pedig olyan 10 000 tétel, tehát a feldolgozás mind a metaadat szinten, mind pedig ezek digitalizálása folyamatosan zajlik az intézményben.
2: Természetesen nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy az újonnan közzétett felvételek jelentős része kapcsolódik Liszt Ferenc személyéhez, akinek 2026-ban kettős jubileumára emlékezünk.
1: Így van, születésének 215. halálának pedig 140. évfordulója előtt tisztelgünk. Liszt felvételek között magyar rapszódiák, zongora felvételei, illetve azok zenekari átdolgozásai hallgathatóak meg a hangtár kínálatában.
2: Illetve mindenképp egy különlegesség a hanganyagok között az a sorozat, amely Gróf Klebelsberg Kuno Gramofon Akció néven ismert programjához köthető. Mit érdemes tudni erről?
1: Erről most csak nagyon röviden szeretnék szólni, ugyanis 2026-ban fog megjelenni az OSK kiadásában egy olyan háromnyelvű kiadvány Szabó Ferenc János gondozásában, amelynek mellékleteként valamennyi lemez egy CD mellékletként meg fog jelenni. Ez a válogatás, ez egy 34 lemezből álló válogatás lesz, és ezen valamennyi meghallgatható lesz, amely ennek az akciónak a keretein belül megjelent kereskedelmi forgalomban. Ez az 1928-as kezdeményezés során egyébként főként népzenei felvételek kerültek rögzítésre a His Master's Voice angol székhelyű lemezgyárnál. Ők vették fel ezeket a lemezeket, de ezen kívül néhány műzenei felvétel is rögzítésre került, például a Himnusz, a Szózat, a Hiszek egy, illetve a Hunyadi induló és a Rákóczi induló felvételei is olyan kvalitásos korszakbeli előadó művészek előadásában, mint Székelyhidi Imre, Bazilides Mária és az Operaház zenekara, a Filharmoniai Társaság zenekara is Tognányi Ernő vezényletével.
2: Az OSK hangtárszolgáltatásának kiemelt tartalmai közé tartozik két székely himnusz felvétel.
1: Két unikális felvétele van a zenei gyűjtemény résznek, egy Pátria és egy Odaon felvétel, amikről azt kell tudni, hogy mind a kettő nagyon más. Az egyik egy 30-as, 40-es évek elején készült felvétel lehet, ezt azért nem tudjuk pontosan belőni, mert a lemezeken nincs rajta konkrét megjelenés, rögzítés dátum, dátuma, inkább csak a hanglemezgyártó cég működésének időszakából tudjuk belőni, hogy mikoriak ezek a felvételek. A Pátria az a 30-as, 40-es évek elején került rögzítésre. Ez egy zenekart, énekkart és orgona kíséretes verziót tartalmazó felvétel, amelyen egyébként Rajter Lajos dohnányi tanítvány vezényel. Az Odeon pedig egy korábban, egy 20-as évekbeli felvétel, ezen egy fúvós zenekar, a Honvéd Gyalogezred zenekara, illetve egy gyári daloskör működik közre, tehát egy kicsit más mind a két felvétel.
2: Az idei bővítésnek köszönhetően most már összesen több mint 2000 gramofon lemez, közel 5000 hangfelvételét tartalmazza a hangtár adatbázisa. Ez pedig nyilván előhívta azt az igényt, hogy valamilyen módon segítsék az eligazodást ebben az igencsak hatalmas gyűjteményben.
1: Igen, a hangtár tartalomszolgáltatási felülete egyúttal új arcolatot is kapott, és a kereshetősége is jóval könnyebb lett. Egyes tematikus egységeket is sokkal könnyebben lehet a mostani fejlesztések során tanulmányozni, és mindenféle tárgyszavak is segítenek eligazodni abban, hogy kapcsolódó dokumentumokat találjunk meg keresésünk során.
2: Tényleg bízunk benne, hogy kellően felcsigáztuk a hallgatók érdeklődését, hogy keressék fel az interneten az OSK hangtárszolgáltatását, már csak azért is, mert nem csupán a zene iránt érdeklődő közönség számára kínál hallgatnivalót.
1: Így van, úgy gondolom, hogy nem csupán a zenekedvelő, széleskörű hallgatóság, de az oktatásban is hasznosíthatóak ezek a felvételek, és hát vannak prózai műfajok is, a kabarétól kezdve mindenféle szórakoztató műfaj is megtalálható rajta, és hát bízunk benne, hogy az előadó művészek számára is érdekes lesz a magyar előadó művészet története szempontjából is rendkívül értékesek ezek a dokumentumok.
0: Laskai Annával, az OSK Színház Történeti és Zeneműtárának osztályvezetőjével Szent Imrei Kristóf beszélgetett. Aki szeretne mélyebben elmerülni az 1902 és 1962 között készült magyar vonatkozású gramofon felvételek világában, az keresse fel a hangtár.osk.hu weboldalt. Egy kis ízelítőként hallgassák meg a hangtár felületéről a Székely himnusz egyik feldolgozását. Előadja a Magyar Királyi Mária Terézia első Honvéd Gyalogezred zenekara, valamint a csepeli Weiss Manfred gyár daloskör. Vezényel Pongrácz Géza.

Kedves hallgatóink, az Aquarell kulturális paletta a végéhez ért. Technikai munkatársunk Csák Éva, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imre Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Harcsik Róbert. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Bartók Béla Rapszódia zongorára és zenekarra című Opus 1-es művét. Előadja Tusa Erzsébet, valamint a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara, vezényel Németh Gyula.

0: Elhangzott Bartók Gyula Opus 1-es Rapszódia zongorára és zenekarra című műve. Előadta Tusa Erzsébet, valamint a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara. Vezényelt Németh Gyula.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Három óra. Támasz és talpkő. Megfontolások a morálról. Erkölcs teológiai sorozat néhai Tarjányi Zoltán professzorral. A felvétel 2008-ban készült. A szerkesztő Szikora József.
3: Miután két részletben áttekintettük az okosság erényét, ugyanilyen módon folytatjuk az ókori erényekről szóló elmélkedésünket. Most az igazságosság erényével kezdünk el foglalkozni. Szokás szerint az első részlet arról szól, hogy az ókori görögök hogyan gondolkodtak erről, valamint, hogy hogyan látjuk az Ó és Új Szövetségi Szentírásban ennek az erénynek a megjelenéseit. Mindig, amikor Arisztotelészre gondolunk, akkor nagyfokú csodálat tölt el, mert képzeljük el, hogy egy Krisztus előtt 4. században élő ember, tehát 2500 évvel előttünk élt ember, kinyilatkoztatás nélkül, tehát isteni külön segítségadás nélkül, milyen hihetetlenül árnyaltan és mélyen tudott szisztematikusan gondolkodni mindenről. Többek között az igazságosságról is úgy fejtette ki ezt az erényt, hogy az az igazságos ember, aki mindenkinek megadja, ami jogosan jár neki. Na most kétféle igazságosságot különböztetett meg, az osztó és a kiigazító igazságosságot. El kell képzelnünk azt a korabeli társadalmat, amelyben Arisztotelész élt. Az embereknek egy csekély hányada a szabadok közé tartozott, már máskor is szó volt róla, hogy az emberek többsége ugye rabszolga volt, őket nem érintette az igazságosság világa. Na most a szabadok világában pedig vagy időszakonként valamilyen területeket megszerzett egy városállam, és akkor ugye ezt az új birtokot ki kellett osztani a polisz tagjainak, a szabad embereknek, és milyen alapon osztották ezeket ki, hogy ki mennyire volt érdemes erre a kitüntetésre, hogy új földterülethez juthatott, hogy mennyi áldozatot, mennyi munkát adott ő a közösség életének. De az osztó igazságosság arra is vonatkozott, hogy az államnak a vezetői, amikor különféle magasrangú beosztásokat osztogatnak az embereknek, akkor igazságosan kell ezt megvalósítaniuk, tehát méltó embereket kell a megfelelő helyekre kinevezniük. Ez az osztó igazságosság tehát, hogy mindenki annyit kap a társadalomnak a javaiból, amennyi őt az áldozatos élete és az életvitele által megilleti. A másik, a kiigazító igazságosság Arisztotelész felfogásában pedig a csalás, az erőszak, a lopás esetének a kivizsgálását jelentette. Ugye az igazságtalanság valósult meg ezekben, tehát a bírónak mindig az eredeti állapotot helyre kell állítania. Ez a kiigazító igazságosság. És nagyon fontos látnunk, hogy Arisztotelész felfogásában a bírónak nem az elsődleges feladata az, hogy a büntetés kirója, ki kell rónia a büntetést is persze, de az elsődleges feladata az, hogy az eredeti állapotot kell megfelelő módon helyreállítani. Most ezzel el is jutottunk oda, hogy az ókori görögök felfogása szerint ugye elvben háromféle ember lehet igazságosság, pontosabban lehet az igazságosságnak, mint erénynek a birtokában, de gyakorlatilag csak mégis kettőről van szó. Az egyik az államférfi, aki ugye hivatalt osztogat, a másik a bíró, aki igazságot szolgáltat. De valójában csak ők lehetnek igazságosak, mert tőlük függ, hogy igazságos döntéseket hoznak-e. Az embereknek a hétköznapi életét érintő cserekereskedelem esetén ott is igazságosnak kell lenni, hogy az egyik árut milyen arányos másik árúra cserélik el egymással. De ez mégsem teljesen a saját akaratuktól függ, hogy ez így következik-e be, hanem az aktuális értékviszonyoktól, meg az alkudozási technikájuktól, és ezért valójában őket az igazságosság mint erény nem jellemezheti. Most, hogy ki mennyire felelős a cselekedeteiért, ott is rendkívül árnyaltan gondolkodott ez a nagy ókori bölcs. Azt mondta, hogy amennyiben valaki tudatlanságban okoz kárt egy másik embernek, de a kár egyáltalán nem volt előre látható, akkor ezt a cselekedetet, vagy ezt a cselekvőt pontosabban, ugye vétlennek kell minősíteni. Akkor is ez a megoldás, hogyha valaki mindenféle rossz indulat nélkül előre nem látható kárt okoz a másiknak. Ez a tévedés esete, ma így mondanánk inkább, hogy ez a gondatlanság. Most, ha valaki tudatában van a cselekedetének, hogy ez rossz dolog, de nem szándékosan csinálja meg, hanem például indulati felháborodásból vagy dühösségből, akkor azt mondja Arisztotelész, hogy a cselekedetet igazságtalannak kell minősíteni, de ebből nem következik az, hogy ez az ember igazságtalan lenne úgy általában. És a legsúlyosabb eset persze az, hogyha valaki tudva és akarva szándékosan okoz kárt a másiknak, akkor a cselekedete is, meg a cselekvő is természetes, hogy igazságtalanság minősítést kell, hogy kapjon. Még annyit fűzzünk hozzá Arisztotelész gondolkodásához, hogy látható belőle az, hogy a korabeli törvényszéki gyakorlat alapján gondolkodik ő az emberi erkölcsről, és mégis sokkal többet adott az utókornak, mint a jog alkalmazásnak a világát. Őnála az igazságosság az egy olyan embert állandóan jellemző habitus, amiből az következik, hogy mindig mindenkivel szemben azt a magatartást és tiszteletet adja meg a másiknak, ami a másikat kellőképpen megilleti. Ezek után térjünk rá a Szentírásnak a gondolkodására. Először nézzük az Ószövetséget. Az ószövetségi Biblia korában élő ember alapvetően másként gondolkodott az igazságosságról. Ugye a görögök számára ez a másik embert érintő, illetve a társadalmat, a közösséget érintő emberi magatartás. A zsidók, az ószövetségi emberek számára ez mindig vertikális vonatkozású viszony. Tehát az ember akkor lesz igazságos, hogyha az Isten minden beavatkozását elfogadja, mert Isten minden beavatkozása csak igazságos lehet, és hogyha az ember ezt befogadja az életébe, és egy másik emberre tekint, akkor ő vele szemben is ezt a segítőkészséget, nagylelkűséget kell, hogy megvalósítsa. Tehát eleve az ószövetségi gondolkodás ugye más horizonton vizsgálta az igazságosságnak a problémáját. Az igazságosságról sokszor beszéltek a próféták eszkatológikus értelemben. Abban az értelemben, hogy majd Isten a messiási korban eljön, és olyan beavatkozásokat eszközöl, amelyek által végképp kinyilatkoztatja igazságosságát, igaz mi voltát, hogy ő jót akar az embernek, a teremtményének. Ezt olvassuk Jeremiás prófétánál a 23. fejezetben, hogy íme jönnek majd napok, mondja az Úr, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak, királyként fog uralkodni, és okosan cselekszik, jogot és igazságot szolgáltat az országban. Most a babiloni fogság után, ugye Krisztus előtt a 6. század utáni időszakról van szó, ugye egyre inkább módosult, egy kicsit azt lehet mondani, hogy torzult az ószövetségi szentírás felfogása, illetve az embereknek a gondolkodása és magatartása. Az úgynevezett zsinagógai gyakorlatban az igaz ember, az igazságos ember ugye egyre inkább az lett, aki érdemeket gyűjt, aki böjtöl, aki imádkozik, aki alamizsnálkodik. Tehát az az igaz ember a Krisztus környéki ószövetségi, tehát ószövetség végi világban, ugye, aki jámbor cselekedeteket, érdemszerző cselekedeteket hajt végre, az az igaz ember. Ez ellen érdekes módon ugye fellázadt az ószövetségi, mondjuk úgy, hogy szerzetesi mozgalom, az esszénusok, a kumrániaknak a közössége. És ők azt gondolták, hogy egy ilyen látszat igazság, ami a jámbor cselekedet,

a kettő olyan végeredményt adott, ami az új szövetségi szentírás felé már nem tudott újabb alapokat adni. Mielőtt azonban az új szövetségi szentírást kezdenénk megvizsgálni az igazságosság vonatkozásában, még egy dologra figyelnünk kell. Izrael, amikor Jézus született, nem volt független ország. Tehát nem az addigi koncepcióban élt a zsidóság, mint régen, hogy például a rabbiknak a jogszolgáltatása is szakrális cselekedet. A rabbik előtt elmondták az emberek a peres ügyeiket, és amikor az ószövetségi írástudó vagy farizeus kimondta az ítéletet, akkor ez Isten ítélete volt. Ez volt az Isten királyság, a teokráciában élésnek a látószöge. Mivel Jézus korában Izrael a római megszállók hatalma alatt állt, a jogszolgáltatás természetesen szakkifejezéssel élve, ugye deszakralizálódott, elvesztette szent mi voltát, az Istenre vonatkozó utaltságát, és ebben a világban ugye, jelent meg Jézus, és a jézusi világot értelmezte tovább az ősegyház elsősorban, mint látni fogjuk Szent Pál által. Nézzük először az evangéliumi adatokat. Az a szó, ami az igazságosságot jelenti, akár a héberben, akár a görög nyelvben, az az ember igaz mi voltát takarja, és ezért kell mindig inkább életszentség szóra gondolnunk, amikor ugye, olyan mondatokat hallunk a hegyi beszédben Jézustól, hogy ha igazságosságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem mentek be Isten országába. Tehát ha az életszentségetek nem múlja fölül övékét, az övékét, akkor nem mehetünk be Isten országába. És ezért mond Jézus sokszoros jajt a farizeusok életmódjára. Azt mondja, hogy tizedet adtok mentából, ánisból, köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben, az igazságosságot, az irgalmasságot és a hűséget. Ezt meg kell tenni, azt nem szabad elhagyni. Tehát amikor Jézus azt a szót mondja, hogy igazságosság, akkor mindig az élet szentségre gondoljunk, arra az emberre, aki Istennel együttműködő, és az Istennel való együttműködésébe bevonja Isten akarata szerint a másik embert. Jézussal kapcsolatban arra is utalnunk kell, hogy ezeket az érdemgyűjtő gyakorlatokat, bőjt, imádság, alamizsna átértékeli a hegyi beszédben. Azt mondja Jézus, hogy amikor imádkozunk, akkor ne az embereknek akarjunk imponálni, hanem Istennek. Ne látszódjon rajtunk az imádság. Azt mondja, hogy amikor bőjtölünk, akkor Istennek akarjunk imponálni. Ne látszódjon rajtunk a testi önmegtagadás. Amikor alamizsnálkodunk, nálunknál szegényebbeket segítünk, akkor ne hivalkodásból tegyük, hanem Isten szeretete kedvéért. Mi a veszély ezekben a gyakorlatokban? Ugye az, hogy ezek látható, a másik ember által látható magatartások, tehát úgy is fel lehet fogni, hogy teljesítmények. És nagy a veszély arra, hogy én a templomba járó ember látom, hogy a szomszédom 100 forintot tesz be a persejbe, akkor én 200-at teszek be a persejbe. Nagy a veszélye annak a szerzetesi közösségekben, hogy ha valaki önmegtagadó életet él, akkor a másik azt felül akarja múlni egy még nagyobb aszketikus gyakorlattal, és így tovább. No, de Jézus nem az imát, a bőjtöt és az alamizsnát ítéli el, hanem azt mondja, hogy ezeket megfelelő krisztusi lelkülettel kell végeznünk, és akkor valóban hozzájárulhatnak az igaz voltunk kialakulásához.
Az igazi új szövetségi magyarázatot azonban Szent Páltól kap.

0: gondoljuk az igazságossággal kapcsolatban. Amikor ugye, ő keresztény üldözőként mondhatni úgy, hogy radikális, ószövetségi gondolkodású emberként ugye, találkozik a damaszkuszi úton a feltámadt Krisztussal, ugye akkor egy pillanat alatt megérti, hogy az ember a saját cselekedetével nem tud igazzá válni Isten előtt. Képtelenség ez. Hanem hogy tud az ember igazzá válni Isten előtt? Úgy, hogy befogadja az életébe Isten cselekedetét. Isten cselekedetének a csúcspontja pedig az, hogy Jézus meghalt és föltámadt. Ezt kell hittel befogadni az embernek. És Szent Pál nem információt közöl, hogy Jézus meghalt és föltámadt. Úgy fogalmaz, ismerjük, hogy Jézus meghalt a bűnösökért, és feltámadt elsőszülöttként a holtak közül. Így már nem információ rajtunk kívülálló üzenet, hanem mi is benne vagyunk. Jézus meghalt, értünk bűnösökért. Én is bűnös vagyok, értem is meghalt. És Jézus föltámadt elsőszülöttként a holtak közül, tehát én is föl fogok támadni az utolsó napon. Ez az az isteni cselekvés, ez a megváltás, amit az embernek hittel kell befogadnia az életébe, és akkor ez a hit majd sokszorosan termést hoz, átalakítja, totálisan átalakítja az ember életét. És így tudjuk fölismerni Szent Pál egyéb kijelentéseinek az ide tartozó igazát. Azt mondja, hogy a Krisztusban megigazultá váló ember már új ember, új teremtmény, mert már meghalt a pogány önző gondolkodása számára, és már újjászületett Jézus kereszt halálában és föltámadásában, tehát a keresztségben. És most már nem is önmagának él az ember, hanem Krisztusban él, sőt, Krisztus él az emberben. És ennek a krisztusi belső embernek növekednie kell bennünk egészen Krisztus mértékének teljessége szerint. És ha így élünk, akkor az életünk már Istenben van elrejtve. Mi következik mindebből, foglaljuk össze. Az, hogy aki befogadja az életébe Isten megváltói, megmentői cselekvését, a megváltás művét, az az ember újjászületik, új emberré tud válni, és lassan-lassan meg tudja érlelni életét az igazi szentségre, az igazi igaz mi voltra. Ezek szerint tehát nem a törvény teszi igazzá az embert, pedig ugye a mózesi törvény, a tóra, az a kinyilatkoztatás első felvonásának kihagyhatatlan eleme. Nem is az ember cselekedetei teszik igazzá az embert, hanem a hit teszi igazzá az embert, és ennek a hitnek, élőnek és cselekedetekben megnyilatkozónak kell lennie. Aki átadja magát ennek a Krisztustól jövő folyamatnak, az tulajdonképpen, mondja Szent Pál, egy gyógyulási folyamatnak adja át magát. Ezt olvassuk a Filippiekhez írt levelében. Akkor tiszták és kifogástalanok lesztek Krisztus napjára, és bővelkedni fogtok az igaz élet Jézus Krisztus által szerzett gyümölcseiben, Isten dicsőségére és dicséretére. Szent Pál szerint, és ez az egyház álláspontja, az igazságosság, az igaz mi volt, egy dinamikus valóság. A hit által működik az emberben, és az isteni életet, az abból következő szent életet bontakoztatja ki az emberben. Megint csak Páltól idézek. Isten kiszemelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet ül majd a világ fölött egy arra rendelt férfi által. Erről mindenkinek bizonyítékot nyújtott azzal, hogy feltámasztotta őt a halálból. A keresztény igazságosság fogalom, amelyről majd legközelebb fogunk tételesen gondolkodni, ebből a bibliai értelmezésből származik. Az igaz volt ott az ember, csak az Istennel való rendezett viszonyából érheti el, és ezt a rendezett viszonyt kell az embertársakkal is, és a kisebb-nagyobb társadalmi közösségekkel is táplálni. Ebben kell az embernek növekednie és érlelődnie. Befejezésül még egy érdekességre hívom fel a figyelmet. A nyugati nyelvekben, a latin alapján az igazságosság szó, az a jog szóból származik. Latinul a jog, ugye az jus, az igazságosság, az justícia. Tehát a latin nyelvek alapján az ókori Arisztotelész féle gondolkodás működik, hogy az az igazságos ember, aki mindenkinek megadja, ami jogosan jár neki. És az az érdekes, hogy a magyar nyelv viszont nem a jog szóból eredezteti az igazságosságot, hanem az igaz szóból. Az igaz ember az igazságos ember. A magyar nyelv érdekes módon egészen közel áll a bibliai gondolkodáshoz. Nyelvünknek a szellemisége e tekintetben a kinyilatkoztatott gondolkodásmódhoz nagyon közel van. A görögök csodálatos árnyaltsággal átlátták az igazságosság erényét, de teljesen ember-ember-embertársadalom viszonyban gondolkodtak. Az Ószövetség már kitágította ezt a látószöget, Jézus és a keresztény gondolkodásmód pedig beteljesíti ezt a látószöget. Az Istennel való viszonyból származik a másik emberrel, a közösséggel való viszony, és hogyha rendezett minden vonatkozásában, akkor nevezhető igazságosnak az ember. Legközelebb majd a teológiai áttekintéssel fogjuk folytatni az igazságosság erényéről szóló gondolatunkat.
1: Néhai Tarjányi Zoltán professzor erkölcsteológiai sorozatát hallották. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a Katolikus Rádió honlapján, valamint a Spotify Támasz és Talpkő című podcastjén. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk.

0: Antonio Vivaldi 211-es jegyzékszámú D-dur koncertójának első tétele hangzott el. Előadta a La Serenissima, valamint Adrian Chandler.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, ezen a héten augusztus 15-én nagy boldogasszony ünnepén emlékezünk az oratórium irodalom egyik nagyszabású magyar remekművének, Liszt Szent Erzsébet legendájának ősbemutatójára. 1865. augusztus 15-én a nemrég megnyílt pesti Vigadóban óriási érdeklődés és ünneplés keretében került sor a premierre, a Nemzeti Zenede 25 éves jubileumi ünnepségének keretében. A kiváló intézmény elnöke, báró Prónai Gábor felkérését örömmel fogadta el a szerző, akinek 1865. február 2-án a Zenészeti Lapok hasábjain megjelent eredeti francia nyelvű válasza és annak fordítása. Egyebek között így írt. Boldog leszek, ha szerzeményemet Magyarországon valaha kedvezően fogadják. Legyen róla meggyőződve, báró úr, hogy legőszintébb vágyam, hogy minden tőlem telhető módon megfeleljek jóindulatú kívánságának. Az ősbemutatón maga vezényelte oratóriumát. Már több nappal korábban érkeztek külföldről is a jeles személyiségek, élükön Hans von Bülow-val, feleségével, Liszt Kozimájával az oldalán, de itt volt az európai hírű hegedűművész Reményi Ede és természetesen a magyar zenei élet kiválóságai. A dallamív most induló félórájában részleteket hallanak az oratóriumból, a Hungaroton 1985-ös kiadásából Marton Évával a címszerepben. Közreműködik Szalai Edina, Farkas Éva, Sólyom Nagy Sándor, a Nyíregyházi Gyermekkórus, a Magyar Honvédség Férfikara és a Budapesti Kórus. Karigazgatók Szabó Dénes, Zámbó István, illetve Antal Mátyás, és a Magyar Állami Hangversenyzenekar. Vezényel Jó Árpád.

0: Kedves hallgatóink, a Dallamív most végződött adásában Liszt Szent Erzsébet legendája című oratóriuma első részének részletei hangzottak el, ős bemutatójának évfordulója alkalmából. A Hungaroton 1985-ös felvételén Szalai Edina, Sólyom Nagy Sándor, a Nyíregyházi Gyermekkórus, a Magyar Honvédség Férfikara és a Budapesti Kórus énekelt, karigazgatók Szabó Dénes, Zámbó István, illetve Antal Mátyás, és a Magyar Állami Hangversenyzenekar játszott. Vezényelt Jó Árpád. Szerkesztette Magyar Kornél.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Mesterségem címere című portréműsoromat sugározzuk, amelyben ezúttal Hermina névnap apropóján Spirnyák Imréné, Hermina nénivel beszélgetek életéről és szolgálatáról. Kedves riportalanyom több mint 25 éven át volt a Sajó Petri római katolikus templom sekrestje és harangozója, akinek már szülei is ezt a szolgálatot végezték. A jeles évforduló alkalmából pedig dr. Ternyák Csaba egri érsek is köszöntötte őt. Nos, mai műsoromban Hermina nénit ismerhetik meg. Érdemes lesz velünk tartani. Majd a folytatásban a mustár magadásában dr. Balogh Győző, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye cigányügyi referense a cigánypasztorációról beszél. Végül válogatásunkat a napimájával zárjuk. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket a most következő közel 1 órában. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek.
4: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Spirnyák Imréné Hermina nénit. Sajó Petriben vendégeskedünk, családi házában fogadott engem. Nem véletlenül kerestem fel, hiszen több évtizeden keresztül sekrestyése volt Ön a Sajó Petri rózsafűzér királynője tiszteletére felszentelt templomnak. De ne szaladjunk ennyire előre, kezdjük a pályafutás és életének elején a visszaemlékezésünket. Milyen családba született Ön bele? Itt született Sajó Petriben?
5: Itt Sajó Petriben, igen. Bodnár Imre volt az apukám, a felesége Varga Hermina lánykori néven, úgyhogy még itt az iskola kápolnában voltam is valamikor, mikor ők ezt végezték, ezt a dolgot, és akkor a Béla atya, mikor felszentelték a mentem én oda is segíteni, meg én a virágot úgy szerettem a kertbe ültetni, én vagy 200 tő kardvirágot ültettem utána is, hogy én nekem ne kelljen pénzt adni ki virágért. Én szerettem nagyon a virágot, és a Béla atya mondta, hogy egyelőre csináljam már, még folytassam. De az anyósom még akkor élt, ő is, úgyhogy ő besegített, mert én szombaton is dolgoztam, sokszor, még vasárnap is kellett, a vendéglátó olyan volt, és akkor segített, meg voltak asszonyok, akik régen is az iskola kápolnában is segítettek, úgyhogy azok besegítettek. Utána én nem soká másik éven én elmentem nyugdíjba, és mondta a Béla atya, hogy akkor csinálnám, hát mondom szívesen, hogyha rám bízák, akkor igen, csinálom, folytatom.
3: Dr. Balpataki Béla, egykori plébánosunkról beszélgetünk, és őt említette az elmúlt percekben. Különleges neve van, Hermina.
5: Hermina.
3: Lehet arról tudnunk valamit, hogy miért ezt a nevet kapta, bár ahogy most említette az édesanyjának is, ha jól figyeltem, ez volt a neve, őt is így hívták.
5: Ő sajóládi születésű volt, de ide jött férhez Petribe, és akkor ő is. De kevés Hermina van, tudom.
3: Akkor nem tudjuk, hogy miért kapta ezt a nevet, édesanyja után örökölte.
5: Igen, pontosan. édesanyám.
3: Vannak-e testvérei?
5: Van egy testvérem, egy húgom, helyő Keresztúrba, neki is a Béla atya plébános, ott is új templom van, még a miénk után szentelték fel, helyő Keresztúr valakik egy húgom, de az is így le van robbanva, mint én. Igen.
3: Hát 80 felett tetszik már lenni, áruljuk el a kedves hallgatóknak, bár a hangjából ez nem tűnik ki,
5: nem?
3: És jelenlegi plébánosunk pedig Varga Béla sajoládi plébános, őt is megtetszett említeni. Menjünk akkor vissza még a visszaemlékezésünkbe a gyermekkorhoz. Milyen emlékeket őriz a Sajó Petri gyermekévekkel kapcsolatosan?
5: Igen, valamikor Sajoládra kellett járni templomba, és mentünk az éjféli misére, resegett a hó, de pontosan odaértünk éjfélre. Úgyhogy gyerek voltam, tudom, de még a szüleim vittek oda a sajoládi templomba, úgyhogy megszokatták velem ezt az egyházi életet, az biztos igaz. Úgyhogy én ott voltam első áldozói Sajoládon, itt egy iskola kápolna volt, ahol volt a szertartás, de csak vasárnaponként, hétköznap tanítás volt, de vasárnapra elkészítették úgy a helységet, hogy ott lehetett misézni. Igen.
3: Akkor a vallásos neveltetés az igen. adott volt az ön életében.
5: Igen.
3: Elvégezte iskoláit, és aztán elindult a nagybetűs életbe. Igen. Ahogy mondta is, többször volt kiváló dolgozó, mert hogy mivel is foglalkozott aktív éveiben?
5: Én az ember, ahol dolgoztam, én cukrász voltam. Betanított cukrász voltam. Igen, betanított cukrász.
3: A legendás napsugár
5: igen.
3: cukrászdában.
5: Igen.
3: A miskolciak
5: igen.
3: talán
5: igen.
3: még erre jól emlékeznek.
5: Igen. De nincs az meg, ugye? Nincs az meg.
3: Megvan az épület maga, de már nem cukrászdaként működik.
5: Tudom, kellett ott is talpalni. Nyáron abban melegben 6-8 kemence, gázfűzhely ment, katlan ment, főztük a krémest, úgyhogy azért fáj az én térdem, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztam, de itt volt még nagy kert volt, a Nyéki hegyen szőlő volt, a férjem meghalt, de én még folytattam azt is a szőlőmunkát és a kerti munkát is, hát volt anyósom, meg az apám besegítettek, úgyhogy elvégeztem. Nem kellett mi se bort se venni, mert volt tényleg nekünk a Nyéki hegyen szőlőnk, jó, onnan volt a mi se bor, úgyhogy én ilyenekkel segítettem. Én rengeteg virágot ültettem, én rezgőtől kezdve őszi rózsát, kardvirágot, mindenféle virágot.
3: És visszaemlékszik arra, hogy mi volt a kedvenc süteménye azok közül a sütemények közül, amelyet ön készített, vagy ön is készített?
5: Hát én szerettem mindet sorba-sorba. Hát én szerettem a krémest is, nagyon szeretem. Már mostan nem sütök. Épp mondom, hogy én a görög templomba, meg a rómaiba is, búcsúra én mindig vittem egy tárca sütemény, csak most nem vittem, a rómaiba vittem, de a görögbe most nem tudtam, mondom, mostan nem tudok vinni. Én szégyellem is, hogy még mindig vittem süteményeket, mindig.
3: Ne tessék szégyelni, hát hála jó Istennek azért, igen. hogy eddig meg tudta sütni, és volt mindig ereje és
5: igen,
3: energiája ezt elkészíteni.
5: Igen.
3: Szép nagy háza van,
5: jaj.
3: És ahogy ön is említette, jó nagy kertje,
5: jó,
3: ahol gondolom bizony volt munka elég.
5: Nem kellett krumplit venni, nem tudom hány mázsa krumpli volt a pincébe, most meg veszem a krumplit, meg a hagymát, meg a mindent. Semmi nincs a kertben, most már nem ültetek. Itt az udvarra van egy pár tű paradicsom, meg kardvirág és egy pár tű, meg vannak itten rózsák, ha van mindjárt Zsuzsika, gyere, mert van virág, ez az, úgyhogy most úgy szeretem, olyan boldog vagyok, ha tudok adni egy csokorvirágot a templomnak.
3: Annak a bizonyos Sajó Petri rózsafűzér királynője tiszteletére felszentelt templomnak, amelynek akkor ön sekrestyése az 1990-es évektől volt, 1994-től a szentelés évétől.
5: Igen.
3: Hogyan tetszik visszaemlékezni erre a jó néhány évtizedre?
5: Hát, úgyhogy készültünk nagyon a centrum szentelésre, mi tudom, hogy itt nálunk csináltuk a cigát, mert még húslevest is főztek meg a vendéglátás volt a templom szentelés után. Azt sem tudom, hány asszony itt összegyűltünk, és itt csináltuk a cigát, mert még húslevest is főztünk, meg adtak tyúkokat, úgyhogy ezekből főztük. Sütött mindenki sütemény, szép volt az a templom szentelés, igen, míg Seregi atya volt itt, ő szentelte fel. Úgyhogy.
3: Dr. Seregi István egriesek atya.
5: Igen, ő volt, ő szentelte, igen. Szép volt nagyon.
3: Milyen emlékei vannak a templommal és a sekrestyés szolgálattal kapcsolatosan?
5: Még papírruhát is vartam, mert tudom, hogy nem volt lila nekünk az iskola kápolnában, nem volt. Még én vartam oltárterítőt, vettünk anyagot, meg papírruhát, hát ahogy úgy, de egy kicsikét tanultam varni már, úgyhogy nagynénémhez eljártam, egy kicsikét ellestem a munkát, és akkor a gyerekeknek a minisztrás ruhát is vartam, úgyhogy ilyenekkel besegítettem én oda a templomba. Nagyon sokat kellett ott tenni-venni, az biztos. Hát nem azt mondom, mert eljöttek azért nekem segítkezni. Én mindig sütöttem sütemén, mentünk tisztíteni a templomot, utána vendégláttam őket a süteménnyel, úgyhogy szerettek nekem jönni segíteni. Igen. Zsuzsika is úgy maradt ott, hogy ő is szeretett jönni. Itt van a szomszédba is, és akkor jól csinálja ő is. Tetszett már lenne a templom?
3: Hogyne, egy csodálatos, az szép templom. Zsuzsika pedig, Miklós Sándorné Zsuzsika, aki jelenleg is segítkezik, igen, a Sajó Petri templom körül.
5: Igen.
3: Most jelenleg ő a szekrestyés?
5: Igen, ő a szekrestyés, igen, ő. De jól csinálja ő is. Úgyhogy elején még megkérdezte, hogy így vagy úgy, hogy mint én elmagyaráztam neki, de én nagyon szerettem csinálni. Nekem olyan bánatom volt, amikor már én nem tudtam csinálni, hogy nagyon ott kellett mosni, vasalni, csinálni, takaringatni, akkor volt nekünk a úrnapi sátor, az díszítgettük a négy sátrat minden éven, akkor még valamikor mentünk Sajóládra, vittük a keresztet, meg még keresztúrba is, hát valameddig elmentünk kocsival, és akkor kiszálltunk, azt vittük a keresztet. Valamikor mentünk oda, és mindig a zsolcai búcsúra szerettünk oda járni, igen.
3: A közelmúltban szerették volna önt meglepni a helyi egyházközség hívei,
5: igen,
3: és várták szeretettel, meglepetéssel készültek önnek.
5: Én nem tudtam, hogy itt valami lesz. Nem tudtam. Aztán ön látta a Ternyák Csabának azt a lapot, azt a írást?
3: Dr. Ternyák Csaba egrieseket tetszett említeni, nem véletlenül, hiszen most kezemben tartom az ő köszöntő levelét, és ha megengedi, és a kedves hallgatók is megengedik, akkor felolvasom ennek a levélnek a tartalmát. Tisztelt Spírnyák Imréné! Főtisztelendő Varga Béla plébános tájékoztatott arról, hogy több mint 25 éven át Sajó Petri egyházközségben végezte sekrestyés harangozói szolgálatát, megvalósítva életével és munkájával a Zsoltár szavait. Idézem, Uram, szeretem a te házadnak ékességét. Sajnálattal értesültem arról, hogy megromlott egészségi állapota miatt 2020-ban befejezte áldozatos tevékenységét.

0: akkor utólag tetszett megkapni az ajándékot, és mit tetszett szólni, amikor ezt az ajándékot átadták önnek?
1: Én nem is tudom, mondom a plébános úr, lesz, ült, azt mondta, hogy nem ül le. Még letette a szatyrot, és akkor mondtam, hogy tessék helyet foglalni, nem merős ilyet, azt mondja, mert neki még misséje van, úgyhogy majd hívom nem sokára, de járt ide házat szentelni, és mondom, az én unokában nyáron nősült, és akkor nem volt megkeresztelve a mennyasszony, miskolci, és akkor jártak tanítani, és akkor itt keresztelték ebbe a templomba, mert az én fiam görög, meg az unokám is görögök ők, én római vagyok, és akkor az unokámnak jobban tetszik a római esküvő, mint a görög, és akkor kikért a görög Pila, hogy az engedelmet, hogy átengednie, úgyhogy őt megkeresztelték a fiatalasszont, és akkor ott volt az esküvő.

0: Emlékezzünk még vissza a sekrestyés és harangozói szolgálatra, amit 25 éven keresztül végzett ön. Olyan egyszerű kimondani ezt, hogy sekrestyés valaki.
1: Igen,
0: de
1: igen.
0: Azért ez egy nagyon összetett munka
1: hát
0: és szolgálat.
1: Biztos.
0: A templom takarításától kezdve mosás, vasalás, rendbetétel, virágozás, ahogy ön is említette.
1: Akkor mentünk litániára minden vasárnap, akkor jártunk keresztútra, amikor ünnep előtt, a húsvét előtt, akkor jártunk a májusi ajtatosságra, minden nap októberi ajtatosságra, akkor ilyenekre mentünk, de most már nem mennek valahogy. Volt, amikor csak Szabó Péterrel ketten voltunk a litánián, azért abba is maradt az a litánia, ugye aranyos ez a Péter is.

0: Szabó Péter, a helyi egyházközség kántora, valamint kántor ő még Sajóládon és nálunk a Sózsolcán
1: is. Igen. Úgyhogy volt úgy, hogy csak ketten voltunk a litánián, és akkor mondom, hogy Péter, énekeljük már azt, hogy Jézus az én reményem, mert mondom, az én temetésem, majd ezt énekeljed. Litánia alatt ezt, hát ketten voltunk csak, és ezt gyakoroltuk Péterrel.
0: Akkor mondja. Önnek ez az egyik kedvenc katolikus népéneke, a Jézus az én reményem.
1: Igen, ez ilyen temetési ének, igen, mondtam, hogy az én temetésemen, majd ezt fogod Péter énekelni.
0: Nagyon jó, hogy legalább a kántori szolgálatban vannak fiatalok, akik tovább viszik a szolgálatot és a hivatást. Reméljük a sekrestés szolgálatban is lesz. Miért tetszene tudni ajánlani ezt a hivatást a minket hallgatóknak? Miért jó sekrestésnek és harangozónak lenni?
1: Miért jó? Hát azért én olyan kitüntesésnek tartottam, ezt nem mindenki csinálja. Volt úgy, amikor felépült a templom, hogy annyi látogató volt, erről arról, nekem volt úgy, hogy be volt gyújtva a sütő, sütöttem, itt kelt a tészta a tepsibe, és akkor ide szóltak a polgármester úr, hogy menjek már nyissam ki a templomot, mert látogatók vannak. Ezáltal a sütőt, kelt a tészta, hát menni kellett. Menni kellett, tehát ugye ez nagyon elfoglaltság, az biztos igaz.
0: És valóban kijelenthetjük, hogy ez egy szolgálat.
1: Igen.
0: Csak olyan biztos. Végezze, aki szeret szolgálni idézőjelben, mert itt szolgálni kell a plébános urat, az egyházközséget, mindenkit szolgálni kell.
1: Ott mosni, vasalni, takarítani, tényleg, ott volt tennivaló. Úgyhogy vasárnap volt a mise, még egy nap a hétköznapok közül. Az kedv vagy a szerd, amikor melyik, igen. De akkor mindig helyt kellett állni. De engem soha nem vártak még a templom ajtóba, vagy a kapuba, hogy kések. Én mindig időben, egy negyed órával mindig, amikor valaki jött, én már ott mindent rendbe tettem. Én szerettem nagyon csinálni.
0: Hála jó Istennek, nem is tetszik túl messze lakni a templomtól. És itt a búcsú, ahogy említettem is, a Rózsafűzér királynőjének ünnepén van.
1: Igen. Hát már vagy 2-3 éve nem voltam a búcsón se. Hát milyen rosszul esik az én szívemnek, hogy én ilyenkor nem tudok menni.
0: De most elevenítsünk fel néhány szép emléket. Milyen emlékezetes emlékek jutnak önnek eszébe, ami úgy megragadta a gondolataiba?
1: Jöttek Sajóládról is, jöttek a keresztel, akkor jöttek a keresztúriak, jöttek a zsolcaiak fogadni őket, utána meg vendéglátni őket, úgyhogy mise után. Én nekem ez nagyon megtisztelő volt, az biztos igaz.
0: És a Béla atyák, akár dr. Balpataki Béla atyára gondolok, akár a jelenlegi igen. Varga Béla atyára, mindig törekedtek arra, hogy meghívott pap vendég is legyen.
1: Persze.
0: Kikre emlékszik úgy vissza, akit vendégként fogadott ön, vagy aki vendégeskedett a Sajó Petri római katolikus templomban?
1: Hát, mikor felszentelték a templomot, vagy 2 évre rá én meghívtam búcsú alkalmából a papokat, akkor itt volt a Mariska Sajólárdról, míg akkor ő kántizált a Béla atyával, akkor itt volt még a polgármester, az is itt volt a feleségével, akkor a Körömi atya itt volt a sofőrjével, úgyhogy én vendégül láttam itt őket. Én főztem nekik, igen. De ez nekem olyan egy megtisztelés volt, igen. Egyháztanácstag is voltam, úgyhogy én ezt, meg a szüleim is mindig hívták őket ilyen vendéglátásra. Úgyhogy én tőlük tudtam, vagy tanultam ezt a ünnepeket. Szokás. Igen, ezt a szokásokat. Hát én besegítettem a mamámnak is, ő is sütött, főzött, tudom, ilyenkor, és akkor én ezt tanultam tőlük, én ezt csináltam továbbra is, igen.
0: A családja hogyan fogadta az ön sekrestési szolgálatát? Ja, hát, támogatták önt?
1: Ők görögök, a menyém református, úgyhogy hát nem ellenezték, hogy ne csináljon, vagy...
0: Hány gyermeke született? Önnek hány gyermeke van?
1: Nekem egy fiam van, itt van a bódban. Neki van 3. Van 2 lány, meg egy fiú, az most nősült. Egy lány kiment dolgozni Angliába, és akkor ő ott is maradt. A Bence is, ő már megnősült, már építkezik, igen. Akkor van egy lányonokám, az is dolgozni jár, az is görög. Még a lányok néha elöljöttek nekem segíteni, or templomot feltakarítani. 3 unokám van. Úgyhogy a legkisebb már megnősült. Mondom, hogy itt volt az eskü. Neki nagyon tetszett ez a Béla atya, hogy eskü, de sokan voltak, még a Lagziba is voltam, vagy a vacsorán, de különleges volt.
0: Hála jó Istennek, jól tetszett érezni magát a lakodalomban.
1: Azt mondtam, hogy mert azt mondták, el kell menni, olyan nincs, hogy az unokámnak nem menjek el az első esk. A templomba elmentem, becsúszmoltak a kocsiba, elmentem.
0: Hát ebben igazuk volt.
1: Azt mondtam, hogy csak a vacsorát megvárom, és akkor ránézek az órára, 11 óra. Hát mondom, hogy nem hagyhatom ott a menyecske táncot. Nehogy azt mondják, hogy megléptem a menyecske táncot, úgyhogy 2 órakor hoztak engem haza.
0: Hála jó Istennek! Ez szerintem minden nagyszülőnek az álma, hogy az unokája esküvőjén ott legyen, igen. És ott robhassa a táncot úgy, az unokájával
1: az
0: együtt.
1: Az unokám, a Tiszaújvárosban Molnár dolgozik, a fiú, aki megnősül, de már húzzák a falat.
0: Igen, már építkezik.
1: Igen, építkezik, igen, igen, igen. Ő is megyen mindig, szabad napkor is, hogy kell, megyen dolgozni, mert azt kell a pénz.
0: Hát ma egy ilyen világot élünk, hát, így van. Iparkodni kell és szorgalmasan
1: persze,
0: dolgozni.
1: Persze.
0: Térjünk még vissza az ön életéhez. Ha egy összegzést kellene mondanunk akkor, és azt a kérdést tenném fel önnek, hogy boldog ember ön, elégedett ember ön, akkor mit tetszene válaszolni nekem
1: én
0: a kérdésemre?
1: Úgy kell, olyat kell elfogadni, hogy van, nem? Úgy kell, én nem ellenkezek semmibe, nekem így van jó, ahogy van, pedig hát itt lehetne lakni az unokámnak is, nagy ez a lakás, ott hátul is van helyiségek, az anyósom ott lakott, mert itt laktunk egy portán. A férjem 52 éve, hogy meghalt.
0: És azóta egyedül tetszik
1: igen,
0: lenni.
1: Igen, de annyit dolgoztam, hogy nagyon sokat, igen. De bírtam is úgy, hogy bírtam meg, szerettem dolgozni. Volt a szőlőhegyünk nekünk, onnan árultam a bort, vittem a munkahelyemre, úgyhogy még segítkedtek is, még az önkormányzat is segített kocsival, pláne így karácsony előtt, hogy kannákba beleraktuk, mert adtak kannákat, hogy vigyek bort, és akkor a főnököm, nőfőnököm volt, és nem tetszett neki, mert az ő bora jobb lett volna, mert az olyan nagyon nemes volt, és akkor az enyém kapósa volt. De úgyhogy még akkor nem olyan nagy ára volt a boroknak, de azért mindenből pénzt csináltam, amit lehetett, igen.
0: És imádságos lelkületű ember is ön, hiszen minden nap imádkozik a Jóistenhez. Most is, ahogy ide érkeztem önhöz, említette, hogy az irgalmasság rózsafűzérét elimádkozta. A szűzanyához, kedvenc szentjeihez gondolom, hogy mindig imádkozik.
1: Igen, este, reggel, délben a déli imádságot sem hagynám el soha. Nem, biztos igaz, hogy nem. Este is. Úgyhogy hát ezt megszoktam gyerekkorom óta, úgyhogy így csinálom azóta is.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Svirnyák Imréné Hermina néninek. A 25 éves sekrestési és harangozói szolgálat alkalmából kerestem fel önt otthonában. További életéhez jó egészséget, jaj, és a jó Isten áldását kívánom.
1: Én is
0: kívánom.
1: Kívánom, de azért ennek is örülök, mert azért ilyet se kap sok mindenki, ugye?
0: Erre büszke lehet mindenképpen, úgyhogy szívből gratulálok önnek.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, csak az egészségem, ha jó lenne, akkor szeretném én tovább is csinálni, vagy besegíteni legalábbis, nem az, hogy egyedül, de besegíteni tényleg, segíteni a Zsuzsikának, úgyhogy örülök, hogy ő elfogadta, elvállalta, ő el is járt nekem segíteni, de csinálja is szorgalmas. Az biztos igaz. Ő is egyedül van, neki is meghalt a párja, ő is egyedül van a nagy lakásban. Igen, és var is, ő is csinálja a templomot, úgyhogy hát mit csináljunk. Mondom, úgy örülök, ha adhatok virágot, itt rengeteg rózsa, minden van, úgyhogy örülök, ha adhatok valamit, igen.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hiszen összeállításunkat hamarosan a Mustár magadásával folytatjuk.
2: Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Balogh Győző, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye cigányügyi referense, a cigánypasztoráció sajátosságairól beszél.
3: Nekünk cigányoknak a család, a közösség az egyik legfontosabb megtartó erő, ami már kezdetektől fogva meghatározza a létét az embereknek. Éppen ezért az egyháznak a gondolkodásának is ebbe az irányba kell elmozdulni, amikor a cigány pasztorációról beszélünk. A legfontosabb az, hogy a II. Vatikáni zsinat azt mondta, hogy az idők jeleit vizsgálni kell, és minden időben alkalmasnak kell, hogy legyen az egyház tanítása arra, hogy a kor emberének a felmerülő aktuális kérdéseire, az őket érintő problémákra reflektálni tudjon, választ tudjon adni. Az egyház szemszögéből a cigány pasztorációnak azokat a kérdéseket kell vizsgálni, ami a mai kor cigány emberét érdekli, foglalkoztatja, ami az ő életét érinti. Itt pedig a népesség robbanás a cigányok között 1990-től figyelhető meg hazánkban, és van egy térkép, amit Pap Zoltán Attila készített el, megyei szinten lebontották, hogy az iskolákban, minden megyében hány százalékban találhatóak cigányok. A legtöbb helyen már ekkor a 30% környékén voltak az iskolákban jelen a cigány gyermekek. Nem beszélve a határmenti falvakról, zárójelben itt jegyezném meg, hogy egy rakacamenti területről jöttem. Ez a rakaca a szlovák határhoz közeli, ahol 900 fő volt, amikor oda kerültem, és a 2 éves papságom alatt 130 keresztelésnél tartok. Ez egy nagyon pici közösség, de ahhoz képest arányában ez egy hatalmas ugrás, amit megtapasztalunk, és hogyha iskolában, óvodában vagyunk ilyen területeken, nyilvánvalóan azoknak az embereknek a gondolkodásmódját, látásmódját kell megközelíteni, akikhez én az Istennek az evangéliumát el akarom vinni. És érthetően az egyháznak keresnie kell a cigányokkal való kommunikációs csatornát, hogy mi az a legjobb módja, ahogyan én egy cigány embernek el tudom mondani, hogy mi az az evangélium, amit Jézus Krisztus neki akar elmondani cigányként, hogy hogyan tudja őt a saját kultúrájában meghívni, mik azok az értékek, amiket ki lehet emelni, azok az ablakok, amin keresztül ráláthat az Istennek az országára. És a cigány pasztorációs paradigmaváltás, bocsánat, tehát a módszertani váltás, az azt jelenteni, hogy innentől kezdve igenis figyelembe kell vennem azt, hogy igaz, hogy ugyanaz az evangélium, amely mindenkinek egyformán szól, csak nem mindegy az, hogy hogyan mondom el, hogy ki hogyan érti meg, hogyan tudom azt érthetőbbé, felfoghatóbbá és érezhetőbbé tenni, hiszen be kell vallani, hogy mi cigányok inkább a racionális értelmi dolgok helyett sokszor inkább a szívünkre hallgatunk, sokkal jobban szeretjük azt, hogyha érzelmileg fognak meg bennünket. 6. Pál pápától tőle indult az a felhívás, hogy tulajdonképpen, amikor egy cigány közösséghez beszélt, megemlítette azt, hogy milyen jó lenne, ha egy idő után a saját szószólójuk megszületne, aki tudja őket képviselni. És pontosan a cigány pasztorációnak valahol ez a célja, hogy egy idő után a cigányok akarjanak az Isten országának a részesévé lenni, hogy ők akarjanak tenni a saját népükért, hiszen ez alulról tőlünk indulhat el, mert rákényszeríteni az Isten országát tűzelvassal nem lehet az emberre. Kell, hogy én is akarjam az Isten országát építeni cigányként. Az inkulturáció mikéntje, ez egy mostani fogalom, amit elég gyakran használnak az egyházban. 2005-ben a pápai tanács létrehozta a cigánypasztorációs irányelveket, ami 102 pontból állt. Ennek az egyik nagyon fontos része, amit ki kell emelni, hogy az evangéliumot, amikor beleültetik az Isten üzenetét a cigány kultúrába, az csonkítatlanul megtartja a sajátosságait, és a kettő elegyedve valami magasabbat hoz létre, valami tökéletesebbet, de nem oldódik fel a másikban. Erre azért hoztam a Rubjovtól a Szent Háromság ikonját, mert tökéletes példája a család modellnek, ahol az apának és az anyának a tökéletes szeretetéből születik meg egy harmadik valaki, aki mind a kettőnek az örökségét tovább viszi, és élhetővé próbálja meg tenni, és előre mozdul. Egy közösség tagja más kultúrával. Amikor én gyermekként beléptem a templomba, otthon éreztem magamat, és hálát adok a Jóistennek, hogy olyan papom volt, akinek az öltözéke, az éneke, a befogadó magatartása nekem lehetőséget adott arra, hogy a szívemben megszülessen a más, hogy én szeretnék ilyen pap lenni. A közösség is annyira jó volt, hogy én ott otthon éreztem magam. Nem éreztem száraznak a vecsernyét, az útrenyét, a liturgiát, mert engem befogadtak. Nem azt éreztem, hogy én ott cigány vagyok, és meg vagyok különböztetve, hanem a templomban otthon voltam, és hazajártam, és ministrálhattam, sőt, foglalkoztak velem, egy kicsit tanítgattak énekelni, és pátyolgattak. Az egyháznak a hagyományait rám ragasztották, és ahogyan mondták, oda is kozmáltam az oltárhoz. És hálát adok a Jóistennek, hogy olyan papom volt, aki előtt, úgy, mint én előttem, nem voltak még abban az időkben példák. Nem voltak még akkor cigány hivatások, nem ismertem cigány papot. És amikor megszületett bennem az a vágy, hogy szeretnék pap lenni, ő csak bátorított. Mert ő azt látta, hogy mindenki egyenlően meg van hívva erre a hivatásra, és igenis a cigányok közül is fontos, hogy legyenek hivatások, legyenek szerzetesek, legyenek apácák, legyenek papok, legyenek olyan emberek, akik tanulva visszamennek a sajátjai közé, és elmondják azt nekik belső tapasztalatukként, hogy mennyire hívja az őket a Jóisten, mennyire szereti az Isten a cigányokat, aki értünk is meghalt, aki értünk is ugyanúgy cigányokért is odaadta az életét a kereszten. A saját kulturális elem bevitele az egyházba az olyan, mint amikor az ember teát főz. A tea főzés az úgy működik, hogy a filtert belerakom a pohárba, és a két különálló dolog elegyedik egymással, átadja az értékeit, és valami fenséges dolog születik meg belőle. Amikor a magyar és a cigány kultúra találkozik az evangéliumnak a szeretetében, az evangéliumnak a tanulmányozásában, akkor én azt merészeltem leírni a dolgozatomban, hogy csúnya szóval medicinális jellege van, gyógyító hatása van a két társadalomra. Hiszen majd fogok beszélni arról, hogy Krisztus, mint nekünk cigányunknak a legfőbb vajdája, hogyan jelenik meg az egyházunknak az életében. És a teafőzéshez visszatérve, azért nem olyan könnyű teát főzni. Kívülről néz az ember, sokszor bolondnak gondolnak minket, hogy cukrot rakunk bele, hogy édes legyen, aztán citromot, hogy savanyú legyen, el lehet azt rontani az arányokat, és valahogy a cigány pasztoráció is pontosan ilyen, hogy az embernek a jó Istenre hangolódva meg kell találni az egészséges értéke, arányokat, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Rá kell érezni, de ezt gyakorolni kell. Az embernek bele kell tanulnia a cigány pasztorációba. És nagyon fontos, hogy kiemeli ez a dokumentum is, amit említettem előzőekben, hogy közöttük élve lehet jól cigány pasztorációt csinálni. Nem az íróasztal mellől, nem pedig a katedrálól, köztük élve, cigány módon étkezve, velük táncolva, velük énekelve, olyan területeken, ahol él a cigány nyelv, mint Sándor testvéreméknél Hodászon vagy Kántor Jánosiban, élő nyelvként a cigány liturgiát énekelni, cigány nyelven használni, cigány nyelven köszönni, és a gyermekeinknek átadni ezt a kulturális részt, amiről mindjárt fogok is beszélni. Az evangélium minden kultúrának szól. A Jóisten azzal áldott meg, hogy volt szerencsém Rómában tanulni, és pápai liturgiákon, utána fogadásokon vettünk részt, ahol afrikaiak is jöttek, és mindenki műsort adott a saját közösségéből, és olyan jó volt, hogy magasan képzett teológusok fűszoknyában táncolva a saját hagyományainak megfelelően akarták köszönteni a pápát, utána a fogadáson mindenki elegánsan felöltözött, európai módon, de előtte a saját nyelvén ki akarta fejezni, hogy mennyire szeretik őt a pápát, mennyire fontos nekik az, amit az egyház adhat, hiszen az ember abból ad, amilyen van. Én nekem cigányként a cigány kultúrámból kell adni, cigányként kell a megváltást keresnem, és ezek az utak állnak előttem, ezek állnak rendelkezésre, hogy én a Jóisten országába eljussak. A cigány kulturális elemek, a tánc, aki szereti a cigány táncot, és jobb bennem, mint én, az szabadságot érez benne, az érzéseknek a előmenetelét élheti meg, és ugyanilyen a nyelv is. És az egyház, ahogyan elkezdett találkozni a cigány kultúrával, nagyon érdekes keresztmetszeteket hozott létre. Ahol a nyelvet kezdte el az egyház tisztelni, és a Szent István társulatnak köszönhetően megszületett a teljes cigány nyelvű szentírás, ott megszületik a Biblia. Mert nagyon fontos az, hogy a cigány nyelvet műveljük. Nagyon fontos az, bár én csak könyvből tanultam a cigány nyelvet sajnos, de nagyon fontos az, amikor az ember elmegy egy cigány nyelvű liturgiára, egy szentmisére, és ha nem is ért mindent, de az idősebb rokonaim is megtisztelve érzik magukat, hogy az egyház vette a fáradtságot, és volt olyan, aki megkönnyezte, hogy a püspök cigány nyelven köszöntötte őket, volt olyan, aki megkönnyezte azt, hogy elment a kereszt búcsújára, és a saját nyelvén hallhatta az evangéliumot szólni. Láthatta azt, hogy azokat a kulturális elemeket belevitték a liturgiába, gitárral énekelve éneklik a liturgiát. De nagyon fontos az, hogy a cigány búcsúnál, a kereszt búcsújánál a cigány testvéreink fel tudják a vándorlásnak az emlékeit eleveníteni. Fel tudják azt eleveníteni, hogy mi elzarándokolunk ahhoz a Krisztushoz, aki értünk cigányokért is meghalt. És a vándorlás az érdekes egy momentuma, hiszen a vándorlók és úton lévők pápai tanácsa az, amelyik foglalkozik velünk cigányokkal. Bár itt némi kritikát szeretnék azért mondani, mert nomádokként beszélnek rólunk, viszont azért Mária Terézia ideje óta letelepedett életformát folytatunk, kivéve Angliában és Franciaországban egy-egy kis közösség, amely kérvényezte, hogy ők lakókocsival járhassák az országot. De nálunk ez másabb. És nyilván nomád elemekkel rendelkezünk. A mi vallásos felfogásunk olyan elemeket tartalmaz, amit egy kívülő embernek meg kell értenie. Ezért fontos az, hogy a papok, az egyházi személyek elmerüljenek a cigány kultúrában, hiszen egymást meg kell érteni. Ez az, ami gyógyító elem lehet. Ez az, ami a feszültségeket lebontja, hiszen nekem az a tapasztalatom a cigány pasztorációban, hogy az emberek nem egymástól félnek, hanem az ismeretlentől. Mert nem ismerik a másiknak a szokásait, nem tudják, hogy hogyan kell viselkedni. Tapasztaltam azt, hogy cigány emberek a templomba azért félnek bemenni, mert nem tudják, hogy ott hogyan kell viselkedni. Nem rájuk van kalibrálva, nem tudnak végigülni egy hosszú egyórás vagy másfél órás liturgiát, mert szükségük van a mozgásra. Ugyanezt tudom mondani a cigány gyermekeimről, akikkel hittanon foglalkozok, hogy másképpen kell egy kicsit velük bánni, meg kell őket mozgatni. Nekem is gitárt kell ragadni, be kell vinni az órára, énekelni kell velük. Sőt, még táncnak is gúnyolják, amit próbálok néha velük játszani, vagy mozgatni őket. De fontos az, hogy mozgásban legyenek. És kimondva kimondatlanul ez a rengeteg mozgás a nomád előtörténethez is kapcsolható. Átkeresztelt babona. Az egyház történetében volt már ilyenre példa. A fény és a sötétségnek a találkozásakor, amikor a fény legyőzi a világosságot, akkor ugye karácsonyfa története is így lett ismeretes számunkra, és a pogány ünnepből megkeresztelt keresztény szokás gyanánt ugyanezt tapasztaltam már papként is, hogy nagyon sokszor jönnek cigány testvérek, amikor balcsuklóra, karmazsin szalag oda van kötve, mert az ártó szellemektől szeretnének védelmet nyerni, vagy jönnek szentelt vizet kérni, mert sír a gyermek, nem tudnak aludni. És egy olyan megoldás sikerül találni, hogy a vörös karmazsin szalag helyett egy csotkit használunk, amit a keresztelés alatt adunk oda az újszülöttnek, vagy a családtagnak, hogy majd otthon ezt viselje a gyermek. Nagyon fontos az, hogy például én most a görögkatolikus részről tudok beszélni, hogy az ártó szellemek elleni imádságot külön ki kell ilyenkor hangsúlyozni, és tapasztalataim szerint ilyenkor megnyugszanak, mert védelmet találnak. Amikor én bemegyek egy osztályterembe, és olyan cigány gyermekekkel találkozom, akiknek este menekülni kellett mondjuk egy alkoholista apuka elől, anyukájával együtt, hulla fáradtan, éhesen ül be az iskolapadba, nehéz hittanórán az Istenről beszélni. Hiszen neki a fizikális kimerültsége felülmúlja azt a lelki éhséget, amit fel kellene ébreszteni papként vagy hitoktatóként benne. Tehát nyilván valószínűleg először ezeket, ahogyan az irányelvek is felhívják a figyelmünket arra, először ezeket a társadalmi különbségeket, hátrányokat kell kompenzálni, és utána elérni egy olyan szintet, hogy lehessen az Istenről beszélni. Nyilván itt zárójelben jegyezném meg, hogy Krisztusnak a szavait, hogy legyetek okosak, mint a galambok, és ravaszak, mint a kígyók, tehát alkalmazni kell ezt is. Az egyház nem lehet csak egy kiszolgáló, szórakoztató intézmény, amely gyermek megőrzésre, ingyen ennivalóra, kirándultatásra van kitalálva. Semmit nem ér az egész, hogyha nem Krisztus áll a közepén. A legfőbb vajda maga Krisztus. Azért mernék erről beszélni, mert 1990-től ez a rendszer megszűnt. Vannak önmagukat vajdának kikiáltó emberek, akik vagyoni alapon eldöntik, hogy ők minket vezetnek, de az semmilyen közösség nem szavazta meg. Senki nem hatalmazta fel őt arra, hogy rólunk döntéseket hozzon, főleg nem vallási kérdésekben. Viszont Krisztus applikálható, alkalmazható a vajda szerepre, hiszen a vajdának a feladata az volt, hogy a belső és a külső társadalmat, a cigányokat és mindenki mást, bocsánat, a gázsókat összekösse, a problémákat ő szüntesse meg, ő segítsen kommunikálni, ő legyen az, aki kibékíti az embereket. És pontosan Krisztus ezt teszi. Ő az, aki nem harcolni jött. Ő nem azért jött, hogy háborúzzon, ellenségeskedés szítson, hanem az egyenlőtlenségeket jött kiegyenlíteni, ahogyan Szent Pál apostol is írja. Krisztus tulajdonképpen híd szerepet tölthet be, és ez lehet az integrációnak az egyik legfontosabb eleme. Szerintem az oktatás mellett az egyedüli mencsvára az egyház a mai cigány társadalomnak, hogy magához méltóan, ember módjára tudja keresni a Jóistennel a kapcsolatot. Hiszen Krisztus az, amelyik a két társadalom közötti szakadékot át tudja hidalni, meg tudja azokat a különbségeket szüntetni, fel tudja kelteni mind a két félben a kíváncsiságot a másiknak a kultúrájára, nem a félelmet látva, hanem az érdekességet, a kíváncsiságot a másikban az embert keresni. És ez nem a reklám helye, nem egy könyv címét akarom most itt elmondani, de hogy a cigány arcú Jézust kell a másik emberben meglátni. És pontosan ezt akarja Krisztus nekünk, cigány embereknek elmondani. 2014-ben a Magyar Cigány Kutató Intézet végzett egy felmérést az ország különböző területein elhelyezkedő 100 magát vallásosnak mondó cigány ember körében, akik különböző szinten voltak vallásosak, járatosak az egyházzal és az Istennel kapcsolatos dolgokban. Nálunk itt is a hagyományokat ismerni kell. Rakacán régi hagyomány volt az, hogy mivel búcsújáró hely volt, az emberek nem fértek be a templomba, megvásárolták a padokat, és oda csak családtag ülhetett le, és ezért volt az, hogyha valaki bement, akkor felállították, hogyha nem oda ült. De egy cigány ember, ha bemegy és felállítják, akkor azt érzi, hogy nem fogadják jó szívvel, neki a sarokban kell leülni, nem a templomban tud egy kicsit feloldódni. De itt is arról van szó, hogy elcsúszik egymás mellett az információ, mert nem ismerjük egymást. És hamarabb kezdünk el negatív dolgokat gondolni, mint sem felfognánk, hogy mi is az, amiről beszélünk. Ha van egy olyan pap, aki elhatározza azt, hogy cigánypasztorációban szeretne dolgozni, de sokszor ezt az élet hozza, a dispozíció hozza, hiszen nem mindig kell nekem elhatározni, hogy cigánypasztorációval kell foglalkozzak, mert lehet, hogy nem akarok, de olyan helyre helyeznek engem, ahol nagy arányban cigányok élnek. Akkor bizony azoknak az embereknek a lelki üdvösségéért is ugyanolyan felelős vagyok, és ugyanúgy ki kell dolgoznom egy éves pasztorációs tervet, amelyet külön rájuk tudok alkalmazni, hogy hogyan szeretném őket bevonni az egyház életébe. A tagoknak a felhívása, a figyelmének a felhívása nagyon fontos, hiszen itt is a befogadó szerep a cigány étkezésekhez lehetne hasonlítani. Hiszen kimondva kimondatlanul a cigánytörzsek, amikor vándoroltak, akárkivel nem ültek lenni. Csak a törzsnek a tagjaival, csak a családtagokkal, a legközelebbiekkel, idegenekkel nem. Amikor egy idegen embert befogadtak az asztalukhoz, ott egy ki nem mondott adoptáció történt. Az valójában testvér, nem csak testvérnek szólították, hanem annak is érezték, és úgy kezdték el szólítani, sőt úgy kezdett rá a közösség tekinteni. A legfontosabb az eukarisztia, hogy egy asztalról eszik, és aki velem Krisztusnak a testét és a vérét egy asztalról veszi, az valóban a testvérem. Ahogyan az arab nyelvből lehetne fordítani, ő a húsom és a vérem. Tehát sokkal mélyebb a kifejezés. A Szentírás, mint motiváció, volt egy ilyen kérdéskör, amikor arra kérdeztek rá, hogy mi volt az, amikor egy cigány embert valaki az Isten keresésére, az egyház felé mozdított. És nagyon sok ember határhelyzetet élt meg, vagy elveszített valakit, és gyászolt. Vagy valamilyen tragédia történt, súlyos testi betegség, vagy hozzátartozója miatt, úgy érezte, hogy rajta senki más nem segíthet, csak a jó Isten. És akkor hallott egy olyan idézetet a Szentírásból, amely őt szíven ütötte. És onnantól kezdve folyamatosan tartotta a kapcsolatot az egyházzal. Egy Papantal nevű kutató arról beszélt, hogy a cigányok nagyon hasonlóak a vallásosságukat tekintve az állatvilágban felfedezett mimikritől. A mimikri azt jelenti, hogy színt váltanak, rejtőszínük van, és beolvadnak a környezetbe azért, hogy megvédjék önmagukat a külső hatásoktól szemben. És ez a kutató több társával együtt arról beszélt, arról írt még a kezdetekben, amikor a cigányokkal kezdtek foglalkozni, hogy a cigányok csak érdekből veszik fel a vallást. Mert alkalmazkodnak a befogadó nagyobb közösségnek a vallásához azért, hogy védelmet nyerjenek más népektől. Viszont rögtön láthatjuk itt a cáfolatot, hogy valójában belső igényről beszélünk, nem külsőségeknek akarnak megfelelni. A megtért cigányok aktivitása egyházközségükben, itt egy saját példát mondanék, hogy azokkal a cigányokkal sokkal erősebb lett a kapcsolatom, akikre feladatot bíztam. Akiket nem csak meghívok a templomban, ne templomba, hanem megbízom egy kiemelt feladattal, ami csak az övé, amiért csak ő számol el, és ez az egyházon belül, a mi egyházközségünkön belül neki van elkülönítve. És onnantól kezdve felelősség teljesebben tudtak viselkedni. Közalkalmazottakat sikerült kérni, akik nagyon felelősség teljesen végezték iskolában az iskolai felügyeletet, mivel rokonok ezért tudnak a gyermekekre vigyázni, felügyelni, vagy akár a tanodás kirándulásokra elkísérni bennünket. És még lehetne sorolni ezeket a dolgokat, de mindegyik ugyanígy kötődik személyre szólóan. A személyesség szerintem az, ami kiemelendő, hiszen nekem kell az, hogy személyes kontaktom legyen azzal a cigány közösséggel, amelyben én a hivatásomat megélem. Szolnokon volt nagyon szép gyakorlata az, amikor a cigány telepre kimentünk a motorútra, és minden egyes nap más családnál mentem a Bibliával és a gitárommal, együtt ettünk, de sokszor nem csak a család, hanem a környező háznak a lakói is bejöttek a házba, és együtt voltunk. És az egy érdekes személyes tapasztalat volt, mert ők azt tapasztalták meg, hogy a pap kijött hozzájuk. És akkor még nem is voltam pap, csak a reverendám után már az egyházzal azonosítottak. Ezért nem mindegy, hogy egyházi személyként, aki a hitről beszélek, a hitet próbálom megélni, hogyan viselkedek a cigányokkal. A megtért cigányok aktivitásához láthatjuk azt, hogy napi szinten ott a kétharmada zölddel látható annak a kis perecnek, gondolkodik az Istenről, és még jelentős része heti rendszerességgel, a többi az alkalmanként, és csak 1%-a van, aki korlátozza az Istenről való gondolkodását arra a vallási közösségre, amelyikben jelen van hetente egyszer. A missziónak a fontos elemei, amelyeket kiemelnék zárásképpen, az éneklés és a prédikáció, az nagyon fontos. A tapasztalat is ezt bizonyítja, hogy szükséges időközönként az előadásokat is megszakítani egy-egy kis gitáros énekléssel, prédikációval. A prédikációnál én szeretek direkt felkészülni. Minden keresztelésen prédikálni szoktam a családnál, a családnak. Volt olyan, amikor a keresztelésre való felkészítést a család otthonában végeztem el, mert mivel a cigányoknak nagyon fontos a család, ezért a családdal együtt, a család jelenlétében szolgáltatom ki a szentséget. Egyik kedvenc élményem, amikor a betegek szentségét szolgáltattam ki, és kimentem Rakacán a cigány sorra, és vittük a szentséget a harangozóval, ment előttem gyertyával, és a családdal és az utca lakóival közösen végeztük el a betegek kenetének a feladását. A családtagok nyitották ki a Bibliát a beteg feje fölött, és csak a gyónásra mentek ki a szobából. És ez a nénike, ez meggyógyult. És utána, amikor a faluban járt, kelt, mint az Istennek egy csodajele a közösségben, soha nem volt még akkora respektem. Egy év után a cigányok elkezdtek nekem visszaköszönni. Nem az idegen embert látták bennem, hanem azt, aki köztük él, és értük van ott, aki magát az Istent viszik közéjük.

Az elmúlt percekben dr. Balogh Győző a cigánypasztoráció kihívásairól beszélt. A 2026. március 3-ai adásunk ismétlését hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: A nap imája.
1: Aquinói Szent Tamás imája. Adj nekem, Uram, éber szívet, hogy semmiféle hiú gondolat ne vonjon el tőled. Adj nemes szívet, hogy semmiféle nemtelen szenvedély ne legyen urrá rajtam. Adj nemes szívet, hogy semmiféle rossz szándék ne tudjon beszennyezni. Adj megingathatatlan szívet, amelyet nem törnek meg a megpróbáltatások. Adj szabad szívet, amelyet semmiféle zavaros szenvedély nem tud legyőzni. Amen.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim Pap Ildikó, Somosvári Eszter Anna, Tóri Sarolta és Bilincsik Márton nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Félix Mendelssohn Bartholdy opusz 56-os, 4. A-dur olasz szimfóniájának 3. tételét az izraeli filharmonikusok játszották. Vezényelt Solti György.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra. Körkép, vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Az orosházi képviselőtestület két napi rendi pontot tárgyalt augusztus 6-án. Zárt ülésen döntöttek az orosházi városüzemeltetési és szolgáltató ZRT ügyvezetéséről, továbbá az Orosz Projekt Kft. Felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása volt még napirenden. Raffai János polgármester értékelt és elmondta, a döntés értelmében Furákné Szabovik Renáta cégvezetőként, Mák Szabolcs vezérigazgatóként vállal részt a városüzemeltetési ZRT élén. Gyopáros fürdővel kapcsolatban előremutató elképzelések és lehetőségek körvonalazódnak. Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra, valamint önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése pályázati kategóriában nyert nagykamarás 116 millió 258 ezer forintot. Ezt Mohácsi Klaudia polgármester jelentette be közösségi oldalán. A Magyar Faluprogram kiírásának a támogatás elnyerésének köszönhetően megújul az Irinyi utca. Arra 56 millió 312 ezer forint forrás érkezik. Sok éve várnak az ott élők a fejlesztésre. Az előző polgármesteri ciklusban több alkalommal pályázott a település, végre sikerre jártak, mondta a településvezető. Megújul az önkormányzati konyha épülete is, 59 millió 946 ezer forintos támogatásból. A fejlesztésnek köszönhetően korszerű, biztonságosabb és méltóbb környezete lesz a feladatellátásnak. Buza Barnabás csapata a közelmúltban a Tokaji Lecsó Fesztiválon bizonyította szakástudományát. A csapat 17 induló közül a második helyet szerezte meg a hagyományos versenyen. Mivel évek óta rendszeresen ellátogatnak Tokajba és korábban vendégként is megtapasztalták a fesztivál különleges hangulatát, egyértelmű volt számukra, hogy beneveznek a megmérettetésre. A nevezést követően megkezdődött a szervezés, majd a közös munka eredményeként megszületett az a recept, amelynek értékelése alapján a zsűri a csapatot a második helyre értékelte a versenyen. A jó hangulat, a közös főzés és a vendégszeretet emlékezetessé tette a hétvégét minden résztvevő számára, értékelte röviden a sikeres szereplést Búza Barnabás. A csapat vezetője hozzátette még, hogy a tokai eredmény nem csak a csapat számára jelentett büszkeséget, hanem Orosháza jó hírét is tovább örökbítette, hiszen a vendégszeretetet, a közösségi összefogást és a kiváló lecsót messze földön elismerték. A csapat tagjai Kánya Anita, Kánya Péter, Csiszár Szekeres Klára, Csiszár Zoltán, Szabó Kis Zsuzsanna, Szabó Péter, Búza Bíró Andrea és természetesen Búza Barnabás voltak. Speciális gépekkel kezdte meg a békést kettészelő Élivis csatorna tisztítását a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A vízfelszínt elborító békalencse eltávolítása mellett oxigént is jutatnak a vízbe, segítve a fenyegető csapadékhiányban túlélni próbáló élővilágot. A csapadékhiány és a tartós hőség miatt a csatorna vízfelszínét jelenleg szinte teljes összefüggő békalencse réteg borítja, emellett a vízben nagy mértékben megindult a hínárosodás is, írja közösségi oldalán Kálmán Tibor békés polgármestere. A kövizik munkatársainak beavatkozása életmentő a helyi ökoszisztéma számára, ám a szakemberek erőfeszítései a természet szélsőséges erőivel való szembenállást jelentik. A vízügyi helyzet rendkívül kényes. Amennyiben a közeljövőben nem érkezik eső, a csatornában jelenleg fennálló minimális egyensúly is fenntarthatatlanná válik. A vízfolyás frissítését jelenleg szivattyúzással biztosítják. A duzzasztónál berendezések emelik át a vizet a kettős körös alvízi szakaszáról a felszínre, így juttatva felülről friss utánpótlást az Élőbis csatornába. A kettős körös vízszintje a kritikus csapadék hiány miatt már napi 2-3 cm-t apad, ami rávilágít arra, hogy ennek az intézkedésnek is megvannak a maga fizikai határai. A kövizik munkatársai a szárazság kezdete óta mindent megtesznek a helyzet stabilizálásáért, a mostani gépi tisztítással és oxigénpótlással is a súlyosbodó vízminőség romlást próbálják megelőzni. Agyhullám alapú gondolatvezérlés, humanoid robot, ballonindítása a stratoszférába, elektromos napelemes jármű, petpalackos hajó a tehetséggondozás és az élményalapú oktatás érdekében. Mindez egy helyen a csorvási Edison Klub falai között.
A mindenre nyitott fiatalok az elmúlt egy évben is rengeteg új ismeretet gyűjtöttek a klubvezető Morvai József irányítása mellett. A szakemberek szakmájuk kiváló és elismert képviselője innen indultak, ebből a Békés megyei városból. Ott a Csorbás iskola falai között tanultak, délután pedig az Edison Klub inspiráló közegében éreztek motivációt arra, hogy a pályaválasztásukkor is szerzett tudást felnőtt életükben is kamatoztassák. Sokan vannak, akik máig hazalátogatnak, bekapcsolódnak a klub életébe, támogatják a fiatalokat és mecénásként is segítik az Edison Klub mindennapjait. Az elmúlt év sok változást hozott az Edison Klub életébe. Ez az egyesület biztosítja az Edison Klub számára a jogi képviseletet, pályázatok esetén kötelezettségvállalóként lép fel. Az Edison Klub sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Tehetségprogram Edison nyomában címmel, és nyert a program megvalósítására 4,5 millió forint támogatást. Edibox nevű tematikus programozható dobozt készítenek Szluko András és Szilágyi Dávid vezetésével, elektronikus áramköröket állítanak össze, 3D tervezés és nyomtatás, programozás szerepel a feladatok között, és van idő a kamera obszkurát is kipróbálni, a képeket előhívni, mondta a klubvezető. De részei a programnak a tanulmányi kirándulások is. Novemberben a csornai cserépgyárban jártak, ahol megnézték a teljesen automatizált gyártósort. Márciusban a Miskolci Egyetemen jártak szakmai tapasztalatokat szerezni. Az egyetemváros lehetőséget adott arra, hogy a műszaki karok intézményeit megtekintsék. Érdekfeszítő kísérleteket, műszaki méréseket, mérnöki munkákat láttak, köszönhetően Varga Attila Károlynak, az Automatizálási és Infokommunikációs Intézet egyetemi docensének. Júniusban Kukla Imre látta vendégül a klubtagokat, a diákokat és szüleit. Kipróbálhatták az ifjabb Kukla Imre és barátai által kialakított benzinmotoros kempingkerékpárt, közösen szereltek motorokat a jól felszerelt műhelyekben. Az Edison Klub Tehetségpont egy újabb akkreditáció keretében ismét elnyerte az akkreditált kiváló Edison Klub Tehetségpont címet. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Új szintre emeli a Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű kampányát a Katolikus Karitász. Az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett 2026-ban még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott, hosszú távú esélyteremtésre. A kampány részeként működő lépcsőfok program mentorálással, korrepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. A segélyszervezet azért indít adománygyűjtést, hogy idén még több rászoruló diákot támogathasson. A Caritas azokat a rászoruló hazai családokat is segíti, amelyek kimaradnak a támogatotti körből, kisebb részben pedig a határon túli magyar gyermekeket. Figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű, tartósan beteg, illetve mély szegénységben élő tehetséges diákokra, valamint azokra, akiknek családja betegség, munkahelyvesztés vagy lakhatási nehézség miatt került válsághelyzetbe. A Katolikus Caritas iskolakezdési akciója július 30-ától szeptember 15-ig tart. A 1356-os adományvonal hívása mellett online adományozása is van lehetőség a Katolikus Caritas honlapján keresztül iskolakezdés megnevezéssel, de a Caritas központi bankszámlájára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat. Csatornaépítés kezdődik Vámospércsen, tudta meg a Civis Hír. A nyíradonyi Janta Bau építőipari és szolgáltató Kft. Nyerte azt a pályázatot, amelyet a Gólya utcai szennyvízhálózat kiépítésére írt ki Vámospércs önkormányzata, olvasható a közbeszerzési értesítőben. A nyertes ajánlattevőnek a Nyírmártonfalvi úton és a Gólya utcán kell kiépíteni a gerincvezetéket 469 méter hosszan, továbbá a bekötő csatornákat 451 méter hosszúságban. A szennyvízhálózat kiépítése miatt a meglévő kerékpárút és a 4905-ös számú összekötő út burkolatát meg kell bontani, majd helyre kell állítani. A pályázaton nyertes cég 37 millió forintért vállalta a munka elvégzését. Több 10 milliót költenek a Bagaméri iskolára, írja a Civis Hír. Nettó 84 millió forintért fejlesztik az általános iskolát. Az augusztus 3-i közbeszerzési értesítő szerint az Arany János utca 2 szám alatti épületben burkolják

utcának kar hagyományainak, a bölcsészképzés klasszikus normáinak megőrzésének, egyben reagálva a változó világ kihívásaira, elsősorban az oktatás, a tudományos élet és a nemzetközi kapcsolatok terén. Engler Ágnes ezer szállal kötődik az egyetemhez, a Nevelés és Művelődés Tudomány Intézet professzora, aki a jog előtt Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen 1999-ben végzett magyar nyelv és irodalom tanár, illetve felnőtt képzés és művelődés menedzser szakokon. PhD fokozatát pedig 2010-ben szerezte a Debreceni Egyetemen, ahol az intézetben tanársegédként indult karrierje. Azóta folyamatosan az egyetem oktatója, jól ismeri tehát az intézmény, azon belül elsősorban a kar működését. A bölcsészettudományi karon 230 oktató és 57 további munkatárs biztosítja mintegy 3000 hallgató képzését, akik a jelentkezéskor 20 alap, 23 mesterképzés, 13 osztatlan tanárképzés, 11 szakirányú továbbképzés, valamint 3 doktori iskola kínálatából választhatnak. A BTK a Debreceni Egyetem egyetlen kara, amely az indulás 1912 óta folyamatosan megszakítás nélkül működik, így nem véletlen, hogy az 5 éves dékáni program is épít a kar hagyományaira. Elkezdődtek az Izzik a galagonya próbája a Csokonai Nemzeti Színházban, adta hírül a Dehír. Az új bemutató különlegessége, hogy a társulat színművészei mellett a debreceni Ady Endre gimnázium diákjai is színpadra lépnek. Az előadást ifjabb Vidnyánszky Attila rendezi, aki 10 év után tér vissza rendezőként Debrecenbe. A rendező úgy fogalmazott, hogy nem csak Debrecent, hanem a Csokonai Nemzeti Színházat is nagyon szereti. Legutóbb 2016-ban dolgozott itt, amikor Arany János életéről készített előadást, és azóta is várta a közös munkát a debreceni társulattal. Az Izzik a galagonya egy különleges atmoszférájú történetbe vezeti a nézőket. A cselekmény egy romos debreceni templomban játszódik, ahol egy középiskolás kórus az utolsó rendezvényre készül a felújítás előtt. Az eseményt dokumentumfilmes stáb rögzíti, ám a próba hamar káoszba fordul, és a közösség tagjai fokozatosan egymás ellen fordulnak. Az előadás Federico Fellini Zenekari próba című filmjének forgatókönyvéből merít ötletet, miközben a középiskolások szemszögén keresztül vizsgálja a szabadság és a hatalom viszonyát egy olyan világban, amely a széthullás felé sodródik. Mindez Fellini sajátos humorával, iróniájával és életigenlésével jelenik meg a színpadon. A produkció egyik legizgalmasabb vállalása, hogy hivatásos színészek és középiskolások együtt hozzák létre az előadást. Az Izzik a galagonya bemutatója szeptember 11-én lesz a Csokonai Teátrumban. Elindult az Észak-alföldi innovációs platform, értesült a Hajdú Press. A platform célja, hogy láthatóvá tegye a régió vállalkozásaiban megvalósuló innovációkat, valamint hosszú távon bemutassa azokat a fejlesztéseket, amelyek hozzájárulnak a térség gazdasági versenyképességéhez. A platform a Hajdú-Bihar, a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kereskedelmi és iparkamara közös kezdeményezéseként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és Magyarország kormánya által indított vállalkozásfejlesztési projekt részeként valósult meg. Az Észak-alföldi innovátor a szakmai kezdeményezés a közel 3 évtizedes Észak-alföldi innovációs díj hagyományaira épül, de egy új szemléletet képvisel. A kezdeményezés nem csupán a kiemelkedő innovációk szakmai értékelését biztosítja, hanem egy folyamatosan bővülő digitális tudásbázist is létrehoz, amely bemutatja a régió innovátorait, ösztönzi a jó gyakorlatok megosztását és elősegíti a vállalkozások közötti együttműködéseket. Megjelent az Alföld legújabb augusztusi száma, tudatta a Dehír. A debreceni irodalmi folyóirat augusztusi száma idén a műfordítás irodalom köré szerveződik. Az 1950 óta működő nagymúltú lap friss kiadványa gazdag merítést kínál a kortárs és klasszikus világirodalomból, emellett hiánypótló esszéket, tanulmányokat és kritikai írásokat is tartalmaz. A Szép Irodalom rovatban olyan jeles szerzők művei olvashatók magyar nyelven, mint James Joyce, Rainer Maria Rilke, Matthew Rice vagy Mary Ho. A szövegeket a többi között Gula Marianna, Székely Márton, Kerber Balázs, Gerevics András, Tatár Sándor és Vörös István tolmácsolásában vehetik kézbe az olvasók. A kilátó rovatban a többi között Vörös István azt járja körül, miért a szonett a legdemokratikusabb versforma. A Szemle rovatban Ovidius Átváltozások című művének új kiadásáról, Agócs Péter kötetéről, valamint Christian Kracht Eurotrash című regényéről olvashatók kritikai írások. A lapszám vizuális élményét Gesztei Nagy Zsuzsa elektrográfiái teszik teljessé.
Két debreceni atlétának szurkolhatunk az Európa-bajnokságon, adta hírül a Dehír. 51 versenyzőt utaztat a magyar

A Magyar Atlétikai Szövetség az idei szabadtéri felnőtt Európa bajnokságra, amelyre augusztus 10-től 16-áig, tehát a héten kerül sor, Angliában, Birminghamben. Az utóbbi évek egyik legkellemesebb feladata a most következő EB előtt esélyeket latolgatni, ugyanis azokból van bőven, most nem egy versenyzőknek kell ernyőt tartania a magyar atlétika egésze fölé, majdnem minden szakágunk fel tud vonultatni olyan atlétát, aki ott lehet a legjobbak között a végelszámolásnál, akár a dobogón is, írják a szakág részéről. Debrecent ketten képviselik, mindketten a DSI Debrecen sportolói. Kleckner Hanga rúdugrásban indul, Kozák Luca 100 méteres gátfutásban és a 4x100 méteres váltófutásban. Debrecen is a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: A menők merjünk növekedni Krisztusban egyházmegyei ifjúsági tábort ezúttal is Kálmán József plébános egyházmegyei ifjúságreferens vezetésével a tiszafüredi Assisi Szent Ferenc lelki gyakorlatos házban tartották, majd a közel 100 fős fiatal közösség leveleken folytatta tovább táborozós életét. Itt csatlakozott hozzájuk Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspök, akit innen gyalogos zarándokként kísértek a diákok Mária Pócsra, az egyházmegyei búcsúra. Arról kérdeztük Kálmán József atyát, hogy vajon egész héten mennyire járt a táborozók fejében az előttük álló út.
1: Nagyon érdekes, és nem tudom, hogy pozitívan hangzik, vagy esetleg így első hallásra negatívan. Érdekes módon ez nem mindig téma hétköznap. Tehát kicsit ez a jézusi mondat jut eszembe, hogy elég a mának a maga baja. Tehát minden napnak megvan a témája, a programja, a vendégei, a tematikája, és tulajdonképpen nem mindig szaladunk előre. A péntek este az, amikor egy kicsit így leülünk, és azt mondjuk, hogy jó, akkor most gondoljuk át a következő napot, mert ez nem csak egy gyaloglás, nem az a lényeg, hogy most egy teljesítménytúrára megyünk, hány kalóriát égetünk, hány lépést teszünk, hanem ez attól sokkal több. És tulajdonképpen az a tapasztalat, hogy így lelkileg akkor érnek oda, hogy akkor este így megnyugszunk, idézőjelbe, összeszedjük a gondolatainkat a holnapi napra. Nyilván tudjuk jól, hogy egy picit nem csak magunkat, hanem másokat is viszünk oda. Tehát ezért ezt is úgy elmondjuk nekik, hogy ez lehet, hogy nehéz lesz, lehet, hogy nem lesz hozzá kedved, fárasztó, meleg lesz. Az emberbe óhatatlanul megfogalmazódik, hogy jó, hát kellett ez? Meg mikor érünk már oda, mint az ismert mesébe, hogy ott vagyunk már. De hogyha fiatal azért ez fejbe és szívbe tudja, hogy én most valamiért megyek, vagy valakiért megyek, valahova meg fogok érkezni, nem csak egy szálláshelyre érek oda, hogy leülök, végigfekszem, kipihenem, kifújom magam, hanem azért Mária Pócsra egy kegyhelyre érkezünk. Tehát akivel elindulok, mondjuk a szívembe, azzal meg is érkezem majd Mária Pócsra. Úgyhogy az egésznek azért van egy ilyen nagyon, nagyon szép lelkülete.
2: Hogyan hat a fiatalokra az, hogy püspök atya is velük zarándokol?
1: Nagyon pozitívan is. Azért tartottam egy másodperc szünetet, mert gondoltam, hogy idehozom azt is, hogy püspök atya most azért hála Istennek nem csak ezen a zarándoklaton volt, hanem ő úgy gondolta, hogy neki fontos az, hogy mondjuk egy napot, egy estét ott töltsön a fiatalokkal, és ő ellátogatott hozzánk a hét folyamán. Tehát ő többet volt most a fiatalokkal, mint szokott. És jó volt azt tapasztalni, hogy az egyházmegyének a vezetője érkezett el, és mégis, természetesen a legnemesebb értelemben mondom ezt, és a legtisztább, legkomolyabb értelemben, hogy a fiatalok úgy hamar úgy kezelték, hogy hát egy táborozó. Tehát valaki, aki itt van velünk a táborban, akit nem kell körbeudvarolni, hanem oda mehetek hozzá, és megkérdezhetem, hogy ízlette a vacsora, püspök atya korábban focizott, beáll-e focizni egy kicsit, lehet tőle kérdezni, lehet vele viccelődni. Tehát jó volt azt tapasztalni, hogy püspök atya is megérkezett a fiatalokhoz, és a fiatalok is azt érezték, hogy püspök atya itt van, velünk táborozik. A gyalogos zarándoklatban is ez a tapasztalat, hogy egész más az, amikor azt mondom, hogy gyalogolj végig 13 kilométert, mert ez a program is kész. Vagy pedig azt mondja mondjuk egy főpásztor, hogy gyere és kísérj engem, és gyere velem, és együtt imádkozunk. Hallottam, hogy még volt olyan is, hogy az egyik fiatalnak egy vicc jutott eszébe ott menet közben, és hogy elmesélte püspök atyának, nevettek egy nagyot. Tehát tényleg mindenféle hangulat és úgy lelkület így megjelenik ezen a héten, meg ezen az zarándoklaton.
0: A táborról egy képes beszámoló nézhető és olvasható, valamint püspök atya a leveleken elmondott szentmiséjének prédikációja meghallgatható a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye weboldalán a dnyn.hu-n.

0: Binder Károly zongorázott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük a hallgatókat. Szeptember 7-én a Róma közeli Ganezzano jó tanács anyja kegyhelyére látogat 14. Leó pápa, adta hírül hétfőn a Vatican News. A katolikus egyházfő Szűz Mária születésének ünnepe előestéjén szentmisét mutat be a bazilikában. 14. Leó pápává választása után első útjainak egyikén 2025. májusában is felkereste az Ágoston rendi kegyhelyet, amelyhez még szerzetesként alakult ki szoros személyes kötődése. A katolikus Karitász Balaton-Akali gyermektáborába látogatott Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló országgyűlési elnök. Adta hírül hétfőn a Magyar Kurír. A házelnök közel 40 Borsod-Szirákról érkezett gyermekkel találkozott, és bekapcsolódott a tábor programjaiba is. Forsthoffer Ágnes emellett a segélyszervezet vezetőivel, a rászoruló családok támogatásáról, valamint a Karitász jövőbeli terveiről is egyeztetett. Kedden délután 2 órakor szavaz az országgyűlés az új köztársasági elnökről, közölte hétfőn Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő tájékoztatása szerint a Tisza frakció 140 képviselője támogatta aláírásával Baka András államfő jelöltségét. Magyar Péter hozzátette, a Fidesz nem állított jelöltet, a Mi Hazánk pedig nem gyűjtötte össze a jelöléshez szükséges 40 aláírást. A Dunakeszi járműjavító egyiptomi vasúti kocsi projektjeinek rendezéséről tárgyalt Kairóban Vitézi Dávid, írta hétfőn közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető egyiptomi kollégájával és a MÁV vezetőivel keresett megoldást a leállt szállítások folytatására vagy lezárására. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a csaknem 800 embernek munkát adó üzem talpra állításához az egyiptomi megrendelés ügyét is rendezni kell. 3 új szak létrehozásáról kezdődött társadalmi egyeztetés hétfőn. A tervek szerint ökológiai gazdálkodási és biotechnológiai felsőoktatási szakképzés, valamint reedukációs szakember mesterképzés indulhat. A módosítással a mesterséges intelligencia informatika mesterképzés is bekerülhet a felsőoktatási szakjegyzékbe. A társadalmi egyeztetés augusztus 18-áig tart. 30 napra előzetes letartóztatásba helyeztek 7 embert Romániában, akik szombaton mentőautóra támadtak az erdélyi Récze keresztúron. A Kolozs megyei rendőrség hétfői közlése szerint a támadók a közösségi médiában terjedő, szervkereskedőkről szóló rémhírek hatására kövekkel, botokkal és fejszékkel rongálták meg a járművet. A mentőautó sofőrje súlyos szemsérülést szenvedett és műtétre szorult. Csapást mértek az ukrán erők hétfőre virradóan az oroszországi Nizsnyekamszk-Taneko olajfinomítójára, erősítette meg az ukrán fegyveres erők vezérkara. A támadás után tűz ütött ki a létesítmény területén. Közben az orosz hadsereg irányított légibombákkal támadta az ukrajnai Záporizsja városát, ahol a helyi hatóságok szerint legalább 24-en, köztük 2 gyermek megsebesült. Hazánk időjárásáról. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik, estétől északkeleten viharos széllökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 32 és 38 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt. Bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet se a kicsinyek közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Mit gondoltok, ha valakinek 100 juha van, s egy elkóborol közülük, nem hagyja-e ott a 99-et a hegyoldalon, és nem megye, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálta, bizony mondom nektek, jobban örül annak, mint az el nem tévedt 99-nek. Éppen így mennyei atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül. Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 18. fejezetéből az elsőtől az 5., a 10. és a 12-től a 14. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel.

0: Elhangzott Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, 596-os jegyzékszámú D-moll koncertú harmadik tétel. Sebestyén János játszott. 5 óra 40 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Hétfői műsorunk témái: Leó pápa urrangyala imája. Nagy kihívások során bizalommal hagyatkozzunk Jézusra. A Szent Atya felhívásai: hagyjanak fel a polgári célpontok elleni támadásokkal. Leó pápa üzenete a Kolumbusz lovagokhoz: legyetek a harmónia prófétái a megosztottság korában. A Szent Atya szeptember 7-én a Genazzanói jó tanács anyjak egy helyre látogat. Leó pápa úrangyala imája. Nagy kihívások során bizalommal hagyatkozzunk Jézusra. A vízen járó és süllyedő Pétert kimentő vasárnapi evangéliumhoz fűzte a Szent Atya a déli úrangyala ime előtt mondott beszédét, és arra figyelmeztetett, hogy soha ne bízzuk el magunkat, de kétségbe se essünk, még a legsötétebb pillanatokban sem, amikor tehetetlennek érezzük magunkat a problémákkal szemben, és erőfeszítéseink ellenére úgy tűnik, mint a hátrább kerülnénk, mint sem előre. Kedves testvéreim, szép vasárnapot!
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Köszöntötte Leó pápa lelkesen a nagy meleg ellenére is összegyűlt sokaságot a Szent Péter téren. A mai evangélium Jézusról beszél nekünk, aki a galileai tó vízé járva a vihar közepete utoléri a tanítványait. A kenyérszaporítás csodája után a mester arra buzdítja tanítványait, hogy szálljanak bárkába és evezzenek a mélyre, míg ő visszavonul a hegyre egyedül imádkozni. Messze a parttól azonban a szél hányja veti őket a bárkában, és így nehezen tudnak előre haladni. A kenyérszaporítás sikeres tapasztalata után, amikor egy csodálatos jelnek lehettek főszereplői, most tehetetlennek érzik magukat, és félelemmel telnek el a hullámok és az ellenszél fenyegetése láttán. Az éjszaka vége felé Jézus közeledik feléjük a viharos vizen, mire ők megijednek, mivel kísértetnek hiszik őt. Ám Jézus azt mondja nekik: bízzatok, én vagyok, ne féljetek.
2: Coraggio! Sono io.
1: Az Úr jelenléte mindent megváltoztat. Péternek még sikerül is néhány lépést tennie felé a hullámokon át, aztán megijed és süllyedni kezd, de Jézus kimenti őt a vízből. Amikor a mester beszáll a csónakba, a vihar lecsendesedik, majd a tanítmányok spontán módon hitvallást tesznek: valóban te vagy az Isten fia. Ez azonban nem volt elég, hogy egy csodát láttak, vagy hogy mások szeme láttára sikert arattak, hanem meg kellett tapasztalniuk még saját gyengeségüket is, és ebben fel kellett ismerniük Isten jelenlétét. Csak így tudott igazán megnyílni a szemük és szívük az Úr közelsége előtt, amikor békére leltek még a vihar közepete is. Egyik napon, valamivel később, Jézus ezt mondja nekik: ha van hitetek, és nem kételkedtek, ha azt mondjátok ennek a hegynek: emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe, úgy lesz. És pontosan ezt tapasztalták meg most a tavon.
2: La pace di Cristo.
1: Krisztus békéje, aki a hegyen imádkozott értük, elérte őket a háborgó víz közepete is. Ez a csoda tehát valami fontos dolgot tanít nekünk. Először is ne dicsekedjünk a siker láttán, és soha ne bízzuk el magunkat. Ugyanakkor ne essünk kétségbe, még a sötétség pillanataiban sem, amikor tehetetlennek érezzük magunkat a problémákkal szemben, és erőfeszítéseink ellenére úgy tűnik, mintha hátrább kerülnénk, mint sem előre. Jézus semmilyen körülmények között sem hagy el minket, és ha alázatosan befogadjuk őt életünk hajójába, imával, a szentségekkel, az igéjének hallgatásával, benne békét találunk, világosságot és erőt találunk útunkhoz.
2: Ci aiuti Maria a vivere così.
1: Mária, akit hitéért boldognak hirdettek, segítsen nekünk, hogy így éljünk, bizalommal eltelve, Istenre hagyatkozva. Zárta az úrangyala ime előtt mondott beszédét 14. Leó pápa.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae.
1: A Szent Atya Mária ima után először angol nyelven emelt szót Szudán békéért. Továbbra is aggodalommal követi a szudáni tragikus helyzetet.
2: Tragic situation in Sudan.
1: Lelki közelségét fejezi ki a szudáni nemzet minden tagja iránt, és megismétli felhívását a hatalom birtokosaihoz, hogy biztosítsanak humanitárius folyosókat a polgári lakosság számára. Ugyanakkor arra kéri a Szent Atya nemzetközi közösséget, hogy támogassa az azonnali tűzszünet elérésére irányuló erőfeszítéseket. Imádkozzunk, kérte a pápa, hogy az Úr támogassa a szenvedőket, térítse meg az erőszakot szítók szívét, és adja meg a régóta várt békét. Fájdalmas jelentések érkeznek Ukrajnában és Oroszországban ártatlanul meghalt és megsebesült emberekről, folytatta a pápa. Folytatódnak a tragikus események, sőt szaporodnak, egyre több civil áldozatot követelve, köztük gyermekek halálát is okozva. Az áldozatok családjai, a sérültek is mindazok mellett állok, akik a mostani konfliktus következtében szenvednek. E fájdalomba szembesülve megismétlem szívből jövő felhívásomat a humanitárius jog tiszteletben tartására és arra, hogy mindkét fél hagyjon fel a polgári célpontok elleni támadásokkal. A háború csak még több háborút szül és hatalmas szenvedést okoz.
2: Generare altra guerra e provoca enormi sofferenze.
1: Itt az ideje megállítani az erőszak spirálját és teret engedni a diplomáciának és a párbeszédnek, hogy utat nyithasson a béke felé. A felhívások után a Szent Atya köszöntötte a római és a világ különböző országaiból érkező zarándokokat. Különösen üdvözölte a Milánói Egyházmegye Szent Mária Magdolna plébánia közösségének fiataljait, akik a Via Francigena zarándok után érkeztek Siénából Rómába, továbbá a pápa üdvözölte az ennai cserkészeket, akik a Róma közeli dombokon táboroznak. A remény jele, folytatta a pápa, hogy oly sok ifjúsági csoportban jelen, akik szabadságuk néhány napját oktatási és közösségi tevékenységekben töltik. Nekem is a remény jele volt, hogy múlt csütörtökön Assisiben örömmel találkoztattam a fiatal ferencesekkel. Végül Leó pápa mindenkit szeretettel emlékeztetett arra, hogy ezekben a napokban az egyház liturgiája néhány csodálatos férfi és női szentről emlékezik meg. A Szent Atya mindenkit arra kért, hogy ismerjék meg őket közelebbről. Tegnap a nagy Szent Domonkos, a prédikátorok rendjének alapítója, ma a keresztről nevezett Szent Teréz Benedikta Karmelita szerzetesnővér, polgári nevén Edith Stein, akit Auschwitzban öltek meg, és aki Európa társ védőszentje. Holnap Szent Lőrincet, római védtanú diákonust, holnap után Assisi Szent Klárát ünnepli az egyház.
2: Cari giovani!
1: Kedves fiatalok! Engedjétek, hogy az evangélium ezen példaértékű tanúi inspiráljanak benneteket. Köszönöm mindenkinek, hogy eljöttetek, és áldott vasárnapot, zárta a köszöntéseit Leó pápa.
3: Leó pápa a Kolumbusz lovagokhoz. Legyetek a harmónia profétái a megosztottság korában. 14. Leó arra buzdítja a Kolumbusz lovagokat, hogy legyenek a harmónia profétái azáltal, hogy párbeszéd útján ápolják az egységet, és a szeretet cselekedeteivel szolgálják a leginkább rászorulókat. Leó pápa videó üzenetet küldött a Kolumbusz lovagoknak, amely egy 1882-ben az Egyesült Államok beli New Havenben alapított világméretű katolikus férfiakból álló testvéri jótékonysági szervezet. Fő céljuk a keresztény hit gyakorlása, valamint a családok, a rászorulók és az élet szentségének támogatása, önkéntes munkával és adományokkal. Arra buzdította a szervezet tagjait, hogy váljanak a harmónia profétáivá azáltal, hogy hidakat építenek és előmozdítják a megbékélést egy egyre inkább megosztottság által jellemzett világban. A pápa a rend 144. legfelsőbb konvenciójának résztvevőihez szólt, amelyre augusztus 4-én került sor a kolorádói Denverben. A tanácskozás a világ legnagyobb katolikus férfi jótékonysági szervezetének évente megrendezett, legmagasabb szintű hivatalos országos és nemzetközi gyűlése, ahol a vezető tisztségviselők és delegáltak értékelik az éves működést, és meghatározzák a szervezet jövőbeli irányelveit. A személyesen és virtuálisan jelenlévőket köszöntve Leo pápa az összejövetel témájáról szólt, az ő benne az egyben egyek vagyunk idézetről, amely egyben pápai jelszava is, valamint az egység és a szeretet erényeiről, a Kolumbusz lovagok két alapelvéről elmélkedett. Emlékeztetve Jézus utolsó vacsorán mondott imájára, hogy tanítványai minnyájan egyek legyenek, 14. Leo hangsúlyozta, hogy az egység ajándék, amelyet a hívők minden nemzedékére bíztak. Az egység megőrzése gyakran nem könnyű, és nem vehető magától értetődőnek, figyelmeztetett a pápa. Őszinte és alázatos párbeszéd révén aktívan kell ápolni. Leo pápa ezért arra buzdította a lovagokat, hogy tegyenek tanúságot a Krisztus által kívánt egyetértésről, kezdve családjukon és plébániáikon, és kiterjesztve a tágabb közösségekre, amelyekben élnek és szolgálnak. Egy olyan korban, amelyet túl gyakran jellemez a megosztottság és a csípős retorika, nagy szükség van a harmónia profétáira, akik hidakat akarnak építeni, és az ellentétes álláspontok összeegyeztetésére törekszenek mindenhol, ahol csak lehetséges, szögezte le videó üzenetében 14. Leo. A szeretetről szólva a Szentatya megjegyezte, hogy a rászorulók érdekében végzett tettek maguk is az egység felé vezető úttá válhatnak. Amikor kinyújtjuk kezünket, hogy segítsünk a rászorulókon, gyakran kialakul egyfajta egyetértés azok között, akik adnak, és azok között, akik kapnak, valamint azok között, akik együtt dolgoznak testvéreik megsegítésén, hangsúlyozta a pápa. Így a szeretet nem csak az emberi szenvedésre adott válasz, hanem a testvériség előmozdításának és a keresztény élet középpontjában álló szeretet közösség megerősítésének is erőteljes eszköze. Leo pápa elismeréssel szólt a Kolumbusz lovagokról, amiért folytatják az alapítójuk boldog Michael McGivney által megkezdett küldetést. Megjegyezte, hogy a rend több mint egy évszázada azon dolgozik, hogy megmutassa Krisztus szeretetét a meg nem születetteknek, a várandós anyáknak, az üldözött keresztényeknek, a háború és az emberkereskedelem áldozatainak, a szegényeknek és a kiszolgáltatottaknak, valamint azoknak, akik a társadalom peremén élnek. Hozzátette, hogy a helyi tanácsok, valamint a nemzeti és nemzetközi szintű kezdeményezéseken keresztül számtalan ember részesült a rend nagylelkűségéből. A magam részéről mély hálámat fejezem ki rendjük folyamatos nagylelkűségéért, a kevésbé szerencsések iránt, és bízom benne, hogy erőfeszítéseik még sok éven át gyümölcsözőek lesznek, mondta a pápa. Videó üzenetének végén 14. Leo, Mária, az egyház anyja, és boldog Michael McGivney közbenjárására bízta a legfelsőbb konvenció munkáját, majd apostoli áldását adta a Kolumbusz lovagok minden tagjára és családjaikra.
1: XIV. Leó pápa szeptember 7-én a Genazzanói Jó Tanács anyja kegyhelyre látogat. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én Leó pápa a Róma közeli Genazzano kegyhelyre látogat, és szentmisét mutat be, ahová közel másfél éve megválasztása harmadnapján első útja is vezetett, immár Péter utódjaként. Mostani látogatása során egy festményt lepreznek le, amelyen elődeihez hasonlóan Leó pápa a Madonna kép előtt imádkozik. Leó pápa visszatért át Genazzánóba, a Rómától mintegy 40 kilométerre fekvő kisvárosba, amely a Római Birodalom idei nyaralóhely, a középkorban falu, később a Kolonna család egyik hőbéri birtoka volt, ahol most a Jó Tanács anyja bazilika áll. Az egykor Szűz Máriának szentelt kis templomot a 14. században Ágoston rendi szerzetesekre bízták. Leó pápa 2025. május 10-én, két nappal pápával választása után magánlátogatást tett a rendik egy helyen, hogy hálát adjon és segítséget kérjen a szűzanyától. Most pedig Kisbordog asszony ünnepének vigiliáján hivatalos látogatást tesz Genazzánóban, hogy hálát adjon a kapott kegyelmekért és további támogatást kérjen. Nagyon vágytam arra, hogy eljövessek ide az egyház által rám bizott új szolgálat első napjaiban, hogy tovább vigyen Péter utódjaként a küldetésemet, mondta 14. Leó Ágoston rendi testvéreinek és a bazilika előtt összegyűlt híveknek a Genazzánóban tett első pápai látogatása során. A kegyhely vendégkönyvéje pedig ezt írta: kötelességemnek és mély vágyamnak érzem, hogy közelebb kerüljek a Jó Tanács anyja egyhelyéhez, aki egész életemben anyai jelenlétével, bölcsességével és fia iránti szeretetének példájával kísért, aki mindig hitem középpontja, mint út, igazság és élet. Köszönöm szűzanyám a segítségedet, kísérj továbbra is ebben az új küldetésemben. Leó pápa sajátos kapcsolata a kegyhellyel jól érthető abból a tényből, hogy Chicagóban éppen abba az Ágoston rendi provinciába lépett be, amelynek védőszentje a Genazzánói Jó Tanács anyja. 2025. május 10-én tette Leó pápa első meglepetésszerű látogatását a kegyhelyen. Ám Ágoston rendi papként Robert Francis Prévost már évtizedeken átlátogatta Jó Tanács anyjának kegyhelyét. Először fiatal teológus diáként látogatta meg Rómából a 80-as évek elején, majd rendi általános előjáróként, aztán Csiklayó püspökeként és végül bíborosként is kilátogatott Genazzánóba. Utoljára pápává választása előtt 2024. április 25-én éppen a Jó Tanács anyja ünnepén látogatott el oda, és homiliájában arra buzdította a híveket, hogy merítsenek ihletet Máriából a béke és a megbékélés terjesztéséhez szerte a világon. Továbbá megválasztása napján, 2025. május 8-án, 14. Leó pápa, mielőtt a Szentpéter bazilika központi lodzsáján megjelent, az apostoli palota Pál kápolnájának a Jó Tanács anyja képe előtt imádkozott, amely az oltár jobb oldalán látható. A Jó Tanács anyjának egy helye a 13. században épült Szűz Mária templom helyén áll, ahol egykor Ágoston rendi szerzetesek egy kisebb kolostorban éltek, Genazzánó falain kívül a kisváros fölé emelkedő domb tetején. 1356-ban a Kolonna család, amely a templom kegyura volt, a szerzetesekkel bízta a Mária kápolna lelkipásztori gondozását, akik a 15. század elején úgy döntöttek, hogy újjáépítik és kibővítik az egyre népszerűbb kápolnát és a kapcsolódó kolostort. Nagy segítségükre volt egy Petruccia nevű özvegyasszony, harmadrendi ágostorrendi szerzetes, aki minden vagyonával támogatta az építkezést. Még tartott az építkezés, amikor 1467. április 25-én a boldogságos Szűz Mária képe csodálatos módon megjelent az épülőfélben levő templom falán. Két albán zarándok később felismerte, hogy a freskó az albániai Skodra, régi magyar nevén Skutari, egyik Mária templomának tiszteletkett képe, amely csodálatos módon Genazzánóba került. Az eseménynek hamar híre terjedt, és mind több zarándok érkezett Genazzánóba, köztük különösen is albán keresztények, akik egyébként is nagy számban élnek Itáliában. A nagy tisztelet jele, hogy 8. Orbán, 9. Pius, 23. János és 2. János pápa is felkeresték a Jó Tanács anyja kegyképet, hogy a szűzanya segítségét kérjék. A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönjük, búcsúzik a mai adás szerkesztője, vértes a Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6 óra 1 perc. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük a hallgatókat! Szeptember 7-én a Róma közeli Ganezzano jó tanács anyja kegyhelyére látogat 14. Leó pápa, adta hírül hétfőn a Vatican News. A katolikus egyházfő Szűz Mária születésének ünnepe előestéjén szentmisét mutat be a bazilikában. 14. Leó pápává választása után első útjainak egyikén 2025. májusában is felkereste az Ágoston rendik egy helyet, amelyhez még szerzetesként alakult ki szoros személyes kötődése. A katolikus Karitász Balaton-Akali gyermektáborába látogatott Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló országgyűlési elnök. Adta hírül hétfőn a Magyar Kurír. A házelnök közel 40 Borsod-Szirákról érkezett gyermekkel találkozott, és bekapcsolódott a tábor programjaiba is. Forsthoffer Ágnes emellett a segélyszervezet vezetőivel, a rászoruló családok támogatásáról, valamint a Karitász jövőbeli terveiről is egyeztetett. Kedden délután 2 órakor szavaz az országgyűlés az új köztársasági elnökről, közölte hétfőn Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő tájékoztatása szerint a Tisza frakció 140 képviselője támogatta aláírásával Baka András államfő jelöltségét. Magyar Péter hozzátette, a Fidesz nem állított jelöltet, a Mi Hazánk pedig nem gyűjtötte össze a jelöléshez szükséges 40 aláírást. A Dunakeszi járműjavító egyiptomi vasúti kocsi projektjeinek rendezéséről tárgyalt Kairóban Vitézi Dávid, írta hétfőn közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A tárca vezető egyiptomi kollégájával és a MÁV vezetőivel keresett megoldást a leállt szállítások folytatására vagy lezárására. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a csaknem 800 embernek munkát adó üzem talpra állításához az egyiptomi megrendelés ügyét is rendezni kell. 3 új szak létrehozásáról kezdődött társadalmi egyeztetés hétfőn. A tervek szerint ökológiai gazdálkodási és biotechnológiai felsőoktatási szakképzés, valamint reedukációs szakember mesterképzés indulhat. A módosítással a mesterséges intelligencia informatika mesterképzés is bekerülhet a felsőoktatási szakjegyzékbe. A társadalmi egyeztetés augusztus 18-áig tart. 30 napra előzetes letartóztatásba helyeztek 7 embert Romániában, akik szombaton mentőautóra támadtak az erdélyi Récze keresztúron. A Kolozs megyei rendőrség hétfői közlése szerint a támadók a közösségi médiában terjedő, szervkereskedőkről szóló rémhírek hatására kövekkel, botokkal és fejszékkel rongálták meg a járművet. A mentőautó sofőrje súlyos szemsérülést szenvedett és műtétre szorult. Csapást mértek az ukrán erők hétfőre virradóan az oroszországi Nizsnyekamszk-Taneko olajfinomítójára, erősítette meg az ukrán fegyveres erők vezérkara. A támadás után tűz ütött ki a létesítmény területén. Közben az orosz hadsereg irányított légibombákkal támadta az ukrajnai Záporizsja városát, ahol a helyi hatóságok szerint legalább 24-en, köztük 2 gyermek megsebesült. Hazánk időjárásáról. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik, estétől északkeleten viharos széllökések is lehetnek. A csúcsfőmérséklet 32 és 38 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Kedves hallgatóink, most Wolfgang Amadeus Mozart 334-es köhüljegyzékszámú D-dur divertimentójának első tétele csendül fel. A Saint Martin in the Fields kamarazenekar játszik. Hegedűn Kenneth Szillítót hallják.

Elhangzott Wolfgang Amadeus Mozart 334-es küchli jegyzékszámú D-dur divertimentójának első tétele. Hegedűn előadta Kenneth Szillító, közreműködött a St. Martin in the Fields kamarazenekar. 6 óra 15 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Anna a bölcsnő. Sok mesében szerepel egy bölcs öregasszony. A Libapásztor a kútnál című mesében egy sokak által boszorkánynak tartott öregasszony vezeti be a királylányt az életbe, és egyúttal a fiatal grófnak kihívást támaszt, hogy képes legyen kapcsolatba lépni. A Tavi tündér című mesében az ifjú vadász felesége egy bölcs öregasszonytól 3 hangszert kap, hogy kiszabadíthassa a férjét a sellő hatalmából. A bölcs öregasszony jelképe a rokka, minthogy ő tartja kezében az élet fonalát, és ő fonja össze annak szálait, ő köti össze a szülőket és azok gyermekeit, vagy a férfit és a nőt. A bölcsnő tudja, hogy mikor van itt az ideje a cselekvésnek. Ismeri a természet és az emberi lélek ritmusát. A bölcs öregasszonyt gyakran öreganyámnak is szólítják a mesékben. Van, hogy egyenesen az ördög nagyanyja, aki szoros kapcsolatban áll az élet sötét oldalával, és jól tud bánni azzal. Más mesékben, mint gyökerek bölcse, ismeri a gyógynövények erejét, a természet bölcsességét. A bölcsnő az élet művészetébe avat be másokat, elsősorban fiatal nőket a szexualitás, a termékenység és a születés titkába. Érzéke van ahhoz is, hogy tisztázza és elrendezze a dolgokat. Ma is vannak ilyen bölcs idősnők. Vonzzák a bölcsességre vágyó fiatalabbakat, akik világosan szeretnék látni útjukat, és meg akarnak szabadulni külső és belső problémáiktól. A Bibliában számomra Anna a bölcs öregasszony archetípusának legjobb példája. Lukács említi a nevét Jézus születésével kapcsolatban. Az evangélista próféta nőnek nevezi őt. Volt egy Anna nevű próféta asszony is, Fánuel lánya, Áser törzséből. Nagyon előre haladt már napjaiban, miután férjével 7 esztendeig élt szüzessége után, 84 éves özvegy volt, és nem várt meg a templomtól, böjtöléssel és imádsággal szolgáltott, éjjel és nappal. A nevek sokat elárulnak ennek az asszonynak a lényéről. Az Anna név ugyanis azt jelenti, akit Isten megáld. Annát különösen szereti az Isten, adományokkal hal

halmozza el. Nem csak profétálni tud, hanem bölcs is. És Fánuel lánya. Apja neve pedig azt jelenti, Isten arca. Anna látta Isten arcát. Olyan nő ő, aki megtapasztalta Istent. Áser törzséből származik, e név jelentése, szerencse, boldogság. Anna sikeres. Bölcsessége hozzásegítette, hogy belső békére találjon, hogy boldog legyen és szabad. Az Anna életét leírő számok is szimbolikusak. 7 évig élt házasságban. A 7-es szám az átváltozásé. Olyan szerelmet tapasztalhatott meg Anna, amely átváltoztatta őt. És Anna immár 84 éves. A 80 az örökké valóság és a végtelenség száma. Az életünkbe belépő transzcendenciái. A 4 pedig a 4 elemet jelenti. Vagyis Anna olyan nő, aki tetőtől talpig élet, de nyitott az Istenre. 2 lábbal a földön állva és mindig fogékony volt az Istenre. Anna a bölcs idős nő megtestesítője. Nem véletlen, hogy a görögök számára a bölcsesség, Szofia, egy női istenség. Az Ószövetség is olyan nőként írja le a bölcsességet, aki már a teremtés kezdeténél ott volt Isten mellett, és ott játszott Isten színe előtt. Jung egyik tanítványa, Erik Neumann, Szofiai leírására vállalkozott a Nagy Anya című művében. Úgy fogalmaz, hogy a bölcsnő abban különbözik a bölcs férfitól, hogy a női bölcsesség mindig a valóság földi alapjaihoz kapcsolódik. Szofia mindig a tápláló anya képe is egyben. Kebléből árad az érzésnek és a középpontnak a lelket tápláló bölcsessége. Neumann leírásában Szofia lelki hatalom, aki szeret és megment, akinek kiáradó szíve bölcsesség és táplálék egyaránt. Testvérével, Wilhelmmel együtt a német népmeséket összegyűjtő Jakob Grimm így fogalmaz Német mitológia című írásában. Istenítés a férfiaknak tetteik, a nőknek bölcsességük alapján jár ki. Úgy tűnik, a germánok különös bölcsességet tulajdonítottak a nőknek, akik részesültek a nagy istennő Hulda bölcsességéből, az ő neve és alakja él tovább Holle anyó meséjében. A nő gyakran olyan tudással rendelkezik, amely a férfiból hiányzik. A nő ismeri a természeti összefüggéseket. Már pusztán a földhöz, az anyaghoz való közelsége és a holciklussal való kapcsolata miatt is érzékeli a természet titkait, amitől viszont tartanak a férfiak, és a puszta racionalitás mögé bújnak, elutasítván az ösztönök világának és a természet titkos összefüggéseinek tudását. Ilyen félreértésekből következnek a történelem során a boszorkányüldözések. A nők jobban eligazodnak a képek világában. Terapeutaként is sokszor tisztábban látnak, mint a férfiak. A nőkből ezért jó orvosok és gyógyítók lehetnek. A néphagyományban a nők gyakorta egészségessé imádkozták a betegeket, és tudásokat nemzedékről nemzedékre továbbadták. Nőktől kértek segítséget az emberek akkor is, amikor a jövendőről akartak hallani a titkos tudás birtokosaitól. A római történetíró Tacitus arról számol be, hogy a germán nőknek mantikus képességeik voltak, és előre látták a jövőt. Erik Neumann azzal magyarázza a nők e jövendőlő képességét, hogy közelebb vannak a tudatalattihoz, amelyből bölcsességüket merítik. A korai germánok hagyományait nem tudjuk egyszerűen megismételni, ugyanakkor jó lenne felfedezni azt a bölcsességet, amely e tradíciók mélyén rejlik. És éppen a nők számára lenne fontos, hogy megtanulják becsülni és kibontakoztatni saját tudásukat, és ennek révén növekedjen helyes önértékelésük. Mert a nők olyasmit tudnak, amit a férfiak nem ismernek, nem értenek. A nőknek nem a férfi tudással kellene versengeniük. A férfiak tudása többnyire átfogó. Ők sok mindent tudnak, és jól tudnak beszélni arról, amit tudnak. A nők bölcsessége mély. Erről a bölcsességről nem lehet pusztán beszélni, meg kell érezni. A nőknek bízniuk kellene a saját bölcsességükben.

0: Jandó Jenő szólaltatta meg Joseph Haydn numero 29-es Esz-dur szonátájának második tételét.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál
0: a bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük a hallgatókat. Főbb híreink először röviden. Ünnepi szentmisével emlékeztek Boldog Bódi Mária Magdolnára. Több kiemelt közéleti kérdés is az országgyűlés elé került hétfőn. Kedden dönthet az országgyűlés Magyarország új államfőjéről. Megnyitották az 54. tokai írótábort. Több térségből is támadásokról számoltak be az ukrán hatóságok. A Duna apadása már a csernavodai atomerőmű működését is veszélyezteti. Betegsége után először kereste fel a budapesti Szent István Bazilikát Erdő Péter bíboros vasárnap. Adta hírül hétfőn a Magyar Kurír. A primás Mohos Gábor segédpüspök mellett koncelebrált a szentmisén. Erdő Péter több mint 3 hónapos kihagyás után pünköstkor jelent meg ismét a nyilvánosság előtt, gyógyulását követően pedig fokozatosan tér vissza egyházi szolgálatához. Ünnepi szentmisével emlékeztek meg Boldog Bódi Mária Magdolna születésének 105. évfordulójáról a Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyházban. Adta hírül hétfőn a Magyar Kurír. A liturgiát Udvardi György érsek mutatta be, aki a vértanú életét, a bátor hit és a Krisztus melletti döntés példájaként állította a hívek elé. Az ünnepség a Mendelssohn kamarazenekar koncertjével zárult. Az emberi élet védelméről foglalt állást a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, miközben a Váci Egyházmegye új önkénteseket készít fel a betegek lelki támogatására. Libanonban pedig több száz örmény katolikus fiatal találkozott, hogy közösen erősítsék hitüket és közösségüket. Az egyházi híreket Kövér Tamás foglalja össze.
3: A fogantatástól a természetes halálig védendő és sérthetetlen az emberi élet, hangsúlyozta hétfőn közzétett nyilatkozatában a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, amelyről a Magyar Kurír számolt be. A püspöki testület a hazai társadalmi párbeszéd kapcsán 14. Leó pápa korábbi szavait is felidézte. Kiemelték, az életvédelme mellett ugyanolyan fontos, hogy a várandós édesanyák hatékony és konkrét segítséget kapjanak. A katolikus püspökök ezzel arra hívták fel a figyelmet, hogy az életvédelemnek a nehéz helyzetbe került anyák támogatásával is együtt kell járnia. Közben önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció erősítésére a Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata, adta hírül ugyancsak a Magyar Kurír. A programba olyan jelentkezőket várnak, akik beteglátogatóként személyes jelenléttel és segítő beszélgetésekkel támogatnák a kórházakban ápolt embereket. A képzés során az önkénteseket felkészítik a betegek lelki kísérésére, valamint arra, hogy munkájukkal segítsék a kórház lelkészi szolgálatot. Libanonban pedig több száz örmény katolikus fiatal vett részt a 2026-os örmény katolikus ifjúsági világnapokon. A július 29-e és augusztus 3-a között Anyárban megrendezett találkozó az Egy szív Krisztusban témát állította a középpontba. A programot Rafael Bedros Minasian, az örmény katolikus egyház pátriárkája nyitotta meg. A rendezvényre Szíriából, Irakból, Franciaországból, Kanadából és több más országból is érkeztek résztvevők. Összegezte mindenről szólva a Magyar Kurír.
0: A katolikus Karitász balatonakari gyermektáborába látogatott Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló országgyűlési elnök. Adta hírül hétfőn a Magyar Kurír. A házelnök közel 40 borsocirákról érkezett gyermekkel találkozott, és bekapcsolódott a tábor programjaiba is. Forsthoffer Ágnes emellett a segélyszervezet vezetőivel a rászoruló családok támogatásáról, valamint a Karitász jövőbeli terveiről is egyeztetett. A családpolitika, a köztársasági elnök választás és a roma holokauszt is napirendre került hétfőn az országgyűlésben, tudósított az MTI. Máté Zsuzsa, KDNP-s képviselő az elmúlt 16 év családpolitikai intézkedéseit méltatta, míg Bóka János, a Fidesz frakció vezetője illegitimnek nevezte az államfőválasztást. A Tisza képviselője Gyöngyösi István kezdeményezésére a képviselők többsége néma felállással emlékezett a roma holokauszt áldozataira. Egyetlen érvényes jelölt maradt a köztársasági elnök tisztségre. Kedden délután Baka András államfővé választásáról dönthet az országgyűlés. Közben Magyar Péter miniszterelnök a júliusi költségvetési adatokat is értékelte, miután az államháztartás központi alrendszere több mint 500 milliárd forintos havi többlettel zárt. A részleteket Kövér Tamás ismerteti.
3: Kedden 14 órakor kezdődhet a titkos szavazás Magyarország új köztársasági elnökéről, közölte hétfőn Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés házelnöki feladatait ellátó alelnöke az MTI-vel. A házbizottság érvényesnek minősítette a Tisza frakció indítványát, amelyben 140 országgyűlési képviselő Baka Andrást jelölte az államfői tisztségre. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a Fidesz nem állított jelöltet, a Mi Hazánk kezdeményezését pedig 6 képviselő írta alá. Hallerné Nagy Anikó tájékoztatása alapján ez nem éri el a jelöléshez szükséges 40 aláírást, az érvénytelenségről azonban az országgyűlésnek kell döntenie. Az államfőválasztás eredménye várhatóan kedden 15 órára már ismert lehet. Az országgyűlés azért választ új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításának következtében Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Közben a költségvetés júliusi teljesítményét is értékelte Magyar Péter. A miniszterelnök több évtizede nem látott többletről írt, és a hiány csökkenését a pazarlás visszaszorításával magyarázta. A pénzügyminisztérium hétfői gyors tájékoztatója szerint az államháztartás központi alrendszere júliusban 524,3 milliárd forintos többlettel zárt. Ez több mint 537 milliárd forintos javulás az előző év azonos hónapjához képest. Az év első 7 hónapjában ugyanakkor 2857,9 milliárd forintos hiány halmozódott fel, ami az egész évre tervezett hiánycél 67,7%-a, összegezte hétfői cikkében az MTI.
0: A Veszprémi Főegyház megyei könyvtár és levéltár új otthona lesz a Várnegyed megújult kis szemináriuma, tájékoztatta hétfőn a felújítást végző cég az MTI-t. Az épületben többek között középkori kódexeket, 15. századi ősnyomtatványokat és mintegy 1800 középkori oklevelet őriznek majd. Látványkönyvtárat, kiállító és kutatótereket is kialakítanak, az olvasókat és kutatókat várhatóan október közepétől fogadják. Emlékezet és felejtés. Ez a központi tematikája az 54. Tokaji írótábornak, amit hétfőn délután nyitottak meg Tokajban. A kedden kezdődő kerekasztal beszélgetések írói évfordulókhoz és aktuális szakpolitikai kérdésekhez egyaránt kapcsolódnak. A részletekről a helyszínen tartózkodó kollégánkat, Ungvári Juditot hallják.
4: A 125 éve született Németh László és a 250 éve született Berzsenyi Dániel életművével, valamint 1956 és a Magyar Színház kapcsolatával is foglalkoznak az írótábor résztvevői a keddi szakmai beszélgetéseken. A napot egy friss színházi bemutató részleteivel zárják. Augusztus 8-án a Németh László iszonyából készült legelső színpadi adaptációt mutatta be a Szatmárnémeti Északi Színház Haraggyőr társulata a Gyulai Várszínház programjában. Ennek kivonatolt változatát játsszák el a tábor résztvevőinek. A szerdai programban olyan aktuális szakpolitikai kérdések kerülnek terítékre, mint a könyvkiadás és könyvterjesztés, a folyóiratok helyzete, illetve a támogatási rendszer jövője. A megnyitón Elsimon László, az írótábor elnöke köszöntötte az írókat.
5: Az idei Tokaji írótábor címéül az emlékezet és felejtés témakörben gondolkodva ezt a címet választottuk, és ebben a témakörben gondolkodva kezdtük el szervezni a tábort, hiszen számos fontos évforduló van, amelyre fókuszálni akartunk, de aztán végül, mint láthatjátok, a szerdai napnak a programját megváltoztattuk, hiszen időközben volt magyarországi választás, amely komoly politikai fordulatot hozott az ország életében, és ez a Magyar Irodalmi Intézményrendszer és a Kutatási Intézményrendszer újragondolását is feltételezi. Olyan kerekasztal beszélgetéseket szerveztük emiatt a szerdai napra, amely témakörökkel ugyan már az elmúlt években foglalkoztunk, de úgy látszik, hogy most még inkább aktuálissá váltak. Ezért ugyan a Németh László évforduló, az 1950-es forradalmi szabadságharc kerek évfordulója, Berzsenyi 250-es évforduló, az benne maradt a programban, de mindezt kiegészítettük a folyamatok, a könyvkiadás és a támogatási rendszert körüljáró beszélgetésekkel. Úgyhogy remélem, hogy olyan muníciót fogunk tudni ezen a néhány beszélgetésen a szerdai napon a kormányzat számára is nyújtani, amelyet be tudnak építeni a döntéshozatali munkájukba.
4: Az 54. Tokaji Írótábor programját több kísérő rendezvény is kiegészíti, így például bemutatkoznak a fiatal író tehetségek és a Móricz ösztöndíjasok is. Domborművet avatnak a 250 éve született Berzsenyi Dániel és a 90 éve Tokajban született Papp Tibor költő emlékére. Az Írótábor programja szerda este díjátadóval zárul majd.
0: Újabb orosz légi csapások érték Ukrajnát. Zaporizsjában több mint 20-an megsérültek, miközben Kijev szerint Oroszország tovább növeli rakéta és dróngyártását. Nyíri Kata jelenti.
6: Oroszország augusztus 9-éről 10-ére virradó éjszaka 126 támadó drónt, 3 Banderol típusú csapásmérő eszközt és egy H-59 típusú irányított repülőgépről indított rakétát vetett be Ukrajna ellen. Az ukrán légierő reggeli adatai szerint 92 drónt és mindhárom Banderol eszközt megsemmisítették, vagy elektronikai eszközökkel hatástalanították. Ugyanakkor 31 drón becsapódását 22 helyszínen rögzítették. Az ukrán légierő szerint a rakéta nem érte el a célját. Szumi városát is 5 irányított légibomba érte az éjszaka. A támadásban 14 ember sérült meg, köztük egy 14 éves lány. A sérültek állapota a helyi hatóságok szerint kielégítő, több lakóépület és infrastruktúra azonban megrongálódott. Odessa megyében szintén súlyos károkat okozott az éjszakai rakéta és dróntámadás. Többen kórházi ellátásra szorultak, egy sérült állapota súlyos volt. Közben az ukrán hadsereg a Tatárföldön található Nizsnyekamszki olajfinomító, a Taneko ellen hajtott végre dróntámadást. Az ukrán vezérkar szerint a létesítményben tűz keletkezett. A támadásról szóló ukrán közlés szerint az üzem fontos szerepet játszik az oroszországi üzemanyag ellátásban. Ukrajna szempontjából fontos nemzetközi fejlemény az, hogy Szerbia és Ukrajna kapcsolatainak szorosabbra fűzésre került napirendre Volodymyr Zelenszkij szerbiai látogatása kapcsán. Az Európai Pravda rovatának elemzése szerint a tárgyalások egyik fontos témája az ukrán lőszeripar és Szerbia európai integrációjának összekapcsolása volt.
0: 30 napra előzetes letartóztatásba helyeztek 7 embert Romániában, akik szombaton mentőautóra támadtak az erdélyi Réce keresztúron. A Kolozs megyei rendőrség hétfői közlése szerint a támadók a közösségi médiában terjedő, szerb kereskedőkről szóló rémhírek hatására kövekkel, botokkal és fejszékkel rongálták meg a járművet. A mentőautó sofőrje súlyos szemsérülést szenvedett és műtétre szorult. Hiába vetettek be elsüllyesztett uszályokat a Duna vízszintjének emelésére, tovább apad a folyó, így veszélybe került a csernavodai atomerőmű működése. Gáspár Sándor tudósít.
7: Az első eredmények ugyan biztatóak voltak, már az első 2 uszály elsüllyesztése nyomán 8 cm-es vízszint emelkedést jelentettek szombaton, de hétfőre fordult a kocka. Alexandru Busoy energetikai államtitkár azt jelentette be, hogy nem bizonyult tartósnak a Duna vízszintjének emelkedése Csernavodánál. Fel kell készülni arra, hogy néhány napig teljesen le fog állni az atomerőmű. Eközben több romániai lap még derülátóan ír az atomerőmű helyzetéről. 2 napi kívülállónak érthetetlen halasztás után pénteken és szombaton kővel megrakott 4 uszályt süllyesztettek el a Csernavodától 60 km-nyire található elágazásnál, aminek hatására másodpercenként mintegy 50 köbméterrel több víz jutott az erőmű felé vezető Öreg Dunába. Ezt 8 cm-es vízszintemelkedéssel jelezték a nagyközönségnek. Arról nincs információ, hogy az előrejelzésnél gyorsabban apadt-e a Duna, talán a romániai meder szakasz szélesebb, mint a magyarországi, vagy pedig az elsőjeztett uszályok mégsem váltották be a reményeket, vagyis nem jelentenek olyan hatékony fenékküszöböt, hogy az öreg Dunába tereljék a bala ágból a vizet. Azt viszont kifejti a minisztérium, hogy amennyiben le kell állítani az atomerőmű még működő kettes blokkját, amely Románia energiaszükségletének 10%-át fedezi 700 megawattos kapacitásával, akkor az elosztó hálózatot kezelő Transelektrika állami vállalat várhatóan 10-30%-os korlátozást fog bevezetni a nagy ipari fogyasztók számára az esti csúcsidőben. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a korlátozás a lakossági fogyasztókat nem érinti. Romániában tehát arra készülnek, hogy néhány napig teljesen le fog állni az atomerőmű, ameddig a Duna szokásos vízhozama helyre nem áll. A kieső árammennyiséget külföldről kell Romániának pótolnia. Ukrajnával folytattak tárgyalásokat, hogy valamelyik atomerőműből irányítsanak Romániába áramot. De egyességről egyelőre nem kaptunk információt.
0: Közlekedési hírek következnek.
8: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Az útrakelőknek jó hírem van, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indultam a reggeli vonatforgalom az országban. A H6-os hívmától ismét a teljes vonalon jár, befejeződött a karbantartás. Zajlanak a nyári karbantartások, ezért a Szobi fővonalon péntekig változott a menetrend a Nagymaros és Szob között, korábbi indulásokra is kell számítani. Néhány G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. A változásokhoz igazodnak Szob és a Börzsöny térségében a volánjáratok menetrendjei is. A Mátra interrégiók helyett Vámosgyörg és Gyöngyös között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A fővárosból a Mátra térségébe utazóknak a vágányzár időszakában a volánjáratait ajánljuk. Az S21-es vonatok jövő hét szerdáig csak Dabas és Lajos Mizse között közlekednek. Kőbánya Kispest és Dabas között MÁV buszok szállítják az utasokat. A Ceglédi vonalon augusztus végéig módosult a menetrend, a Monori S50-es vonatok csak Kőbánya Kispestig járnak, és onnan is indulnak. A Nyírség Intercity fővárosi végállomása továbbra is a keleti, ezek a vonatok ezért nem érintik Zuglót, Kőbánya Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Cívis interrégiók biztosítják. Változott a menetrendje a Z50-es vonatoknak, a Napfény Intercity-nek és a Cívis interrégióknak is. A G43-as vonatok továbbra is csak Székesfehérvár és Kelenföld között járnak. MÁV buszok szállítják még az utasokat a nyár végéig Bátaszék és Baja között, a Dombóvár és Baja közti személyvonatok helyett, Vízvár és Gyékényes között, a Pannónia interrégiók helyett és Szerencs-Nyíregyháza között. Kiskunfélegyházai Szentes között pedig decemberi pótlóbuszok szállítják az utasokat pályafelújítás miatt. Az aktuális és előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, Mavinform.
9: Köszöntöm a hallgatókat. A főváros 20. kerületében tart a felújítás a Virág Benedek utcában. Mától csütörtök hajnalig félpályás lezárásra kell számítani a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál is. Az Alsóhatváruttól a Székelyhíd utcáig a Virág Benedek utca továbbra is egyirányú. A 123-as, a 123-a, a 224-es és a 224-e autóbusz, valamint a 923-as éjszakai járat is terelve közlekedik, több megállót kihagyva. Nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári hívátjárónál. Ott érdemes tehát fokozott óvatossággal közlekedni. A 6. kerületben, a Zicsi Jenő utcában, a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terész körút felé tudnak tovább haladni. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 2. kerületben, a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezték. Varga Etele, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik, estétől északkeleten viharos széllökések is lehetnek. A csúcs hőmérséklet 32 és 38 Celsius fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Ünnepi szentmisével emlékeztek boldog Bódi Mária Magdolnára. Több kiemelt közéleti kérdés is az országgyűlés elé került hétfőn. Kedden dönthet az országgyűlés Magyarország új államfőjéről. megnyitották az 54. tokaji írótábort. Több térségből is támadásokról számoltak be az ukrán hatóságok. A Duna apadása már a csernavodai atomerőmű működését is veszélyezteti. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
10: Kedves hallgatóink, felhívjuk szíves figyelmüket, hogy Zalaegerszeg vételkörzetünkben 2026. augusztus 11-én reggel 8 órától délután 4 óráig a hálózat karbantartása miatt áramszünet és így adásszünet is lesz. Megértésüket köszönjük.
11: Múlt idéző. Hámori Kingát hallják.
12: 2026. augusztus 11-e kedd van. Isten éltesse Zsuzsanna és Tiborc nevű kedves hallgatóinkat. A Zsuzsanna ókori egyiptomi eredetű név, mely héber közvetítéssel került át más nyelvekbe. Eredeti jelentése lótuszvirág, később lilium. A Tiborc férfi név a latin Tiburcius családnévből ered, amelynek jelentése Tibur városból, mai nevén Tivoliból való. Ma Szent Klára szűz emléknapja van egyházunkban. Szent Klára Assisi Szent Ferenccel együtt alapította meg a róla elnevezett Klariszta rendet. 1253. augusztus 11-én hunyt el. Sértetlen teste a róla elnevezett Assisi bazilikában nyugszik. Nem sokkal a nándorfehérvári győzelem után 1456-ban ezen a napon Pestisben hunyt el Zimonyban Hunyadi János, Magyarország egykori kormányzója. 1405 táján született. Fiatal éveit különböző nagyurak udvarában töltötte. 30 éves volt, amikor luxemburgi Zsigmond udvari lovagjai közé emelte, s a déli végekre küldte. Fellépése fordulatot hozott a török-magyar harcokban. 1446-ban kormányzóvá választották. 6 évvel később azonban le kellett mondania erről, mert az időközben felcseperedő 5. László király részt kért a hatalomból. Győzelmei mellett a 2. Rigó-mezei csatában vereséget szenvedett a törököktől. 1456-ban azonban legyőzte a nándorfehérvárt ostromló 2. Mehmed szultán seregét, és ezzel megállította a törökök további előrenyomulását Európába. Ez a győzelem a keresztény Európa győzelme is volt. Az ország egyik leggazdagabb földes uraként halt meg. Hatalmas vagyonát fiai, László és Mátyás örökölték. Ahol imádság van, ott az ember könnyebbülést és vigaszt talál minden ínségében, legyen az akár nagy, akár csupán mindennapos. Vallotta John Henry Newman bíboros, aki 1890-ben ezen a napon hunyt el. Eredetileg anglikán volt, de a katolikus egyház történetének tanulmányozása során, valamint Rómában tett látogatása nyomán, arra a meggyőződésre jutott, hogy a régi egyház csak a katolikus egyházban lelhető fel. 1845-ben szakított az anglikán egyházzal és katolizált. 2 év múlva pappá szentelték. 78 évesen lett bíboros. Kiváló szónok, s korának egyik legműveltebb embere volt. Írásai különböző műveltségű közönséghez szóltak, s 32 kötetben jelentek meg. Életszentségének híre már életében jelentős volt. 16. Benedek pápa 2010-ben boldoggá, majd Ferenc pápa 2019-ben szentté avatta. Kazinczy Ferenc is szívesen hallgatta Lavotta János hegedűművész zeneszerző, a magyar verbunkos zene egyik kiváló művelőjének muzsikáját, aki 1920. augusztus 11-én hunyt el. Bár kezdetben jogot is hallgatott, 28 évesen mégis a zenei pálya mellett döntött. A Pest-Budai Magyar Színjátszó Társaság zeneigazgatója volt, később Kolozsváron karnagyként tevékenykedett. Vándormuzsikusként járta az országot, a nemesi kúriákat, s Debrecenben zeneműboltot is nyitott. Művelt muzsikus hírében állt, művein a nyugati kultúra hatása is érződik. Lavotta Jánost Bihari Jánossal és Csermák Antallal együtt az úgynevezett verbunkos triász tagjaként tartja számon az utókor.
11: A multidézőt Hámori Ginga készítette.
13: Dicsértessék Jézus este, ha lefekszünk, dicsértessék Jézus reggel, ha felkelünk, dicsértessék Jézus jártunkba, keltünkben, légyen szavunkban és szívünkben Jézus Krisztus neve mindörökké. Amen.

Kedves hallgatóink! Hamarosan szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Gergely Péter káplán, orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Ámen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a jelenlévő és a közvetítéseken keresztül bekapcsolódó kedves híveket. Ma augusztus 11-e Szent Klára szűz emléknapja van. Ezt a szentmisét élő Ákosért, Veronikáért és családjukért ajánlom fel. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Ámen.

0: Könyörögjünk. Jóságos Istenünk, Te az evangéliumi szegénység szeretetét oltottad Szent Klára szívébe, közbenjárására ad, hogy mi is kövessük a szegény és alázatos Krisztust, és így eljussunk színed látására a mennybe. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Olvasmány Mózes 5. könyvéből. Élete végén Mózes a nép elé állt, és ezt a beszédet mondta. 120 esztendős vagyok, nehezemre esik a járáskelés, még azt is mondta nekem az Úr, nem mehetsz át a Jordán folyón. Ezért népem, az Úr, a te Istened megy át előtted a folyód, színed elől eltörli ezeket a nemzeteket, úgyhogy örökükbe léphetsz. Előtted megy át Józsue is, miként az Úr megmondotta. Úgy fog cselekedni az Úr ezekkel a népekkel, mint Szehonnal és Oggal, az amorreusok királyával, és azok földjével cselekedett. Meg fogja semmisíteni őket. Éppen ezért, ha őket is kezetekbe adja, úgy tegyetek velük, ahogy parancsoltam nektek. Férfiasan viselkedjetek, legyetek bátrak. Ne féljetek és ne rettegjetek, ha meglátjátok őket, mert az Úr, a ti Istenetek vezérel majd benneteket. Nem fog elhagyni, és nem feledkezik meg rólatok. Mózes ezután magához hívta Józsuét, és így szólt hozzá az egész nép előtt. Légy erős és bátor, mert te viszed be ezt a népet arra a földre, amelyet esküvel ígért az Úr, hogy atyáinknak adja, és te osztod ki nekik örökségül. Az Úr, aki vezérel titeket, veled lesz, és nem hagy el téged. Ne félj tehát, és ne rettegj. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította és így szólt. Bizony mondom nektek, ha meg nem változtok és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Vigyázzatok, megnevessetek egyet sem a kicsinyek közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Mit gondoltok? Ha valakinek 100 juha van, s egy elkóborol közülük, nem hagyja-e ott a 99-et a hegyoldalon, és nem megye, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül annak, mint az el nem tévedt 99-nek. Éppen így mennyei atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszene kicsinyek közül. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjon téged,
0: Krisztus!
2: Óvodában van egy olyan érv a veszekedésekben, hogy de az én apám erősebb. Az én apám erősebb. Jézus nagyon sokat beszélt az Isten országáról, föltehetőleg még jóval többet, mint amennyit a Szentírás közöl velünk, és egészen természetes, hogy a tanítványokban kíváncsiság merült fel avval a kapcsolatban, hogy ebbe az Isten országába kik fognak eljutni, milyen lesz ott az élet, és kik lesznek a mennyek országában azok, akik az első helyeken ülnek, akik a legjobb helyeken vannak, akik az elsőként kerülnek be a mennyek országába. Nem is biztos, hogy ez gőg, lehet, hogy csak az, hogy én szeretném abból, amiből ilyen sokat mesél Jézus, szeretnék abból nagyon részesülni. Szeretnék én is olyan ügyes lenni, szeretnék én is, nem tudom, olyan erős lenni, olyan sikeres, mint azok, akik a mennyek országában az első helyekre ülnek. És Jézus erre a példabeszédre, vagy hát erre a kérdés fölvetésre válaszolja azt, hogy olyanoknak kell lenni, mint a gyermekek. A gyermekek, különösen a kisgyermekek, nagyon kiszolgáltatottak. Nagyon kiszolgáltatottak a felnőtteknek, a szüleinek, tulajdonképpen, hogyha egy gyereket kiemelünk a családjából, kiemelünk a társadalomból, akkor nem is valószínű, hogy tud egyedül életben maradni. Viszont ezt ő nem veszi észre. Ez a gyermek csak azt látja, hogy a felnőttek azok megvédik, hogy a felnőttek rendesek, különösen persze nyilván a családja, hogy a családja megvédi, hogy a családja egyengeti az útját, és hogy még az óvodában, az ilyen piszlicsári ügyekben is tudja azt mondani, hogy de az én apám erősebb, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy apukámnak fontos az a kis ügy, amiről most itt beszélgetünk, ami egyébként nyilván nem igaz, de ezt a gyerek ezt így éli meg. És Jézus, amikor a gyermeket állítja példának, akkor tulajdonképpen ezt a kiszolgáltatottságot és ezt a bizalmat állítja nekünk példának. Hogy mi, a mi életünkben ma, nem tudom hány évesen, tudunk olyan kiszolgáltatottak lenni az Isten előtt, mint a gyermek. Tudjuk azt mondani a nehézségeinknek, a problémáinknak, a kudarcainknak, a sikertelenségeinek, de az én apám erősebb. A mennyei atya egyengeti az utamat, a mennyei atya elrendezi ezt a nehézséget, a mennyei atya megvéd engem, a mennyei atya a tenyeré hordoz engem. És ebben a kiszolgáltatottságunkban, amit hogyha megélünk az Isten előtt, olyanok vagyunk, mint a gyermekek, és nem csak, hogy olyanok vagyunk, mint a gyermekek, hanem a mennyek országában elsők leszünk. Kedves testvéreim, terjesszük kéréseinket a mi Úrunk Jézus Krisztus elé, aki szavával és példájával felmagasztalta az Isten országáért vállalt szüzességet.
3: Add egyházadat, mint tiszta szűzet jegyezted el önmagaddal. Őrizd meg azt mindörökké szentségben és ártatlanságban, hallgass meg, Urunk!
4: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Aki szűzanyától születtél, és szűzi életet éltél,

0: Lelkünk kegyelmi állapotának égő mécsesével várjunk téged, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: És kérünk, árazd el minden kegyelmeddel élő Ákos, Veronika és családjuk minden tagját. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Urunk, te kedveled a szüzességet, de megszenteled a hitvesek szeretetét is. Teljesítsd kéréseinket és adj egyházadnak hívásodat követő szüzeket és törvényed szerint élő házastársakat, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
3: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Szent Klára szűz életében kegyelmet csodás erejét ünnepeljük. Kérve kérjük fölségedet, Urunk Istenünk, hogy amint az ő szűzi életét szívesen fogadtad, teljék kedved a mi szolgálatunkban is Krisztus, a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó, hogy neked hálát adjunk, és valóban igazságos, hogy dicsőítünk, szentséges atyánk téged, mert egyedül te vagy az igaz és élő Isten. Te minden időt megelőzve létezel, mindörökre megmaradsz, és megközelíthetetlen fényben rejtezel. Te egyetlen jóság és minden élet forrása, azért alkottál mindent, hogy teremtményeidet áldásoddal árazd el, és mindenkit boldogíts világosságot fénye által. Az angyalok számtalan serege ezért áll színed előtt, és éjjel-nappal szolgál néked, és arcod dicsőségét szemlélve szüntelenül dicsér téged. Most velük együtt mi is, és szavunk által minden teremtménye világon, újjongva áldja szent neved és zengi.

Magasztalunk téged, szentséges atyánk, mert hatalmas vagy, minden művedet bölcsességgel és szeretettel alkottad. A magad képmására teremtetted az embert, és gondjára bíztad az egész világot, hogy csak neked, a teremtőnek szolgálva uralkodjék minden teremtményen. Amikor pedig engedetlenségével barátságodat elveszítette, nem hagytad őt a halál hatalmában. Mindenkinek irgalmasan segítségére siettél, hogy aki téged keres, rád találjon. Újra meg újra szövetséget is ajánlottál az embereknek, és tanítottad őket a próféták által, hogy várják az üdvösséget. Úgy szeretted a világot, szentséges atyánk, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, üdvözítőt küldtél nekünk, egyszülött fiadat. Megtestesült a Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától és közöttünk élt, mindenben hasonlóvá lett hozzánk a bűnt kivéve. Örömhírt hozott, üdvösséget a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak, hogy pedig üdvözítő akaratodat

teljesítse, halálra adta önmagát, majd feltámadásával legyőzte a halált, és újjáteremtette az életet. És hogy ezután már ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt, elküldte tőled, atyánk, a híveknek első ajándékul a szent lelket, hogy befejezze Krisztus művét a világban, és mindent megszenteljen. Kérünk tehát, Istenünk, szentelje meg a Szentlélek ezt az adományt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen, és ünnepelhessük azt a nagy titkot, amelyet ő hagyott ránk örök szövetségül. Amikor ugyanis eljött az óra, hogy te szentséges atyánk megdicsőítsd fiadat, mert szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket, a vacsora közben kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, majd hálát adva odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Mi is megünnepeljük Istenünk megváltásunk emlékét, tisztelettel megemlékezünk arról, hogy Krisztus meghalt, alászállt a holtak országába, és hittel valljuk, hogy feltámadt, fölment jobbodra a mennybe, és dicsőséges eljövetelét várva felajánljuk neked testét és vérét, amely előtted kedves áldozat és az egész világ üdvösségére szolgál. Tekints Istenünk erre az áldozatra, melyet te magad készítettél egyházadnak. Add meg jóságosan mindazoknak, akik ebből az egy kenyérből és egy kehelyből részesülnek, hogy a Szentlélek által egy testbe összegyűjtve, fölséged dicséretére Krisztusban élő áldozattá váljanak. Most pedig Istenünk, emlékezzél meg mindazokról, akikért ezt az áldozatot bemutatjuk neked. Elsősorban szolgádról Leó pápánkról, Péter püspökünkről, a püspökök testületéről, a papságról, azokról, akik ezt az áldozatot felajánlják, akik itt jelen vannak, egész népedről és mindazokról, akik őszinte szívvel keresnek téged. Emlékezzél meg azokról is, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül te ismered. Jóságos atyánk, add meg mindnyájunknak, akik gyermekeid vagyunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, apostolaiddal és szentjeiddel elnyerjük a mennyei örökséget országodban, és ott az egész teremtett világgal együtt, amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából, dicsőítve magasztaljunk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk,
3: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
3: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
3: Ámen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
3: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
3: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
2: Jézus testvére.

0: Imádkozzunk azokkal, akik nem tudtak itt most áldozni. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, Te isteni adományoddal erősítettél meg minket. Add, hogy Szent Klára példáját követve Jézus szenvedését hordozzuk halandó testünkben, és minden igyekezetünkkel hozzád ragaszkodjunk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, járjunk békével.
3: Istennek legyen hála.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk a budapesti városmajori plébánia templomból. A Szent Misét bemutatta Gergely Péter káplán, orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai Szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 31 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Szeptember 7-én a Róma közeli Genazzano Jótanács anyja kegyhelyére látogatott 14. Leó pápa, adta hírül hétfőn a Vatikán News. A katolikus egyházfő Szűz Mária születésének ünnepe előestéjén Szent Misét mutat be a bazilikában. 14. Leó pápává választása után első útjainak egyikén 2025 májusában is felkereste az Ágoston rendi kegyhelyet, amelyhez még szerzetesként alakult ki szoros személyes kötődése. Ünnepi szentmisével emlékeztek meg boldog Bódi Mária Magdolna születésének 105. évfordulójáról a Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyházban, adta hírül a Magyar Kurír. A liturgiát Udvardi György érsek mutatta be, aki a vértanú életét a bátor hit és a Krisztus melletti döntés példájaként állította a hívek elé. Az ünnepség a Mendelssohn kamarazenekar koncertjével zárult. A katolikus Caritas Balaton-Akali gyermektáborába látogatott Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogkörei gyakorló országgyűlési elnök, adta hírül hétfőn a Magyar Kurír. A házelnök közel 40 Borsod Szirákról érkezett gyermekkel találkozott, és bekapcsolódott a tábor programjaiba is. Forsthoffer Ágnes emellett a segélyszervezet vezetőivel, a rászoruló családok támogatásáról, valamint a Caritas jövőbeli terveiről is egyeztetett. Kedden délután 2 órakor szavaz az országgyűlés az új köztársasági elnökről, közölte hétfőn a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő tájékoztatása szerint a Tisza frakció 140 képviselője támogatta aláírásával Baka András államfőjelöltségét. Magyar Péter hozzátette, a Fidesz nem állított jelöltet, a Mi Hazánk pedig nem gyűjtötte össze a jelöléshez szükséges 40 aláírást. Elsősorban az inváziós fajok miatt sok a szúnyog Magyarországon, közölte hétfőn az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MTI-vel. Az őshonos fajok egyedszáma az asszály és az alacsony vízállás miatt jelentősen visszaesett. A tigris szúnyog ugyanakkor már országszerte elterjedt a kertvárosi területeken, ezért több helyen földi permetezéssel védekeznek ellene. 3 új szak létrehozásáról kezdődött társadalmi egyeztetés hétfőn. A tervek szerint ökológiai gazdálkodási és biotechnológiai felsőoktatási szakképzés, valamint redukációs szakember mesterképzés indulhat. A módosítással a mesterséges intelligencia informatika mesterképzés is bekerülhet a felsőoktatási szakjegyzékbe. A társadalmi egyeztetés augusztus 18-áig tart. Eredményesnek értékelte a belügyminisztérium a Budapesten július közepén indított 30 napos közbiztonsági akciót, közölte hétfőn a tárca az MTI-vel. A programban eddig 97 helyszínen 1600 rendőr vett részt, 154 embert elfogtak, 118-at pedig előállítottak. A minisztérium szerint a problémák rendészeti eszközökkel önmagukban nem oldhatók meg, ezért az akció után 19 helyszínen maradt kiemelt rendőri jelenlét. Végül a várható időjárásról. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcs hőmérséklet 32 és 38 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

0: Közlekedési hírek.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Az útrakelőknek jó hírem van, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indultam a reggeli vonatforgalom az országban. A H6-os hévmától ismét a teljes vonalon jár, befejeződött a karbantartás. Zajlanak a nyári karbantartások, ezért a Szobi fővonalon péntekig változott a menetrend a Nagymaros és Szob között, korábbi indulásokra is kell számítani. Néhány G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. A változásokhoz igazodnak Szob és a Börzsöny térségében a volánjáratok menetrendjei is. A Mátra interrégiók helyett Vámosgyörg és Gyöngyös között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A fővárosból a Mátra térségébe utazóknak a vágányzár időszakában a volánjáratait ajánljuk. Az S21-es vonatok jövő hét szerdáig csak Dabas és Lajos Mizse között közlekednek. Kőbánya Kispest és Dabas között MÁV buszok szállítják az utasokat. A Ceglédi vonalon augusztus végéig módosult a menetrend, a Monori S50-es vonatok csak Kőbánya Kispestig járnak, és onnan is indulnak. A Nyírség Intercity fővárosi végállomása továbbra is a keleti, ezek a vonatok ezért nem érintik Zuglót, Kőbánya Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Cívis interrégiók biztosítják. Változott a menetrendje a Z50-es vonatoknak, a Napfény Intercity-nek és a Cívis interrégióknak is. A G43-as vonatok továbbra is csak Székesfehérvár és Kelenföld között járnak. MÁV buszok szállítják még az utasokat a nyár végéig Bátaszék és Baja között a Dombóvár és Baja közti személyvonatok helyett, Vízvár és Gyékényes között a Pannónia interrégiók helyett és Szerencs-Nyíregyháza között. Kiskunfélegyházai Szentes között pedig decemberi pótlóbuszok szállítják az utasokat pályafelújítás miatt. Az aktuális és előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, Mavinform.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták a félútpályát a Jászberényi úti felüljárón karbantartás miatt. A két irány forgalma így felváltva halad, befelé jelentős torlódás alakult ki. Változatlanul sárgán villognak a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári hívátjárónál. Nem árt tehát a közelben fokozott óvatossággal közlekedni. Tart a felújítás a 20. kerületben, a Virág Benedek utcában. Mától csütörtök hajnalig félpályás lezárásra kell számítani a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál is. Az Alsóhatáruttól a Székelyhíd utcáig a Virág Benedek utca továbbra is egyirányú. A 123-as, a 123-a, a 224-es és a 224-e autóbusz, valamint a 923-as éjszakai járat is terelve közlekedik, több megállót kihagyva. Csak a félútpálya járható Kőbányán, a Tavas utcában, a Hang utca és a Harmat utca között egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket építenek. A 13. kerületben lezárták a Katona József utcát, a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Varga Hetele, BKK Info.
3: Lapszemle. Bemutatták a jövő évi szöuli ifjúsági világtalálkozó hivatalos himnuszát, írt a cikkében a romkat.ro. A Confidite Ego Vici Mundum, vagyis Bízzatok, én legyőztem a világot című dalt Francis Jeon Kim koreai zenész szerezte. A himnusz klasszikus és pop változatban is elkészült. A katolikus fiatalok világtalálkozóját 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendezik Szöulban. Országos 51 milliárd forintos ivóvízhálózat fejlesztési programot hirdetett a kormány, derült ki a HVG beszámolójából. Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter közölte, a cél az előregedett hálózatok felújítása és a vízveszteség csökkentése. A források jelentős részét a leghátrányosabb helyzetű térségek fejlesztésére fordítják. Afrikai sertéspestist mutatta ki egy Somogy vármegyei sertéstelepen, adta írül a Telex. A Nébih lakócsán egy 1850 állatból álló állományban azonosította a vírust. Bona Szabolcs agrárminiszter közölte, megkezdték az állomány felszámolását és a járványügyi vizsgálatot. A betegség emberre nem veszélyes, a sertésekre azonban komoly veszélyt jelent. Az euró bevezetéséhez szükséges gazdasági feltételek teljesítése az egész magyar gazdaság számára előnyös. Erről beszélt Banai Péter Benő, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, az MNB podcastban, amelyet a Magyar Hírlap idéz. A jegybanki vezető szerint továbbra is reális a 2% alatti éves infláció elérése, Hozzátette, az eurózóna tagság önmagában nem gyorsítja a gazdasági felzárkózást, ahhoz megfelelő gazdaságpolitikára is szükség van, derült ki a cikkből. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.
0: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
3: 2026. augusztus 11-e kedd van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A hangtechnikus Fülöp Csaba, valamint a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, lássuk, hogy milyen témákkal várjuk ma önöket. 8 óra 8 perckor a reggeli riportban Gál Sámuel bencés szerzetessel, a Tihanyi Bencés apátság gyűjteményének kezelőjével Szikora József beszélgetett, ebből következik most egy rövid részlet.
4: Sámuel testvér, az apátsági gyűjtemények kezelője. Mit jelent ez Tihanyban, a Tihanyi Bencés apátságban, mit jelent ez, hogy gyűjtemény?
5: Azt lehetne mondani röviden és tömören, hogy túl sok mindent nem. Ennek történelmi okai vannak, sajnos a történelem viharai, a legutolsó a kommunizmus, ami az apátságnak a képzőművészeti gyűjteményeinek elég sokat ártott, tehát túl sok minden képzőművészeti anyaga nincs az apátságnak ebből kifolyólag.
3: A reggeli riport 8 óra 8 perckor kezdődik. 8 óra 22 perc koraházunk táján ajánlóját hallgathatják meg, ezt követően fél 9-kor ismét hírekkel, közlekedési információkkal jelentkezünk. 8 óra 37 perc kora ma délutáni akvarell ajánlója következik, végül pedig 8 óra 45 perc kor az agrárvilágot hallgathatják meg, hírek a mezőgazdaságból. Várja önöket a szerkesztő Gulyás Lóránt. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal és jobbnál jobb zenei felvételekkel várjuk önöket a mai zenés napköszöntőben. Ha tehetik, kezdjék velünk a ma reggelt!

0: Kedves hallgatóink, felhívjuk szíves figyelmüket, hogy Zalaegerszeg vételkörzetünkben 2026. augusztus 11-én reggel 8 órától délután 4 óráig a hálózat karbantartása miatt áramszünet és így adásszünet is lesz. Megértésüket köszönjük. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallott.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Kedden délután 2 órakor szavaz az országgyűlés az új köztársasági elnökről, közölte hétfőn a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő tájékoztatása szerint a Tisza frakció 140 képviselője támogatta aláírásával Baka András államfőjelöltségét. Magyar Péter hozzátette, a Fidesz nem állított jelöltet, a Mi Hazánk pedig nem gyűjtötte össze a jelöléshez szükséges 40 aláírást. Ünnepi szentmisével emlékeztek meg Boldog Bódi Mária Magdolna születésének 105. évfordulójáról a Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyházban. Adta hírül hétfőn a Magyar Kurír. A liturgiát Udvardi György érsek mutatta be, aki a vértanú életét a bátor hit és a Krisztus melletti döntés példájaként állította a hívek elé. Az ünnepség a Mendelssohn kamarazenekar koncertjével zárult. Mindössze egy évvel a 2027-es szeoli ifjúsági világtalálkozó előtt bejelentették a hivatalos himnuszt. Confidite ego vicimundum, vagyis bízzatok, én legyőztem a világot, olvasható a romkat.ro cikkében. Ez a dallam egy egész fiatal katolikus nemzedék gondolatait szólaltatja meg. A himnusz megadja majd az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A zarándokok regisztrációja 2026. októberében nyílik meg, és a tartózkodás időtartama és a kiválasztott események alapján különféle csomagokat kínálnak. Egy mobil alkalmazás és egy integrált logisztikai rendszer is fejlesztés alatt áll. A korábbi kiadásokhoz hasonlóan a vendéglátást nagyrészt a szöuli főegyházmegye családjai és plébániái biztosítják. Körülbelül 230 plébánia már aktívan toboroz és képez fogadó családokat, hogy a fiatalok megtapasztalhassák a koreai egyház mindennapjait. Augusztus 9-én vasárnap délután kezdődött a 8. kazetta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának katolikus zenei tábora Balatonszemesen. Az ország számos pontjáról érkező zenészek, énekesek, dalszerzők, technikusok és a katolikus könnyűzene iránt elkötelezett fiatalok egy héten át közösen tanulnak, imádkoznak és zenélnek, hogy hitükben és szolgálatukban megerősödjenek. A tábor nyitó szentmiséjét Martos Levente Balázs, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspöke mutatta be. Homíliájában Martos Levente Balázs többek között arra bátorította a résztvevőket, hogy ne féljenek egy húron pendülni Istennel, az ő szeretetével, meghívásával. A tábor szervezői sok szeretettel látnak mindenkit a program záró koncertjén, augusztus 15-én 16 órakor Balatonszemesen, a Szabadság utca 5 szám alatt, ahol a résztvevők a képzés során összeállított műsorai hangzanak el. Végül a várható időjárásról. Kedden a fátyol és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható, a csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb fél 9-kor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Ruzsa Magdi énekelt. 8 óra 8 perc van. Kedves hallgatóink, a reggeli riport következik. Gál Sámuel bencés szerzetes, a Tihanyi bencés apátság gyűjteményeinek kezelője. A Szikora József által a múlt héten készített beszélgetésben Sámuel testvér rendi feladatai mellett a pappá szentelésre való készüléséről is szól.
1: Gál Sámuel bencés szerzetessel beszélgetünk a Tihanyi bencés apátságnak egy csendes szobájában és hűvös szobájában, mert kint tombol a kánikula. Sámuel testvér az apátsági gyűjtemények kezelője. Mit jelent ez Tihanyban, a Tihanyi bencés apátságban? Mit jelent ez, hogy gyűjtemény?
2: Azt lehetne mondani röviden és tömören, hogy túl sok mindent nem. Ennek történelmi okai vannak, sajnos a történelem viharai, a legutolsó a kommunizmus, ami az apátságnak a képzőművészeti gyűjteményeinek elég sokat ártott, tehát túl sok minden képzőművészeti anyaga nincs az apátságnak ebből kifolyólag, de azt a szerény kis gyűjteményt, ami átvészelte ezeket a zivataros évszázadokat, vagy amik azóta kerültek az apátságnak a birtokába, az ezeknek az őrzése, ezekkel való foglalkozás. Sok minden van még, ami leltárba kell venni, amikkel foglalkozni kell. Tehát ez az, amit igazából magában foglal ez a feladatkör, amivel nekem itt többek között foglalkozni kell.
1: Ez a gyűjtemény akkor nyilvános? Tehát aki eljön mondjuk turistaként, vagy zarándokként eljön a Tihanyi bencés apátságba, az találkozik ezzel a gyűjteménnyel?
2: A nagy részével nem. Bizonyos tárgyak a múzeumban ki vannak állítva, amit meg lehet tekinteni a minden látogatónak, aki ide érkezik. Egy része ennek a gyűjteménynek, hát dísze, ha lehet így mondani, az apátságnak, tehát az ilyen reprezentatívabb terekben, vagy liturgikus célt szolgáló helyeken, templomban, kápolnában, hát lényegében használati eszközként is jelen vannak ezek az eszközök, de ennek a nagy része a múzeumi raktárban van. Egy része vár arra, hogy megtalálja a helyét az apátságban, ami most így az elmúlt évek felújítása munkálatai során még így várat magára, hogy hol is lesz ezeknek a végső helye. Más része pedig, hát őrzés szempontjából vannak ebben a raktárban.
1: Nem tudom, hogy miért jut ez eszembe, de mégis eszembe jut, hogy azon a folyosón, ahol már a szerzetesi tér van, tehát majd mindjárt meg is kérdezem, hogy ez klauzúra ez a rész, vagy nem, mint ahogy Pannonhalmán például az. Szóval, hogy oda Pannonhalmáról kerültek festmények a falra, úgy tudom, hogy a korábbi évtizedekben Richárd atya perjelsége idején. Ezek is a gyűjtemény részei?
2: Ezek is a gyűjtemény részei, ugye azok a leginkább portrék, amik lógnak ezen a folyosói falon, az egykori tihanyi apátoknak a portréi. Tehát ugye a kommunizmus alatt ezek a festmények Pannonhalmára kerültek, és Richárd atya volt igen az, aki elintézte végül is, hogy visszakerüljenek Tihanyba ezek az apáti portrék, ezek vannak ezen a folyosón.
1: És például Udvardi Erzsébet képeiből is van jó néhány.
2: Van. A folyosón is találhatóak Udvardi Erzsébetnek festményei. Egy nálunk a képei közül a szerzetesi ebédlőben is látható. A Richárd atya, ha lehet úgy mondani, nagy rajongója Udvardi Erzsébetnek. Tehát ez az, ami miatt talán van egy ilyen kapcsolódási pont.
1: Ha visszatérek erre a klauzúra kérdésre, akkor ezek mind olyan területen vannak, amelyek nem tartoznak a látogatható rész közé. Tényleg van a Tihanyi bencés apátságnak kifejezetten elzárt területe, amelyet csak a szerzetesek használnak, vagy ők az ő életük tere?
2: Hát azt lehet mondani, hogy többé-kevésbé a földszintet leszámítva klauzúra nagyjából az apátságnak a többi része, ahová igazából a szerzeteseken kívül, vagy az apátságnak a munkatársain kívül, akiknek feladataiból kifolyólag ezeken a folyosókon mondjuk mozognia kell, mások nem jöhetnek fel. Tehát lényegében lehet azt mondani, hogy klauzúra-szerű részei ezek a folyosók az apátságnak. Általában azért ezeken a folyosókon csak mi szoktunk, tehát látogatni nem látogathatóak, és hát akinek, ha lehet így mondani, nincs dolga ezeken a részeken, azok nem jöhetnek be nyilván ezekre a területekre.
1: gyűjtemény szót használtuk, kicsit átvittebb vagy kitágítottabb értelemben maga az egész apátság gyűjtemény, amelynek számos művészeti alkotás is a része, maga az épület is ide tartozik, de hát azért gyűjtemény az itteni szerzetesi életnek az emléke, meg a jelenlegi élet is. Sámuel testvér, örökfogadalmas bencés szerzetes, Tihanyba tett örökfogadalmat, augusztus közepén, Nagyboldogasszony ünnepének vigiliáján lesz a papá

0: izgulni, amikor már tényleg így ráfordulok az utolsó hétre, amikor a papszentelés lesz. Ez a nyár Tihanyban mindig egy nagyon sűrű, feladatokkal teli időszak. Ahogy unatkozni sincs ideje az embernek, úgy én azt érzem magamon, hogy még idegeskedni, izgulni sem nagyon van egyelőre idő. Amikor a finisben leszünk, akkor már azt hiszem, hogy jobban fogok izgulni.
1: Július 29-e, azt hiszem ez van ma, amikor beszélgetünk. Éppen ma milyen feladatok várják, még most délelőtt van, mi lesz még ezen a napon estig?
0: Ezen a napon, hát nyilvánvalóan ebben a turista forgalomban, ami nyáron van, ebben erőteljesen közre kell működni, tehát csoportok jönnek, idegenvezetések, amikkel foglalkozni kell. Ezen a héten Gyulafehérvári Líceumból vannak itt fiatalok nálunk, jó pár éve ilyen nyári egyetem jellegű hetet szoktak eltölteni itt nálunk Tihanyban. Ma van az utolsó nap, amit így teljes egészében itt töltenek, tehát velük is egy kicsit foglalkozni, lesz egy ilyen nyárzáró, vagy ilyen programzáró együttlét, erre való készület, tehát így körülbelül ezek azok, amik így még a mai napra főbb feladatokként.
1: Mondta Samuel testvér, hogy nem tudja, hogy honnan, de bencés szerzetesi hivatás érlelődött benne már régóta. Az eredeti ideálban, a Szent Benedeki ideálban annyira azért nincs benne ez a kitettség, hogy turisták tömkelege jár. Sámuel testvér pedig már ezt ismerte meg.
0: Igen, tehát azt hiszem, hogy a tihanyi bencés létnek valahol ez a szépsége és nehézsége is talán egyszerre. Abból kifolyólag, hogy itt van az apátság, és az elmúlt majd ezer évben milyen feladatokat, milyen területeken kezdett el az apátság bizonyos dolgokat csinálni, ezek meghatározzák azt, hogy ma miért jönnek el az emberek Tihanyba. Egyrészt ugye nyilván az apátság, másrészt a levendula az, ami egy ilyen nagyon felkapott dolog Tihanyban, amit szintén így az apátságnak az égisze alatt kezdődött el 100 évvel ezelőtt itt Tihanyba. Nyilván belejátszik a kilátás is, tehát azt hiszem, hogy Magyarország egyik legszebb helye Tihany, ezt talán nem csak elfogultságból mondhatom. Tehát hogy emiatt rengetegen jönnek ide, és valahol ebben nekünk azt hiszem, hogy bele is kell kapcsolódni, hiszen talán nem elsődlegesen a bencészségnek a velejárója az, hogy emberek tömkelegével ilyen módon foglalkozni, de ha már idejön ez a sok ember, akkor abból a szempontból biztosan nekünk bele kell ebbe kapcsolódni, hogy egy lehetőség arra, hogy eljutni azokhoz az emberekhez, akik máskor valószínűleg nem találkoznának szerzetessel, de lehet, hogy mondjuk a kereszténységgel se kerülnének ennyire szoros kapcsolatba. És ez egy olyan lehetőség szerintem nekünk, tihanyi bencéseknek, amit meg kell tudnunk ragadni, hogy tudjuk az evangéliumot ilyen módon, ha csak egy idegenvezetés során is például, de úgy bemutatni, úgy láthatóvá tenni, hogy esetleg az megszólító tudjon lenni az emberek számára. A nyár az ilyen. Azt szoktuk mondani, hogy nyáron annyira nem lehet szerzetes életet élni Tihanyban, mert a csend az hát csak itt-ott található meg ebben az időszakban, de az októbertől májusig terjedő időszak szokott igazából szerintem az lenne, amikor viszonylag csend van, kevesebb turista is van, több időt lehet fordítani az imádságra, az elcsendesedésre. Ebben a kettősségben, ezekben az időszakokban kell, én azt hiszem, megtalálunk a helyes mértéket, a helyes összhangot. Erre kell törekednünk.
1: Hát akkor, kedves emberek sokasága, jöjjenek Tihanyba, nyár van, turista szezon, zarándok szezon, így is lehet mondani. Tegyék ki magukat a hely szépségének, a szemmel látható és füllel hallható gyönyörűségeknek, de ne csak ennek, hanem annak is, hogy hallják meg az itteni szerzetesek szavát, és ezen keresztül az evangélium szavát. Köszönjük szépen Gál Sámuel bencés szerzetesnek ezt a beszélgetést, és sok áldást

0: kívánunk. És sok szép izgalmat is a pappá szentelés ünnepléséhez.
1: Köszönöm szépen, és én is minden jót, Isten áldását kívánom a kedves hallgatóknak.
2: Szikora József beszélgetését hallották Gál Sámuel tihanyi bencés szerzetessel. Sámuel testvér pappá szentelése augusztus 14-én délután 5 órakor kezdődik a tihanyi bencés apátsági templomban.

0: a Gregorián együttes felvételét hallották. 8 óra 23 perc. Augusztus 15-én este mutatják be Székesfehérváron a Nemzeti Emlékhelyen a Királyaink koronázása elnevezésű szertartást, amelynek rendezője Szikora János, korábbi fehérvári színházigazgató. A Székesfehérvári Királyi Napok programsorozatának leglátványosabb része a koronázási ünnepi játékok középkori forgataga, amikor a hagyományőrző csapatok, régi zenei együttesek, gólyalábas komédiások, családi és gyerek programok csalogatják időutazásra a látogatókat. Audienciát tart a királyi orjásbáb család, lovagok bajvívnak, zenészek muzsikálnak, mesterek szorgoskodnak az utcán, a középkori piacon kofák hangoskodnak. A házunk táján műsorában a koronázási szertartásba foglalt árpádházi királylegendákról Szikora János rendezőt Berta Kata kérdezte.
1: A koronázási szertartás játék mindig is három szellemi pillérre épült. Az egyik a korona szentsége, a másik a templom víziója, a harmadik pedig a megkoronázott király élettörténetének a bemutatása. És az a volt a tapasztalatom, hogy ahogy haladunk előre az időben, pontosan az, ami ezeket a játékokat keretbe fogta, a koronázás maga, a koronázás szentsége az évszázadok során egyre jobban megkopott. Megkopott a szakralitása, megkopott a szakrális jelentősége, teljesen egyenes vonalon, ahogyan csökkent az egyház befolyása, ahogy egyre nagyobb teret kaptak a világi szempontok egy-egy uralkodó személyének kijelölésekor, így lassan-lassan a koronázás is egy szép, díszes aktussá vált, és nem pedig a lényeget hordozó elemmé. Amikor a korona szentségéről, a koronázás szentségéről beszélek, akkor elsősorban arra gondolok, hogy az ősi zsidó és ókeresztény hagyományokra épülő módon azok az ordók, szertartásrendek, amelyek megszabták a koronázásnak a menetét, az ott elhangzott szövegeket, az ott végrehajtott cselekvéseket, az ott énekelt énekeket, ezek mind-mind azt a célt szolgálták, hogy megfelelő keretet biztosítsanak egy szerződésnek. Egy olyan szerződésnek, amit egy világi ember köt a Jóistennel. Hatalmat kap, jogosítványokat kap, de ezért cserébe kötelességei is vannak. És ezek a kötelességek zöme morális kötelesség, lelki kötelesség.
0: A teljes beszélgetést 9 óra 4 perctől a Házunk táján című műsorunkban hallgathatják meg.

0: 8 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, rövid hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Kedden délután 2 órakor szavaz az országgyűlés az új köztársasági elnökről, közölte hétfőn a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő tájékoztatása szerint a Tisza frakció 140 képviselője támogatta aláírásával Baka András államfőjelöltségét. Magyar Péter hozzátette, a Fidesz nem állított jelöltet, a Mi Hazánk pedig nem gyűjtötte össze a jelöléshez szükséges 40 aláírást. Ünnepi szentmisével emlékeztek meg Boldog Bódi Mária Magdolna születésének 105. évfordulójáról a Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyházban, adta hírül hétfőn a Magyar Kurír. A liturgiát Udvardi György érsek mutatta be, aki a vértanú életét, a bátor hit és a Krisztus melletti döntés példájaként állította a hívek elé. Az ünnepség a Mendelssohn kamarazenekar koncertjével zárult. A katolikus Caritas Balatonakali gyermektáborába látogatott Forsthofer Ágnes, a köztársasági elnök jogkörei gyakorló országgyűlési elnök, adta hírül hétfőn a Magyar Kurír. A házelnök közel 40, Borsod Szirákról érkezett gyermekkel találkozott, és bekapcsolódott a táborok programjaiba is. Forsthofer Ágnes emellett a segélyszervezet vezetőivel, a rászoruló családok támogatásáról, valamint a Caritas jövőbeli terveiről is egyeztetett. Végül a várható időjárásról. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, a csúcs hőmérséklet 32 és 38 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban a Könyves Kálmán körúton a villamos pálya karbantartása miatt a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sávban lehet közlekedni. Emiatt a Gyáli úttól ma reggel is torlódást tapasztalhatnak. Baleset okoz fennakadást a Rákóczi úton kifelé a Baross tér előtt. A külső sáv nem járható. Lezárták a félútpályát a Jászberényi úti felüljárón karbantartás miatt, a két irány forgalma így tehát felváltva egy sávban halad, befelé csak lépésben tudnak előre jutni. Sárgán villognak a jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári Hévát járónál, nem árt a fokozott elővigyázatossága közelben. Akadozik a haladás a 10-es főút bevezető szakaszán, az Ürömi körforgalom előtt, a Váci úton befelé, a Megyeri út előtt, szintén erős a forgalom a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól dél felé a Lánchídig, a Rákóczi úton befelé a Baross tértől és az M3-as bevezető szakaszán is a Szerencs utca előtt. Varga Etele, BKK Info.
0: Lapszemle. Bemutatták a jövő évi szöuli ifjúsági világtalálkozó hivatalos himnuszát, írt a cikkében a romkat.ro. A Confidite Ego Vici Mundum, vagyis Bízzatok, én legyőztem a világot című dalt Francis Jeon Kim koreai zenész szerezte. A himnusz klasszikus és pop változatban is elkészült. A katolikus fiatalok világtalálkozóját 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendezik Szöulban. Országos 51 milliárd forintos ivóvízhálózat fejlesztési programot hirdetett a kormány, derült ki a HVG beszámolójából. Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter közölte, a cél az előregedett hálózatok felújítása és a vízveszteség csökkentése. A források jelentős részét a leghátrányosabb helyzetű térségek fejlesztésére fordítják. Afrikai sertéspestist mutatta ki egy Somogy vármegyei sertéstelepen, adta hírül a Telex. A Nébih lakócsán egy 1850 állatból álló állományban azonosította a vírust. Bóna Szabolcs agrárminiszter közölte, megkezdték az állomány felszámolását és a járványügyi vizsgálatot. A betegség emberre nem veszélyes, a sertésekre azonban komoly veszélyt jelent. Az euró bevezetéséhez szükséges gazdasági feltételek teljesítése az egész magyar gazdaság számára előnyös. Erről beszélt Banai Péter Benő, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, az MNB podcastban, amelyet a Magyar Hírlap idéz. A jegybanki vezető szerint továbbra is reális a 2% alatti éves infláció elérése, Hozzátette, az eurózóna tagság önmagában nem gyorsítja a gazdasági felzárkózást, ahhoz megfelelő gazdaságpolitikára is szükség van, derült ki a cikkből. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 38 perc. Kedves hallgatóink, a 15 óra 4 perckor kezdődő akvarelt ajánljuk most, melyben figyelmükbe ajánljuk a Robert Capa kortárs fotográfiai központ hamarosan záró különleges időszaki tárlatát. A Magyar Riport 1948 című kiállítás a központ névadójának, híres fotósunknak azon képeit tárja elénk, melyeket Capa 1948 őszén fotózott Budapesten. Érdemes ellátogatni tehát a Nagymező utcába augusztus 23-áig. Ezt követően újabb virtuális sétára invitáljuk Önöket Esztergomba, a megújult Keresztény Múzeumba, ahol az intézmény igazgatója, Koncsak Ildikó, ezúttal a gyűjtemény korai és érett reneszánsz alkotásairól mesél Szerdahelyi Csongornak. Az ő beszélgetésükből hallanak most egy rövid részletet.
1: Javaslom ezt a Mária gyermekével ábrázolást, ami szintén egy nagyon kedvelt kép.
2: Új, egy kismadár van a kezében a kis Jézusnak.
1: Ettől különleges ez a kép. A Madonna, nagyon finoman megfestett Madonna hátterében egy gyönyörű vörös márvány fülkét láthatunk, ez hasonló, ez a vörös márvány a mi süttői vörös mészkő anyagunkhoz, ami a magyar reneszánszban is nagy karriert futott be. Ezen az ábrázoláson szomorú tekintetű szűzanyát láthatunk a gyermek Jézussal, aki a kezében valóban egy kis madárkát tart, ez a tengelic, amely az ő legendája szerint Jézus tövis koronáját is csipkette, hiszen ez az a madár, ami nagy szárazságok idején még a töviseket is elkezdi csipegetni, amikor már mást nemigen talál magának, és a hasán van egy kis vörös folt is, ami Jézus vérére utal, tehát a régi madártani ismereteket összekötötték a keresztény kultusszal nagy kedvel, és az ilyen ábrázolások igazából Jézus későbbi szenvedésére utalnak, tehát ha az anyát látjuk a gyermekével, akkor rögtön a későbbi történet kell, hogy eszünkbe jusson. Ebben a meditatív állapotban van ez a két figura, és azért nem egyszerűen csak annak örül az anya, hogy egy gyermeket tart a kezében, hanem mintha már előre látná azt a szomorú jövőt, amely majd őt és a gyermekét.
2: És hát ebből látszik, hogy reneszánsz, hogy az alkotót már ismerjük a nevét.
1: Igen, ez is egy attribúció, mert hogy Pezzelinónak vannak olyan művei, amit biztosan hozzá köthetünk, és hogyha a szakértők megállapítják, hogy ugyanazt a faanyagot használta, ugyanazt a festékanyagot, ez ugye technikai vizsgálat, a stílusa is ugyanaz, akkor összekötjük a festőt a festménnyel, és akkor ezt a tudomány jelenlegi állapota szerint úgy tartjuk, hogy Pezzelino alkotása.
0: A megújult Esztergomi Keresztény Múzeum reneszánsz alkotásairól az imént hallott Koncsak Ildikó művészettörténész, az intézmény igazgatója a 15 óra 4 perckor kezdődő akvarelben mesél tovább. Tartsanak velünk akkor is, várja Önöket a műsorvezető Lázár Csaba.

0: A Joy Gospel felvételét hallották. 8 óra 45 perc. Következik az Agrárvilág. Hírek a mezőgazdaságból. A szerkesztő Gulyás Lóránt.
1: Történelmi felvételi csúcs született idén a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen. Az általános eljárásban 3933 hallgatót vettek fel az intézménybe, ami a tavalyi rekordhoz képest is majdnem 20%-os növekedést jelent, mondta el egy sajtótájékoztatón a rektor dr. Gyurica Csaba.
2: Azt mondhatom 5 év után, hogy ami a legnagyobb nehézségünk, az egyúttal a legnagyobb erőnk is. A legnagyobb nehézségünk az az, hogy az ország egész területét lefedjük, hiszen 6 képzési helyünk, kampuszunk van Magyarországon, de ez egyúttal olyan erőt is jelent a MATE számára, ami a gazdasági társadalmi életbe való beágyazottságunkat tudja erősíteni, és a közvetlen kapcsolatot az akadémia és a piaci, a társadalmi világgal, és az elmúlt években igyekeztünk kihasználni ezt a lehetőséget, és még szorosabbra vonni a térséggel a kapcsolatunkat. Ennek megfelelően az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy minél több fiatalhoz jussunk el, minél több fiatal számára tegyük vonzóvá, ne csak az agrárfelsőoktatás, hiszen mi több vagyunk, mint egy agrárfelsőoktatási intézmény, a vidéki felsőoktatást, a vidéki értelmiség képzésének a lehetőségét. És azért alapvetően egy egyetemnek a sikerét mégiscsak az mutatja meg, hogy hány fiatal tudnak megszólítani az intézménynek, azoknak a szakoknak, azoknak a szakterületeknek, amelyekkel foglalkoznak, amelyekten kutatást, oktatást, tevékenységet végeznek, illetve a másik az az, hogy akár az ország határokon kívül is milyen az elismertség az intézménynek. Azt mondhatom, hogy ezen a területen azért nagyon szép eredményeket értünk el az elmúlt 5 évben, hiszen a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem minden meghatározó mérvadó ranglistán előrébb jutott. Az agrár felsőoktatási intézmények között a világban először a magyar történelem során bekerültünk a világ 100 legjobb egyetemei közé, ez mutatja a nemzetközi elismertségünket, reputációnkat, ami pedig a hallgatói létszámot illeti, egyre több hallgatót tudunk felvenni, és ami talán ennél is fontosabb, hogy egyre magasabb bekerülési pontszámmal, tehát a minőséget is javítjuk. Ezen a területen ebben az évben csúcsot értünk el, 5. évében a MATE-nak, összegyetemi szinten is, hiszen tavalyhoz képest mintegy 20%-kal növeltük a felvett hallgatóknak a számát, úgyhogy mindeközben a bekerülési ponthatárokat is minden meghatározó szakunkon emelni tudtuk.
1: 1034 fővel a MATE kaposvári kampuszán is megdőlt a felvételi rekord. A bővülés motorját az agrár, a pedagógus és a művészeti képzések adták, tette hozzá az intézmény főigazgatója Vörös Péter.
3: A tradicionális képzések, gondolok itt az agrárképzésekre és a pedagógus képzésekre, agrárképzések tekintetében jelentősen tudtuk növelni a tavalyi évhez képest a felvett hallgatók számát. Itt a legnépszerűbb képzés a mezőgazdasági mérnök, és most már hagyományosan a lovasport és lótenyésztő agrár mérnök képzés volt, de szép számmal jelentkeztek az állattenyésztő mérnök képzésre is, és az agrárképzési területnél fontos megemlíteni az élelmiszer mérnök képzést, amit a MATE megalakulását követően honosítottuk meg Kaposváron, és amire különösen büszke vagyok, hogy rendkívül magas pontszámmal kerültek be hallgatók erre a képzésre. Ezt is mutatja azt, hogy Kaposváron az élelmiszeriparnak komoly tradíciói vannak, és komoly fejlődésen megy keresztül ez az ágazat is. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban egy nagyon széles körű képzési portfóliót alakítottunk ki, amivel tudtunk reagálni a térség munkaerőpiaci igényeire. Az elmúlt időszakban nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a beiskolázási tevékenységükre, úgy szoktuk fogalmazni, hogy az év 365 napjában végezzük a beiskolázási tevékenységet. Ebben nagy szerepük volt azoknak az együttműködéseknek, amit kialakítottuk a térség középiskoláival, gimnáziumaival és szakképző centrumaival. Én azt gondolom, hogy ők is komoly szerepet vállaltak a tekintetben, hogy ilyen jó eredményeket tudtunk elérni, hiszen segítették és támogatták a beiskolázási tevékenységeinket, felismerték ők is annak a fontosságát, hogy közösen együtt felrébe tudunk tenni a térség munkaerő piaci megtartó képességének javításában, de hasonlóan komoly szerepük van a cégeknek, akik egyértelműen kifejezik azt, hogy itt a térség fejlődéséhez elengedhetetlen az, hogy helyben tartsuk a munkaerőt. Ahogy rektor is elmondta, évről évre tudtuk növelni a ponthatárokat, ez köszönhető annak a fajta törekvéseinknek, hogy komoly szerepet vállalunk a térség tehetséggondozásában.
1: Víztározókkal, dagonyázó helyekkel és felújított kutakkal segítik a vadakat a nagy forróságban a Somogyi Erdőgazdaság munkatársai, a cég Szántódi Erdészetének vadgazdálkodási ágazatvezetője Jakus László összegez.
4: Nem is csak azt hogy nevezhetjük klímaváltozásnak is, ami nem is csak az élő állatokat, de ugyanúgy minden élő szervezetet, itt a fákat, növényeket, de talajba élő baktériumokat, mindenkit sújt. Próbálnánk itt ezt az elleni életközösségekből eltűnő vízforrást valahogyan tovább tárolni, illetve ahol már teljesen eltűnt és nem potlódik, ott pedig mesterségesen pótolni, hogy ezek az ökoszisztémák úgymond még megmaradjanak, illetve hogyha újra csapadék keletkezik, addig át tudják vészelni bármelyik szervezet is, legyen itt a legkisebb rovartól, akár a legnagyobb emlős állatig, amit a mi erdeinkben él, a gínszarvas. Igen-igen nagy a jártassága ezeknek a víznyerő helyeknek, sokszor akár nappal is felkeresik, és itt próbálják szomjukat oltani az állatok. Egyszerűen nincs sokszor más lehetőségük. Ugye itt vagyunk fönn a Balatonnak a partján, északi irányba a Balaton már vadon élő állat számára csak korlátozottan elérhető, ha ez meg is történik, általában emberi konfliktusok ijedelem az ára. Ezért őnekik más fele kell a vándorlási irányokat akkor venni, hogy vízhez jussanak. Ezt a nagyobb testű emlős állatok vagy madarak talán meg is tudják tenni, de a kisebb testűek, ők ránk vannak úgymond emberre utalva, hogy itt pótoljuk a vizet, mert ők már nem tudják vegetációs vízből, amit ugye azt nevezzük vegetációs víznek, ami a növények víztartalmát jelenti, hogy táplálékkal együtt veszi fel, de ilyen hosszantartó aszályok esetén ez olyan minimálisra csökken, hogy ebből már nem tudják pótolni a vízigényüket.
1: A rendkívüli aszályhelyzetben a siló kukoricánál is lehetőség nyílik indokolt esetben a betakarítást követő utólagos kárbejelentésre. Az Agrártárca tájékoztatása szerint az új szabályozás a további termésveszteség elkerülése érdekében elengedi a 15 napos várakozási időt. Ennek feltétele egy nyilatkozat arról, hogy a gazda, az arányos termelői felelősségvállalás és a szakszerű művelési kötelezettség teljesítése érdekében járt el így.

Kedves hallgatóink! Mai zenés napköszöntünk végén Hajdú Bianca és a Lighthouse felvételeivel búcsúzunk. Köszöni figyelmüket a zenei szerkesztő Bögös Henrietta, valamint technikai munkatársam Fülöp Csaba nevében is a műsorvezető Fülöp Tamás. Minden kedves hallgatónknak további szép napot és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
3: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
4: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Ünnepi szentmisével emlékeztek meg boldog Bódi Mária Magdolna születésének 105. évfordulójáról a Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyházban, adta hírül hétfőn a Magyar Kurír. A liturgiát Udvardi György érsek mutatta be, aki a vértanú életét a bátor hit és a Krisztus melletti döntés példájaként állította a hívek elé. Az ünnepség a Mendelssohn kamarazenekar koncertjével zárult. Mindössze egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó előtt bejelentették a hivatalos himnuszt. Confidite ego vici mundum, vagyis bízzatok, én legyőztem a világot, olvasható a romkat.ro cikkében. A himnusz megadja majd az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A zarándokok regisztrációja 2026. októberében nyílik meg. A korábbi kiadásokhoz hasonlóan a vendéglátást nagy részt a szöuli főegyházmegye családjai és plébániai biztosítják. Körülbelül 230 plébánia már aktívan toboroz és képez fogadó családokat, hogy a fiatalok megtapasztalhassák a koreai egyház mindennapjait. Augusztus 9-én vasárnap délután kezdődött a 8. kazetta, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának katolikus zenei tábora Balatonszemesen. Az ország számos pontjáról érkező zenészek, énekesek, dalszerzők, technikusok és a katolikus könnyűzene iránt elkötelezett fiatalok egy héten át közösen tanulnak, imádkoznak és zenélnek, hogy hitükben és szolgálatukban megerősödjenek. A tábor nyitó szentmiséjét Martos Levente Balázs, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke mutatta be. A tábor szervezői sok szeretettel látnak mindenkit a program záró koncertjén, augusztus 15-én, 16 órakor Balatonszemesen, a Szabadság utca 5 szám alatt, ahol a résztvevők a képzés során összeállított műsorai hangzanak el. A fazekasság lesz a fókuszban idén a 40. alkalommal megrendezett mesterségek ünnepén augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban. Az esemény díszvendége az Amerikai Egyesült Államok, közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel. A kézművesek nem csak bemutatókkal, látványműhelyekkel, hanem interaktív foglalkozásokkal is várják a közönséget. A fazekasok mellett a népi kézművesség meg annyi ága megjelenik a rendezvényen. Többek között kovácsok, szövők, hímzők, bőrművesek, kosárfonók, ékszer és csipkekészítők, tojásfestők, kékfestők mutatják be mesterségük fortéjait. A szervezők szerint látványos program lesz a Folk Trend divatbemutató is, amelyen a hagyományos viseletkultúrát kortárs szemlélettel értelmezik újra, augusztus 20-án ünnepélyes arató felvonulással és kenyéráldással köszöntik Szent István napját. Olvasható a közleményben. Végül a várható időjárásról. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, a nappali hőmérséklet 32 és 38 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

0: 9 óra 4 perc következik a házunk táján.
1: Augusztusban a Szent István ünnepe köré szervezett összművészeti fesztivál a történelmi főváros legfontosabb eseménye, igazi kulturális csemegékkel, kalandokkal teli, izgalmas középkori utazásra várja a látogatókat. A székesfehérvári királyi napok mára országos hírnévnek örvend, sokan ehhez az időponthoz igazítják szabadságukat is. Köszöntöm a hallgatókat, Berta Kata vagyok. A Fivérek című történelmi darabot Matúzi János írta és rendezte, és a Szent Imre Gimnázium és Általános Iskola Signum műhelyének gimnazista diákjátszói mutatják be augusztus 21-én a Szent István Király Múzeum díszudvarán. Az Árpádház junior program keretében megvalósuló produkcióban megidézik Vazul fiainak, Leventének, Andrásnak és Bélának a történetét. Matúz János évek óta dolgozik a Szent Imre Gimnázium színjátszó fiataljaival, hogy a tehetséggondozás mellett a diákok ismeretei bővüljenek, a történelemhez, a kultúrához fűződő viszonyuk elmélyüljön, és saját életükre is másképpen tekintsenek a mindenkori fiatalok előtt álló problémákon keresztül. János, valami egészen újat kezdett el ebbe a városba, de ahhoz partnerek is kellettek, és meg kellett találni azokat, akik ebben részt vehetnek. De ki talált kire? János talált a Szent Imrés fiatalokra, vagy a fiatalok találtak rá Jánosra?
2: Kegyelmi állapot történt, mert rám találtak, azt kell, hogy mondjam. A Szent Imre iskola talált rám, akkor indult felmenő rendszerben a középiskolai része az iskolának, és azzal megalakult egy színjátszó műhely, és engem gyakorlatilag tanácsadóként kerestek meg, hogy a rengeteg városi műsor és mindenféle diákokkal való közös munka élménye hatására nem mennék el nekik segíteni. Ott ragadtam. Ez egy igazi szerelem lett belőle. Én ugye a pályámat középiskolai drámatanárként kezdtem Szolnokon, és most úgy hozta a sors, hogy a pályámat drámatanárként fejezem be Székesfehérváron. A tanácsadásból hamarosan az lesz, hogy megírtam az formálódó csapatnak a Jelenetek Szent Imre életéből című dolgot. Ha már egyszer Szent Imre iskolában tanítok, akkor legyen már egy ilyen kiinduló pont, hogy akkor nézzük meg, hogy ez a Szent Imre ez ki is volt valójában, és ez hogyan lehet színházi módon jól megfogni. És találtam egy hihetetlenül befogadókész és nagyon nyitott iskolát, és ami ennél talán még fontosabb, találtam 11 néhány elképesztően tehetséges diákot. Tehát én még életemben egy helyen, egy fészekben, egy korosztályban ennyi tehetséget nem találtam, és tulajdonképpen elkezdtem úgy dolgozni velük, mintha színészekkel dolgoztam volna. Olyan elvárásaim is voltak, úgy is beszéltem velük, úgy is tréningeztem őket, és olyan szövegeket is írtam számukra, amit felnőtt színészeknek írtam volna, de mégsem, mert azért mégiscsak valahol diákokról volt szó. És ahogy az iskola nőtt fel a középiskolában, mentek egyre feljebb, úgy erősödött, izmosodott ez a színjátszó csapat, akkor lett egy neve, a Signum műhely. Márai Szabó Lívia tanárnő vezetésével fej-fej mellett haladtunk és dolgoztunk, ő volt az anyjuk, én voltam az apjuk ebben a dologban. Amerre jártunk, mindenhonnan hoztunk el díjakat, és egy egészen különleges hangulatú együttműködés lett, ez 4 évig tartott, ők most elmentek, ilyen most érettségiztek és elmentek, úgyhogy az idei nagy bemutatónk a Fivérek, az ő tulajdonképpen az ő leköszönő történetük, és a legnehezebb darabot is írtam meg nekik színészileg is, mert azt szerettem volna, hogyha ez egy ilyen mestermunka lesz részükről, hogy számot adjanak arról a 4 évről, hogy meddig fejlődtek, sokat fejlődtek.
1: De ne szaladjunk ennyire előre. Ezek a iskolai színpadok számunkra ismertek, ismertebb darabokat, vagy modern darabokat betanulnak, és előadják ezek a fiatalok, de itt valami többről van szó.
2: Igen, tulajdonképpen a Szent Imre házi írója lettem, tehát hogy én ugye 13 óta írtam a városnak a szertartási játék forgatókönyveit, szövegkönyveit, én megtanultam, hogy hogyan kell a középkorban úgy, középkorról úgy beszélni, hogy az középkori nyelv is, mai nyelv is. Én ezt a tudást viszem tovább, de most már középiskolások nyelvére hangszereve, tehát egy ilyen még frissebb, még fiatalosabb nyelvezettel leírni azokat az elképesztő sztorikat, amik bennük vannak, és hát nyilván gyakorlatilag én rájuk írom. Tehát nem arról van szó, hogy keresünk egy darabot, és majd hozzátörjük a személyiséget, hanem azért én látom, hogy ki mit tud, mi az ereje, mi a gyengesége, és annak megfelelően írom nekik a színpadi szöveget. Ezért aztán rendkívül gyorsan haladnak a próbák folyamán is.
1: Illeszkedik ez a koncepció a város elképzelésében, hogy visszakapja Székesfehérvár a Királyok Városa címet, azt, ami valaha volt ez a város?
2: Hát ez szerintem ez a Szikora János által fémjelzett tizenvalahány év egyik legnagyobb erénye, hogy kint van a város táblán, egy koronázó város. Tehát az, hogy a lelkekben fölépíteni azt a fizikálisan talán nehezen felépítető Nagyboldogasszony bazilikát, ez egy misszió. Én nekem tanárként mindig is hiányérzetem volt az, amikor ott ültem a nyári koronázási ünnepjátékok próbáin csodálatos romkertben, és néztem, hogy a színészeket, illetve az államalakító államforma, a nagy királyok életét, az én saját szövegeimet hallom vissza a színpadon, de mégiscsak nagyszabású szövegek voltak, nagy ívű történeteket, nemzeti koncepcióban gondolkoztak, világszínvonalon terveztek, de azt pontosan tudtam az előkészítő munkában, hogy nagyon-nagyon sok olyan élet van a nagy királyok családjaiban, ami szintén megérné azt, hogy a közönség megismerje. És így jött létre az Árpádház Junior, ha már egyszer középiskolások közé kerültem, ha már egyszer fogékonyság van egy iskolában arra, hogy egy színjátszó szakkör ilyen tematikát vigyen. Ha már egyszer a Szent István Múzeumban ez egy nagyon fontos elv, hogy hozzuk be a díszudvar arra nyáron ezeket a középkori történeteket, ha már egy író-rendező vagyok ebben a városban, és legutolsó sorban, de legelőször ezeket volna kezdenem, ha vannak ilyen mennyiség, ilyen csodálatos tehetségű gyerekeik, akiket most éppen látok a szemem előtt, akkor tulajdonképpen adta magát, hogy ezt mindet rakjuk össze egy nagy közös képbe, és hozzuk létre az Árpádházi Junior programot, ami igazából nem más, mint a szertartási játékok által földolgozott árpádházi 300 év alatt földgyűlt hercegek, hercegnők, királylányok, királyfiak olyan élete, amit a közönség nem annyira ismer.
1: Ezek a fiatalok, modern fiatalok katolikus iskolába járnak, de ugyanazt az életet élik, és ugyanazok a dolgok érdeklik őket, mint bármilyen fiatalt. Vonzóvá lehet tenni a múltat számukra? Vonzóvá lehet tenni azokat az alakokat, akik tulajdonképpen a történelem távlatából ki tudja, hogy üzennek nekünk?
2: Szerintem ezt a programot csak a Szent Imrében lehetett megcsinálni. Én engem elképesztően inspirálta az, amikor belépek az kapun, és a falon fönn van Isten hozott. Ehhez kell egy ilyen lelkület. Tehát egy olyan iskolában középkorról beszélni, ahol Istent nem kell különösebben magyarázni, és van egyfajta természetes elfogadás azok iránt, az értékek iránt, amit másnak nagyon mélyen keresgetni kellene magában, és hosszasan nem talál. Tehát ez volt az a puvoár, amire azt mondtam, hogy ha van egy ilyen lelkületű iskola, ahol értelemszerűen ilyen lelkületű gyerekek tanulnak, ahol a folyosón megfelelően köszöntik egymást, és gyakorlatilag egészen picikét más a légkör, sokkal sokkal bensőségesebben lehet bizonyos témákhoz nyúlni ezzel a gyerekekkel, mert jobban értik azt a szöveget, és hogyha attól a szövegtől én eltérek, az eltéréseket sokkal jobban érzik, és ma maivá tudják tenni azokat a félmondatokat, amik miatt én direkt valami máshová helyezem azt a dolgot. Rendezőként sokkal könnyebb dolgom van. Tehát én tényleg azért mondtam azt, hogy kegyelmi állapot volt, hogy engem megtaláltak, mert hogyha engem nem találnak meg a Líviáék, akkor nincs Árpádház junior program, akkor én ezt a két darabot, ami eddig elkészült, azt nem írtam volna meg.
1: Egy darab már sikeresen lezajlott a tavalyi esztendőben, maguk a fiatalok is élvezték, szerették. Most az idei darab kikről fog szólni, kik azok, akik megihlették az írót?
2: Azért nem véletlen, hogy azért én az avantgardból doktoráltam. Tehát azért én a modern művészeteken nevelkedett ember vagyok, aki visszatért bizonyos fajta gyökereihez. Én kifejezetten a modern európai színházi hagyományok alapján rendezek ilyen nagyon határozottan középkori keresztény témát.

0: adta magát természetszerűen az idei történet, a három vazó fiú. Levente András és Béla története, első András megkoronázásáig. Ez egy elképesztő kaland történet, ez három olyan fiú története, aki az apja tragédiája árnyékában próbálja megkeresni saját identitását egy európai kontextusban, de ezek megint csak olyan emberi alapkérdések, szerelem, szenvedély, kötelességtudat, útkeresés, ami szerintem egy 16-18 éves kora közötti mai diáknak természetes módon ugyanezek a kérdések fogalmazódnak meg, majdnem hasonló körülmények között. Tehát tulajdonképpen a színház mégiscsak nem szól másról, mint arról, hogy az ember kicsiben, akármilyen történelmi távlatban, de modellezi azokat a helyzeteket, amikkel otthon találkozik, és megnézi azt, hogy az írott hősök ezt hogy oldották meg. Nekem most volt olyan diák, aki azt mondta, hogy pontosan azt a történetet élte meg most, amit én megírtam neki, egy szomorú búcsú sztori, és ugyanazokkal a szavakkal válaszolt a fiúnak ebben a búcsúban, amit én írtam neki egy 11. századi helyzetben.
1: Ott ezzel a kérdéssel akartam folytatni, hogy vajon mennyiben tudnak azonosulni a szereplőkkel. Ezek a fiatalok nem színésznek készülnek, talán egy van közülük, ha jól tudom, akinek vannak ilyen ambíciói, de hogy számunkra akkor hiteles egy előadás, ha nem veszük észre, hogy előadta valaki.
0: Egyrészt szerintem ez abban segít, hogy az ő nyelvükre, szájukra van írva egy adott figura, egy adott szöveg, mintha mai ember mondta volna. Másrészt pedig, hogy azok az élethelyzetek, amiket egy író vagy egy dramaturg kiválaszt egy adott jelenet ábrázolásához, az nagyon közel legyen hozzájuk. Tehát én nem akartam iskoladrámát csinálni, én nem akartam valami ilyen papírízű, tankönyvízű dolgokat csinálni. Én a mai életre hajazóan vázolok nekik lehetőségeket, hogy hogyan működik egy család, hogyan nem működik egy család, milyen a szerelem, milyen a szakítás, vannak-e szavaink a vágyra, mit jelent az, hogyha valami nem valósul meg, önazonosak lehetünk. Egy másik darabban most azt mondtam, egy hónappal, hogy egész életünkben egyetlen kérdésre keresünk, hogy kik is vagyunk. Én még ma is ezt keresem, tehát ők beléptek ebbe az útkeresésbe, én nekem 60 év nem volt elég erre a kérdésre, nem találtam kielégítő választ. Hát majd ők is soron próbálnak, és ők is elkezdik keresgélni, és minél többet keresgéljük erre a válaszainkat, annál gazdagabbak maradunk lélekben. Én ezt látom.
1: Kik segítenek itt a Szent Imrések körül, ahogy láttam, inkább a szereplőknek a karakterei jelenítenek meg egy-egy helyet, mint a színpadtechnika, vagy a színpadi díszlet. Mégis van egy olyan millió, ahol, hogy elhisszük, hogy ott vannak.
0: Örülök, hogy ezt mondod, ugye egyrészt a szükség hozta ezt a dolgot, mert hogy nem titok, hogy a Szent Imre gimnázium színpada az nem színpad, az egy előadó tér, fülővilágítós ablakokkal, tehát az teljesen alkalmatlan arra, hogy az ember színházban gondolkodjon, tehát nem színházban kell gondolkodni, hanem színházról kell másképpen gondolkodni, ezért kell nagyon erős szövegeket írni, nagyon erős dramaturgiával, nagyon sodró tempóval, hogy a néző ne kezdhesse el azokat a dolgokat leltárba venni, ami éppen adott esetben nincs. Tehát nincs díszlet, nincs jelmez, nagyívű történeteket írok, tehát egy szereplő sok szerepet játszik, ezért gyakorlatilag nem lehetnek jelmezek. Ők nagyon szeretnének jelmezekben szerepelni, sajnos ez nekik nincs megadatva, mert 2-3-4 szerepet játszanak a színpadon, nem tudnak elmenni öltözni, mert nincsen takarás, tehát mindenki végig a színpadon van, ezért tulajdonképpen játék intelligenciával tudják pótolni azokat a technikai hiányokat, hogy nincsen világítás, nincsen takarás, nincsen fekete színpad és nincsen sötét. És hát ez nagyon nagy előnye, erénye. Ettől lesz ennyire erős a Szigmund műhely, hogy egy kicsikét ilyen shakespeare-i szövegszínház az, ami van, így rendkívül erősen, impresszíven képesek tolmácsolni az adott helyzetet,

0: szenvedélyesen, és elfelejti a néző, hogy nincsen jelmez rajtuk. Nyilvánvalóan hozzá kell tenni, hogy a Szent István Király Múzeumból, akivel stratégiai együttműködési partnerszerződésünk is van az iskolával, és hát a színház gyakorlatilag mindenben segít bennünket, tehát olyan kérést nem tudtunk még delegálni, amire egy nemleges választ kaptunk volna.
1: Remélem, hogy mindezek után sokan szeretnék megnézni, akik hallják ezt az interjút is. Hol láthatják majd, kik láthatják, és kik mehetnek be egyáltalán erre az előadásra?
0: 21-én este 8 órakor lesz a Szent István Múzeum díszudvarán egy nyilvános főpróba, 22-én pedig a bemutató előadás, olyan 100-120-150 ember fog beférni, a belépés ingyenes.
1: Milyen tervei vannak János továbbiakban?
0: Engem teljesen elborított a középkor, tehát én rájöttem arra, hogy ha háromszor születnék újjá, sem érnék a közepéig sem annak a rengeteg történetnek, amit meg lehetne írni ebben a városban. Ez a város a saját történelme okán egy történet birtokos. Egy történet nagy birtokos, ez a város pedig szereti a saját történeteit viszont hallani. Tehát én azt gondolom, hogy én ameddig tudok, különböző formákban, vagy színháziban, vagy nem színháziban, de én folyamatosan mesélni fogok, amíg élek, és középkorról fogok mesélni. Én, aki modern műszetekből doktoráltam, megérkeztem a középkorba, és elmerültem.

0: a királyaink koronázása elnevezésű szertartást, amelynek rendezője Szikora János, korábbi fehérvári színház igazgató. A székesfehérvári királyi napok programsorozatának leglátványosabb része a lovagok napja mellett a koronázási ünnepi játékok középkori forgataga, amikor a hagyományőrző csapatok, régi zenei együttesek, gólyalábas komédiások, családi és gyermekprogramok csalogatják időutazásra a látogatókat. Audienciát tart a királyi óriásbáb család, lovagok bajvívnak, zenészek muzsikálnak, mesterek szorgoskodnak az utcán, a középkori piacon kofák és kórhelyek hangoskodnak. A koronázási szertartásba foglalt árpádházi királylegendákról Szikora Jánossal beszélgettünk. Mit jelentett önnek ez a szertartásjáték sorozat?
1: A lehetőség, hogy ezt egyáltalán elkészíthetem és bemutathatom az embereknek, az az én számomra egy csodálatos ajándék. És én igazából ezt az ajándékot, nem is tudom kinek köszönjem meg, de minden esetre mint ajándékot szeretném továbbadni az embereknek. Szeretném őket megajándékozni azzal a felismeréssel, amiben tulajdonképpen nekem is részem volt, hiszen a magyar történelem első 300 évének olyan rejtelmeibe ástam bele magam, olyan szépségeket, olyan izgalmakat, olyan különleges történeteket ismerhettem meg, amelyek ismerete nélkül valószínűleg szegényebb lenne, nem csak a tudásom, hanem szinte az életem is.
0: Hogyan tekint ön most az árpádházi királyokra? Nyilván közel került minden egyes királyi élettörténet.
1: Az árpádházi királyok története az egy fantasztikus eposz. Kétségtelen, hogy mi ugye csak 9 királyt emeltünk ki ebből a hatalmas folyamból, de azért ez a 9 király, az a 9 király, aki a történelmet fordította, tehát a nagy történelemfordító, nagy sorsfordító királyok ők, és bár bizonyos szempontból igazságtalanak vagyunk, hiszen például nem került bele Magnum Géza. De a lényeg az tulajdonképpen mégiscsak a felismerésem van, hogy micsoda fantasztikus 300 éve volt ez a magyar történelemnek, és ezzel a felismeréssel szeretném megajándékozni mindazokat, akik biztos vagyok abban, hogy minden egyes szertartás játék tudott valami olyan újdonságot, olyan érdekességet mondani az embereknek.
0: Tapasztaltál, vagy kapott visszajelzést arról, hogy egy-egy előadás mennyire megmozgatta az embereket, elgondolkodtak-e egy-egy király uralkodásának idejéről? Más szemmel néztek ezután az uralkodóra.
1: Elcsíptem ugye ilyen az előadásról kifelé menet emberek beszélgetését, és nagyon gyakran, szinte évről évre visszatérő módon hallottam azt a kifejezést, te ezt tudtad? Te tudtad, hogy... Tehát ezek a felismerő mozzanatok, hogy jé, ez tényleg így volt? Jé, ez tényleg ezzel történt? Tehát, hogy ezek a nagy felismerések, amelyeket nem tanítanak a történelemkönyvek, nem tanulunk meg az iskolában, és hogy az iskolában megtanult tényadatok és számok mögött milyen fantasztikus emberi sorsok és történetek húzódnak, az mind-mind a szertartásjátékkal való foglalatosságomnak köszönhető, és mondom, ezt szeretném én továbbadni az embereknek.
0: A koronázási szertartásjáték ezen a helyszínen összegzi a magyar történelemnek azt a korszakát, amelynek köszönhetően megmaradt és megszilárdult az önálló magyar államiság.
1: Amikor Szent István az intelmeiben összefoglalja mindazokat a hasznosnak szánt tudnivalókat, amelyeket egy fiatalembernek tudnia kell, aki az uralkodásra készül, akkor tulajdonképpen ezeknek az intelmeknek a végén pontokba foglalja azokat a morális kötelességeknek a gyűjteményét, amelyek nélkül, ahogyan István fogalmaz, itt ember nem tud uralkodni. Tehát a koronázás aktusa által egy hétköznapi ember átalakult. Átlépett egy mesdjén, már nem e világi ember, mert sem a hatalma, sem a kötelességei nem abba a körbe mozgatják, amiben a többi ember. Ugye van egy nagyon szép köztes, egy ilyen interregnum állapot a koronázásnak, amikor a koronázandó királyt jelképesen megfosztják a utcai ruhájától, egy fehér albát kap, a bűnbánat fehér albáját kapja, és van a önmagába szállásnak, a bűnbocsánatnak egy olyan interregnuma, amikor megtisztulván világi bűneitől átlép egy láthatatlan mezsgyén, és valaki mássá lesz. Ezt a valaki mást, vagyis azt, hogy mit jelent királynak lenni, ezt annyira nehéz elképzelnünk, pláne így 21. századi halandó eszünkkel, mert nem csak azért kell látnunk ebben, nem csak a pompát, nem csak az, hogy bármit megtehetek, ami nem igaz, mert nem tehetek meg bármit, de mégis. Szóval a lehetőségek, a gazdagságok, fantasztikus, aggyal alig felmérhető volumene veszi körbe az ember. Ezzel párhuzamosan az a súly, az a felelősség, az az állandó naprakészség, amit egy királytól abóvó elvárnak, az a kötelessége, ez a feladata, az jelzi, hogy bizony, akit erre a feladatra kiválasztottak, az nem mindennapi embernek.
0: Jobban odafigyelünk királyainkra a királyi városban, és hát velünk maradnak a bábok, és velünk marad mindennek az emléke, és ráadásul számos olyan rendezvény, esemény, ami a szertartáshoz fűződött. Igazgató úr, hogyan látja, valóban tovább fognak élni velünk?
1: Reményeim szerint igen. A koronázási szertartás játék mindig is három szellemi pillérre épült. Az egyik a korona szentsége, a másik a templom víziója, a harmadik pedig a megkoronázott király élettörténetének a bemutatása. És az volt a tapasztalatom, hogy ahogy haladunk előre az időben, pontosan az, ami ezeket a játékokat keretbe fogta, a koronázás maga, a koronázás szentsége az évszázadok során egyre jobban megkopott. Megkopott a szakralitása, megkopott a szakrális jelentősége, teljesen egyenes vonalon, ahogyan csökkent az egyház befolyása, ahogy egyre nagyobb teret kaptak a világi szempontok egy-egy uralkodó személyének kijelölésekor, így lassan-lassan a koronázás is egy szép, díszes aktussá vált, és nem pedig a lényeget hordozó elemmé. Amikor a korona szentségéről, a koronázás szentségéről beszélek, akkor elsősorban arra gondolok, hogy az ősi zsidó és ókeresztény hagyományokra épülő módon azok az ordók, szertartásrendek, amelyek megszabták a koronázásnak a menetét, az ott elhangzott szövegeket, az ott végrehajtott cselekvéseket, az ott énekelt énekeket, ezek mind-mind azt a célt szolgálták, hogy megfelelő keretet biztosítsanak egy szerződésnek. Egy olyan szerződésnek, amit egy világi ember köt a Jóistennel. Hatalmat kap, jogosítványokat kap, de ezért cserébe kötelességei is vannak. És ezek a kötelességek zöme morális kötelesség, lelki kötelesség.
0: Mai adásunkban a székesfehérvári királyi napokon és a királyi ünnepi játékokon bemutatásra kerülő Fivérek című darabról, Matuz János író költővel és a királyaink koronázása a szertartás játékról Szikora János korábbi fehérvári színház igazgatóval beszélgettünk. Megtisztelő figyelmüket megköszöni a szerkesztő Berta Kata.

király vagyok, uram, a te akaratodból. Minden magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, uram, de nélküled.

0: Az elmúlt percekben az István a király című rock operából hallottak részleteket.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
4: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Kedden délután 2 órakor szavaz az országgyűlés az új köztársasági elnökről, közölte hétfőn a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő tájékoztatása szerint a Tisza frakció 140 képviselője támogatta aláírásával Baka András államfő jelöltségét. Magyar Péter hozzátette, a Fidesz nem állított jelöltet, a Mi Hazánk pedig nem gyűjtötte össze a jelöléshez szükséges 40 aláírást. A Gyesev vonalán végzett karbantartás miatt augusztus 12-én szerdán délelőtt nem közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, az utasokat MÁV buszok szállítják, közölte a MÁV Informa honlapján hétfőn. A MÁV Inform azt javasolja, az utasok utazásuk előtt tájékozódjanak a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazás, a MÁV Plus weboldal vagy a jegy.mav.hu utazási tervezők segítségével, illetve az állomásokon kihelyezett hirdetményekből, vagy az online vágányzári menetrendből, amely térképekkel is segíti az eligazodást. Mindössze egy évvel a 2027-es szőuli ifjúsági világtalálkozó előtt bejelentették az esemény hivatalos himnuszát. Confidite ego vici mundum, vagyis bízzatok, én legyőztem a világot. Olvasható a romkat.ro cikkében. A himnusz megadja majd az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A zarándokok regisztrációja 2026. októberében nyílik meg. Augusztus 9-én vasárnap délután kezdődött a 8. kazetta, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának katolikus zenei tábora Balatonszemesen. Az ország számos pontjáról érkező zenészek, énekesek, dalszerzők, technikusok és a katolikus könnyű zene iránt elkötelezett fiatalok egy héten át közösen tanulnak, imádkoznak és zenélnek, hogy hitükben és szolgálatukban megerősödjenek. A tábor nyitó szentmiséjét Martos Levente Balázs, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspöke mutatta be. A tábor szervezői sok szeretettel látnak mindenkit a program záró koncertjén, augusztus 15-én délután 16 órakor Balatonszemesen, a Szabadság utca 5 szám alatt, ahol a résztvevők a képzés során összeállított műsorai hangzanak el. A fazekasság lesz a fókuszban idén a 40. alkalommal megrendezett mesterségek ünnepén augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban. Az esemény díszvendége az Amerikai Egyesült Államok, közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel. A kézművesek nem csak bemutatókkal, látványműhelyekkel, hanem interaktív foglalkozásokkal is várják a közönséget. A fazekasok mellett a népi kézművesség megannyi ága megjelenik a rendezvényen. Többek között kovácsok, szövők, hímzők, bőrművesek, kosárfonók, ékszer- és csipkekészítők, tojásfestők, kékfestők mutatják be mesterségük fortéjait. Végül a várható időjárásról. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, a nappali hőmérséklet 32 és 38 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

0: az ilyen Jazz Planet zenélt. 10:08.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ténykérdés. A riporter Takács Bence.
2: Talán kevesen tudják, de lehet, hogy még többen már hallottak róla, ismerik, és nem tudják, hogy tudnak róla, de működik egy kiváló gasztro business klub Magyarországon. Vendégem a business klub alapító elnöke, Sibisánu Emil. Emil, mi volt az, ami életre hívta 13 évvel, ha jól számolom, 13 évvel ezelőtt a gasztro business klubot?
3: Hát igazából ennek egy előzményét mondanám, hogy megértsük, hogy honnan is alakult ki a gasztro business klub, vagy mi szülte meg. Korábban csináltunk egy egyesületet, a Sport és Borbarátok Egyesületét, amelyikben szabadidős programszervezéssel foglalkoztunk, amely az értékteremtés nagyon fontos volt, és hát nagyon sok értékes ember gyakorlatilag megfordult velünk, és azt tapasztaltuk egy idő után, hogy azt jelezték vissza az emberek, hogy milyen jó lenne, hogyha nem csak találkoznának, barátkoznának, hanem találkoznának, üzletelnének is, mert rengeteg üzleti lehetőség elment mellettük, nem tudnánk, hogy ki mivel foglalkozik, ki mit csinál. Ugyanakkor nekem másik tevékenységünk az a nagyvállalati rendezvényszervezés volt, tehát eléggé jól ismertük a korporét igényeket, a vállalati igényeket, a vezető igényeket, és hát gyakorlatilag ebből a kettőből ötvöztük, ennek egy hibridje lett gyakorlatilag a Gastro Business Club, amelyik gyakorlatilag az jött életre, hogy ez a találkozzunk, üzleteljünk platform is megszülethessen, és ezen a mondjuk úgy, hogy elegáns, színvonalas platformon az emberek tudjanak találkozni, emberi üzleti kapcsolatokat kialakítani, és igazából tudjanak együtt fejlődni.
2: Említetted, én is említettem, hogy többnyire üzletemberekről van szó. Az üzletember az mindig egy kicsit a magyar értelmező kézi szótárban, bocsánat ezért az üzletemberektől, de ilyen pejoratív. Tehát úgy gondolunk rájuk, mint akik érdekemberek, és akik mondjuk van egy jó rendezvény, ahol valljuk meg, vannak finom italok, jó borok, akkor is viselkednek, akkor is az üzlet érdekében ők inkább azt nézik, hogy hogy tudnak a másikkal összekapaszkodni, vagy éppen a másik ellenében győzni, de ez a klub nem erről szól, ha jól sejtem.
3: Igen, mi használjuk jó értelemben véve ugye a gasztronómiát, a borgasztronómiát, az élményprogramokat, pont azért, hogy az embereket közelebb tudjuk hozni egymáshoz. Úgy gondolom a sport is, és a borgasztronóm is két olyan elem, két olyan segítség, amely kicsit az emberi kapcsolatokban katalizátorként működik, tehát az emberi és üzleti kapcsolatok nagyon gyorsan ki tudja, segít kialakítani. Tehát időben is lerövidíti, illetve a társadalmi, gazdasági szinteket is könnyebben és gyorsabban kiegyenlíti, közös nevezőre segít hozni dolgokat nagyon gyorsan. Azt gondolom, egy eszközrendszer, amit használunk igazából. És ugye a legfontosabb az, hogy mindez ne fokhagymaszagú legyen, hanem életszerű legyen, az emberek örömmel tudják ezt megtenni, hisz így is úgy is kell üzleti kapcsolatot, meg emberi kapcsolatot építeni, akkor én egyszerűen ez kellemesen.
2: 13 évet említettem, azért ez a 13 év számos olyan a gazdasági szereplőket érintő kihívással teli volt, amire nem vagy nem feltétlenül lehetett felkészülni. Ilyenkor, amikor valami változás van, te mit érzékelsz a klubtagokat, illetően ők ebben lehetőséget látnak, ők ilyenkor befeszülnek, és azt mondják, hogy jaj, mi lesz, mert a megszokott mederből most ki kell lépni, vagy pedig lenn, és akkor jön a te válaszod.
3: Én úgy gondolom, hogy ha van egy jó összetartó közösség, az egy megtartó közösség. Mm. És ilyenkor nagyon fontos az, hogy tanuljuk meg azt, hogy tudjunk egymástól kérni, tudjunk egymásnak adni. Ez egy nagyon nehéz dolog, és ugye ezek sokszor magunkkal hozott mintázatok, amik korlátok, vagy éppen lehetőségek tudnak lenni. De úgy gondolom, ha van egy ilyen közösség, egy ilyen háló, akkor ezzel élni kell, ezzel a lehetőséggel. Ugye, tehát ha csak semmi más nem csinálnak ezek az emberek, hanem egymást meghallgatják, megbeszélik, hogyha nem is csinálnak semmit, akkor is már úgy mennek haza, hogy megkönnyebbülten, picit mondjuk úgy, hogy előbbre vannak, mint ahogy eljöttek oda. De igazából azt gondolom, annyi értelmes, annyi jó kvalitású vezető van tulajdonképpen ebbe a klubban, hisz ugye mi szűrjük, nekünk az egyik legfontosabb ismérvünk a klubban az, hogy mi ajánlás alapon fogadjuk a tagokat, vezetőket, és igazából az ajánlás az már egy ilyen biztosítékot ad, hogy lehetőleg hasonló értékrendű, értékes emberek, értékes vezetők kerülnek be a körbe. És hát ugye ezek az emberek, hogyha egy bizonyos színvonallal, intelligenciával rendelkeznek, akkor egymást is azért jobban tudják támogatni, segíteni.
2: mi a klubnak a működése? Mert most ez kívülről úgy tűnik, hogy ez egy havi, két havi, nem tudom, rendszerességgel bíró összejövetel, de itt sokkal nagyobb bázis van, sokkal nagyobb háttérmunka van, sokkal több találkozás, sokkal több műhelymunka, ha szabad ezt a szót használnom.
3: Lehet, hogy több részre osztanám itten, hogy jobban érthető legyen. Ugye van a Top 100 Talks nevezetű rendezvényünk, ami a Top 100 legaktívabb, leggazdagabb emberekből szólítunk meg vezetőket, a kérteket képviselnek, és nekük az inspiratív gondolataikat hallgatjuk meg, ilyenkor egy 80-100-120 is összegyűlünk. Van a normál executive estünk, ami egy 40-50 fős esemény, amin szintén borgasztronómia van, nagyon kellemes, elegáns helyszínen, és mindegyik eseményen ugye van üzleti meghívottunk. Próbálunk a üzletembereket, olyan vállalkozókat, vezetőket megszólítani, akik valóban valami értékeset hoztak létre, és az ő gondolataik mások számára is inspiratívak tudnak lenni, irányítatóak tudnak lenni, és hát ezt próbáljuk ezen az esteken megvillantani. És hát ugye a kellemes környezet által az emberek tudnak oldottabban ismerkedni egymással, a másik nagy előnye. Azon kívül még van ennek mélyebb szintje is, amikor a zárt körű networking eseményeket szervezzük, amelyek csak kimondottan klubtagoknak elérhető program, és akkor itt jön a délutáni belső műhelymunka, amúgy az előző események inkább esti és használók összekötött események voltak. A zárt körű networking az gyakorlatilag az arról szól, hogy hogyan tudunk egymás segítségére lenni, hogyan tudunk közösen gondolkozni, megismerjük egymás tevékenységét, céljait, törekvéseit, hogyan tudunk egymáshoz kapcsolódni, mivel tudjuk kiegészíteni egymás munkáját, milyen kapcsolatokkal, milyen ötletekkel, milyen tapasztalásokkal tudunk hozzájárulni gyakorlatilag. Tehát gondolom, ez egy nagyon hasznos esemény, és egyre jobban felértékelődik ez a típusú találkozás, ez a műhelymunka. Ugye a gazdasági élet is nagyon sokat változott az elmúlt időben, és azt látjuk, hogy a vezetőknek egyre jobban szükségük van e fajta támogatásra, egymás, amit megszervezzük azt, hogy egymást tudják jobban támogatni, meg kihozni a lehető legtöbbet a mai nehéz gazdasági helyzetből.
2: Lehet, hogy erős a jelző, akkor üsd el, ha nem, akkor meg tartsd meg. Úgy érzékelem, hogy ti a híd próbáltok lenni emberek között. Azon emberek között, akik keresik a másik,

0: adnak ötletet, javaslatot, aki kihívásban van, dilemmája van, behozhatja, és gyakorlatilag van egy vezetői board, mondjuk, hogy rendelkezésre tud állni, ha kéri az adott problémára, az adott kihívásra. És azt gondolom, ez nagyon nagy adottság, mert nem minden cég tud fenntartani egy nagy vezetői boardot, sem költségben, sem más szempontból. Viszont ez előhívható, lehívható, használható, de emellett nagyon szoros ember és üzleti kapcsolatok is kialakulnak ezen a zárt közösségben, és nagyon jó stratégiai együttműködések, akár közös üzletek születnek, közös gondolatok, közös mondjuk gyümölcsöző vállalkozások nőnek ki ebből sokszor. Én úgy gondolom, hogy az egész létünket meghatároz a rendező erő, és az, hogy ez a közösség is, hogy van, létezik, ilyen típusú emberek, együtt vannak, együtt léteznek, mozognak, aktívan működnek. Én azt gondolom, valójában a nagy rendező erőnek is köszönhető, hisz azt gondolom, hogy mindnyájan valahol egy nagy egésznek a részei vagyunk, és azt gondolom, hogy ezt minden napokban is figyelembe kell vegyük, és nem szabad elszállni magunkat, ha sikereink vannak, hanem mindig alázattal ezt tudatosítani kell magunkban, mert hisz láthatjuk, hogy a gazdasági helyzetek pillanatok alatt meg tudnak változni, fel tudnak fordulni, és nagyon fontos az, hogy legyen egy hitünk, egy rendezőelvünk, amiben tudunk kapaszkodni, mert azt gondolom, hogy a hit, ami megtart bennünket. Tehát nagyon fontos, hogy valamiben higgyünk. És hogyha ez a hit akár közös is tud lenni, gondolom, akkor az még erősebb tud lenni. És ugye a Biblia is azt írja, ha ketten-három összegyűnek, az én nevemben én ott vagyok. Én azt gondolom, hogy ezzel az erővel is kell élni, és gondolom, hogy ez egy nagy lehetőség, és kár volna kihagyni nekünk embereknek ezt a lehetőséget.
1: Mi a nagy dobás ősszel? Van már-e nagy terv?
0: Ősszel az a Top 100 Talks eseményünk. Hát ez egy a körülbelül 100-120 főre tervezzük ezt az eseményt, és hát ez azért nagyszerű, mert a stratégiai partnereinket meg tudjuk ide hívni, összes olyan fontos klubtagunkat, fontos partnereinket, együttműködőnket össze tudjuk gyűjteni ilyenkor a Kárpát-medencéből, és hát azt gondolom, hogy ez együttlét, ez a közös gondolkodás, inspirált előadások által, ez egy nagy érték tud lenni, úgy gondolom, mindenki számára.
2: Sibisánu Emillel, a Gastro Business Club alapító elnökével Takács Bence beszélgetett.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Elszaválja felvétele szólt. 10 óra 24 perc. Most mai Kerengő című műsorunkat ajánljuk figyelmükbe. Vág Jánost a Semmelweis Egyetem helyreállító fogászati és endodonciai klinikájának igazgatóját hallják.
1: Mi akkor kezdtük el mondani ezt, hogy digitális fogászat, ami igazából digitális fogorvos. Ugyanis addig, amíg a recepción a beteg felvétel digitálisan ment, vagy a röntgen felvételt az asszisztens digitálisan csinálta meg, vagy a fogtechnikai laborba ilyen CAD/CAM eljárása, CNC eljárása digitálisan csináltak egy koronát, akkor is már ott volt a digitális fogászat, csak a fogorvos maga a kezével nem igazából vett részt ebbe a munkafolyamatba. És akkor lettünk digitális fogorvosok, amikor elkezdtük az úgynevezett intraorális szkennert, nincs még ennek magyar neve, lehetne szájszkennernek hívni, használni, mert akkor a fogorvos közvetlenül ott a rendelőbe be tudja szkennelni az egész szájüreget, és kap egy háromdimenziós lenyomatot.
2: Ez olyan, mint amit tudom én, CT, meg egyéb képalkotó berendezéseknek valami rokona?
1: A különbség az, hogy a CT az ugye szeleteket csinál, tehát ez egy térfogatába, mélységébe háromdimenzió. Amikor meg szkennelek, akkor csak a felületét szkennelem be. Ugye arcot is, meg embert is lehet beszkennelni, de akkor csak felét van
2: és
1: meg.
2: És ez nem baj? Tehát nem hiányzik az, hogy belül is tudják, hogy mi van ott a fogon belül?
1: Amikor fogpótlást készítünk, akkor ez teljesen elégséges, vagy akár fogszabályzáshoz is bőven elég a felületszkennelés. Hogyha pedig implantátum behelyezést tervezünk, akkor kell mind a kettő. A felületszkennelés is, meg a CT is kell. Nálunk ezt CBCT-nek hívják, de hasonló, mint a CT, és a kettő együtt kell, ugyanis a CT az viszont nem látja a látszöveteket.
0: Kedves hallgatóink, a 17 óra 5 perckor kezdődő Kerengő műsorunk vendége Vág János a Semmelweis Egyetem helyreállító fogászati és endodonciai klinikájának igazgatója lesz. A szerkesztő Sáj András.

0: Emilio Harris felvétele szólt.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10:30, Varázsdoboz, mesés irodalom.

0: Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. Tizenhatodik rész. Késő délután Füstös elindult, hogy fölkeresse Kuvikot, a baglyot. A denevér azt mondta, hogy a kút melletti bokorban szokott tartózkodni. Hát most arra felé tartott. Ahogy sétáló léptekkel haladt a kerti úton, az egyik paradicsom karón megakadt a szeme. Úgy tűnt neki, mintha szép halványkék üvegszárnyak tapadtak volna rá. Közelebb ment, hogy jobban szemügyre vegye ezt a jelenséget, és akkor látta, hogy az üvegszárnyakhoz test is tartozik, mégpedig egészen furcsa test. Ez a test úgy szólván egy hosszú barna pálcából állt, mely felül kiszélesedő fejben végződött. A fejen két élesen tekintő szem és erőteljes száj foglalt helyet. A testhez még három pár hosszú, cérnavékony láb tartozott. A pálca testhez volt rögzítve a gyönyörű két pár halványkék, csillogó, üvegszerű szárny. Füstös kíváncsian nézegette ezt a furcsa teremtést. A szárnyak olyan gyönyörködtetők voltak, mint egy finom, üvegből készült virág, de a test kissé félelmetesnek tűnt. Távolról nem is lehetett észrevenni, hogy ez valamilyen rovar, annyira hozzátapadt a karóhoz. Egyszer csak megszólalt a furcsa tünemény. Na, mit bámulsz rajtam? Azt nézem, mondta Füstös összerezzenve, hogy milyen szép szárnyad van, mintha üvegből lenne. Ki vagy te?
1: Én vagyok a szitakötő.
0: Szitakötő? Miért hívnak szitakötőnek?
1: Az emberek ragasztották rám ezt a nevet, mert szerintük néha úgy röpködök le és fel és le, mint ahogy a szitásmester a szita alapfonalait fölveti a szövőszéken. Föl és le és föl. Csak akkor röpködök így, amikor lehetőleg egy helyben akarok maradni. De tudok egyenes irányban is repülni, mégpedig elég gyorsan.
0: Hol laksz és miből élsz? Kérdezte Füstös.
1: Nekem nincs lakásom, én ott húzódom meg, ahol éppen vagyok, valamelyik ágon vagy virágon, most éppen itt, ezen a karón.
0: Hogy miből élek?
1: Rovarokból. Sok-sok rovart eszem, mert jó étvágyam van. Rövid a nyár, és mikor véget ér, akkor az én életemnek is vége. Addig pedig jól akarok élni, jókat és sokat akarok enni.
0: Te csak a nyár végéig élsz. Az elég kevés idő.
1: Az csak viszonylag kevés. Tulajdonképpen más alakban én már 2 év óta élek, amióta kikeltem a petéből.
0: Hát az hogy lehet? Meséld el, mert erről még nem hallottam soha senkitől.
1: Hát úgy, hogy az én anyám éppen ilyen nagy szitakötő volt, mint én. Szépen éldegélt egész nyáron, elkerülte a veszedelmeket, az ellenségeit is, és mikor eljött az ideje, fölkeresett egy sekély, vizenyős helyet, valószínűleg azt, ahol ő is született, ott rászállt egy vízinövényre, és annak a szárán lefelé ereszkedve fokozatosan a víz alá merült. A növény bőre alá sorban lerakta petéit, véges végig, egészen a víz fenekéig megtöltötte a növény szárat petékkel. Mikor ezzel végzett, a száron felkúszva újból a szárazra vergődött.
0: Hát, hogy tudta kibírni a víz alatt olyan sokáig levegő nélkül? Csodálkozott Füstös.
1: A szárnya redői közé, meg a testére annyi levegő buborék tapadt, hogy az bőségesen elég volt neki a lélegzéshez.
0: És a peték? Mi lett a petékkel? Nem mentek tönkre a vízben?
1: A petékből bizonyos idő múlva csúf kis fekete férgek, lárvák bújtak elő, lehúzódtak a víz fenekére, és ott mozdulatlanul heverésztek. Csak akkor ugrottak föl villámgyorsan, ha valami ehető, náluknál is apróbb áldozat közeledett hozzájuk. Szorgalmasan táplálkoztak, és nőttek, növekedtek, időnként vedlettek is.
0: Mit csináltak?
1: Mi az a vedlés? Mikor annyira megnőttek, hogy feszült rajtuk a merev, fekete páncélbőrük, akkor a hátukon felrepett, és szó szerint kibújtak a bőrükből. Kibújtak a bőrükből? Na de ilyet! És akkor bőr nélkül éltek tovább? Dehogy is! A régi bőr alatt addigra már képződött egy új bőr, és így minden veszély nélkül kibújhattak a régi bőrükből. Füstös csak ámuldozott. Igazat mesélsz te nekem? Nem csapsz be? Kérdezte hitetlenkedve. A szitakötő nevetett. Ó, te oktondi! Hát sohasem hallottál még vedlésről. Hiszen a hernyók is többször vedlenek, meg más vízi állatok is. Na, de hadd mondjam tovább. Igen, mesél csak. Ne haragudj, hogy olyan ostoba vagyok, de még sohasem hallottam ilyen dolgokról. Négyszer-ötször vedlettem én is. Most már nem emlékszem pontosan hányszor. Csak az utolsóra emlékszem egészen tisztán. Akkor már jó nagy lárva voltam. Napokig lézengtem étlen szomjan, nem tudtam, mi a bajom. Akkor felkúsztam egy vízinövény szárán a felszín felé. Nem is tértem onnan többé vissza a fenékre, hanem jól megkapaszkodtam és vártam. Sokáig vártam, és nem is igen tudtam magamról, csak azt éreztem, hogy a bőröm alatt furcsa változások történnek. Hogy mi, azt még akkor nem tudtam, de nem is igen törődtem vele, mert nagyon gyengének éreztem magam, és szinte félálomban vártam a nagy eseményre. Milyen nagy eseményre? Izgult Füstös. Arra a nagy eseményre, amit most mindjárt elmondok. Egy langyos éjszakán, miközben ott kuporogtam a víz fölött, szorosan átölelve a növény szárát, lassan visszatért belém az élet. És úgy feszült, úgy lüktetett a testemben minden, hogy azt hittem, szétrobbanok. Lassan hajnalodott. Az égboltozaton sorban kihúnytak a csillagok, csak a legnagyobbak sápadoztak még a fejem fölött, s rózsaszín csillogás öntötte mindent. A vízfelület visszatükrözte az új nap első üzenetét, és megkétszerezte fényét. Egyszer csak azt vettem észre, hogy körülöttem lángba borul minden. Amerre csak néztem, mindenütt tündöklő piros fény ragyogott, és engem nagy-nagy boldogság és öröm töltött el. Tudtam, hogy most valami rendkívüli dolognak kell történnie. És mi történt? Kérdezte mohón Füstös. Egyszerre úgy éreztem, hogy a hátamon fölreped a kemény páncél. Lesiklik rólam, és a szorító, feszülő érzés kellemes elernyedésbe megy át. Úgy tűnt nékem, hogy ez nem a szokásos vedlés, hanem más, új alakot kaptam. Már nem vagyok a vízben, hanem a levegőn, és lélegezni tudok. Lélegezni, amit eddig a vízben csak kopoltyúval tudtam, mint a halak. A lángoló fényben lassan levetettem kopott kérges ruhámat, és kissé csapzottan ott álltam új alakomban a vízinövény tetején. A piros fény tündöklő aranyba csapott át, s keleten kibukkant a nap, az áldott nap, és forró sugaraival körülölelte nyírkos lankat testemet. Ó, milyen jól esett dédelgető melengetése! Percről percre éreztem, hogy erősödöm, hogy szárnyaim kifeszülnek, és nem telt bele sok idő, ruganyosan felpattantam. Újjongva belevetettem magam a hajnali szellő lágy fuvallatába, és elindultam az új élet felé. Hát ez gyönyörű, olyan, mint egy tündérmese, sóhajtott Füstös. És mikor történt mindez? Nem régen, alig pár napja. És most olyan boldog vagyok, olyan jól esik röpködni, vadászni, a virágkelyhekből édes nektárt nyalogatni. Nagyon szép az élet. Jó élni. No, de most már megéheztem. Megyek. Annyi zsákmány röpköd itt. Bőven válogathatok belőle. Minden jót, kiskutya! Kiáltotta a szitakötő, és felröppent a paradicsom karóról. Szélsebesen repült tova,
0: és közben úgy zúgtak a szárnyai, mintha motor hajtotta volna. Füstös bámészan nézett utána, és sehogyan sem tudta elképzelni összegörnyedve a kopott fekete lárvaruhában.

0: Füstös fejcsóválva ment tovább a kuvik bokra felé. Mikor odaért, körülnézett, aztán alulról is bekukucskált a zöld félhomályba, de semmit sem látott. Talán nem is igaz, hogy itt lakik. De azért megpróbál bezörgetni hozzá. Nekiugrott a mogyoró bokor törzsének, megrázta, aztán kifutott a bokor alól, és figyelt, felbukkan-e vajon valahol a bagoly. Semmi sem mozdult. Erre Füstös bekiáltott a bokorba. A kuvikot keresem! Itt lakik? Szájával elkapta a bokor egyik lehajló galját, és megrázta, mintha csengő lenne. De olyan hevesen rázta, hogy az egész bokor imbolygott tőle. Egyszer csak félrehajtotta valami a zöld galjakat, és Füstös egy bogjas, szürke fejet pillantott meg, legörbült, horgas csőrrel és aránytalanul nagy, kerek, világító, sárga szemekkel. Ezek a szemek olyan mereven és olyan élesen néztek Füstösre, mintha belé akarnának fúródni. Ilyetten hőkölt vissza. Nem csoda, senki sem figyelmeztette arra, hogy mit fog látni. De amilyen riasztó volt a bagoly külseje, olyan kedvesen szólalt meg.
1: Engem keresel, kiskutya?
0: Igen, téged, felelte Füstös bátortalanul.
1: Mit kívánsz tőlem?
0: Ne haragudj, én, dadogta Füstös. Hallottam, hogy itt laksz, és szeretnélek megismerni. A kert lakói közül már sok mindenkit ismerek, de téged még nem. Arra kérlek, jöjj elő egy kissé, hadd lássalak, és mesélj magadról. Olyan különös a fejed, biztosan sok érdekeset tudsz majd mondani.
1: Nem olyan érdekes az én személyem, csak sok rosszat fognak rám. Talán hallottál róla, mit beszélnek a kuvikról?
0: Nem, még semmit sem hallottam. Azt sem mondták, hogy milyen vagy, azért érintett váratlanul a külsőd.
1: A külsőn váratlanul érintett? Hiszen még csak a fejemet láttad. Talán a szememtől félsz. Azért van olyan nagy szemem és olyan tág pupillám, mert inkább éjszaka vadászom, és az éjjeli állatoknak a sötétben is kell látniuk. De hát nézd meg egészen!
0: Ezzel a kuvik kilépett a zöld lombok közül, és egy erősebb ágra telepedett. Most aztán még ijesztőbbnek találta Füstös, különösen az első pillanatban. Szürkés barna, puha és vastag tollazata fehérrel tarkázott volt, és egészen a karmokig beborította a testét. Erős lábujjain éles, begörbülő karmokat viselt, és ugyanolyan élesen görbült hegyes csőre is. A szeme volt a legmeghökkentőbb. Annak tekintetétől Füstös nem tudott szabadulni. Szinte boldog volt, mikor a kuvik ismét visszahúzódott a lombok közé, és csak fél feje látszott ki. Mire vadászol? Mit eszel? Nagy madár vagy, biztosan nagyobb falatokra van szükséged, ugye?
1: Hát bizony, legyekkel nem érem be. Legfeljebb nagyobb bogarakkal. Azon kívül egereket fogok, sáskákat, cickányokat, és ami akad. Errefelé van elég egér, főleg arra vadászom.
0: Állandóan itt laksz a bokorban?
1: Tulajdonképpen nem lakom itt, csak szellősebb a bokorban, azért szeretek itt üldögélni. Ha hűvösebb az idő, egy faódúban húzódom meg, és télen is ott lakom.
0: Te nem költözöl el télen?
1: Nem, hát. Elég vastag a tollam, nem fázom, és egér is akad mindig. Jól érzem én magam télen is.
0: Hol raksz fészket?
1: Mondtam már, hogy van egy faódum, ott rakok fészket, és ott nőnek fel a fiókáim. Nem sokára kikelnek, a párom most ül a tojásokon. Aztán majd közösen hordjuk nekik az ennivalót.
0: Azt mondtad, hogy rossz híredet költik. Mit mesélnek rólad?
1: Azt, hogy halálmadár vagyok.
0: Hogy érted azt, hogy halálmadár?
1: Azt mondják, hogy amelyik beteg embernek az ablakára szállok, és ott megszólalok, az meghal. Hogy én a beteget hívom a temetőbe, és azt mondogatom, kividd, kividd.
0: És mi az igaz ebben? Kérdezte csodálkozva Füstös.
1: Igaz. Ilyen formában semmi sem igaz. Csak annyi igaz, hogy ahol beteg van a háznál, ott rendszerint egész éjjel világítanak a szobában. A fényre pedig oda gyülekeznek a különféle rovarok, és nagyot koppanva ütődnek a világos ablakhoz. Ha véletlenül ilyen ablakot látok éjszaka, bolond lennék, ha nem ülnék oda, hiszen szinte a számba repülnek a rovarok.
0: És kiáltozni is szoktál ilyenkor?
1: Nem tudom. Lehetséges, hogy a bőséges lakoma örömére elkiáltom magam, de nem emlékszem rá. Ilyen bolond emberek is akadnak még nálunk. Szerencsére már nem sok. Hallottam idegen országokból ide tévedt rokonoktól, hogy őket mindenütt nagyon szeretik, mert szorgalmas egérírtók vagyunk, és nem mondanak rájuk semmi rosszat.
0: Úgy látszik, az emberek közt is vannak ostobák. Pedig azt hittem, hogy azok mind okosak, és mindent tudnak.
1: Nagyon tévedsz. Közöttük is vannak ostobák, és rosszindulatúak. Te még biztosan nem tapasztaltad, mert úgy látom, elég fiatal vagy. És a gazdáid szeretnek, ugye?
0: Igen, a gazdáim szeretnek, és nagyon jók hozzám. Soha sem bántanak, legfeljebb megszídnak, ha nem fogadok szót.
1: Hát akkor becsüld is meg a gazdáidat, mert bizony én láttam sok olyan gazdát, aki a kutyájával kegyetlenül bánik.
0: Megveri? Kérdezte szorongva Füstös.
1: Nem csak megveri, hanem enni sem ad neki, és láncon tartja éjjel-nappal.
0: Te úgy látszik, nagyon okos vagy, és sokat tudsz. Eljöhetek hozzád, ha valami tanácsra vagy útbaigazításra lesz szükségem?
1: Hogyne csak, gyere! Nagyon szívesen látlak, és ha tudok, segítek rajtad. Attól függ, miről lesz szó.
0: Nagyon köszönöm, és azt is, hogy ilyen szívesen fogadtál. Ne haragudj, hogy háborgattalak.
1: Dehogy haragszom. Nagyon szívesen beszélgettem veled. De nem sokáig tudok ide eljönni, mert ha kikelnek a fiókák, nem érek rá itt üldögélni. Látod ott a dombon azokat a nagy fákat? Arra néz, amerre a csőrömmel mutatok.
0: Látom,
1: felelte Füstös. Na most figyelj! Bal oldalról számítva a hatodik fában van egy odú. Ott lakom, ott kelnek ki a fiókák. Ha valami sürgős felvilágosításra lesz szükséged, gyere oda és kiálts fel, úgy, ahogyan itt szólítottál. Majd én vagy a párom jelentkezik. Megértetted?
0: Igen. Még egyszer köszönök neked mindent. Viszont látásra!
1: Minden jót, felelte a Kuvik.

0: Csuka Edit, Kiskutya a nagyvilágban. A 16. részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.
1: A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: francia kifogyott. Van vanília, karamell, tutti frutti, rumosdiú és kávé.
1: Megegyeztem! Akkor mondjuk, legyen egy kicsi mindenből, mondjuk legyen.
0: Tutti frutti,
2: karamell,
0: vanília,
2: rumosdiú,
0: kávé.
1: Ja, csak ne spórold ki a pisztáciát.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 11 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A tervezett iskolakezdési kiadás mediánja gyermekenként 60 ezer forint, az elsősöknél ez az összeg 100 ezer forint, ami csaknem kétszer akkora, mint a második és nyolcadik osztályos gyermekek esetében, közölte legfrissebb felmérése alapján a Régió Játék kedden az MTI-vel. Az elsősök szüleinek kétharmada legalább 75 ezer forintos kiadással számol, mivel az első tanév előtt több évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárló listára. 39%-uk az iskolatáskát és a tolltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek. A válaszadók fele semmilyen szervezett iskolakezdési támogatásra nem számít, munkáltatói támogatással ugyanakkor minden ötödik szülő tervez. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Közös keddi sajtóközleményében a két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas véradásra, hogy már most tervezze meg a véradását a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Jelezték, hogy az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról a www.ovs.hu/időpontfoglalás, valamint a www.véradás.hu oldalon lehet tájékozódni, a nyári kampány részletei pedig a www.ovs.hu/nyár oldalon érhetők el. Szent misében ünnepelték augusztus 9-én az esztergomi nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyház felújított nagy orgonájának megáldását, majd Kovács Péter főszékes egyházi karnagy orgonaművész meg is szólaltatta a megújult hangszert. Török Csaba, a bazilika plébánosa szentbeszédében hangsúlyozta, az orgona annak az emberi munkának, áldozatnak, Krisztusra tekintő hitnek és szeretetnek a gyümölcse, amely által a lehetetlen is lehetségessé válik, ha vannak, akik mernek nagyot álmodni és tenni is érte. A liturgiát követően elhangzott az első nyilvános koncert, a felújított és immár megáldott nagy orgonán. Kovács Péter főszékesegyházi karnagy orgonaművész mutatta be a megújult hangszer művészi értékeit. Olvasható a Magyar Kurír cikkében. Augusztus 9-én vasárnap délután kezdődött a 8. kazetta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának katolikus zenei tábora Balatonszemesen. Az ország számos pontjáról érkező zenészek, énekesek, dalszerzők, technikusok és a katolikus könnyűzene iránt elkötelezett fiatalok egy héten át közösen tanulnak, imádkoznak és zenélnek, hogy hitükben és szolgálatukban megerősödjenek. A tábor nyitó szentmiséjét Martos Levente Balázs, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspöke mutatta be. A tábor szervezői sok szeretettel látnak mindenkit a program záró koncertjén, augusztus 15-én délután 16 órakor Balatonszemesen, a Szabadság utca 5 szám alatt, ahol a résztvevők a képzés során összeállított műsorai hangzanak el. Végül a várható időjárásról. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 38 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket! Kedves hallgatóink, mai napon ünneplik névnapjukat a Zsuzsannák. Ez alkalomból a mai hangoló első felében összeállítást hallanak Konz Zsuzsa, Cserháti Zsuzsa és Mátrai Zsuzsa felvételeiből.

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben összeállítást hallottak Koncz Zsuzsa, Cserháti Zsuzsa és Mátrai Zsuzsa felvételeiből. 1820. augusztus 11-én hunyt el Izsépfalvi Lavotta János zeneszerző, hegedűművész, a Verbunkos egyik kiváló művelője. A hangoló következő perceiben válogatás következik műveiből. A Lavotta János kamarazenekart hallják.

0: Kedves hallgatóink, az 1820. augusztus 11-én elhunyt Izsébfal Villavotta János zeneszerzőre, hegedűművészre, a Verbunkos egyik kiváló művelőjére emlékeztünk. A hangolót Bögös Henrietta szerkesztette.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék, üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése is keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A tervezett iskolakezdési kiadás mediánja gyermekenként 60 ezer forint, az elsősöknél ez az összeg 100 ezer forint, ami csak nem kétszer akkora, mint a második, nyolcadik osztályos gyermekek esetében, közölte legfrissebb felmérése alapján a Regiójáték kedden az MTI-vel. Az elsősök szüleinek kétharmada legalább 75 ezer forintos kiadással számol, mivel az első tanév előtt több évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárló listára. 39%-uk az iskolatáskát és a tolltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek. A válaszadók fele semmilyen szervezett iskolakezdési támogatásra nem számít, munkáltatói támogatással ugyanakkor minden ötödik szülő tervez. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Közös keddi sajtóközleményében a két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas a véradásra, hogy már most tervezze meg a véradását a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Jelezték, hogy az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról a www.ovs.hu/időpontfoglalás, valamint a www.véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Kiszakadni a plébániai létből, Isten jelenlétében felidézni a szentelési kegyelmet és a kiválasztottság bizalmában együttműködni a kegyelemmel. A Székesfehérvári Egyházmegye papjainak bodajki nyári lelki gyakorlata augusztus 3-án az önképzésről, a továbblépésről, a megújulásról szólt Pap Miklós görögkatolikus parókus erkölcsteológus vezetésével. Pap Miklós elsősorban gyakorlati szempontból vizsgálta egy plébános kihívásait, hogyan szervezze a közösségét, a saját életét, és tartson egyház községével jó kapcsolatot. Nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy a papok értékeljék hivatásuk méltóságát, és tiszteljék a hívek életét. A Székesfehérvári Egyházmegye papi lelki gyakorlatán a fiatal atyák is részt vettek, ők végezték a liturgiákat, így alkotva a szép papi egységet az idősebbekkel. Szent misében ünnepelték augusztus 9-én az esztergomi nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyház felújított nagy orgonájának megáldását. Kovács Péter főszékes egyházi karnagy orgonaművész meg is szólaltatta a megújult hangszert. Török Csaba, a bazilika plébánosa a szentbeszédében hangsúlyozta, az orgona annak az emberi munkának, áldozatnak, Krisztusra tekintő hitnek és szeretetnek a gyümölcse, amely által a lehetetlen is lehetségessé válik, ha vannak, akik mernek nagyot álmodni és tenni is érte. A liturgiát követően elhangzott az első nyilvános koncert a felújított és immár megáldott nagy orgonán. Olvasható a Magyar Kurír cikkében. Végül a várható időjárásról. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, a nappali hőmérséklet 32 és 38 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt. Bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet se a kicsinyek közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Mit gondoltok, ha valakinek 100 juha van, s egy elkóborol közülük, nem hagyja-e ott a 99-et a hegyoldalon, és nem megye, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálta, bizony mondom nektek, jobban örül annak, mint az el nem tévedt 99-nek. Éppen így mennyei atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 18. fejezetéből, az elsőtől az ötödikig, a tizedik és a tizenkettediktől a tizennegyedik versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Hétfői műsorunk témái: Leó pápa urangyala imája. Nagy kihívások során bizalommal hagyatkozzunk Jézusra. A Szent Atya felhívásai: hagyjanak fel a polgári célpontok elleni támadásokkal. Leó pápa üzenete a Kolumbusz lovagokhoz: legyetek a harmónia prófétái a megosztottság korában. A Szent Atya szeptember 7-én a Genazzanói Jó Tanács anyja egy helyre látogat. Leó pápa urangyala imája. Nagy kihívások során bizalommal hagyatkozzunk Jézusra. A vízen járó és süllyedő Pétert kimentő vasárnapi evangéliumhoz fűzte a Szent Atya a déli urangyala ime előtt mondott beszédét, és arra figyelmeztetett, hogy soha ne bízzuk el magunkat, de kétségbe se essünk, még a legsötétebb pillanatokban sem, amikor tehetetlennek érezzük magunkat a problémákkal szemben, és erőfeszítéseink ellenére úgy tűnik, mint a hátrább kerülnénk, mint sem előre. Kedves testvéreim, szép vasárnapot!
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Köszöntötte Leó pápa lelkesen a nagy meleg ellenére is összegyűlt sokaságot a Szent Péter téren. A mai evangélium Jézusról beszél nekünk, aki a galileai tó vízén járva a vihar közepete utoléri a tanítványait. A kenyérszaporítás csodája után a mester arra buzdítja tanítványait, hogy szálljanak bárkába és evezzenek a mélyre, míg ő visszavonul a hegyre egyedül imádkozni. Messze a parttól azonban a szél hányja veti őket a bárkában, és így nehezen tudnak előre haladni. A kenyérszaporítás sikeres tapasztalata után, amikor egy csodálatos jelnek lehettek főszereplői, most tehetetlennek érzik magukat, és félelemmel telnek el a hullámok és az ellenszél fenyegetése láttán. Az éjszaka vége felé Jézus közeledik feléjük a viharos vizen, mire ők megijednek, mivel kísértetnek hiszik őt. Ám Jézus azt mondja nekik: bízzatok, én vagyok, ne féljetek.
2: Coraggio! Sono io.
1: Az Úr jelenléte mindent megváltoztat. Péternek még sikerül is néhány lépést tennie felé a hullámokon át, aztán megijed és süllyedni kezd, de Jézus kimenti őt a vízből. Amikor a mester beszáll a csónakba, a vihar lecsendesedik, majd a tanítmányos spontán módon hitvallást tesznek: valóban te vagy az Isten fia. Ez azonban nem volt elég, hogy egy csodát láttak, vagy hogy mások szeme láttára sikert arattak, hanem meg kellett tapasztalniuk még saját gyengeségüket is, és ebben fel kellett ismerniük Isten jelenlétét. Csak így tudott igazán megnyílni a szemük és szívük az Úr közelsége előtt, amikor békére leltek még a vihar közepete is. Egyik napon, valamivel később, Jézus ezt mondja nekik: ha van hitetek, és nem kételkedtek, ha azt mondjátok ennek a hegynek: emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe, úgy lesz. És pontosan ezt tapasztalta meg most a tavon.
2: La pace di Cristo.
1: Krisztus békéje, aki a hegyen imádkozott értük, elérte őket a háborgó víz közepete is. Ez a csodateát valami fontos dolgot tanít nekünk. Először is: ne dicsekedjünk a siker láttán, és soha ne bízzuk el magunkat. Ugyanakkor ne essünk kétségbe, még a sötétség pillanataiban sem, amikor tehetetlennek érezzük magunkat a problémákkal szemben, és erőfeszítéseink ellenére úgy tűnik, mintha hátrább kerülnénk, mint sem előre. Jézus semmilyen körülmények között sem hagy el minket, és ha alázatosan befogadjuk őt életünk hajójába, imával, a szentségekkel, az igéjének hallgatásával, benne békét találunk, világosságot és erőt találunk útunkhoz.
2: Ci aiuti Maria a vivere così.
1: Mária, akit hitéért boldognak hirdettek, segítsen nekünk, hogy így éljünk, bizalommal eltelve Istenre hagyatkozva. Zárta az úrangyala ime előtt mondott beszédét 14. Leó pápa.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae.
1: A Szent Atya Mária ima után először angol nyelven emelt szót Szudán békéért. Továbbra is aggodalommal követi a szudáni tragikus helyzetet.
2: Tragic situation in Sudan.
1: Lelki közelségét fejezi ki a szudáni nemzet minden tagja iránt, és megismétli felhívását a hatalom birtokosaihoz, hogy biztosítsanak humanitárius folyosókat a polgári lakosság számára. Ugyanakkor arra kéri a Szent Atya nemzetközi közösséget, hogy támogassa az azonnali tűzszünet elérésére irányuló erőfeszítéseket. Imádkozzunk, kérte a pápa, hogy az Úr támogassa a szenvedőket, térítse meg az erőszakot szítók szívét, és adja meg a régóta várt békét. Fájdalmas jelentések érkeznek Ukrajnában és Oroszországban ártatlanul meghalt és megsebesült emberekről, folytatta a pápa. Folytatódnak a tragikus események, sőt szaporodnak, egyre több civil áldozatot követelve, köztük gyermekek halálát is okozva. Az áldozatok családjai, a sérültek és mindazok mellett állok, akik a mostani konfliktus következtében szenvednek. E fájdalommal szembesülve megismétlem szívből jövő felhívásomat a humanitárius jog tiszteletben tartására és arra, hogy mindkét fél hagyjon fel a polgári célpontok elleni támadásokkal. A háború csak még több háborút szül és hatalmas szenvedést okoz.
2: Generare altra guerra e provoca enormi sofferenze.
1: Itt az ideje megállítani az erőszak spirálját és teret engedni a diplomáciának és a párbeszédnek, hogy utat nyithasson a béke felé. A felhívások után a Szent Atya köszöntötte a római és a világ különböző országaiból érkező zarándokokat. Különösen üdvözölte a Milánói Egyházmegye Szent Mária Magdolna plébánia közösségének fiataljait, akik a Via Francigena az zarándok után érkeztek Siénából Rómába, továbbá a pápa üdvözölte az ennai cserkészeket, akik a Róma közösségének

0: Presszol nevezett Szent Teréz Benedikta Carmelita szerzetesnővér, polgári nevén Edith Stein, akit Auschwitzban öltek meg, és aki Európa társ védőszentje. Holnap Szent Lőrincet, római végtanú diákonust, holnap után Assisi Szent Klárát ünnepli az egyház.
1: Cari giovani!
0: Kedves fiatalok! Engedjétek, hogy az evangélium ezen példaértékű tanúi inspiráljanak benneteket. Köszönöm mindenkinek, hogy eljöttetek, és áldott vasárnapot, zárta a köszöntéseit Leó pápa.
2: Leó pápa a Kolumbusz lovagokhoz. Legyetek a harmónia profétái a megosztottság korában. 14. Leó arra buzdítja a Kolumbusz lovagokat, hogy legyenek a harmónia profétái azáltal, hogy párbeszéd útján ápolják az egységet, és a szeretet cselekedeteivel szolgálják a leginkább rászorulókat. Leó pápa videó üzenetet küldött a Kolumbusz lovagoknak, amely egy 1882-ben az Egyesült Államok beli New Havenben alapított világméretű katolikus férfiakból álló testvéri jótékonysági szervezet. Fő céljuk a keresztény hit gyakorlása, valamint a családok, a rászorulók és az élet szentségének támogatása önkéntes munkával és adományokkal. Arra buzdította a szervezet tagjait, hogy váljanak a harmónia profétáivá azáltal, hogy hidakat építenek és előmozdítják a megbékélést egy egyre inkább megosztottság által jellemzett világban. A pápa a rend 144. legfelsőbb konvenciójának résztvevőihez szólt, amelyre augusztus 4-én került sor a kolorádói Denverben. A tanácskozás a világ legnagyobb katolikus férfi jótékonysági szervezetének évente megrendezett, legmagasabb szintű hivatalos országos és nemzetközi gyűlése, ahol a vezető tisztségviselők és delegáltak értékelik az éves működést, és meghatározzák a szervezet jövőbeli irányelveit. A személyesen és virtuálisan jelenlévőket köszöntve, Leó pápa az összejövetel témájáról szólt, az ő benne az egyben egyek vagyunk idézetről, amely egyben pápai jelszava is, valamint az egység és a szeretet erényeiről, a Kolumbusz lovagok két alapelvéről elmélkedett. Emlékeztetve Jézus utolsó vacsorán mondott imájára, hogy tanítványai minnyájan egyek legyenek, 14. Leó hangsúlyozta, hogy az egység ajándék, amelyet a hívők minden nemzedékére bíztak. Az egység megőrzése gyakran nem könnyű, és nem vehető magától értetődőnek, figyelmeztetett a pápa. Őszinte és alázatos párbeszéd révén aktívan kell ápolni. Leó pápa ezért arra buzdította a lovagokat, hogy tegyenek tanúságot a Krisztus által kívánt egyetértésről, kezdve családjukon és plébániáikon, és kiterjesztve a tágabb közösségekre, amelyekben élnek és szolgálnak. Egy olyan korban, amelyet túl gyakran jellemez a megosztottság és a csípős retorika, nagy szükség van a harmónia profétáira, akik hidakat akarnak építeni, és az ellentétes álláspontok összeegyeztetésére törekszenek mindenhol, ahol csak lehetséges, szögezte le videó üzenetében 14. Leó. A szeretetről szólva a Szentatya megjegyezte, hogy a rászorulók érdekében végzett tettek maguk is az egység felé vezető úttá válhatnak. Amikor kinyújtjuk kezünket, hogy segítsünk a rászorulókon, gyakran kialakul egyfajta egyetértés azok között, akik adnak, és azok között, akik kapnak, valamint azok között, akik együtt dolgoznak testvéreik megsegítésén, hangsúlyozta a pápa. Így a szeretet nem csak az emberi szenvedésre adott válasz, hanem a testvériség előmozdításának és a keresztény élet középpontjában álló szeretet közösség megerősítésének is erőteljes eszköze. Leó pápa elismeréssel szólt a Kolumbusz lovagokról, amiért folytatják az alapítójuk boldog Michael McGivney által megkezdett küldetést. Megjegyezte, hogy a rend több mint egy évszázada azon dolgozik, hogy megmutassa Krisztus szeretetét a meg nem születetteknek, a várandós anyáknak, az üldözött keresztényeknek, a háború és az emberkereskedelem áldozatainak, a szegényeknek és a kiszolgáltatottaknak, valamint azoknak, akik a társadalom peremén élnek. Hozzátette, hogy a helyi tanácsok, valamint a nemzeti és nemzetközi szintű kezdeményezéseken keresztül számtalan ember rész

0: Tesült a rend nagylelkűségéből. A magam részéről mély hálámat fejezem ki rendjük folyamatos nagylelkűségéért, a kevésbé szerencsések iránt, és bízom benne, hogy erőfeszítéseik még sok éven át gyümölcsözőek lesznek, mondta a pápa. Videó üzenetének végén 14. Leo, Mária, az egyház anyja, és boldog Michael McGivney közbenjárására bízta a legfelsőbb konvenció munkáját, majd apostoli áldását adta a Kolumbusz lovagok minden tagjára és családjaikra.
1: XIV. Leó pápa szeptember 7-én a Genazzanói Jó Tanács anyja kegyhelyre látogat. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én Leó pápa a Róma közeli Genazzano kegyhelyére látogat, és szentmisét mutat be, ahová közel másfél éve megválasztása harmadnapján első útja is vezetett, immár Péter utódjaként. Mostani látogatása során egy festményt lepleznek le, amelyen elődeihez hasonlóan Leó pápa a Madonna kép előtt imádkozik. Leó pápa visszatért át Genazzanóba, a Rómától mintegy 40 kilométerre fekvő kisvárosba, amely a Római Birodalom idei nyaralóhely, a középkorban falu, később a Kolonna család egyik hőbérű birtoka volt, ahol most a Jó Tanács anyja bazilika áll. Az egykor Szűz Máriának szentelt kis templomot a 14. században ágostor rendi szerzetesekre bízták. Leó pápa 2025. május 10-én, két nappal pápává választása után magánlátogatást tett a rendik egy helyen, hogy hálát adjon és segítséget kérjen a szűzanyától. Most pedig kisboldogasszony ünnepének vigiliáján hivatalos látogatást tesz Genazzanóban, hogy hálát adjon a kapott kegyelmekért és további támogatást kérjen. Nagyon vágytam arra, hogy eljövessek ide az egyház által rám bizott új szolgálat első napjaiban, hogy tovább vigyem Péter utódjaként a küldetésemet, mondta 14. Leó ágostorrendi testvéreinek és a bazilika előtt összegyűlt híveknek a Genazzanóban tett első pápai látogatása során. A kegyhely vendégkönyvére pedig ezt írta: kötelességemnek és mély vágyamnak érzem, hogy közelebb kerüljek a Jó Tanács anyja egyhelyéhez, aki egész életemben anyai jelenlétével, bölcsességével és fia iránti szeretetének példájával kísért, aki mindig hitem középpontja, mint út, igazság és élet. Köszönöm szűzanyám a segítségedet, kísérj továbbra is ebben az új küldetésemben. Leó pápa sajátos kapcsolata a kegyhellyel jól érthető abból a tényből, hogy Chicagóban éppen abba az ágostorrendi provinciába lépett be, amelynek védőszentje a Genazzanói Jó Tanács anyja. 2025. május 10-én tette Leó pápa első meglepetésszerű látogatását a kegyhelyen. Ám ágostorrendi papként Robert Francis Prévost már évtizedeken át látogatta Jó Tanács anyjának kegyhelyét. Először fiatal teológus diáként látogatta meg Rómából a 80-as évek elején, majd rendi általános előjáróként, aztán Csiklayó püspökeként és végül bíborosként is kilátogatott Genazzanóba. Utoljára pápává választása előtt 2024. április 25-én éppen a Jó Tanács anyja ünnepén látogatott el oda, és homiliájában arra buzdította a híveket, hogy merítsenek ihletet Máriából a béke és a megbékélés terjesztéséhez szerte a világon. Továbbá megválasztása napján, 2025. május 8-án 14. Leó pápa, mielőtt a Szentpéter bazilika központi lodzsáján megjelent, az apostoli palota Pál kápolnájának a Jó Tanács anyja képe előtt imádkozott, amely az oltár jobb oldalán látható. A Jó Tanács anyjának egy helye a 13. században épült Szűz Mária templom helyén áll, ahol egykor ágostorrendi szerzetesek egy kisebb porostorban éltek, Genazzano falain kívül a kisváros fölé emelkedő domb tetején. 1356-ban a Kolonna család, amely a templom kegyura volt, a szerzetesekkel bízta a Mária kápolna lelkipásztori gondozását, akik a 15. század elején úgy döntöttek, hogy újjáépítik és kibővítik az egyre népszerűbb kápolnát és a kapcsolódó kolostort. Nagy segítségükre volt egy Petruccia nevű özvegyasszony, harmadrendi ágostarendi szerzetes, aki minden vagyonával támogatta az építkezést. Még tartott az építkezés, amikor 1467. április 25-én a boldogságos Szűz Mária képe csodálatos módon megjelent az épülőfélben levő templom falán. Két albán zarándok később felismerte, hogy a freskó az albániai Skodra, régi magyar nevén Skutari, egyik Mária templomának tiszteltkett képe, amely csodálatos módon Genezánóba került. Az eseménynek hamar híre terjedt, és mind több zarándok érkezett Genezánóba, köztük különösen is albán keresztények, akik egyébként is nagy számban élnek Itáliában. A nagy tisztelet jele, hogy 8. Orbán, 9. Pius, 23. János és 2. János pál pápa is felkeresték a jó tanács anyja kegyképet, hogy a szűzanya segítségét kérjék. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönjük, búcsúzik a mai adán szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
3: A Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
2: 12 óra 30 perc. Mai guzsajasunkban a Barazzenekar felvételei szólnak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 13 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Közös keddi sajtóközleményében a két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas véradásra, hogy már most tervezze meg a véradását a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Jelezték, hogy az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról a www.ovs.hu/időpontfoglalás, valamint a www.véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. A tervezett iskolakezdési kiadás mediánja gyermekenként 60 ezer forint, az elsősöknél ez az összeg 100 ezer forint, ami csaknem kétszer akkora, mint a második, nyolcadik osztályos gyermekek esetében, közölte a legfrissebb felmérése alapján a Régiójáték kedden az MTI-vel. Az elsősök szüleinek kétharmada legalább 75 ezer forintos kiadással számol, mivel az első tanév előtt több évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárló listára. 39%-uk az iskolatáskát és a tolltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek. A válaszadók fele semmilyen szervezett iskolakezdési támogatásra nem számít, munkáltatói támogatással ugyanakkor minden ötödik szülő tervez. Vasárnap zárul a Szép Művészeti Múzeum Vasarely 120 című kiállítása. A hétvégén hosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat, közölte az intézmény kedden az MTI-vel. A magyar származású, Franciaországban világhírűvé vált művész életművét bemutató tárlatot eddig több mint 50 ezeren látták. A művész születésének 120. évfordulója alkalmából rendezett, májusban nyílt kiállítás, több mint 140 műalkotással, dokumentumokkal, valamint eddig nem ismert fotókkal és filmekkel mutatja be művészetét. Magyarországon legutóbb 1969-ben a Műcsarnokban rendeztek hasonló léptékű kiállítást. Mindössze egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó előtt bejelentették az esemény hivatalos himnuszát, Bízzatok, én legyőztem a világot, olvasható a romkat.ról cikkében. A himnusz megadja majd az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A zarándokok regisztrációja 2026. októberében nyílik meg. A korábbi kiadásokhoz hasonlóan a vendéglátást nagy részt a szöuli főegyházmegye családjai és plébániái biztosítják. Körülbelül 230 plébánia már aktívan toboroz és képez fogadó családokat, hogy a fiatalok megtapasztalhassák a koreai egyház mindennapjait. Végül a várható időjárásról. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, a nappali hőmérséklet 32 és 38 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm valamennyi hallgatónkat. A mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal, ha velünk maradnak, Kávéház című műsorunkat hallják, melyhez tartalmas időtöltést kívánok.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! 570 éve, 1456. augusztus 11-én hunyt el Hunyadi János magyar hadvezér, az ország egyik leggazdagabb földesura, aki 1446 és 1453 között a magyar királyság kormányzója is volt. Nos, ezen apropóból szerkesztettem újra adásban a Hunyadi korról, Hunyadi Jánosról és a Hunyadi sorozatról szóló beszélgetésemet. Műsoromhoz tartalmas időtöltést kívánok. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Tisné dr. Propper Valéria irodalomtörténészt, akivel általában női műsorunkban szoktunk találkozni, de szeretünk ötletelni, szeretünk új témákat kitalálni. És bizony most is így jutott eszünkbe egy olyan téma, amelynek van aktualitása, és amely nem a női műsorba kívánkozik, hanem egy ilyen beszélgetős műsorba, mint a Kávéház című műsorunk, ezért nem véletlenül kértem most önt mikrofon végre ezen műsorban. Témánk pedig a Hunyadi sorozat, a Hunyadi kor asszonyai. Azt mondta a beszélgetésre készülve, döntsem el, hogy melyik cím tetszik nekem jobban. Nekem mindkettő cím tetszik, és véleményem szerint mindkét cím felkelti a kedves hallgatókban is az érdeklődést. Mondhatom, hogy az a Hunyadi sorozat, amely az egyik kereskedelmi csatornán nagy érdeklődésre tartott számot. Nem csak hazai, hanem nemzetközi érdeklődésre is.
7: Így van, nekem is az a véleményem, hogy határon belül és határon túl, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy mindenki a Hunyadi sorozatról beszél, leginkább pozitív gondolatokkal és véleménnyel, de azért nagyon sokaknak megfogalmazódnak a gondolataikban kérdések. Én ugye nagyon gyakran járom szerte az országot, és tartok különböző városokban előadásokat, és bizony bármilyen témával is megyek, legtöbbször fölteszik nekem a kérdést, hogy néztem-e a sorozatot, mi a véleményem, mondjak már egy-két érdekességet a korról, Hunyadiról, és mivel ugye már itt a Szent István Rádióban lassan szerintem már vagy 10 éve beszélgettünk, én ugye híres magyar nők életének legendáit kutatom, és a Hunyadi sorozattal kapcsolatban is elsősorban a sorozatban megjelenő asszonyoknak a történetének néztem utána, már amennyire utána kellett néznem, mert eredendően is elég sokat tudtam ezekről a hölgyekről, de meg Hunyadi történetével kapcsolatban is azért egy-két tényadatnak utána néztem, és aztán így beszéltük mi meg ketten önnel, kedves Erzsébet, ezt a beszélgetést, hogy akkor a Hunyadi.
6: Bizony, mert jó volt nézni a filmet, vissza is lehet keresni az interneten az egyes részeket, de olyan jó tisztában lenni azzal a történelmi korral, amelyben játszódik ez a film, és önről köztudott, hogy nagyon sokat olvas, nagyon tájékozott. Én pedig külön köszönöm önnek, hogy ezt a nagy-nagy ismerethalmazt mindig olyan egyszerűen lefordítja számunkra, a Szent István Rádió kedves hűséges hallgatói számára, hogy mi is bele tudjuk képzelni magunkat abba a történelmi korba, amiről éppen beszélünk. Hát akkor most utazzunk vissza a történelemben. Hol is vagyunk? Melyik korban? És mit lehet tudnunk erről a korról?
7: A Hunyadi kor címet adtam én ezeknek a gondolatoknak, bár az 1400-as években vagyunk, és tulajdonképpen Luxemburgi Zsigmond királyunk uralkodásával kezdődik ez a korszak és ez a sorozat, illetve Nagy Lajos király, tehát az Anjou magyar uralkodónk halála után a lánya, Anjou Mária lett ugye Nagy Lajos királynak az utóda, az első nő a magyar trónon, aki nem királyné, hanem királynő lett, és akinek a jegyese majd a férje volt, Luxemburgi Zsigmond, de már Mária életében társuralkodó lett, majd pedig Mária királynő halála után Luxemburgi Zsigmond lett az egyedüli uralkodója a magyar királyságnak. Tehát valójában Hunyadi kor, de a luxemburgi Zsigmond, aki ráadásul nagyon-nagyon hosszú ideig uralkodott, és nagyon sokáig is élt, és nagy uralkodónk volt, és nagyon különleges korszak volt az ő története.
6: Körülbelül mennyi ideig uralkodott, és hány éves koráig élt?
7: 70-valahány éves korában halt meg, és vagy 40-50 éven keresztül uralkodott.
6: Ez valóban abban a korban, mondhatjuk nyugodtan és kijelenthetjük, hogy egy hosszú időszak volt.
7: Így van, az átlag életkor 30-35 év volt abban az időben, sőt, meglepő módon az asszonyok élete volt, átlag életkora volt kevesebb, mint a férfiaké, belehaltak a szülésekbe. És ugye a sok-sok fertőzés és komplikáció miatt pont az asszonyok élete volt rövidebb, annak ellenére, hogy a férfiak meg folyamatosan csatában és harcban álltak, és védték az országot. Ennek ellenére a nők élete volt rövidebb.
6: Hunyadi életével ismerkedünk meg egészen pontosan a mai beszélgetésünkben, vagy a korról beszélünk részletesebben. Melyik kérdésemre tudunk most válaszolni?
7: Sok mindenről fogunk beszélgetni. Legelőször is azzal a jelenettel kezdeném én is, amivel maga a sorozat kezdődött, csak éppen az én véleményem szerint nem kapott elég hangsúlyt. Ugyanis maga a sorozat is Galambóc várának ostromával kezdődik, amely várostromot Luxemburgi Zsigmond királyunk indította a török ellen, és az ostromnál már ott volt Hunyadi is. Bármi különösebben nagy jelentősége nem volt Hunyadinak a magyar történelemben, de azzal a jelenettel kezdődik a sorozat is, hogy amikor a várostromnál megérkezik Murád szultán felmentő serege, akkor Zsigmondot és katonáit a török csapdából, és hogy ne essenek fogságba, egy hadigája, a Dunán leereszkedő hadigája menti ki. Csakhogy ennek a hadigájának a parancsnoka egy hölgy volt. És ez nem kapott elég hangsúlyt a Hunyadi sorozatban, pedig ha emlékszik ön és Erzsébet meg a kedves hallgatók, ha visszaemlékeznek, tényleg ezzel a jelenetsorral indult maga a Hunyadi. Na most ez a hadigáján a király mentésére érkező hölgy, ez nem más, mint Rozgonyiné Szentgyörgyi Cecília, vagy ahogy Arany Jánosunk hívta, Szentgyörgyi Cicelle asszony, aki ugye Rozgonyi István temesi grófnak lett a felesége, maga a Szentgyörgyi család felvidéki, Pozsony környéki család, és második Endre Árpádházi királyunktól kapták adományba a birtokaikat, és a Galambóci ostrom előtti időből nem sokat tudunk Cecília életéről sem. Igazából 1428-ban volt Galambóc várának ostroma, ettől kezdve kerül be a történelembe Rozgonyiné Szentgyörgyi Cicelle, aki a magyar történelemnek az első olyan asszonya, akiről megemlékeznek a krónikák, pedig nem királyi születésű volt, hanem, ha lehet így fogalmazni, csak egy egyszerű főúri születésű hölgy. Cecília asszony megjelent Galambóc várának ostrománál. Óriási felháborodás volt, hiszen egy asszony egy haditáborban, ez azért eléggé, ha fogalmazhatok ilyen pongyolán, eléggé kiakasztotta a korabeli közvéleményt, Zsigmond királyunkat is többek között. Igen ám, de Rozgonyi Cecília nem virágszálnak ment a várostromhoz, hanem a férje oldalán katonaként akart az ostromban részt venni. És minden valószínűség szerint Cicelle katonailag is képzett lehetett. Ezt abból gondolhatjuk, hogy ugye dunai hajóknak a fedélzetén érkezett meg. A törökkel szembeni vízi csata pedig különösen speciális katonai ismereteket követel meg. Azon kívül minden valószínűség szerint a katonáit és a csapatait a saját pénzén szerelte föl Cicelle asszony, úgyhogy Zsigmond király hiába háborgott, megtiltani nem tudta és nem tehette, hogy jelen legyen a férje oldalán a csatában és a várostromnál. A ostrom során Zsigmond egy ideig úgy nézett ki, hogy nagyon hamar be tudják venni Galambóc várát, de közben megérkezett Murád szultán felmentő serege, És ekkor Zsigmond úgy döntött, hogy inkább békét köt a szultánnal, és elvonulnak. Igen ám, de a török jó szokásához híven ismét megszegte a szerződést, és ugye a Duna szerb, illetve a Duna magyar oldaláról kellett a magyar seregeket kimenteni, és bizony a szerb oldalon maradt magyarokat megtámadták a törökök, és elkezdték öldökölni. Még a király is azon az oldalon volt, amikor megérkezett Cicelle a hadigájával, és kimentette Zsigmond királyt, meg a férjét is, Rozgonyi Istvánt is, aki egyébként a király testőrségével a királynak a személyét is védte. És Cicelle asszony így, hogy a döntő pillanatban megérkezett, és megmentette a király életét. Nagyon érdekes történet is van erről a pontról, ugyanis Cicelle asszony egyik életrajzírója írta, hogy a magyarok visszavonulását lengyel és litván lovagok fedezték. És a magyar katonák viszonylag kevés veszteséggel vissza tudtak vonulni, de az őket védő lengyel lovagok mindegy szálig meghaltak. És a lengyel lovagoknak a parancsnoka egy Csernyé Száva nevű lengyel volt, aki halkszabú szerelmese volt Cicelle asszonynak. Lánykorában udvarolt Cicellének, aki annak idején nem a lengyel lovagot, hanem a délceg-temesi magyar grófot, Rozgonyi Istvánt választotta élete párjának. De Csernyé Száva életét áldozta a szép asszony megmentésére, bizonyos fokig talán mondhatjuk ezt. És Cicelle története nem mese, ugyanis Zsigmond király nem volt hálátlan, amiért megmentette az életét a hadigáján Rozgonyiné. 1430-ban, 34-ben egy adomány levelet íratott a íródeákjával, amely adomány levélben 23 falut és 4 pusztát adományozott a Rozgonyi családnak, és nem a férinek, hanem az asszonynak, Cicelle asszonynak. És ebben az adománylevélben van leírva ez a történet, amit én most itt elmeséltem, hogy egy hadigája fedélzetén Rozgonyiné bizony harcolt a törökkel, és megmentette a férje és királya életét. És ezt a történetet, ahogy már említettem is, Arany János egy balladájában megírta. Szerintem, ha a ballada néhány sorát fogom idézni, akkor mindenkinek, ha más nem, iskolai tanulmányaiból vissza fog köszönni ez a történet, hogy galambócot a Dunáról ostromolni kezdik, folyamon is, szárazon is, egyre törik, vesztik,

Ablakából nézte, hogy vonulnak el egymás után a part mentében az omladozó vártornyok, az ódon tömör magányos őrlakok, a Klisszúra völgy erdős sziklái. Hogy jönnek szembe a Duna közepén felmeredő sziklaóriások, a zuhatak képző treszkováci kő, a 30-öles babagáj hasogatott oldalaival. Azt se kérdi, mi története van annak a 8-szögletű vártoronynak, ugye Tímeáról van szó, három kisebb torony szomszédjában, miket párkányzatos bástyafal fut körül. Pedig meghallaná akkor szép Rozgonyici Celle történetét, magyarok királya Zsigmond veszedelmét, magyarok romlását, az ott a Galambóci vár.

0: Rozgonyi Cicellének egyébként 5 fia született, a egyik fia, Lőrinc, Hunyadi János alatt vitéz katona és csapatvezér volt. Másik fia, János, 5. László király alatt Erdély bajdája, tárnokmester és országbíró. Rajnold Heves vármegye főispánja lett. Oswaldot a székelyek választották meg főispánjuknak, és Sebestyén főlovászmester és Erdély vajdája lett. Ez tehát Rozgonyiné, a szép Szentgyörgyi Cicelle története, akinek a hőstettével kezdődött maga a Hunyadi sorozat, csak éppen nem kapott elég hangsúlyt a történet.
1: Köszönöm szépen önnek azt, hogy ezt a jelenetet kiemelte a filmből, és ha a filmben nem is, de legalább a mi beszélgetésünkben most akkor kellő hangsúlyt kapott Rozgonyiné személyem. Folytatjuk tovább a beszélgetésünket a Hunyadi kor és asszonyai témakörében. Kivel is? Kivel ismerkedünk meg a folytatásban?
0: Úgy gondolom, hogy Szilágyi Erzsébettel. Mindenképpen meg kell róla emlékezni, hiszen ő volt a felesége Hunyadi Jánosnak, az anyja Hunyadi Lászlónak és anyja Hunyadi Mátyásnak. És jóval túlélte Hunyadi Jánost és a nándorfehérvári ostromot, és Hunyadi Mátyást, a kisebbik fiát, miután királlyá választották, igen nagy támogatója volt a fiának. Bár az ő története, talán mondhatom azt, hogy elég szépen kirajzolódik magából a sorozatból is, de hát csak addig, amíg Nándorfehérvár ostroma, hiszen ott ér véget maga a Hunyadi sorozat, ahogy vége van az ostromnak, és az ostrom után pár héttel később a pestis járványban Hunyadi meghal. Tehát a családnak a történetét és a folytatását már nem ismerjük. Én ezért gondoltam, hogy Szilágyi Erzsébetről azért néhány gondolatot mondani kell.
1: Érdekes is lehet az ő élete, hiszen ennyi férfi között helytállni, mint nő, mint asszony, nem volt könnyű. De ön majd lesz olyan kedves, és elmondja nekünk a részleteket.
0: Igen, így igaz, de

0: Lágyi Erzsébet egy igazi, nagyformátumú magyar nemesasszony volt, egy igazi reneszánsz amazon természetű asszony, határozott, kemény, harcos nő, aki férfiként állta meg a helyét a kora magyar viszonyaiban. Sokkal harcosabb és sokkal keményebb volt a valóságban Szilágyi Erzsébet, mint ahogy az a sorozatból kiderült és megjelent. Az a tipikus nemesasszony volt Szilágyi Erzsébet, aki a férje gyakori távolléteiben maga kormányozta a hatalmas hunyadi birtokokat, gazdaságot, és irányította a fiai nevelését is, bár a fiúkat elég korán elvitte Hunyadi Lászlót, ugye az idősebbik fiút maga mellé vette, hogy a katonáskodást, a harcművészetet tanulja, Mátyást pedig, a kisebbik fiút, ez szokásban volt abban az időben, papnak szánták, ezért a tudományokra nevelték és oktatták. Nem véletlen, hogy olyan művelt uralkodónk lett Hunyadi Mátyás a maga korában. És még ami nagyon érdekes talán Szilágyi Erzsébet és Hunyadi János történeténél, hogy nem maradt fönt festményábrázolás sem Szilágyi Erzsébetről, sem Hunyadiról.
1: Ez nagyon érdekes.
0: Igen, a legkorábbi ábrázolás Hunyadiról, ugye ő 1456-ban meghalt, és 1480-ból maradt fönt a Túróci krónikában egy kép, de az is páncélban ábrázolja Hunyadit, leeresztett sisakkal, tehát az arcvonásait egyáltalán nem lehet látni, a hatalmas bajuszát igen. És nagyon érdekes, én összehasonlítottam, de ugye itt nem tudunk képeket mutatni, hogy a Hunyadi sorozatban a főszereplő és a páncélos vitéz Hunyadi, ha csak a bajuszt és a szakált nézem, akkor azért nagyon hasonlítanak egymásra, bár messze nem volt olyan hatalmas termetű és izmos, azért ilyen leírások maradtak ránk, hogy inkább egy alacsonyabb termetű, de nagyon zömök és nagyon erős ember lehetett Hunyadi. Őseink egyébként is kicsit alacsonyabb termetűek voltak, mint napjaink magyarjai, bár nem igaz, hogy a honfoglaló magyarjaink alacsony és görbelábú férfiak voltak. Nagyon sok leírás, bizánci és perzsa leírás maradt ránk, hogy igenis nagy termetűek voltak a magyar férfiak. Bár nyilvánvaló alacsonyabb és magasabb is lehetett közöttük. Ami érdekes lehet a sorozat és a valódi történet között, hogy a születési évszámukat sem tudjuk pontosan, hogy mikor születhetett Hunyadi és mikor Szilágyi Erzsébet. Valamikor talán az 1410-ben Erzsébet és 1407 körül születhetett Hunyadi, és házasságot minden valószínűség szerint 1430-ban kötöttek. Tehát Hunyadi olyan 23 éves lehetett, Szilágyi Erzsébet pedig olyan 20 éves, amikor házasságot kötöttek. És akkor itt egy kis kitérőt hagy tegyek a történetben, mert a sorozatnak egyik nagyon fontos vonulata és szála volt Brankovics Máriának, Marának a története, már csak azért is, mert a sorozatban Hunyadi első óriási nagy szerelme volt Brankovics Mária. Na ez az, ami nem igaz. És valószínűleg nagyon nem igaz. Ugyanis Brankovics Mária 1420-ban születhetett meg. Tehát sokkal-sokkal fiatalabb volt, mint Hunyadi és Szilágyi Erzsébet. Amikor Hunyadiék házasságot kötöttek, Brankovics Mária 10 éves volt. Na most egy 10 éves kislány lehet, hogy romantikus érzelmeket táplált egy hőslovag iránt, de hogy egy 23 éves felnőtt férfi nem egy 10 éves kislányba szeret bele, ez biztos. Sőt, még az sem biztos, hogy egyáltalán ismerték-e egymást, bár tény, hogy Lazarevics István szerb despota udvarában találkozott Szilágyi Erzsébet és Hunyadi János. Hunyadi ott apródoskodott, és Szilágyi Erzsébet pedig ott nevelődött abban a szerb fejedelmi udvarban. Ugye ez szintén szokás volt abban a korban, hogy nagy tekintélyű nemesi vagy fejedelmi udvarokba apródoskodni adták oda a fiúgyerekeket, meg egy-egy nagy hírű, nagy gazdasszony hírében lévő főúri hölgy mellé nevelőbe, mint egy iskolába adták a fiatal lányokat is. Úgyhogy Brankovics Mária hírből lehet, hogy ismerte Hunyadit, de hogy semmiféle romantikus kapcsolat nem volt közöttük, ez biztos. Ennek ellenére az én véleményem az, hogy magában a Hunyadi sorozatban az egyik legérdekesebb szál éppen Brankovics Mária története volt, még akkor is, hogyha nagyon sok, én úgy fogalmazok, hogy csúsztatás volt az ő történetében. A legérdekesebb a valóságos történetben, és a legkülönlegesebb, hogy olyan tekintélyre tett szert Mária a szultáni háremben, hogy annak ellenére, hogy gyermeke nem született, de soha nem tért át az iszlám-muzulmán vallásra. Ő megmaradt kereszténynek. Keleti ortodox keresztény volt, de megmaradt kereszténynek. És olyan okos lehetett, hogy a szultáni diplomáciában óriási politikai hatalmat épített ki. Már Murád szultánnál is, aki ugye a férje lett, őt feleségül adták egyébként a szultánhoz, és nem az ágyasa volt a háremben. De aztán a fia Mehmed, vagy Mohamed, ahogy magyarul a Mehmed török nevet mi szoktuk mondani, különösen az ő szolgálatában hihetetlen diplomáciai tárgyalásokon vett részt. Tehát nagyon nagy tekintélyre tett szert a edirnei, tehát a szultáni háremben és egyáltalán a palotában. Vissza is térhetett, mint ahogy a filmen is egyébként visszatérhetett szülőföldjére, de jellemző módon, amikor például a szülei meghaltak, akkor elhagyta Szerbiát, és visszatért a török birodalomba, és ott is halt meg. És továbbra is Mehmed szultán mellett nagyon is kivettem a részét pont az európai hatalmakkal való tárgyalásokban. Egyébként Mehmed, aki ugye a mostoha gyereke is volt gyakorlatilag Máriának, egy rendkívül művelt szultán volt, vagy 6 nyelven beszélt, és igen érdeklődött a keresztény vallás iránt. Úgyhogy a Mária története, Brankovics Mara, mert szerbül a Mária Mara története nagyon-nagyon más a valóságban, mint ahogy a Hunyadi sorozatban megjelent.
1: Itt álljunk meg egy szóra, azok számára ismételjük el, akik vagy nem látták a sorozatot, vagy nem annyira ásták bele magukat a Hunyadi kor történéseiben, mint amennyire ön. Murád szultánnak akkor született egy fia, Mehmed, de nem Brankovics Máriától, hiszen Brankovics Máriát férhez adták Murád szultánhoz, de akkor ez a gyermek már élt.
0: Így van, illetve olyan 4 éves lehetett, amikor Mária a szultáni hárembe került, akkor már valóban Murád szultán egyik feleségétől már megszületett Mehmed. Több fia is volt egyébként Murádnak, de végül is Mehmed lett a utóda. És valóban mostoha anyaként, így mondjuk, hogy mostoha anyaként, de valójában, mintha a saját gyermeke lett volna, nevelte Mária Mehmed nevű gyereket, ugye Murádnak a fiát, és tényleg nagyon szoros kapcsolat alakult ki Mária és Mehmed, Mohamed között.

0: Nos, visszatérve egy kicsit Szilágyi Erzsébetnek a történetéhez, még egy olyan talán kicsit félreértés. A sorozattal kapcsolatban én elég sok kommentet is olvastam az interneten, és egy fiatal lánynak a kommentjén egy picit fenn is akadtam, mert ő például azt írta, hogy a sorozatból tudta meg, hogy a déli harangszó az azért van, mert a nándorfehérvári győzelem. Na most én úgy föltettem magamban a költői kérdést, hogy hol volt ez a fiatal lány, amikor történelem órán a nándorfehérvári győzelmet tanították, vagy hol volt az a töri tanár, amikor ezt tanította?
1: Jogos kérdés.
0: Igen, de a déli harangszó nem a győzelem emlékére hangzik. És ez is egy kis tévedés. Ugyanis Kalixtusz pápa nem a győzelem után rendelte el a déli harangszót, hanem a győzelem előtt már napokkal, sokkal korábban, pontosan azért minden keresztény katolikus templomban a déli harangozást és imádkozást fohászkodásként az Úrhoz a győzelemért. Mert Kalixtusz pápa tisztában volt vele, hogy Nándorfehérvára mellett és váránál a hunyadi katonák egész Európa kereszténységét védik. És a harangozás és az imádkozás a fohászkodásnak és a fohásznak volt a megnyilvánulása. Tehát sokkal korábban, mint ahogy maga a győzelem bekövetkezett.
1: De jó, hogy ezt elmondta. Valóban ezeket a fontos történelmi tényeket jó helyükre tenni, és jó újból és újból elismételni, hogy ne legyenek ilyen fogalom vagy képzavarok az emberek tudásában.
0: Igen, és még néhány érdekes adat, hogy maga az ostrom az 1456. július elején kezdődött. De ebben az évben, egy hónappal korábban, július elején megjelent az égbolton egy hatalmas üstökös. És az egész ostrom ideje alatt az éjszakai égbolton látni lehetett ezt az óriási üstököst. Ma már tudjuk, hogy a héli üstökös volt ez. Nem érdekes a mi keresztény történetünkben? És nem folytatom, hogy mire emlékeztethet bennünket a megjelenő üstökös. És még egy történet, meg talán számadatok is, és még egy olyan mozzanat, ami nem igazán derült ki magán a sorozaton. Nándorfehérvár várának a védője, a várvédő, a Szilágyi Mihály volt, Erzsébetnek a bátyja, tehát Hunyadinak a sógora. Körülbelül 7000 katonájával volt a várban. Hunyadi nem tartózkodott a várban, seregeket gyűjteni volt távol. És úgy jutott be a várba, hogy Nándorfehérvár ostromát már nem Murád szultán, hanem a fia Mehmed kezdte meg. Az el is hangzik elég jellegzetesen és hangsúlyosan a sorozatban is, hogy a Dunán is és a Száván is a török hadihajók fölvonulnak, és blokád alá veszik a várat, és hatalmas láncokkal összekötik, egymáshoz kötik a török hadihajókat. És Hunyadi pontosan úgy tudott bejutni a várba, hogy fürget dunai deregjéken megtámadta ezeket az óriási török hadigályákat, és a katonáival ugye sokkal fürgébbek voltak, a hadigályák nem tudtak mozdulni, égő szalma csutkákat dobáltak a hadihajók török hajókra, kigyulladtak a katonáival föl a hajókra, legyőzték őket, és így jutott be a felmentő sereg magába a várba. Úgy nagyjából 10000 katonájával tudott így bejutni Hunyadi a várba. Szembe vele Mehmed szultánnak körülbelül 100000 katonája volt. Na most a filmen is itt kivételesen nagyon pontosan Kapisztrán János és a keresztes serege minimum 30 ezeren lehettek, de van olyan számadat, hogy 60 ezeren is voltak. És valóban megtörtént az a jelenet, hogy egyébként a török zsoldban szolgáló itáliai tűzérek, akik ugye az ágyúikkal lőtték Nándorfehérvárát, nem voltak hajlandók a török parancsára a keresztesek ellen fordítani az ágyúkat. Tehát ez valóban megtörtént, és ez nagyon-nagyon szépen volt magában a sorozatban is ábrázolva. És jellemző módon a vatikáni levéltárban még mai napig is olvasható Szilágyi Erzsébetnek írott levele, amelyet 1473-ban második Pius pápához írt, és azt kérte benne a pápától, hogy Kapisztrán Jánost, férje, harcostársát számítsák a szentek sorába. És még egy érdekesség, Dugovics Titus hőstette. Rendkívül megható történet, és valószínűleg meg is történt, és igaz is volt. De ez egy úgynevezett vándortörténet. Már Jajca ostrománál is évtizedekkel korábban följegyezték, és később is pont Mátyás király Bonfini krónikása jegyezte föl, hogy Jajca ostrománál is volt egy ugyanilyen jelenet, amikor a vártornyára a török vitéz ki akarta tűzni a lófarkas zászlót, ami ugye a török seregnek azt jelzi, hogy elfoglalták a várat, magát a zászlót nem tudta kitűzés, nem tudta megakadályozni, ezért a zászlóval együtt a törököt is a mélybe rántotta. Ezért szokták azt mondani, hogy ez egy vándor motívum, minden valószínűség szerint valóban megtörténhetett. És akkor talán egy tragikusabb történetet is hagy emeljek ki a utó történetből. Méghozzá Szilágyi Mihálynak a történetét. Szilágyi Mihály mindenben támogatta Hunyadi Jánost, majd később Mátyást is, amikor királyá választották. Hogy Szilágyi Mihály 1460-ban Szerbiában Szendrő tájékán megütközött egy török sereggel, nagyon túlerőben voltak, és hősies harc után Szilágyi Mihályt elfogták, és fogságba vitték Konstantinápolyba. És itt Mehmed, Mohamed szultán, az ekkor már 60 éves Szilágyit lefejeztette, amiért nem volt hajlandó Nándorfehérvár sebezhető pontjait a várnak elárulni. És még egy érdekes történet. A törökök végtelenül tisztelték és rettegték Hunyadi Jánost. Olyannyira, hogy még századokkal később is, amikor a török gyerekek rosszalkodtak, velük szemben ugye a magyar édesanyák, hogyha rendetlenkedik a gyereke, akkor általában a mumussal szokta ijeszgetni a magyar gyereket. Nos, a török édesanyák Szeszinikes Hunyadi Gelior mondattal próbálta a török gyereket megrendszabályozni, és ez a mondat azt jelenti, hogy Szeszinikes Hunyadi Gelior, hogy hallgass el, Hunyadi jön. Vagyis ha rosszalkodsz, akkor Hunyadi elvisz. És talán még egy történet, ha belefér a beszélgetésünk idejébe, maga az ostrom. Az valóban megtörtént, hogy egyrészt tudnunk kell, hogy a török seregnek a fő ereje az a janicsárság volt. A janicsárokat Murád szultán szervezte meg ember zsákmányból. A seregnek is új sereg, vagyis Jenicseri volt a neve. Tehát így alakult ki, hogy Jenicseri, Janicsár, magyarosítva. És a Mehmed szultán maga is részt vett a nándorfehérvári csatában és az ostromban, bármennyire is óvták ettől a csatában az ő hívei. És a harc közben azt látta a szultán, hogy egy páncélba öltözött magyar vitéz egymás után öli meg a legvitézebb törököket is. Kazánbéget, Begázpasát, Csafnik pasát. És a szultán látva a magyar vitéz hősiességét, kiadta a parancsot, hogy élve vagy halva vigyék elé. Tudni akarta, hogy ki ez a vitéz. És a csata forgatagában egyszer csak maga a szultán szembe került ezzel a páncélos magyar vitézzel. És följegyezték a krónikások, hogy a szultán rákiáltott erre a vitézre, bár ez, amit mesélek, félig meddig legenda, de azért minden legenda mélyén rejtőzik a valóság és az igazság. Szóval rákiáltott a vitézre, hogy ki vagy te, hogy nem bír veled senki. Ember vagy-e, vagy a pokol küldötte? Az arcodat lássam. Olyan igazi török mondat volt ez és megfogalmazás. És a vitéz felbonta a sisakjának a rostéját, és Mohamed döbbenten látta, hogy egy villogó tekintetű gyerekarc néz vissza rá. És a vitéz így válaszolt, hogy Hunyadi Mátyás vagyok. És összecsaptak, és a bajvívásban jártas szultánt a fürgébb Hunyadi súlyosan megsebesítette a karján. Na most ez egy legenda, de a legenda mélyén az igazság, hogy a nándorfehérvári ostromnál ott volt Hunyadi László is, és ott volt Mátyás is. Mátyás akkor 13 éves volt. És az is tényadat, hogy Mohamed szultán részt vett a csatában, megsebesült a csatában, és a sebesülése miatt kezdett el menekülni, és a szultán menekülését látva a sereg is menekült, és az emberei, ahogy a sorozatban is, kimenekítették Mehmed szultánt a csatából, csak éppen nem a sátor omlott rá, hanem megsebesült a valóságban, tehát egy magyar vitéztől kapott sebet a szultán. Szófiáig menekült, Szófia környékén jutott odáig dühében a szultán, első indulatában meg akarta mérgezni magát, ugye igazi török tempó, de aztán csak annyit tett, hogy rendbe szedte a seregét, és hazakullogott Konstantinápolyba, illetve Edirnébe, mert akkor még igazából ott volt a birodalom központja. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes legenda, de a legendának annyira sok valóság tartalma van, hogy a kedves hallgatók döntsék el a maguk ízlése szerint, hogy vajon tényleg megtörténhetette, vagy sem.
1: Végül pedig mondjuk el azt, hogy a Hunyadi sorozat alapjául Bánmor Hunyadi regénye szolgált, és ha önnel beszélgetek, akkor egy kérdés erejéig a riportunk végén szót kell ejtenünk Bánmorról is, hiszen ön volt az a kedves riportalanyom, aki annak idején még évekkel ezelőtt, amikor még a Hunyadi sorozat csak kialakuló félben volt, már felhívta akkor is kedves hallgatóink figyelmét, és az én figyelmemet is az Isten katonái című Bánmor műre. Tehát meg kell, hogy említsük, hogy minden összefügg mindennel, valamint azt is, hogy milyen jó, hogy egy ilyen sorozat segítségével a fiatalok érdeklődését is megpróbálták felkelteni magyar történelmünk iránt. Nem lehet erről eleget beszélnünk.
0: Így van, Bánmornak az Isten katonái vagy katonája kötet, az valójában Hunyadi és Kapisztrán János kapcsolata, illetve Kapisztrán Jánosnak a története és a keresztes seregnek a segítsége Nándorfehérvár ostrománál. Egy kicsit független és önálló kötete ez Bánmornak, de ugyanakkor mégiscsak szorosan kapcsolódik a Hunyadi sorozathoz, és én is ebben reménykedek, hogy bármennyire is sok olyan tényt vagy érdekességet mondtam el, ami a sorozatból nem derült ki, de ennek ellenére azt úgy gondolom, hogy mindenképpen elérte a könyvsorozat is és a tévésorozat is, hogy fölkeltette határon belül és határon túl az érdeklődést Hunyadi és a magyarok harca és a magyarok kereszténység védelmében tett hősies harcai és helytállása iránt, és talán egy kicsit utána fognak olvasni a magyar történelemnek.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést és a sok érdekességet Tícsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésznek. Köszönöm szépen önnek azt, hogy most is összefoglalta nekünk a fontosabb információkat. Remélhetőleg a kedves hallgatókban is felkeltettük az érdeklődést magyar történelmünk nagyjai iránt. Önnek pedig további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
0: Köszönöm szépen!
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Kedves hallgatóink, annyi maradt hátra, hogy elköszönjek a műsor készítői nevében, valamint a holnapi viszonthallás reményében bízva további szép napot és jó rádiózást kívánjak. Tikovics Ernőt hallották.
4: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Az elmúlt percekben Hauber Zsolt felvételei szóltak.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
3: Reklámot hall.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Vasárnap kezdődött Balatonszemesen a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának 8. katolikus zenei tábora. Az ország számos pontjáról érkező zenészek, énekesek és dalszerzők egy héten át közösen tanulnak, imádkoznak és zenélnek. A nyitó szentmisét Martos Levente Balázs segédpüspök mutatta be. A kazetta augusztus 15-én szombaton délután 4 órakor záró koncerttel ér véget Balatonszemesen. Az államfőválasztás kapcsán Rétvári Bence arról beszélt az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában, hogy a Tisza ígérete ellenére mégis egypárti köztársasági elnök lesz, és nem volt széles körű társadalmi egyeztetés sem. A KDNP frakció vezetője szerint az elnök nem testesíti meg a magyar nemzet egységét. Indoklásában kitért rá, hogy Baka András volt az, aki az 1956-os tatai sortüzet vezénylő karhatalmista ügyében az egyik legmegosztóbb ítéletet hozta, és azokkal a strasbourgi bírákkal szavazott, akik megsemmisítették a magyar bíróságok korábbi teljes eljárását. Így végül Strasbourgban nem ítélték el azt az embert, aki 1956. októberében Tatán sortüzet vezényelt. A kormánypárti értelmezés viszont az, hogy az ellenzék félrevezetően mutatja be a történteket. Augusztus 15-én szombaton megkezdődik a Gubacsi híd szerkezeti elemeinek több ütemben zajló felújítása. Közölte kedden a Budapest Közút. A saruk javítása miatt szombat hajnalban több mint 4 órára, vasárnap pedig reggel 8-ig teljesen lezárják a hidat. Így ez alatt csak a Kvassai hídon lehet átkelni. A BKK járatai módosított útvonalon közlekednek. A következő ütemben várhatóan októberben a dilatációs szerkezeteket cserélik ki félpályás lezárás mellett. Gyermekenként 60 ezer, az elsősöknél viszont már 100 ezer forint a tervezett iskolakezdési kiadások mediánja. Derült ki a Régiójáték kedden megjelent felméréséből. Az első osztályt kezdők szüleinek kétharmada legalább 75 ezer forintos költséggel számol. A legnagyobb tételt az iskolatáska és a tolltartó, illetve a tanuló sarok kialakítása jelenti. A megkérdezettek fele semmilyen szervezett iskolakezdési támogatásra nem számít. Két ukrajnai település elfoglalásáról számolt be kedden az orosz védelmi minisztérium. A moszkvai tárca keddi jelentése szerint az orosz hadsereg ellenőrzése alá került a Harkiv megyei Szcserbakivka és a Zaporizsia megyei Novepolje. A hadi jelentés azt állítja, hogy az orosz erők a 6 frontszakasz közül 5-ön előre nyomultak, az ukrán veszteség pedig meghaladta az 1320 főt. Ezeket az adatokat független forrásból nem erősítették meg. Hazánk időjárásáról. Sok napsütésre, nyári melegre számíthatunk, de helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Az északi-északnyugati szél többfelé megélénkül, északkeleten estétől erős széllökések is lehetnek. A csúcs hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul, késő este 25 és 32 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, a következő híradás 15 órakor lesz.
3: Tizennégy óra 4 perc. Következik a Hangárium. A szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat és régi kedves művész barátomat, Halper Lászlót, a kiváló univerzális gitárost és szakíró, kiadót, publicistát. Most ezért ezt a minőséget húzom alá, mert ebéli minőségében van jelen, hiszen kiváló könyveket írt, hármat is, remek muzsikusokról, és a mai felütöttük a lapot, a könyvet, és Török Ádámnál nyílt ki, úgyhogy tiéd a szó, körbezárt a dzsungel, már hallottuk tőle, jön még remek Török Ádám legendák, Hívj fel keresztes lovak, Nyitott kapu, Bartók zenei világára, amit a Mini Akusztik Trióval, Pap Gyuszkóval, Kézdi Lucával, Bartókkal zárunk, úgyhogy egy sokoldalú kiváló barát volt, és most egy kis emlékezés a sok jó zenével, Halper Lacival. Szia, Isten hozott, hallgatunk.
1: Szia, köszönöm a meghívást. Igen, ugye Zenész Legendák címmel jelentek meg interjú köteteim, amit az elsőnek ugye nem volt száma, mert azt hittem, hogy abból csak az az egyed, aztán lett a kettő, három. Ugye a harmadik kötetben jelentek meg a rockzene első generációját képező muzsikusokkal készült interjúim. Ebben a sorban volt Török Ádi is, és hát aztán úgy hozta az élet, hogy természetesen játszottunk is együtt, hál' Isten, több alkalommal. Mindig nagyon nagy élmény volt vele egyébként találkozni. Hihetetlen energiák jöttek belőle, csak amikor lejött próbálni, például ugye van az a bandám, hogy jazzes verzióban játszunk Jimi Hendrix számokat, és abban is ő több alkalommal játszott velünk. Általában a Stone Free-t és a Fire-t, akkor mindig mondta, hogy gyerekek, Stone Free-cske, Fire-cske. Ugye lehet az, hogy én énekeljem. Mondtuk, persze. És akkor Hey Joe-t is játszottok vele úgy, hogy ő írt rá magyar. Egy más, tehát nem lefordította egy-ez-egyben, hanem abban a szellemben, de ő írt rá egy saját szöveget. Tehát fantasztikus ember volt. Az egyik legmeghatározóbb élményem vele az, és ez tényleg ezt a hihetetlen energiát jelzi, hogy belőle milyen energiák jöttek, hogy volt, már nem tudom hol, belvárosban egy viszonylag új hely talán, és egy olyan koncertet szerveztek, hogy én Kosztyi Zsolt barátommal játszottunk volna, úgy ma is van ilyen formáción körülbelül Noisys néven, hogy ilyen elektromos groove-ok jönnek, és arra játszunk, és utánunk jött volna Török Ádi úgy, hogy neki is volt egy ilyen anyag, hogy egy szekvenszerbe belerakott zenei alapokat, és arra énekelt, és fuvolázott. Ugye egy ilyen kerek valami szerkezet, úgy nézett ki, mint egy UFO. És valahogy a szervezést elrontották, és nagyon kevés ember volt, 15 vagy nem tudom. És akkor mondta nekünk az Ádi, hogy gyerekek, nem arháskodjunk, mert egy előzzenek, indítsatok el ilyen egyszerű grúvokat, ilyen egyszerű alapokat, és akkor együtt dzsemelünk rá egyet, játszunk egy 50 percet aztán, és így is lett, elmenjünk. Na most az érdekesség az volt, hogy ezen a bulin volt velünk egy Alfred nevű nagyszerű afrikai srác, aki kongázott kiválóan, és ugye ő a dologból csak annyit, ő nem tudta ki a Török Ádám, nem tudta, ő annyit tudott ebből, hogy van most itt egy zenész, akivel jammelni fogunk. Na most az Ádi, miután ez a fele, ugye ott konga, meg nem tudom micsoda, így elkezdett ilyen afrikai stílusban énekelni. Egy kicsit ilyen halandzsávra,
2: Igen,
1: és akkor jammala, gammala. De olyan energiák jöttek belőle, hogy ez az afrikai srác, ez egész magán kívül. A dzsembét az darabokra törte. Kölcsön dzsembéje volt egyébként, tehát nem is konga volt az, egy dzsembe, hogy ez egy kisebb ütős hangszer. Igen. Olyan stengbe volt a srác, hogy darabokra törte. Eltorzult arca a dzsembé, de szálltak a forgácsok a levegőbe, mert egyszerűen az Ádiból egy olyan energia áradt, ami ugye először találkozott ő vele, ami annyira magával ragadta, mert ezt hozzá kell tennem, hogy nek az afrikai fiúnak, ugye a zene az nem csak azt jelenti, tehát mi úgy vagyunk, próbálunk meg, nem? Ő a zenét mindig megélte maximálisan hangulatilag is. Tehát ha egy próbán valami jól összejött, akkor ő egész oda volt, hogy ez most mekkora csoda. Nem volt különbség számára igazán a muzsikálás, meg vagy ha hangszer volt a kezében, az attól kezdve spirituális történés volt. És az Ádámból olyan energiák jöttek, ami őt egészen tűzbe hozta. Tehát ilyen volt az Ádám a színpadon. Ez egy óriási adomány. Ezt nem lehet megtanulni.
2: De így van értelme. Te magad is hasonlóan karistolsz. Vagy csináljuk, vagy
1: igen, vagy ne csináljuk, így van. Hogy tényleg, és a dalai is ugye ezek ilyen örökérvényű dolog, és még egy, amit hozzá kell tennem. Hogy nagyon érdekes ennyi zenészed interjút készíteni, hát te aztán tudod, hát ugye, ebben a tekintetben kollégák vagyunk, hogy ha van ember, aki reálisan látta a saját karrierjét, az ő volt. Tehát akit nem szédített meg a siker, mert azért ezen a pályán ennyi ideig fennmaradni, az nagyon nagy siker. Nyilván ebben vannak hullámhegyek, egy picit hullámvölgy, nyilván ilyenhoz 50 év alatt sok minden történik, de így fennmaradni óriási dolog, mindig volt valami ötlete, mindig volt egy, például a tátrai török tandemet imádtam, ugye akkor két kis, akkor nagyon egyszerű kis két kis szekvenszere volt, igen, egy dob, meg egy batus, zseniális számokat írt rá, és ketten a Tibut, hát akkor még hol volt ez, ez divat, hogy, hogy ilyen elektromos dologra játszani. Igen, igen. És ő már akkor kitalálta a 80-as évek közepén, és a tátraival úgy játszottak rá, imádtam a tátrai török tandemet, a Tibusnak volt helye gitározni, igen, mindenki szösszenetét tudtam hallani. Tehát, hogy, hogy nagyon előre járt az Ádi, ilyen, tehát őt nem lehetett megtörni, ha épp a bandával nem ment, akkor kitalálta ezt, hogy tátrai török tandem, egyik formációja jobb volt, mint a másik. Tehát, hogy az ő karrierje az, az ilyen értelemben töretlen, és ez egy óriás. Ja, és amikor nekem mondta, hogy hogy, hogy lett zenész. Azt, tudod, apukám, azt mondja, jó fazonok voltunk a zenekarban, jó képű srácok voltak, szóval csajok jöttek a koncertjénkre, azok hozták a manusokat, és így megragadtunk a pályán. Na most ilyen szerényen megfogalmazni ezt, igen, hogy csinált egy 50 éves karrier.
2: Igen.
1: Én azt gondolom, hogy ez, ez egy nagyon nagy dolog. Tehát aki az életét nem úgy, úgy írja le, hogy hát igen, hát jöttek, hanem úgy, hogy nézd, miközben csinált egy nagyszerű karriert nagyszerű zenekarokkal.
2: Hát valahol ugye ez lenne a normális, hogy emberek maradunk, és hálát adunk az Úrnak, mert amikor nagyon csillogott, villogott a dolog, ugye azért ott a 70-es években ajjaj, a Mini, amikor aztán a Arany Mini, azt még ugye elnyomta a diktatúra valami rejtélyes okoknál fogva, de ezt hagyjuk, de aztán ugye általa nevezett Ezüst Minivel lett, aztán mégis a legnagyobb a Visszavárosba, ugye, német Luizi valahogy ő hívta, Balogh Szivacssal volt nemrég nálam, ugye hazajött Las Vegasból Ádám javaslatára, aztán ugye a Német Karcsikával, az a Rostarlolt grafikás gyönyörű LP mai napig megvan, úgy vettem vissza sok ezer forintért egy lemezbőrzén, mert annak idején megvolt, de még nem tudtam rá vigyázni, és tehát hatalmas érték az az LP, és akkor azért ott volt országos sztárság a szó legszebb értelmében, meg utána a Rabocska is nagyon beütött, és akkor is ugyanolyan szelíd, szorít, alázatos mohikán maradt, úgyhogy lehet példát venni róla. Az időnk viszont lejárt, folytatjuk majd még, hiszen Ádiról nagyon sok közös sztorink van, és jönnek akkor a dalok, a Hív fel, a Keresztes lovag, és akkor a Kiváló Bartók feldolgozás, illetve kompozíció. Mini akusztik trióval zárunk nyitott kapu Bartók zenei világára. Halper Laci, művész és író, köszönöm szépen.
1: Én köszönöm.

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Sütő András. Gyermekkorom tükörcserepei.

0: Mindenki elképedt, amikor karácsony első napján, déli 12 órakor végre megszülettem. Mint valami kisded ágyúgolyó vágódtam a családi gyülekezet kellős közepébe, és olyan kéken, mint a halálos rémület. Ha volt egyáltalán körülöttem egy szemernyi áhítat, azt először a színemmel ugrasztottam széjjel, majd azután a kicsinségemmel keltettem újabb riadalmat, és legvégül azzal, hogy nem jött ki hang a torkomon. A némaságommal, mely mintha nem is földi vándorutam kezdetét, hanem a végét, a sírkövemet jelezte volna. Ettől még apám is megszeppent, pedig a fogadásomra egybegyűltek között ő mutatkozott a legbátrabbnak. Ó, nem is olyan kék, nem is nagyon kicsi. Hogy nem mentegetett volna, hisz létének egyenes folytatásaként sisteregtem anyám karjai közt. De végül a megértő és engem sírásra biztató mosolyával együtt lódult ő is neki a falnak. A jobbágykék színűnek, oda tapasztva homlokát a hűvös vakolatnak. A kampós gyapjú mérleg, amelyre pelenkástól felakasztottak, pontosan 162 dekát nyomott. Igaz, hogy nagybátyám szerint ebben nem csak a rengeteg pelenkát, hanem a kalimpálásomat is bele kellett volna kalkulálni. Aki rugdalózik, a kelleténél mindig többet nyom alatba. Nem látod, hogy csak repdes szegény? Állott apám újból a pártomra. És loholt vízért a kútra, szaladott valósággal, mint a tűzoltó katonák. Talán nem is hiányzott a házból a víz. Menekült a hangtalanságomtól, hogy mire visszatér egy korsónyi reménységgel, bizonyára bömbölni fogok már. Vele ment a többi is, kinek amerre dolga volt. Anyám félájultan is a bajaink kormányfedélzetén maradva szólt utánuk. Szerezzenek számomra téglát, melegítés végett. Csukják be gyorsan az ajtót, mert odakint sokan vannak. Mária néni pedig, a bábaasszony törje a fejét, mit lehetne most már én velem kezdeni. De különös viselkedésem a bábaasszonyt is gondba ejtette. Aggasztóan félszájú volt a vigasztalása. Rémült kék színemet hol az égnek, hol az ablak zsebkendőnyi négyzetébe hasító jégcsapoknak tulajdonította. Visszajött apám a vízzel, nézte ő is az ablakot, az égi városkát, a lenyúló jégcsap tornyaival. Akkor én ezt most szétverem, nézett a fejsze után. A városunkat békén hagyd, tiltakozott anyám, házasságuk első heteinek játékához ragaszkodva. Éjszakánként azelőtt is, a jövetelemre várva, szerette hallgatni a szélfújta jégsípok hangjait. De most nem fújt a szél. Nem szóltak a sípok. Már közeledett a délutáni istentisztelet. Apámnak harangoznia kellett. A bába asszony ebben is vigaszt keresett. A gyermek várakozó természetű. A vecsernyét várja. Apám legyintett, a sántáló fali órára vetett pillantást, és rohant a gyógyszerészhez. Nem a harangok nyelve hiányzott, fiam, a torkodból. Boldog ünnepeket kiabáltam az üvegfal mögé, és mondtam a nevem is. Itt Szilveszter Sándor.
1: Mi kellene?
0: Orvosság.
1: Hol a recept?
0: Nincs recept. Ha nem, akkor mi van? Csak panasz mondtam. Rendes időben 9 hónapra született a gyermek, elmúlt immár egy órája, de kék és hangtalan. Csóválta a fejét az ember a kalitka ajtóban.
1: Kórusba akarják már is beiratni.
0: Tehát a színe gyógyszerész úr.
1: Ó, semmiség. Születésekor az egyik lila, a másik vörös, csak sárga ne legyen, mert az minden esetben sárgaságot jelent.
0: Nem lehetne mégis valami orvosságot kapni?
1: Mifélét jó ember az Isten áldja meg?
0: Olyat, amitől sírjon az a gyermek. Mit csináljon? Agyavesztettnek nézhetett, bevágta előttem a kalitka ajtót. Még álingáltam ott egy darabig, azután nyargaltam haza. Odabent a bábasszony téglát, sót melegített a plattenen, anyát téged rázogatott, szólongatott. Bálint, Bálintka, kire haragszol te, hogy nem akarsz sírni? Így egyeztünk meg, hogy Bálintka legyél. Odaültem anyád mellé, segítettem neki a kihallgatásban. Nézd, Ágnes, az égi városkád, milyen fényes az ablakban.
1: De hiába fogyogattak a jégcsapok, te csak felnyőszörögtél időnként, ami valójában sóhajtás volt, inkább olyasféle, mint a vízbe fúló madaraké.
0: Siettem a tiszteletes úrhoz.
1: Okos hírében állott a papunk, látogatása alkalmából a szüleim hirtelenében doktornak is előléptették. De a szavak falusi minisztere eleinte sem jót, sem rosszat nem mondott rólam. Az egyetlen lehetséges megállapítást, miszerint még nem haltam meg, ünnep fejében fölöslegesnek tartotta az arcunkra gyászkeretezni. Hanem hosszas tűnődés után azt mondta, ezt a gyermeket sürgősen meg kell keresztelni. Anyám engedelmesen bólintott és azt mondta, Úgy gondoltuk, hogy Bálintka legyen, ha eljön majd a keresztelés napja. A pap elszigorodott, s nagy kímélettel anyámnak hátat fordítva, kimondta mégis fölöttem az ítéletet. Ha úgy hal meg, kereszteletlen, nem tudjuk annak rendje módja szerint eltemetni.
2: Eltemetni?
1: Anyám úgy nézett a pap hátára, mint a véres ingre, majd a tintafolt arcomat vette hányadszor szemügyre. Biztatást nem kaphatott tőlem, tehát elmosolyodott, mint mindig, ha fájdalom érte. A tiszteletes azt gondolhatta, ez a mosoly a megnyugvásé az Isten akaratában, mert így szólt. Most már mindent őre el kell bízni. Amikor őt emlegette, fölnézett a mester gerendára. Imádkozzanak érette, 282. oldal az énekes könyvben. Apám rémülte lapozott a haldoklóknak szóló imádságra.
2: Elhallgass! Kiáltotta anyám. Tedd le azt a könyvet! Nem imádkozunk! Sót melegítünk, téglát forrósítunk, Mária néni, borogatást a gyereknek!
1: A mosolyával együtt a könnye is kibudjant anyámnak, s hogy erejének kettős iker forrása megnyílott, már kelt is volna ki az ágyból, nekirontani bárkinek, aki fölöttem a haldoklók imádságát mondja. Apámat, ki eleinte még a legbátrabb volt, a sürgős keresztelés gondja ijedelme kapkodásba lendítette. Már a kapuban volt, s karjával a kabátúját még mindig kereste, vissza se nézett, indult, még harangozás előtt, keresztszülőket keresni.

0: Mint az eltévejedett, az első nyitott kapuban kerestem én is menedéket. Mihály, Róza, elvállalnátok, hogy a fiamat keresztvíz alá tartsátok? Mikor? Azonnal, egy óra múlva. Negyed órát esetleg ráhúznék, megbeszélem a tiszteletes úrral. János ki sem mozdulhat a házból, a Schuster becsapta, foltos lábbeliben ő nem áll ki Cégernek az úrasztala elé. Vedd föl az enyémet, vadonatúj! És akkor te mi leszel ott bús apaként, mezitlábas Szent József? Rohantam Békasó bátyáthoz, asztalos mester, új csizmát rendelt még novemberben. De hát ők sem készültek föl semmi baba kelengyével. A szükséges és kötelező ajándékok nélkül a falu szájára kerülnek. Békasó bevezette apámat a műhelybe. Ott száradott lécekre állítva egy kicsi kék koporsó. Épp az én színemre festve. De másnak, szomszéd falubeli gyereknek készítve. Apám kitámolygott az ajtón. Sógor, mit akarsz ezzel mondani? Néhány szál deszkám maradt még. Kicsi széknek, járókának, vágott apám a szavába. Járókának, kicsi széknek. Kicsi széknek, járókának, járókának, ismételgette apám kétségbe esetten. Nem értelek, sógor, a bajon kívül semmi egyebet nem tudsz elképzelni? Láttam a bajt, és láttam azt a másikat is. Ugyanígy született sajnos. Valamivel tán kékebb volt. Annak az utólagos diagnózisát küldték el Kolozsvárról a tanítónőnek. Nem lehetséges. Az én fiamnak eljön az ideje. Láthatatlan kicsi székre ülve rázogatta apám a csörgőmet. Az elképzelt járók a rácsaiba kapaszkodva topogta körül Békasót. Az én lépteimmel. Amelyek még sehol sem voltak. Ha voltak is, velem együtt a semmi szélén ültek. Güngüri, Güngüri, mondta, és kacagott. Görcsösen kacagott bele Békasó szigorú arcába, sőt, neki dőlt félvállal, mintha egész testével akarta volna eltömni annak a száját, mert látta, a koporsóm esik menten ki belőle. Semmi kétség ugyanis, a sógor azt akarta felajánlani nekem baba kelengyeként. Csupa jó indulatból, s a szókimondás kegyetlenségével. Akármit is gondolj, én azt mondom, Güngüri, az első szava ez lesz, Güngüri. Ha Isten megsegéli, enyhült Békasó. Isten nem segél már senkit. Egyedül csak minket fog gyámolítani, mert a kerekvilágon már csak mi vagyunk rászorulva. Amen, mondta a sógor. A koporsóm ilyen formán ott rekedt a gondolatában. Indultam harangozni, keresztapa nélkül. Ezt a hiányt már nem bántam. Örültem, hogy a koporsó kelengyéről megszabadulok. Az egyezkedés miatt késtem egy keveset, a késedelmet a kicsi harangon behoztam, de a harmadiknál záró konditáskor a nagy harang nyelve csúnyán félreütött. Békasó bátyád jóslata jutott eszembe, és kicsi híja volt, hogy hátra nem estem a torony ablakából. Meghal valaki, mondták akkor minden házban az emberek. Meghal valaki, mondtam én is, mert valamennyien így szoktuk mondani. Reszketegen szedtem össze magam, hogy lebotorkáljak a lépcsőkön. Mintha Békasó torka lett volna az a csiga lépcső, és benne az a léceken száradó kicsi kék koporsó. Megérkezett a pap. Józsi tekintetes úrral, meg a kántorral. A templomban várta már őket a nép. Kezdtem a fújtatást. Akkor olyan gyengeség fogott el, észre se vettem, hogy rosszul fújtatok. Az orgona kétszer is befulladt. A szívünk vígsággal ma bétölt, mint egy zsák fűrészpor suppant a gyülekezet nyakába. A kántor a hangjával javított, amit tudott a helyzeten, s hirtelen magamhoz térve én is kiegyensúlyoztam valahogy a nagy láda lélegzetét, s egyúttal a magamét is, de odalent 150 ember, asszony és gyerek fejét visszaforgatni nem tudtuk. Nagy ünnep lévén nagy felháborodással néztek bennünket. Mi az Isten lovát csinál maga Szilveszter? Szalasztott hozzám egy legényt a kántor a láda másik oldaláról, mivel mi nem láthattuk egyik a másikat. Visszaüzentem, nem tudom, de ígérem, több vétség nem lesz. Míg a tiszteletes a Filippi beliekhez írott levelet olvasta. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. A kántor bizony szomorúan kérdezte újra, most már személyesen. Mi történt, Szilveszter? Figyelmeztetőleg a pap is felém hajította föl a hangját. A ti szelid lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel.
1: Kántor úr, a fiamért estem gondba. Lecsúszott a lábam a deckáról.
0: Semmi felől ne aggódjatok, az Úr közel.
1: De az a másik gyerek, tetszik látni, meghalt. Annak sem jött meg a sírása.
0: Idő előtt semmit se ítéljetek. Mindennél veszedelmesebb hajlamotok a szomorkodásra.
1: Téglát is raktunk, melegített sót is.
0: Mennyire elesett volt valamikor Pál is, míg rá nem nyitotta Isten az égnek ablakait.
1: Ó, kántor úr, attól félek, a beléreket sírás megfullasztja.
0: Rakja ki a számokat, Szilveszter. 97. Lentről a maga külön kis rekeszéből Józsi úr föltekintett, s a 97-es énekkel együtt apám is fennakadt a pillantásán. Nézték egymást régi ismerettséggel. A tekintetes fején vadászkalap volt, jobb kezében dupla csővű puska, a baljában egy fekete szárcsa fehér diadémmal a homlokán. Azután elsüllyedt, és összecsaptak fölötte az ének hullámai. Zöld vízimadárként a kalapja maradt csak fenn a szószék és az úrasztala között. Hé, Szilveszter! Komám! Mondta akkor apám megkönnyebbülten. A nagy harang vajon kinek a halálát jelezte? Kérdezte Józsi úr, mikor templomozás után az emberek, mint valami kérdőjelek, az időjárás ügyében köréje gyülekeztek, mert barométere volt. Arról van szó, tekintetes úr, hogy ennek nem kellene bekövetkeznie. Vagyis minek? Az említett halálnak. Tetszik emlékezni, mikor a tekintetes urat a vízből kimentettem? Azt tetszett mondani, kívánjak valamit magamnak. Akkor ugyebár fontosabb volt, hogy a tekintetes úr megszárítkozzék, de most fölkérném. Vállalná el a fiam Bálint keresztapaságát? A kucsmás kérdőjelek ilyettükben kiegyenesedtek. Józsi úr pedig olyan képet vágott, mint mikor a lőtt szárcsa után gázolva észlelni kezdte az alámerülést. Meglepetéséből apám újból kirántotta, mondván, hogy álmában sem támadt volna olyan gyalázatos gondolata, miszerint ezek után lekomázhatná a tekintetes urat, hanem ellenkezőleg. Ha elvállalná az említett tisztséget, annál nagyobb kalapot emelne majd neki, legyen akár lőtávolon kívül is. Józsi úr magához tért, és azt mondta. Ám legyen, Szilveszter!

0: Úgy szaladtam hazafelé, fiam, mintkinek a fejében félreverik a harangot. Nem mertem egyből a házba belépni, hallgatózni kezdtem a pitvar ablakán. Anyád az ágyban felülve ünnepélyesen fésülködött, téged pedig ott vettelek észre a bába asszony karjában. Fel és alá sétált veled, majd az ablak elé tartott, a jégcsapoktól remélt, úgy tetszett valamit. Onnan visszalépett, a kályha fölé emelt a vízgőzbe, majd letett az asztalra, dörzsölt, markolászott, és mint a hunyóparázsnak vetette neked a szelet a morzsaszedő kicsi seprűvel. Adja ide, Mária, a gyermeket! Anyád az álla alá szorított, majd az ölébe fektetett, elsimította a rongyaidat, fejeden a fehér kötött sapkát. Most hagyjon magunkra, Mária, menjen haza ünnepelni. Elment mellettem az asszony, nem vett észre. Anyád kicsi köröket írt le az arcod fölött a tekintetével, és úgy láttam, szivárog a könnye.
1: Bálint, Bálintka, kire haragszol te, hogy nem akarsz sírni? Nincsen erőd hozzá, vagy még tudatlan vagy? Nyisd ki már a szemed, figyelj rám is, ne csak magadat hallgasd, aki nem szólsz semmit. Nézd, hogy sírok neked, ha rám néznél te, Bálint, mindjárt kedvet kapnál te is a síráshoz. Nézd, meggyűlik a szememben a könnyem, és lecsurog az arcomon. Mindre átpatagzik, hogy meg se kell már fürösszelek. Nézd, ha megrázom a fejem, csupa harmat hullás vagyok, és te csak hallgatsz, hallgatsz, mint az egekben az Isten. Pedig vehetnéd észre, milyen alacsonyan fekszel az ölemben, te Bálint. Vagy attól félsz tán? Vagy csúf vagyok, ha sírok? Eszedbe se jusson, Bálint. Ha most látna valaki, azt mondaná, amit apád szokott. Istenem, de furcsa teremtés vagy, Ágnes. Úgy hívnak engemet, Ágnes. Jaj, de különös vagy, mindig szomorkás az arcod. Csak olyankor vidulsz, amikor hull a könnyed. Megnézhetsz engem bátran, te Bálint? Nincs, amitől megijedned. No. No. No, halljalak már. Nagyon megráztalak. Erősen megszorítottalak. Meg ne haragudjál, de most fájdalmat kívánok neked. Mert nincs semmi fájdalmad. Attól akadt el benned a sírás. Ha tévednék, akkor túlságosan is fáj valamid. Attól bénulhatott meg a torkod, attól az ijesztő kékséged. Hát embernek készülsz te, vagy Isten verésének rajtam? Azért hoztalak a világra, hogy én sírjak helyetted, hogy tiszta formádban ne is láthassalak? Mert a könnyemen át csak úgy látlak, mint a törött kancsót. A csukott szemed az ablakon, fél arcod a menyezett sarkában. Ha kitakarlak, kezed lábad az égre és a fák hegyére feldobigálva. Dirib darabjaid röpködnek a szemem előtt. Istenem, mikor foglak már egy nyugodt pillantásommal összegyűjtögetni? Bálintka, kire haragszol te, hogy nem akarsz sírni?
0: Olyan volt már az anyád szeme, fiam, mint a gyertyalángja. A szóból is kifogyott, mert énekelni kezdett a sírástól meg megtántorodó hangon. Mit csinálsz te, Ágnes? Mit művelsz? Miért kínozod magad? Azt mondja, sírni tanítom, tanítanám a gyermeket. Tanítanám. Nincs kit. Sándor, mit tudjunk csinálni? Keresztapas anya van már. Csillapodj már. Magyarázat is van. Rebeka nénét hozta a halott gyermek diagnózisát, a távolságit. A tanítónő orvos bátyja levélbeli érdeklődésre küldte Kolozsvárról. Olvasd!
1: Kedves húgom, az említett szótalan gyermek ügyében föltehetőleg arról a jelenségről van szó, melyet közönségesen álkék halálnak nevezünk. Szóba kerülhetne a fehér álhalál is, a felsorolt szimptomák azonban a magzat henger, szederjes kék.
0: Nem henger az, vetett véget anyám a tudományoknak. Az én fiam senki le nem magzat hengerezze. Ó, te Bálint!
1: Magához kapott hevesen. Úgy megszorított, hengerből valószínűleg kicsi lapítóvá lettem. Amitől azután, a csodás változások hirtelenségével, a szemem is felpattant. Az anyámé pedig lecsukódott ünnepélyesen.
0: Nézzétek!
1: Mintha reám csöppentette volna a szeme világát. Akkor arcát az égnek emelve rögtönzött hálaimába kezdett. Atya, fiú, szent lélek! S fordult már is vissza hozzám, kit a Szent Háromság negyedik tagjaként kezdett el dicsőíteni. Egyik karjával szorított, a másikkal félszárnyúlag és kacagva repdesett.
0: Ágnes, kirepülsz mindjárt az ablakon!
1: Mint egy öreg betlehemi pásztor, berohant nagyapám is. Letérdepelt a füttő elé tüzet éleszteni.
0: Ez délután 5 órakor történt. Percek alatt el is vonult az örömük, a sírásodat mind hiába vártuk. Szaladott apád másodszor a gyógyszerészhez. Még mindig sírásügyben bolyongít, jó ember?
1: Visszafelé, mint a lőtt vad, húzta a lábát a hóban. bár el se olvasta volna azt a levelet, amelyben a pokol egybeköltözött az édenkerttel. Annak a másik gyermeknek a halála, akár egy belélőtt golyó úgy elfészkelődött benne. Ha felén fordult, fölvette szolgálatos vigasztaló arcát, de nem titkolhatta előttem, hogy kezdi letenni a fegyvereit. Lassan kezdett besötétedni, s bár elmúlt karácsony szombatja, spárgára fűzött pereceikkel másodjára is visszatértek az ablak alá a gyerekek. Szabad-e kántálni? Ó, nem lehet, később gyertek, ha fölsír a fiam. Egy nagy tarisznyás cigány leányka így is bekeveredett a házba. Mire észrevettük, már ott énekelt melletted a kis boszorkány. Rossz a Jézus kis csizmája, sír a ködmöne. Hallod, mit énekel? Az egész életünk sír, még az aranyos ködmön is, csak az én fiam hallgat. Bálint, Bálintka, kire haragszol te, hogy nem akarsz sírni? Mind a hat ujjával szorította már a fájdalom a torkom. Anyám láza magasra szökött, az ő homlokát is borogatni kellett. Felforrósodott oldalán a tégla, sós tarisznya, szakadt róla a verejték, egész testében reszketett, a gyöngyfoga kocogott. Jeges eső a torkában. Azt gondoltam, fiam, vége, végünk van. Mint az olasz fronton, körülkerített bennünket a halál. Kilövi azt a gyereket, estében az anyját is magával rántja. Ágnes, látsz még engem? Mintha kiégett volna a szeme világa. Segítségért akartam szaladni a bába asszonyhoz, de visszarántott az elfúló hangjával. Nehogy magunkra, Sándor! Fölibét hajolva hallgatózni kezdett, majd odaintett engem is. Figyelj csak! Elkezd az anyád szemebogara táncolni, megbotlik bennem a lélegzet. Nézlek, az arcod rezzenetlen. Mégis hallom, hogy sírsz. Te is hallod, Ágnes, mit művel ez a gyermek? Sír, de mintha nem ő sírna. Benne sír valami. Valaki. Egyszerre kaptuk föl a fejünk, és maradtunk sóbálványok. Én külön is megdermedtem az anyád vércse kacagásától. Kezét a fejére kulcsolta, hála, hála, hála legyen! Pedig csalódás volt az. Nem a te sírásod, a szél sodorta hozzánk valahonnan egy kisgyereknek a bömbölését. De nem szóltam erről. Visszatartott anyád lázámos beszéde, hogy végre összetalálkoztatok, te meg az elveszett sírás. A kicsi cigány leányka a nagy tarisznyával, aki oda volt kántálni, kiszökött belőled, és elbódorgott énekelni, pedig melléd volt rendelve, és nem teljesítette a feladatát. Elcsalt a karácsony, vagy a betlehemi gyermek, akivel nem illett volna egy napon születni. Jó, hogy visszajött. Jó, hogy elé került. Nem ellenkeztem vele. Mindent ráhagytam, és jól tettem. Kis idő múltán, mintha megnyugodott volna, elfelejtette a cigány leánykát, újra sírni kezdett. Ez az utolsó könyhullatásom, Bálint. Rád hagyokozom, boldogulj vele, ha tudsz az életben, mert engem, kiürült kelyhet, le lehet már fátyollal takarni. Testemet, véremet kiosztottam neked, mint egy úrvacsorát, és elfogytam. Nincsen borom, nincs több kenyerem. Békassó bátyám és Rebeka nénném nem kérdezte, szabad-e kántálni. Benyomultak a pitvarba, elénekelték a csendes éjt, felváltva rigmust is mondtak, és a jó kívánságai közé, hogy mi minden teremjen a földön, az én hangomat is elkeverték. Olyan legyen, mondták, kalácsot lehessen vele szelni. Igen szép kívánság volt, amit Békassó bátyám a bortól kissé kapatosan el is rontott menten, hogy a házba belépett és engem szemügyre vett. Hát ez a szarházi még mindig sztrájkol. A szeme, látom, kinyílt, de szamaras makacságában nemhogy nőtt volna valamit, hanem inkább összezsugorodott. Ebből a jelek szerint nem is ember lesz, hanem sündisznó a tüskés hajnalát. Ki tudja, mit művelhetett az anyja méhében, mert ahogy itt gugyorog, az maga a vezeklés. Ezt nem siratni, borotválni kell a majom pofáját, s megvizsgálni a lábát idejében, míg ki nem nőnek a csülkei, és durumónak kell majd keresztelni. Sógor, nem tudod, mit beszélsz. Máhogy ne tudnám, látom is. Szemünk láttára zabálja föl itt a húgom életét, mert hangja nincs, de megbízatása lehet még, ha ugyan nem teljesítette már, hogy apját, anyját a temetőbe költöztesse. Hol a tükör? Nem látjátok magatokat? Mert azután a farkát kunkorítva eltakarodik a kéményen. Elhallgass, te filiszteus! Úgy emelkedett föl anyám, mint az utolsó ítélet. Nem hallgathatok! Folytatta Békassó a pusztítást a vélekedésével. Addig el nem megyek innen, míg a bánkódást abba nem hagyjátok. Nem tetszik neki, hogy mezőségi magyarnak született.
2: Az orrát fintorítja, s hallgat, mint a szakadék a lábunk alatt. Más csináltok majd helyette, olyat, aki bőgni fog a lila keservét, hiszen még a csíkhal is nyöszörög, pedig a víz alatt nehezebb sírni. De még az is, a vízfenekén is tudja a kötelességét. Hát akkor mi?
1: Ekkor anyám, a bába asszony minden tilalmát áthágva, kiugrott az ágyból, neki eresztette a 10 körmét békasó ábrázatának. Testvérem voltál, én eltemettelek.
0: Átkozódva a szemét kaparta volna ki, ha hirtelen és erélyes mozdulattal apám ölbe nem kapja.
1: Ágnes, csillapodj, ha lehet, sógor, ne tatárkodj!
0: És visszahuppantotta anyámat az ágyba, és engem, aki mindennek oka voltam, majdnem agyonnyomott vele. Bár szerencsére békasó hirtelen felkapott, ügyetlen mozdulattal a két lábamnál fogva, s meglóbálva, aminek láttán anyám felsikoltott. Istenem, a gyermek! A falhoz vertétek!
1: Ezt már én sem hagyhattam szó nélkül.
0: Mint a szárazon fuldokló ponyhal, kerek szájjal tátogatni kezdtem. Majd előfohászként, egy darabig brekegve, s állítólag kék párákat fújva, magasan az átkok és csitító szavak zsivaja fölött, keservesen rázendítettem. Apám, aki már elvesztette volt az első világháborút, a körülöttem támadt csendet katonailag értékelte ki. A gyújtózsinór elindul az aláaknázott lánchidak felé. Fedezék mögé húzódtak a szavak és az indulatok. Az örökké valóság másodpercei után megdörrent az ablak az éneklő rokonság hangjától. Apám leszegett fővel rohant a tálasnak, poharakat szedett elő, egyet elejtett, hármat teli töltött, és anyám kivételével, aki ázott gerleként szárítkozott a megnyugovásban, a sírás egészségére kocintottak.
2: Maradjon meg nektek örökre, mondta békasó, és ha sor kerül rá, olyan legyen a hangja, mint a szamár álkapocs, filiszteusok réme, a Sámson kezében.
1: Anyám megbocsátott neki, talán nekem is. Azután elájult. Estében annyit mondott még. Áldott legyen a gonosz, ki a gyermekeinket sírni megtanítja.

0: Sütő András, gyermekkorom tükörcserepei. A második rész hangzott el. Felolvasta László Zsolt, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendező Taréva, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
4: 15 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Alig maradt víz Olaszország leghosszabb folyójában. A Pó vízszintjének csökkenése az évszázados hagyományokra is hatással van. Így az augusztus 15-ére Mária mennybemenetele tiszteletére csónakokkal tervezett felvonulást is le kell mondani. A vízszint olyan mélyre süllyedt, hogy már nem biztonságos a folyami hajózás. A hagyományos folyami felvonuláson Szent Mária szobrát rendszerint csónakon viszik a Pó folyón, Kremónából, Bráncsérébe és vissza. A vallási eseményen számos intézmény és egyesület vesz részt minden évben. Idén azonban az alacsony vízszint miatt el kell halasztani a felvonulást. Aki akár 30%-os tulajdonrészt is szerezhet az állam, vagy az érintett önkormányzat az új szélerőmű projektekben. Írja az Index a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal pályázati tervezete alapján. A dokumentum szerint az ezt önként vállaló beruházók jelentős pontelőnyhöz juthatnak a pályázatokon. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban közölte, 2030-ig legalább 4000 megawattnyi új szélerőművi csatlakozás lehetőséget teremtenének Magyarországon. A tervezethez csütörtökig várják az iparági szereplők észrevételeit. A paksi atomerőműben tartja a szerdai ülését a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A keddi tájékoztatás szerint a kabinet egy olyan beruházásról dönt, amely hosszú távon kezelni az alacsony dunai vízállás miatt kialakuló fennakadásokat az atomerőműnél. A kérdés az elmúlt hetekben vált különösen sürgetővé, miután a Duna rendkívüli apadása miatt jelentősen vissza kellett fogni Paks termelését. A tervezett beruházás részleteit egyelőre nem ismertették. Augusztus 15-én szombaton megkezdődik a Gubacsi híd szerkezeti elemeinek több ütemben zajló felújítása, közölte kedden a Budapest Közút. A saruk javítása miatt szombat hajnalban több mint 4 órára, vasárnap reggel 8-ig teljesen lezárják a hidat, így ez alatt csak a Kvassai hídon lehet átkelni. A BKK járatai módosított útvonalon közlekednek, a következő ütemben, várhatóan októberben a dilatáció szerkezeteket cserélik ki félpályás lezárás mellett. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és Magyar Vöröskereszt. Keddi sajtóközleményükben kiemelték, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. A vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. Azt kérik, hogy aki egészségesnek érzi magát, már most tervezze meg a véradását a hosszú hétvége előtti napokra. Részletek a www.véradás.hu oldalon. Hazánk időjárásáról. Az északi északnyugati szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet kés este 25 és 32 fok között várható. Híreket legközelebb 16 órakor mondunk.
1: 15 óra 4 perc van.

0: Az akvarell következik, a szerkesztő Csúth Judit tevében is. Köszöntöm Önöket, Lázár Csaba vagyok. Kulturális magazinunkban figyelmükbe ajánljuk a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ hamarosan záró különleges időszaki tárlatát. A Magyar Riport 1948 című kiállítás a központ névadójának, híres fotósunknak azon képeit tárja elénk, amelyeket Capa 1948 őszén fotózott Budapesten. Ezek a képek most először érhetőek el a hazai közönségnek. Érdemes ellátogatni tehát a Nagymező utcába augusztus 23-áig. Ezt követően újabb virtuális sétára invitáljuk Önöket Esztergomba, a megújult Keresztény Múzeumba, ahol ezúttal a gyűjtemény korai és érett reneszánsz alkotásaiból kaphatnak ízelítőt. Elsőként Csúth Judit összeállítása következik két részben. Hallgassanak minket!
1: A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban vagyunk a központ ügyvezető igazgatójával, Körösi Orsolyával, méghozzá egy olyan időszaki kiállítás kapcsán, amely pontosan a névadóhoz, Robert Capához köthető. Magyar Riport 1948 címmel nyílt ez a kiállítás. A leírásában azt is olvashatjuk, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon fontos fotótörténeti esemény, hogy ez a kiállítás létrejöhetett, ugyanis az itt fellelhető közel 50 fekete-fehér és színes kép ritkán látható kiállításon, és ugye Robert Capa nevéhez elsősorban a hadszínteret, a háborús tudósításokat fűzzük, de ez itt 1948 Magyarországát mutatja be nekünk, az újjáépülő Magyarországot. Egy ritka pillanatban erre majd még kitérünk. Hogyan tudott létrejönni ez a kiállítás?
2: Nagyon régóta terveztük azt, hogy Robert Capának a Magyarországon készült képeit megjelenítjük, hiszen valóban háborús fotósként tartjuk számon Robert Capát, amit az állandó kiállításunkon, ami most már 3 éve nyílt meg, be is mutattunk. Ugye az állandó kiállításunk az 5 nagy háború köré szerveződik, amelyen Robert Capa megújította a háborús fotográfia műfaját, de mi azt éreztük, ahogy az állandó kiállításunkban is nem csak képeket mutatunk be, hanem igyekszünk az életművét értelmezni, például színes képekkel, és úgy éreztük, hogy van egy olyan dolog, ami mi nekünk magyaroknak nagyon fontos, mégpedig az, hogy amikor ő nagyon-nagyon kevésszer az elmenetele utáni 16 évben egy hosszabb időre hazajött Magyarországra, pontosan abból a célból, hogy Magyarországot fotózza, hogy ezeket a képeket nem lehet, hogy ne lássuk pont mi magyarok. És ezt a gyűjteményt, amelyet mi egyébként egy ilyen furcsa névvel illetünk, hiszen mi 48-as fotóknak emlegetjük, ezt a gyűjteményt, ezt az International Center of Photography őrzi New Yorkban, amelyet Robert Capa öccse alapított. És az ő együttműködésükkel jöhetett létre ez a kiállítás. Ez egy valóban régen dédelgetett álmunk volt, hogy bemutassuk egy másik arcát Robert Capának, és én azt gondolom, hogy a legizgalmasabb az a kiállításban, vagy legalábbis nekem mindig az az érzésem, amikor a képek között járok, hogy ugye mi már tudjuk, hogy mi történt 1948 után. Robert Capa még nem tudta, de hogy valahogy ez az egész benne van a fotóiban. Tehát egy ilyen nagyon érdekes, nagyon furcsa átmeneti időszakban fotózott, amikor ugye a hidak még a Dunába berobbantva, de már újraindult az élet. Egyrészt a romeltakarítás intenzíven folyt, ennek számtalan fényképen látjuk tanúságát. Ugyanakkor újraindult például az éjszakai élet, a lokálok, ahol egy andrási grófnő szolgálja ki a betérő embereket, vagy az utcaképek, ahol gyöngycsorokat és szép ruhákat viselnek a nők, miközben mögöttük romos házak látszanak, vagy az én egyik kedvencem, ahol egyébként takarítják az utcát, és gyönyörű vízsugarakban fénylik az egész aszfalt, tehát egy nagyon szép kép, ami ugyanakkor pedig egy rettenetes dolognak az emléke, a II. Világháborúnak az emléke, és aztán a népi kollégisták, ugye a fényes szelek nemzedéke, és Capa mindezt úgy nézi, vagy legalábbis nekem az az érzésem, hogy ugye bemutatja azt, hogy van körmenet még Magyarországon, de van van már a munkásőr nőknek a felvonulása, és hogy ő érzi azt, hogy itt valami furcsa dolog történik, ezt valahogy megmutatja a fotográfiáin, és de mi meg már tudjuk, ahogy az előbb elmondtam, és ez egy szerintem nagyon érdekes feszültséget, egy nagyon érdekes nézőpontot ad nekünk ahhoz, hogy hát jé, milyen dolog történt.
1: Ezek a képek 1948 őszén készültek, és ugye ő azt írja erről, idézem, a legprofibb amerikai turisták külföldi tudósítónak nevezik magukat, és ha az Egyesült Államok területén kívül születtek, kedvenc témájuk a visszatérés. Én Budapestre tértem vissza, mert történetesen ott születtem, és mert a hely csak egy rövid szezonra tette lehetővé a visszatérést. Ugye mit értünk ez alatt a rövid szezon alatt? Hát ezt a rövid ideig tartó, különleges időszakot, amikor egyébként ugye már valóban itt van az újjáépítés, a mindennap még benne volt a remény egy jobb jövő iránt, ami az 1945-ös ostromot követően nagyon is érthető, és az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc centenáriumát ünnepelték mindeközben, míg a kulisszák mögött már ugye épült a sztálinista típusú diktatúra, tehát hogy ezekben a fotókban talán ez az, ami tetten érhető. És ez a sorozat a Holiday magazinnak készült, ott is egy kivételes sorozatnak számít, mert ugye ez alapvetően gazdag turistáknak a lapja volt, ugyanakkor azért ez a sorozat ez nem illeszkedik a sorba.
2: Igen, és szeretném elmondani Fisli Éva kurátornak a nevét, aki ezt a nagyszerű kiállítást rendezte, a Magyar Nemzeti Múzeum fototörténeti tárának a vezetője, aki egyébként már publikált egy nagyon érdekes albumot ebben, mert hogy mindaz, amiről beszéltünk, azt Robert Kapa először is egy jótollú író volt, és pontosan ezeket meg is írja egy cikkben, ami tulajdonképpen ezekhez a képekhez közöl ebben a magazinban. Ez Budapesti Beszélgetések címmel jelent meg talán 2 éve, valahogy így emlékszem. És hogyha ezt elolvassa az ember, akkor is van egy furcsa érzése, de hogy valójában utána pedig, ezt Évától tudom, aki elmesélte, hogy például Kapa, amikor megírta ezeket a szövegeket, akkor visszament Amerikába, és enyhítette, vagy nem felismerhetővé tette azokat az embereket, akik nyilatkoznak neki, ami mind pontosan ezekre a történelmi dolgokra utal, meg arra, hogy a Holiday című magazin valóban elit olvasó rétege is jobban fogyasztani tudja ezeket, de hogy ugyanakkor azért Kapát ne felejtsük el, aki mégiscsak, amikor hazajött a Szovjetunióból, amit John Steinbeckkel jártak be, akkor ugye a Szovjetunióban a KGB-vel, hogy úgy mondjam, cicáztak, Amerikában pedig pont az ellenkező ügynökség az, ami számon kérte rajtuk. Tehát ő pontosan érzékelte, ő egyébként egy nagyon okos ember volt, érzékelte ezt az egész politikai hátteret. És én szerintem ezt nagyon finoman dolgozta föl, nagyon érdekes a szöveg, amit írt, pontosan ebből a leenyhítés, ebből a kicsit legtűrössé, irodalmi tételévé annak, amit ő látott. És hát a képek is, amikről már elmondtuk, hogy milyen érdekesen mutatják ezeket a kettősségeket.
1: Ami még számomra nagyon érdekes, hogy az itt kiállított képekről ugye tudjuk, hogy 1948 őszén készültek, de ebben a bizonyos magazinban 49 novemberében jelent meg ez a sorozat, és ez a mai felgyorsult világunkból nézve már szinte elképzelhetetlen, hogy valaminek egy évvel később még ugyanúgy volt úgymond hírértéke.
2: Én nem vagyok történész, tehát én ehhez annyira nem értek, de én azt gondolom, hogy azért ma sem ritka, hogy egy-egy sorozatot, egy-egy cikket, egy-egy örökérvényű dolgot lehet később kezelni, hiszen pontosan arról szól valójában, ugye Robert Kapa pontosan azt mutatta meg az ő művészetével, mert én merem őt művésznek, annak ennél ugye egy dokumentarista fotográfus volt, de művésznek titulálni. A legjobb példám nekem mindig a milicista halála, hiszen azt a képet mindenki ismeri, és ugye számtalanszor megtámadták a milicista halálát, hogy az egy beállított kép. De én meg mindig azt mondom, hogy tulajdonképpen lehet, hogy beállított kép, de egészen egyszerűen az a kép már átlényegült, és az a halál pillanatának egy olyan szép, művészi szintű elemelése, ami meg valójában erről az egészről szól, amin el tudunk gondolkozni az életünkről, az élet értelméről, és most nem akarok így nagyon ebbe belemenni, de hogy pontosan azért másként lehet értékelni az ilyen típusú átfogó sorozatokat, vagy azt, hogy végül is megmutatja, hogy mi ez az egész átmenet, mert hogy a háború rettenete, az újjáépítés, az újjá élet, világ, tehát ugye ezek már olyan elvonatkoztatott fogalmak, amelyeknek valójában az az egy év késlekedés az remélhetőleg, hogy nem számított igazán. Sajnos, vagy hála az égnek, akkor a világ lassabban változott valóban, de szerintem a lényeges dolgok azok azért most is lassabban mozdulnak.
1: Ami még ezekben a képekben érdekes lehet, mind laikusnak, mind pedig akár azoknak, akik komolyan kutatják ezt a korszakot, hogy kevésbé ismertek ezek a képek, és hogy a mindennapokat próbálta meg Kapa megragadni, tehát, hogy például van egy olyan fotó, amin az egyik hotelnak a terasza látható, ahol ugye aktívan zajlik az élet, de hogy mellette még mindig ott van egy romos épület. Említettük, hogy ugye a hidakat is lehet látni. Szóval, hogy milyen információt hordoznak ezek a képek magukban, akár a szakmának, és akár a laikus közönségnek, akár a fiataloknak, akiknek ez már tényleg csak fekete-fehér történelem.
2: Ez nagyon nehéz kérdés valójában, de az jutott eszembe, amikor elkezdte a kérdését. Nem teljesen ez volt a kérdés, de azért ezt is hadd mondjam el, hogy ugye van még egy közhely Robert Kapával kapcsolatban, ha nem elég jók a képei, nem voltál elég közel, amit én mindig úgy fordítok le magamnak, hogy ez nem csak egy fizikai közelséget jelentett, hanem egy empatikus közelséget is jelentett. Tehát Robert Kapa pontosan erről volt híres, tehát ezért volt egy kicsit más az ő háborús fotográfiája, hiszen ő fotózta a hátországot, a hátországban lévők életét, ami ugye nem közvetlen, hanem közvetett élménye a háborúnak, úgymond a kis embereket, és hogy pontosan ebben a sorozatban is ezek a nagyon emberi, nagyon, hogy mondjam, csak közel lévő pillanatok is megmutatkoznak. A történészeknek én azt gondolom, hogy ez egy kötelező anyag. Tehát, hogy az, hogy idejött egy olyan ember, aki 1931-ben elhagyta az országot, 32-ben, és 16 évig alig jött haza pár napra csak, és utána hazajön és fotózza, én szerintem ez egy nagyon érdekes. Tehát minden kép, ahol a gyári munkások állnak körbe, ahol, ahogy beszéltük, a hidak, a romok, a lokál élettől, a népi kollégisták, és ahogy Kapa leírja, érdemes elolvasni a szöveget is hozzá, hogy pont ugyanaz, amit ugye egy idősebb nemzedék az Angivera című filmből ismer, amikor ugye egy önvallomással hogyan teszi tönkre tulajdonképpen a szeretőjének az életét Angivera, egy ugyanilyen történetet ír le Kapa, ami számomra nagyon meglepő volt, hogy valóban voltak olyanok, amikor egy lány elmondta a népi kollégiumban, ezt Kapa mondja, ott vannak a képeken, hogy elmondja, hogy neki vannak kételjei az iránt, a rendszer iránt, ami alakul ki éppen. Nagyon érdekes és nagyon érdemes elolvasni. A fiatalokról pedig, hát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Én nekem az volt a nagyon jó, egyszer egy tárlatvezetés közben egy nagyon helyes 18 éves leányzó, ez egy olyan körülbelül, nem is tudom, talán január-februárban történt, megkérdezte tőlem tárlatvezetés alatt, hogy Robert Kapa most ellenzéki lenne-e. És akkor nagyon érdekes volt elmagyarázni azt, hogy valójában hogyan, mit értett Kapa azon az empátián, azon az együttérzésen, amivel ő az emberek bajai iránt viselkedett, hogy ő azt mondta, hogy ő valójában munkanélküli fotóriporter, háborús fotóriporter szeretne lenni, hogy ne legyen háború. És hogy akkor ez most mi? Tehát én azt gondolom, hogyha fiatalokkal lehet tudni ilyenekről beszélgetni, én azt gondolom, hogy igen, közel lehet vinni hozzá, és meg lehet érteni, és fel tudják azokat a fontos kérdéseket tenni, amiket ők megértettek a kiállításból. Én azt gondolom, ez intézményvezetői feladatom is, hogy kell a fiatal nemzedékkel kapcsolatba lépni, és másként fogyasztják a kultúrát, mint ahogy ezt mi klasszikusan 40-es, 50-es, 60-as generáció megérti. De nekem is ez egy nagyon érdekes élmény volt például, hogy hát igen, Kapa, vajon ma mi lenne?

0: hogyha felkeressük ezt a kiállítást, akkor felkereshetjük azt az állandó kiállítást, ami korábban 23-ban nyílt, és Robert Kapa a tudósító címet viseli. Hogyan reagál egymásra ez a két kiállítás? Cél volt-e, hogy reagáljanak egymásra?
1: Egyértelműen cél volt, hiszen amikor a Robert Kapa Központot 2013-ban alapítottuk, akkor abból indultunk ki, hogy a magyar állam szerződése az International Center of Photography-val, ami őrizte Robert Kapa gyűjteményét, kimondja, hogy a magyar állam kötelezettséget vállal arra, hogy létrehozzon egy fotóközpontot, amely ugye őrzi, védi, kutatja Robert Kapa életművét, Robert Kapa örökségét. És ezt a feladatot mi komolyan is vesszük, tehát mi azt gondoljuk, hogy fontos egy olyan kiállítást bemutatni, ami, ahogy az állandó kiállításunk, ahogy az elején említettem, nem csak az öt háborút, hanem bemutatja például a színes Robert Kapa fotókat, bemutat nagyon sok olyan dolgot az életéből, amit eddig adott esetben még nem is tudtunk. Tehát ahogy az állandó kiállításunk, amelyik bemutatja a színes fotóit, vagy előhoz dokumentumokat az életéből, amelyek eddig nem voltak, ez is hozzátesz az ő életművéhez, és ráadásul hozzátesz számomra, aki egy magyar szakos bölcsész vagyok, ezért mindig érdekel a szöveg is, tehát hozzátesz még a szöveghez is, hiszen Robert Kapának például a Kissé elmosódva című regényét én mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy olvassa el, mert egy kifejezetten jó, kicsit könnyed, de nagyon érdekes olvasmány, mint ahogy ez a budapesti beszélgetések, ami nyilván egy sokkal rövidebb terjedelmű írás, de ez is egy rendkívül érdekes dolog. És akkor itt még egyet hozzátennék az állandó kiállításhoz, hogy miért nagyon érdemes és mindig jó megnézni, hiszen Robert Kapa az első 18 évét Magyarországon töltötte, és bár a világ megpróbálja amerikai fotósnak, sőt, francia fotográfusnak is értelmezni, de azért mi tudjuk, hogy ő azért itt szocializálódott. Tehát ugye 1913-ban, az utolsó békeévben született, Budapesten nőtt föl, egy nagyon gazdag zsidó családnak a fiaként. Tehát az egész életműve, amire épül, ami meghatározta őt, a gyerekkorát, azokat ő Budapesten tanulta meg, és én azt gondolom, hogy ez például az, amit mi hozzá tudunk adni a Robert Kapa életmű kutatásához, hiszen ez az a miénk, tehát a kiállításban láthatóak a Madách Imre gimnáziumi értesítő könyveitől kezdve nagyon sok olyan dokumentum, amit Magyarország tud a Robert Kapa életműhöz hozzáadni, és ami nagyon fontos, és aminek én nagyon örülök, hogy nagyon-nagyon pozitívan reagálják rá a látogatóink. Olyan is, hogy jé, nem is tudtam, hogy Robert Kapa magyar volt, ugye nagyon sok ilyet is hallunk, és nagyon sokan nagyon-nagyon örülnek, hogy egy ilyen nagyon átfogó, nagyon jó kiállítása van, bocsánat ezért az öndicséretért, egy ilyen ikonikus magyar fotográfusnak, mint Robert Kapa.
0: Ez lett volna egyébként a záró kérdésem, hogy ahogy így végig gondoltam a beszélgetésünket, hogy ugye olyan magától értetődően beszélgetünk erről a kiállításról, és Robert Kapáról, aki valóban Friedman Endre néven látta meg a napvilágot itt Budapesten, tehát hogy azért az elmondható, hogy Robert Kapa neve az benne van már a nemzeti nagy nevek között, tehát hogy mennyire szükséges még az, hogy az ilyen típusú időszaki és állandó kiállítások közelebb hozzák a magyar társadalomhoz az ő munkásságát, és mennyire beszélhetünk arról, hogy azért nagy részben már tudjuk, hogy ő ki.
1: Ez egy olyan kérdés, amire nyilván nagyon-nagyon hosszan is lehet válaszolni. Nagyon röviden megpróbálom összefoglalni, tehát hogy akár hisszük, akár nem. De a magyar fotográfia a 20. században, főleg a középtájon, egészen

0: Egyszerűen szabta a világ fotográfiai előadásmódját, beszédmódját, képi kultúráját, vizuális kultúráját, sőt, egy kicsit előbbre is tenném. Magyarország, én azt szoktam mondani, nem lovas, hanem fotós nagyhatalom valójában. Magyarországnak olyan nevei vannak, amelyek a világ művészet történetében, vagy a világ fotográfusi szcénájában minden ajtót kinyitnak. André Kertész, Robert Kapa, Moholy Nagy László, Munkácsi Márton, Brassai. Tehát ezeket mindenki ismeri ebben a szakmában, amiben mi dolgozunk. És az 1990-es évektől, ugye, nyilván nem véletlenül a rendszerváltozással összefüggően, ugye elkezdett kinyílni ez a része is a világnak, és rájöttünk arra, jó pár ember rájött arra, hogy micsoda kincset őriz, micsoda fantasztikus gyűjteményeket őriznek, vagy akár a világban, amihez végiscsak nekünk, magyaroknak van közünk. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan folyamat, ami nagyon erőteljesen jelen van, ami nagyon erőteljesen megmutatja a magyar közönségnek ezt a egyedülálló tehetségünket, amit egyébként akár magyar tekintetnek is nézhetünk, ami egy humanista fotográfia, ugye egy együttérző, empatikus fotográfia, és nyilván számtalan feladat van még, de a Robert Kapa Kortárs Fotográfiai Központ nagyon-nagyon sokat tett hozzá ehhez a létezésével, a szakmai munkájával, a nemzetközi kapcsolataival, és természetesen nagyon szurkolunk annak, hogy a Nemzeti Fototörténeti Múzeum is megnyithassa a kapuit, és bemutathassa azt a fantasztikus gyűjteményt, amit őriztek Kecskeméten. Én azt szeretném őszintén, nem tudom, hogy ez jó záró mondat-e vagy nem, de hogyha Nagymező utca minden házában három fotográfiai galéria lenne, amely mutatná be folyamatosan azokat a nagyokat, akiknek esetleg nincs akkora nevük külföldön, de fantasztikus fotográfiai örökséget hagytak, és mindenki, aki eljönne Budapestre, azt tudná, hogy egy olyan fotós városba érkezett, amelyet tényleg hatalmas nevek jellemeznek.
1: Magyar Riport 1948, ez tehát a címe annak az időszaki kiállításnak, mely április 9-én nyílt a Robert Kapa Kortárs Fotográfiai Központban, és egy igen különleges anyagot vonultat fel. Egészen augusztus 23-ig lehet ezeket a képeket megtekinteni, amelyekről Körösi Orsolyával, a Kapa Központ ügyvezető igazgatójával beszélgettünk itt a helyszínen. Köszönöm szépen, hogy mindezt ajánlhattuk.
0: Én is köszönöm a látogatást.

0: Az esztergomi keresztény múzeum felújítási munkálatok miatt tavaly ősztől június végéig zárva volt. Az újra nyílt intézményben, új elrendezésben és kiváló körülmények között csodálhatjuk meg a Simor János és Ipoly Arnold főpapok által 150 évvel ezelőtt megálmodott és létrehozott gyűjteményt. Szerdahelyi Csongor a közelmúltban teremről teremre járva tekintette meg a lenyűgöző alkotásokat Koncsek Ildikó művészettörténész igazgató társaságában. Két hete, július 28-án az első teremben a kora középkori anyaggal ismerkedett. Most a korai reneszánsz műveit elénk táró második és az érett reneszánsz alkotásokat bemutató harmadik teremben folytatódik a látogatás.
1: Haladjunk már a reneszánsz felé. Javaslom ezt a Mária gyermekével ábrázolást, ami szintén egy nagyon kedvelt kép.
2: Új, egy kismadár van a kezében a kis
1: van,
2: Jézusnak.
1: Ettől különleges ez a kép. A Madonna, nagyon finoman megfestett Madonna hátterében egy gyönyörű vörös márvány fülkét láthatunk. Ez hasonló, ez a vörös márvány a mi süttői vörös mészkő anyagunkhoz, ami a magyar reneszánszban is nagy karriert futott be. Ezen az ábrázoláson szomorú tekintetű szűzanyát láthatunk a gyermek Jézussal, aki a kezében valóban egy kis madárkát tart, ez a tengelic, amely az ő legendája szerint Jézus tövis koronáját is csipkette, hiszen ez az a madár, ami nagy szárasságok idején még a töviseket is elkezdi csipegetni, amikor már mást nem igen talál magának, és a hasán van egy kis vörös folt is, ami Jézus vérére utal, tehát a régi madártani ismereteket összekötötték a keresztény kultusszal nagy kedvel, és az ilyen ábrázolások igazából Jézus későbbi szenvedésére utalnak, tehát ha az anyát látjuk a gyermekével, akkor rögtön a későbbi történet kell, hogy eszünkbe jusson. Ebben a meditatív állapotban van ez a két figura, és azért nem egyszerűen csak annak örül az anya, hogy egy gyermeket tart a kezében, hanem mintha már előre látná azt a szomorú jövőt, amely majd őt és a gyermekét.
2: És hát ebből látszik, hogy reneszánsz, hogy az alkotót már ismerjük a nevét.
1: Igen, ez is egy attribúció, mert hogy Pezzelinónak vannak olyan művei, amit biztosan hozzá köthetünk, és hogyha a szakértők megállapítják, hogy ugyanazt a faanyagot használta, ugyanazt a festékanyagot, ez ugye technikai vizsgálat, a stílusa is ugyanaz, akkor összekötjük a festőt a festménnyel, és akkor ezt a tudomány jelenlegi állapota szerint úgy tartjuk, hogy Pezzelino alkotása.
2: Még egy képet innen, ez most itt állunk mellette, gyönyörű szép ez a Szent Jeromos és Páduai
1: Szent Antal, igen.
2: Páduai Szent Antalt ábrázolja, és Firenzét látjuk.
1: Ez egy Firenze, és Firenze környékén nem egészen pontosan azonosítható az ábrázolás, hogy a kép felső részén Mária koronázását láthatjuk, angyalok és Jézus és az Atyaisten társaságában, a földön pedig a két szent imádkozik, a háttérben pedig egy gyönyörű tájra látunk kitekintést, ahol nem csak dombokat, hegyeket, távoli hegyeket és egy folyót láthatunk, hanem egy várost is. Nem egyértelmű, hogy ez Firenze, de mindenképpen valami toszkánai darabról van szó. És ami az érdekesség a képnek, hogy a jobb alsó sarokban egy szerecsen, tehát egy fekete bőrszínű raszhoz tartozó figura is megjelenik, amely rejtélyes, nem tudjuk pontosan, hogy ki ő.
2: Szent Antal mellett áll, és Szent Jeromosra tekint.
1: Igen, vagy a donátor, vagy valamilyen szempontból mégiscsak fontos ez a személy. Ez most azért lesz nekünk érdekes, mert már most idén kérték Firenzébe, az Uffizibe ezt a képet kölcsön, ahogy sok más képet is időről időre kölcsönkérnek a keresztény múzeumtól, és ez pontosan az afrikaiak ábrázolásával kapcsolatban fogják rendezni, úgyhogy nagyon reméljük, hogy még többet meg fogunk tudni erről a képről, meg ezekről a személyekről, akik a reneszánsz idején, tehát a kora reneszánsz idején jelen voltak Firenzében, mi volt a szerepük, hogyan kerülnek a műalkotásokra, ilyen felvetésekkel kérik most tőlünk ezt a képet. Ha kölcsönzünk, az mindig azt jelenti, hogy utána többet tudunk a képről.
2: De ez azt is jelenti, hogy a keresztény múzeum gyűjteménye közismert nagyon rangos, hát hogy a világ egyik leggazdagabb múzeuma, a firenzei kér kölcsön alkotást, az jelzi azt, hogy számon vannak tartva, és számíthatnak a viszontkölcsönzésre is olykor majd.
1: Reméljük, hogy arra is sor kerülhet majd. Egyelőre ez még azért egyoldalú kölcsönzés, de ez nekünk mindig nagyon sokat jelent, hiszen ilyenkor egy kolléga kikísérheti a tárgyat, ugye figyelemmel kísérheti a kihelyezését, és ebből mi mindig tanulunk, ez egy szakmai kirándulás is a mi szempontunkból.
2: Menjünk a következő terembe, mert annyi csoda van itt is, hogy gondolom a következő terem is várat magát. Közben elég nagy a zsivaj, azt hittem, hogy csak tanévben jönnek gyerekseregek.
1: Nem, gyerekek, táborozó gyerekek azok egész nyáron jönnek, vannak hittantáborok, vannak tematikus táborok, meg egyszerűen csak turisták is, és a múzeum pedagógusunk most éppen egy foglalkozást tart. Ezek a foglalkozások általában úgy kezdődnek, hogy egy kicsit bemutatja a múzeumot, vagy csak egy-egy tárgyat, majd utána kreatív feladatokat ad a gyermekeknek, és ezeket hajtják.
2: A reneszánsz terembe jöttünk, de az előző is már átvezetett minket a reneszánszba.
1: Az volt a korai reneszánsz, itt már az érett reneszánsz alkotásait látjuk, átjutunk az átveneti manierizmuson egészen a barokkig. Rögtön szembe találkozunk egy szintén név szerint nem ismert, de egyéb műalkotásai alapján azonosítható Giampietrino nevű festő Mária gyermekével ábrázolásáig, rögtön feltűnik, hogy a kép nagyon hasonlít Leonardo da Vinci.
2: Bizony, a Mona Lisa tekintet köszön
1: Simor vissza. János eredetileg azon a listán, amit a római...
2: A Mona Lisát akarta megvenni?
1: Ha nem is a Mona Lisát, hiszen az ismert képe volt már akkor is Leonardo da Vincinek, de ez egy hozzá kötött, akkor név szerint hozzá kötött alkotás volt, hiszen az eladási listán így nyilván egy drágább tételként szerepelt. Azóta a kutatók, sőt, rögtön igazából azután, hogy megérkezett Esztergomba, megállapították, hogy ez nem Leonardo alkotása, de egy nagyon közeli tanítvány munkája. A források ezt a bizonyos Giampietrinót úgy emlegetik, mint egy közeli tanítvány, és egy olyan tanítvány, akiről kevesek között dicsérőleg szólt a nagymester.
2: A Leonardo, igen.
1: A jellegzetes stílus elemeket láthatjuk, sötét háttér előtt egy erősen megvilágított nőalak, amely ilyen füstösen a kontúrjait elveszíti, ez az új technika, amit már olajjal végzett Leonardo da Vinci és az ő tanítványa.
2: Itt is két-három alkotásról szóljunk, amely nagyon kedves önnek.
1: Festő körből van több alkotásunk, amely Caravaggio nevével fémjezett. Sajnos eredeti Caravaggio darabunk nincsen, de a Caravaggio követők széles köréből, Rómából, illetve különösen Nápolyból is vannak darabok. Például Luca Giordano-tól két remete szentet láthatunk, egy Macarius nevű és egy Efrém nevű remetét, akik biztos, hogy saját kezű munkái a nagy mesternek. Vagy a Vanitas kép, ami közép Itáliában keletkezett, ez a mulandóság allegóriáját jeleníti meg egy fiatal hölgyel, aki ilyet tekintettel néz ki igazából a képből. Megmutatja ugyan a keblét, meg láttunk zeneszerszámokat a kezében, illetve illatszeresedényt, ékszereket, de a háttérben ott gomolyog Kronosz, a mitológia időisten, aki egy koponyát tart, a leggyorsabban hervadó virágot, a pipacsot, és mindez együtt inkább félelmet kelt. Utóbb kiderült, hogy a hölgy ábrázolásán egy emlődaganat is megjelenik, úgyhogy azóta már egészen különleges módon viszonyulunk ehhez a képhez.
2: Tehát orvostörténeti kutatásokra ad alkalmat?
1: Angliai onkológiai szaklap címlapjára is került már néhány évvel ezelőtt ez a kép.
2: Mindenesetre ez nem templom számára készült ez az alkotás.
1: Nagy valószínűséggel nem, valamiféle személyes élmény, személyes megrendelés lehetett az oka ennek. Van olyan kép, ahol például itt lót megvendégeli a két angyalt, ez egy eleve ritkán ábrázolt kép, de egy a 17. században és a 18. század elején majd nagyon kedvelt ábrázolás típus láthatunk. Az asztalon egy gyönyörű csendélettel, hiszen az étkezésnek a korabeli eszközeit láthatjuk, gyönyörűen megfestett poharakat, edényeket, amelyek abban az időben divatosak voltak, és nagy kedvel megfestették. Sokszor a fő témáról még el is tereli a figyelmet, hiszen elkezdünk csodálkozni azon, hogy milyen szépen megterített ez az asztal, és milyen valósághűen tudja visszaadni a festő.
0: Az elmúlt percekben Koncsek Ildikóval, a Keresztény Múzeum igazgatójával Szerdai Csongor beszélgetett. A mai akvarell véget ért, a zenei szerkesztő Bögös Herrietta és a szerkesztő Csút Judit nevében is köszöni a figyelmüket a műsorvezető Lázár Csaba.

0: Mandel Quartet muzsikált. 15 óra 50 perc van, kedves hallgatóink, a mai Kerengő című műsorunkat ajánljuk figyelmükbe. Vág Jánost, a Semmelweis Egyetem helyreállító fogászati és endodonciai klinikájának igazgatóját hallják.
1: Mi akkor kezdtük el mondani ezt, hogy digitális fogászat, ami igazából digitális fogorvos. Ugyanis addig, amíg a recepción a beteg felvétel digitálisan ment, vagy a röntgen felvételt az asszisztens digitálisan csinálta meg, vagy a fogtechnikai laborba ilyen CAD/CAM eljárással, CNC eljárással digitálisan csináltak egy koronát, akkor is már ott volt a digitális fogászat, csak a fogorvos maga a kezével nem igazából vett részt ebbe a munkafolyamatba. És akkor lettünk digitális fogorvosok, amikor elkezdtük az úgynevezett intraorális szkennert, nincs még ennek magyar neve, lehetne szájszkennernek hívni, használni, mert akkor a fogorvos közvetlenül ott a rendelőbe be tudja szkennelni az egész szájüreget, és kap egy háromdimenziós lenyomatot.
2: Ez olyan, mint amit tudom én, CT meg egyéb képalkotó berendezéseknek valami rokona?
1: A különbség az, hogy a CT az ugye szeleteket csináltat, ez egy térfogatába, mélységébe háromdimenzió. Amikor meg szkennelek, akkor csak a felületét szkennelem be. Ugye arcot is, meg embert is lehet beszkennelni, de akkor csak felét van.
2: És
1: meg.
2: Ez nem baj? Tehát nem hiányzik az, hogy belül is tudják, hogy mi van ott a fogon belül?
1: Amikor fogpótlás készítünk, akkor ez teljesen elégséges, vagy akár fogszabályzáshoz is bőven elég a felületszkennelés. Hogyha pedig implantátum behelyezést tervezünk, akkor kell mind a kettő. A felületszkennelés is, meg a CT is kell. Nálunk ezt CBCT-nek hívják, de hasonló, mint a CT, és a kettő együtt kell, ugyanis a CT az viszont nem látja a látszöveteket.
0: A teljes beszélgetést a 17 óra 5 perckor kezdődő Kerengőben hallják. A szerkesztő Sáj András.

0: Balanceville Group muzsikált. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Baka Andrást választotta Magyarország új köztársasági elnökévé kedden az országgyűlés. A legfelsőbb bíróság korábbi elnökét a Tisza frakció jelölte, és titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksot kapott. Az államfő választásra azért volt szükség, mert Sulyog Tamás mandátuma az alaptörvény 17. módosítása nyomán július 20-án megszűnt. Baka András a választási eredmény kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. Törvényt módosítana a kormány, szigorítva azoknak a kormányzati és nem kormányzati személyeknek és szerveknek a körét, akik megkülönböztető jelzésként kék lámpát és szirénát használhatnak. A kormány társadalmi egyeztetést indította megkülönböztető jelzésekről szóló jogszabályváltozásról, amelynek lényege, hogy hatályba lépésétől kezdve a kormányzati védett személyek közül csupán a miniszterelnök, a belügyminiszter és a külügyminiszter élhet a miniszterek eddigi teljes köre helyett. A készenléti rendőrség által biztosított szolgálati gépjármű és gépjárművezető igénybevételére, a kék lámpa használatára. A tilalom természetesen a mentőket, a tűzoltókat és a rendőröket nem érinti. Alig maradt víz Olaszország leghosszabb folyójában. A Po vízszintjének csökkenése az évszázados hagyományokra is hatással van, így az augusztus 15-ére Mária mennybe menetele tiszteletére csónakokkal tervezett felvonulást is le kellett mondani. A vízszint olyan mélyre süllyedt, hogy már nem biztonságos a folyami hajózás. A hagyományos folyami felvonuláson Szent Mária szobrát rendszerint csónakon viszik. A Po folyón Cremonából Brancsérébe és vissza. A vallási eseményen számos intézmény és egyesület vesz részt minden évben. Idén azonban az alacsony vízszint miatt el kell halasztani a felvonulást. Augusztus 15-én szombaton megkezdődik a Gubacsi híd szerkezeti elemeinek több ütemben zajló felújítása, közölte kedden a Budapest közút. A sarok javítása miatt szombat hajnalban több mint 4 órára, vasárnap pedig reggel 8-ig teljesen lezárják a hidat. Ez alatt csak a Kvassai hídon lehet átkelni. A BKK járatai módosított útvonalon közlekednek. A következő ütemben, várhatóan októberben, a dilatáció szerkezeteket cserélik ki félpályás lezárás mellett. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Keddi sajtóközleményükben kiemelték, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. További részletek a www.véradás.hu oldalon érhetők el. Fővárosi közlekedési hírekkel folytatjuk.
3: Budapesten tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sáv elhúzással csak a két külső sáv járható. A Gyáli úttól torlódásra kell készülni a híd felé. Nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a Festékgyári Hévátjárónál. Vezessenek fokozott figyelemmel. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, mától csütörtök hajnalig félpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál. Az alsó határúttól a Székely híd utcáig továbbra is egyirányú az utca. Kovács Botond, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról: zápor, zivatar, kialakulhat az észak-észak-nyugati szél, megélénkül. A hőmérséklet késő este 25 és 32 fok között várható. Híreket legközelebb 17 órakor mondunk. Koszorúk, emlékezés és tisztelgés nagyjaink előtt.
4: A mikrofon előtt a szerkesztő Liptai Katalin. Köszöntöm hallgatóinkat és üdvözlöm stúdió vendégemet, Nagy Borbála Réka szerkesztőt, irodalmárt. Az unokát és a leányt, a Nagy László Szécsi Margit költő házaspár, valamint fiúk Nagy András grafikus könyvművész szellemi örökségének gondozóját. Hallgassunk meg együtt egy nevezetes, megzenésített verset Sebő Ferenc is együttese előadásában.

0: Nehéz megszólalni egy ilyen zene után, különösen, hogy Sebő Ferencet is nélkülöznünk kell már az élők sorában. Azt gondolom, hogy ilyen nagyszülőkkel és ilyen édesapával, ahogy és akiket a bevezető mondataimban felsoroltam, az ember beleszületik a művészetek és az irodalom világába. Mit jelentett neked ez a családi indítatás?
1: Köszönöm a meghívást először is, és üdvözlöm a hallgatókat. Ez a családi indítatás talán idősebb fejjel esik le, hogy mit jelenthetett. Én akkor ezeken nem gondolkoztam, csak amióta fölteszik nekem ezeket a kérdéseket, mert nekem ez valahol magától értetődő volt, hogy volt egy nagypapám, egy nagymamám, nekik volt valamilyen foglalkozásuk, ismertem őket valamennyire. Hát ugye nagymamámat ismertem inkább, mert nagyapámmal nem tudtam találkozni, de hát édesapám munkásságán keresztül én is jobban megismertem őket. Gyakorlatilag abban nőttem föl, hogy nagymamámmal, akit Margitkának hívtam, tehát Margitka és édesapám hogyan gondozzák a Nagy László örökséget. Ebbe valóban beleszülettem, de sose gondoltam, hogy ez mekkora felelősséggel jár, amíg édesapám halála után ezt magamra nem kellett vállalnom. Illetve hát belecsöppentem ebbe, és nem is tudom, hogy szerencsé, hogy jött-e a Covid, vagy nem ezekben az években, de akkor tudtam jobban elmélyülni az ő életművükben is. Ilyen művészetben átitatott családban felnőni, ez valóban egy izgalmas kaland is valahol, mert olyan szépségekkel találkozik az ember, akár hogyha társművészetekre gondolok, ami kialakíthat egyfajta ízlést, aztán ebből a szempontból pozitív, hogy egy ilyen családban nőhettem föl, mert egyfajta ízlésvilágot is meghatározott.
0: Beleszülettél, ebbe számodra természetes közeggé vált, és most már a felelősségét is viseled, hordozod a válladon. Nemrég zajlott Iszkázon Nagy László és Ág István szülőházában a Nagy László emléknap, amit minden esztendőben megrendeznek. 1984-től létezik ez az emlékház, valamikor még a múlt században én is jártam benne, sajnos azóta nem. Mesélj egy kicsit az idei július 18 Károl, kérlek, mi minden zajlott ezen a napon?
1: Ugye mindig Nagy László születésnapjához legközelebb eső szombaton ünnepeljük a születésnapját. Jó megjegyezni, hogyha valaki nem tudná, és esetleg arra jár ezekben az órákban, vagy napokban, akkor érdemes benézni Iszkázra. Tavaly történt egy új kiállítás átadása a házban a középső részén, ha Döng a Föld címmel. Tulajdonképpen a dédszüleim, illetve hát Nagy László felmenőinek a földműve állattartáshoz kapcsolódó életét mutatja be. Ennek Ág Zsófia volt a kurátora, Ág Istvánnak a lánya. Úgyhogy ezzel bővült most a kiállítás, de valóban az idei év azért volt kiemelkedő, mert bolgár küldöttséget láthattunk vendégül, és azon túl, hogy Ág Istvánra megemlékeztünk, úgymond először volt olyan emléknap, amin ő nem tudott részt venni. Szóval rá is megemlékeztünk, de nagyon fontos esemény az, hogy meglátogatott bennünket a bolgár nagykövet asszony, illetve a bolgári rosszövetség elnöke és alelnöke is, és a Smoljani önkormányzat 3 kiváló népzenészt küldött, hogy énekeljenek, és ez az ének Duda szóval volt kísérve. Úgyhogy ez volt az emléknapnak az első része, utána pedig egy pódiumbeszélgetést tartottunk Márkus Béla a professzor úrral, aki Ág István monográfusa, és nagyon sokat foglalkozott Nagy Lászlóval is, valamint Arató György irodalomtörténésszel és bolgaristával beszélgettem, és a záróprogram pedig Novák Péternek egy zenés-irodalmi összeállítása volt, ami Sebő Ferenc és Kis Ferenc megzenésítésekre épült, illetve ő mesélt még nagyapámról, költészetéről. Sok összefonódás van egyébként a Novákék és nagyszüleim között.
0: Röviden összefoglalnád, hogy mi látható Nagy Béla és Vas Erzsébet egykori otthonában, ahol 4 gyermekük megszületett, akinek esetleg ezután támad kedve egy Vas megyei látogatásra, mire számíthat az iszkázi emlékházban?
1: Először is érdemes a honlapról kikeresni azt a telefonszámot, amit föl kell hívni, és akkor kinyitják a házat. Tehát nincsen állandó gondnok Iszkázon, hanem hogyha valaki szándékozik oda menni, akkor föl kell hívni egy telefonszámot, és akkor a falusiak közül valaki kinyitja ilyenkor a múzeumot. Úgyhogy érdemes előre szólni, hogyha csoport vagy valaki magánúton is érkezne. Ahogy belépünk az ajtón, ugye ott van a hogy mondjam, dédszülnője, majd hát Nagy László és Ág István szüleinek a tiszta szobája, vagy hálószobája látható korabeli bútorokkal. Egy-kettőt pótolni kellett, mert betörés is történt az elmúlt évtizedekben. Van aztán egy kisebb kiállítás, ami gyakorlatilag fotók, idézetek alapján a költői életpályán megy keresztül, és egy kis tárolóban személyes tárgyak is láthatók, és az egész emlékházat végig kísérik egy kis oszlopok, amik mellé, hogyha leülünk, akkor zenét lehet hallgatni, verseket lehet hallani. Hogyha megyünk az emlékházban tovább, akkor van egy kis alkotószoba, tehát hogyha valaki ott szeretne aludni vagy alkotni, akkor ez is megoldható, az a Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvánnyal kell egyeztetni. Ehhez tartozik egy kis vizes blokk meg konyha, gyakorlatilag ilyenkor a nagyobb rendezvényeknél ezt a részt kinyitjuk, és akkor itt tudjuk fogadni a vendégeket. Hogyha tovább megyünk, az említett Ha döng a föld című kiállítás látható, és végül pedig a bolgárszoba, hogy visszakapcsolódjunk az emlékév díszvendégségére, és ezt a bolgárszobát még anno a bolgár kulturális minisztérium, vagy bolgár kormány adományozta a háznak, tehát ez nem a ház eredeti állapotát tükrözi, hanem ez egy toldalék. Egy ajándék.
0: És az életnek és az életműnek egy fontos részét képezi, hiszen Bulgáriában csak nem 3 évet töltött Nagy László, és így fantasztikus van. Fordításai vannak. Második választott hazájának is nevezte
1: Bulgáriát. Így van, és ez volt a másik apropó a centenáriumon túl, hogy eljöttek hozzánk a bolgárok. Nagyapám 50 évvel ezelőtt kapta meg a Hristo Botev díjat, és ez a bolgároknak egy nagyon nagy kulturális kitüntetés, és erre szerettek volna még megemlékezni.
0: Olyasmi, mint nálunk a Kossuth-díj, vagy a Széchenyi-díj. Tavaly ünnepeltük Nagy László születésének 100. évfordulóját, az emlékév lezárása viszont az idén történt meg a Petőfi Irodalmi Múzeumban rendezett nagy kiállítással, ami nemrégen nyílt és október végéig látogatható. Bőrömön ország süt át, ezt a költői címet kapta kiállítás. Mondanom sem kell, hogy egy Nagy László versor. Ez Nagy Lászlónak sok szava vált gyakran idézett szállóigévé. Van, amikor egész vers vált ikonikussá, mint a műsorunk elején idézett kiviszi át, és van, amikor csak verssorok, egy-egy mondat, egy-egy ütős mondat képviseli a mondani valót. Te mit gondolsz, mi annak a magyarázata, hogy ma is sokan idézik még őt, pedig mostanság már erősen lecsökkent a versek iránti érdeklődés az olvasó közönség körében?
1: Hát ez jó kérdés, hogy ég bele az emberekbe egy ilyen szállóige. A kiviszi át a szerelmet, az valóban slágervers, meg az Adjon az Isten szerencsét is. Lehet, hogy abban van a titka, hogy általános iskolában már megismerik a gyerekek. Abban is van titok, amit Sebő Ferenc művelt, vagy Kis Ferenc is, mind a kettőjükre megemlékezhetünk, mert zseniálisan nyúltak hozzá a versekhez, és zenésítették meg őket.
0: Vagy Berek Katit is meg kell itt említeni, hogy nagyon sokat tett az ő költészetéért, és csodálatosan adta elő a verseket. A nemrég megnyílt kiállításban nagy hangsúlyt kap a képzőművész Nagy László bemutatása, ami nemzeti kincsünk, csak úgy, mint a költészete. Tudjuk, hogy eredetileg festőművésznek készült, aztán mégis a költészet mellett döntött. Évekig volt az élet és irodalom képszerkesztője. Itt a kiállításban rajzok, grafikák, illusztrációk, fafaragások, személyes, kedves tárgyak. tárulnak elénk. Bartal Mária a kiállítás kurátora, aki nagyon gazdag anyagból válogathatott, hiszen a család a hagyaték egészét a Petőfi Irodalmi Múzeumnak ajándékozta,
1: ez
0: vagy rosszul
1: nem
0: tudom.
1: Így van, ez akkor nem így van, igen, a híradások egy picit ezt
0: torzítják.
1: Torzítják, igen. Az a helyzet, hogy még édesapám életében a műfordításokat már kutathatóvá tette a múzeumba, tehát a Nagy László kéziratoknak, hogy mondjam, Nagy László életművének a kétharmada műfordításokból állt. Ez már akkor bekerült a múzeumba azóta, mióta apukám elhunyt. Mi bevittük a levelezést, a fotókat, a film és hanganyagokat, valamint a levelezést. A kéziratok, tehát a saját verses kéziratok, azok letétben vannak a múzeumban.
0: De azok is megnézhetők és kutathatók?
1: Megnézhetők és kutathatók az engedélyemmel, de természetesen nem vagyok semmi rossznak az elrontója, úgyhogy várom a kutatókat, vagy legalábbis a megkereséseket. Gyakorlatilag a saját verses kéziratos anyag az, ami letétben van náluk. Ez azt jelenti, hogy megfelelő múzeumi körülmények között, hőmérsékleten, papírlekezelve található, tehát megfelelő körülmények között van, csodálatos illusztrációk találhatók ebben a hagyaték részben. Ez egészült ki a színdarab fordításokkal, valamint a fotó, film és hanganyaggal.
0: Jelen lehettem a kiállítás megnyitóján, teltház volt a díszteremben, és nagy élmény volt végignézni a tárlatot, de el kell majd még egyszer mennem, mert a tömeg miatt bizonyos dolgokat nem lehetett kellőképpen kiélvezni. Neked hogy tetszik?
1: Nekem nagyon tetszik. Egy sokoldalú embert ismerek meg belőle. Nekem mindig is furcsa volt nagyapámmal találkozni, mert ugye hát én nem ismerhettem, tehát nekem minden ilyen esemény egyben egy találkozás is vele.
0: Amikor a legenda egy kicsit emberi módon életre kell.
1: Igen, és én tudtam, hogy ő milyen sokoldalú volt, és örülök, hogy Bartal Máriának és Madár Máriának köszönhetőleg ezekre rá is lehetett világítani. Ugye ezt a kiállítást megelőzte tavaly egy Veszprémben, a Lackó Múzeumban rendezett Nagy László Kondor Béla kiállítás.
0: Jó barátok is voltak, és kollégák minden értelemben, mert Kondor is azért az irodalomba is belekontárkodott, ahogy tréfásan mondta egyszer, és Nagy László pedig az illusztrációival, rajzaival sokszor még többletet adott a saját köteteinek is, és hát mások műveit is gondozta, mint képszerkesztő az ÉS-ben.
1: Így van, meghatározó egyénisége volt az akkori iparképzőművészeti világnak. Kevés olyan lap volt akkoriban, ahol minőségi illusztrációkat, képeket közöltek, és az ÉS ez egy ilyen volt. Most kezdem vissza hallani, hogy milyen sztorik voltak, hogy ki járt az ő irodájában, kinek a képeit közölte. Révész Emese tartott erről egyszer egy kiváló előadást egy konferencián.
0: Ez egy valóságos kis irodalmi szalon volt külön az ÉS-en belül. A kislányodnak megmutattad már ezt a kiállítást?
1: Igen, igen, sőt a barátnőjét is elhozta.
0: Tetszett nekik?
1: Tetszett nekik, igen.
0: Iszkázra szoktad őt vinni?
1: Ott is, igen, a kertben lehet rohangálni, úgyhogy minden gyerekes szülőnek javaslom, hogy látogassák meg az emlékházat.
0: A kislányod csak 3-4 éves volt, amikor édesapádat elvesztettük, így csupán tőled, meg az anyai nagymamájától tudhat a családi hagyományokról, erről az irodalmi képzőművészeti dinasztiáról, hogyha szabad így mondanom. Azért az ritka, hogy a 20. században egy fészek aljából két nagy költő, Nagy László és Ág István jön világra, és a képzőművészeti tehetség a fiúban, Nagy Andrásban teljesedik ki, bár ő sok mindent, ahogy nekem is elmondta egyszer egy beszélgetésben, éppen azért nem tudott megvalósítani a saját pályáján, mert a szülei hagyatékát gondozta nagy energiával és hűséggel, és aztán túl korán elhunyt. Bundi, ahogy a szülei után mi is becéztük, a mai napig hiányzik. A te életedben az ő hagyatékának a gondozása, vagy egy kicsit a fényrehozása is, gondolom, fontos program.
1: Igen, igen, hát most az évforduló elvonta a figyelmet erről, de mindenképpen ez tervbe van véve. Édesapámnak az iparművészet is, iskolatársai segítenek nekem, legalábbis

0: név egy picit félrevezető, mert gyakorlatilag ennek az eredeti neve az volt, hogy Nagy László Emlékházért Alapítvány, amikor megalakult. És amikor az alapítvány meg az emléknapok is elkezdtek erőre kapni, meg hagyománnyá vált nálunk, úgy lett egyre több feladata az alapítványnak, és ezért bővítették ki Szellemi Öröksége Alapítványnak, de azóta változott a helyzet. Egyébként a falusiak egyre inkább magukénak érzik ezt az emléknapot például, vagy Nagy Lászlót, vagy az emlékházat, és ennek működtetését, és roppant lelkes, és nagyon-nagyon kedves csapat.
1: Hát ez nagyon jó,
0: vesz részt így az alapítvány munkájában, úgyhogy én remélem, hogy
1: tehát akkor itt a két dolog egy kicsit összeolvadt. A Szellemi Örökség és az Iszkházi Emlékház.
0: Igen, igen.
1: Nézegettem a honlapot, és nagyon sok érdekes téma található. Megszokott és szokatlanabb rendezvények is, például meghirdettek szavaló versenyt, versmondó versenyt, vagy éppen emléktúrát rendeztek lovaskocsival.
0: Igen, a fix éves programjaink azok ezek. Tavasszal van egy nagy, a himnusz minden időben Nagy László versmondó találkozó, ami jövőre 43. lesz. Iszkázról indult, aztán Ajkára került a Nagy László művelődési házba, és utána most megint visszakerült Iszkázra. Utána jön ugye a júliusi emléknap, ősszel van a Nagy László emléktúra, ez inkább családos program, és december végén pedig az országos regős találkozó.
1: Megzenésített, énekelt versek szerepelnek, vagy a régi regölés hagyományához kapcsolódik inkább a
0: hát tulajdonképpen a kiscsőszi rendezvényhez köthető ez, és kiscsőszről jönnek át a regősök a házhoz regölni.
1: Mert ott még vannak regősök?
0: Igen. Ezen a környéken még vannak, így van, és a kiscsőszi hagyományőrzők ezt tartják, ezt a szokást.
1: Tovább viszik. Ezt megelőzően mi ketten elég régen találkoztunk, azt hiszem akkor még a Holnap kiadó szerkesztője voltál.
0: Igen.
1: Most mi a kenyérkereső foglalkozásod, és mind dolgozol éppen?
0: Jelenleg a Petőfi Médiánál dolgozom, és most zsűriztünk egy közel 600 pályaműből álló pályázatot, az a neve, hogy Palackposta. Ennek voltam az egyik zsűri tagja.
1: És találtok mindig olyat,
0: Találtunk, igen, 53 szerzőt emeltünk ki, és ebből készítek most egy antológiát. Úgyhogy ez fog megjelenni, másrészt meg...
1: Online formában, vagy írott, nyomtatott formában?
0: Tehát pocket antológia lesz, a pocket könyvek között lehet majd kapni. Az év második felében, decemberre tervezzük a könyvbemutatót. Másodszorban meg videó filmeket szoktam szerkeszteni, illetve szerkesztő riporter vagyok. Most van egy új sorozat, az Úgy fest, abban forgattunk pár részt, úgyhogy mondhatni, hogy könyv és videó szerkesztéssel párhuzamosan foglalkozom.
1: Akkor egy kollégát is köszönhetek személyedben itt a stúdióban. Sok sikert kívánok a további munkádban, a kulturális életben betöltött szerepedben és a felmenőidért folytatott értékes tevékenységben. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: A mai műsorban Nagy Borbála Réka könyv- és videószerkesztővel, irodalmárral, Nagy László és Szécsi Margit költők unokájával és Nagy András grafikus könyvművész leányával beszélgettünk munkájáról, életéről. Búcsúzóul, ajándékul még egy megzenésített Nagy László vers Sebő Ferenc és együttes előadásában.

0: Munkatársaim Bögös Henrietta zenei szerkesztő, Urbán Péter hangmester és Werner Eszter gyártásvezető nevében is elköszönök. A koszorúkban a szerkesztőt, Liptai Katalint hallották.
1: Elhangzott a koszorúk.

0: Csebő Ferenc muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc, Dallamív, a szerkesztő Marton Árpád.
2: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Dallamívben. Folytatjuk a Shakespeare által ihletett zenék bemutatását, méghozzá maradunk minden idők legnagyobb szerelmi drámájánál, a Rómeó és Júliánál. Mielőtt újabb zenék hangoznának föl, engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljak néhány megfontolandó gondolatot Mészöly Dezső tanulmányából, aki így ír a darabról. Mivel ragad meg bennünket annyira ez a csaknem 400 éves dráma? A gyerekszerelmesek halál megvető hőségességével micsoda világban élnek? Körülöttük állik fegyverben a bomlásnak indult feudalizmus, oligarchák elvakult családi háborúi tombolnak. A felnőttek világa csupa vérgőzös előítélet, gyűlöletes esztelenség. Az utcákon fáklyás, maskarás csapat vonul csengettyűs dobokkal, de a menetet fegyveres szolgák kísérik, és a sikátorokban brávók lapulnak. A kondorhajú, szikrázó szemű ifjak gondolkozás nélkül rántanak kardot. Karcsú apródok és tagba szakadt szolgák buknak a kövezetre. Aztán a vészharang szavára. Káprázatos gyorsasággal tűnnek el a fáklyák. Aki fél óra múlva erre jár, és a sötétben tócsába lép, csak otthon veszi észre, hogy sejemcipője véres. Rómeó és Júlia tulajdonboldogságukért harcolnak megalkuvás nélkül, és közben egy egész embertelen világgal kerülnek szembe, amelynek el kell pusztulnia, hogy az ember tovább élhessen. Ennyit tehát a szerelmi dráma mélyebb jelentéséről és hátteréről, amitől a szerelmesek tragédiája még inkább fölmagasztaltatik. Nem véletlen, hogy annyi zeneszerzőt ihletett meg, többek között Charles Gounod, Filippo Marchettit, Frederick Delius-t, Riccardo Zandonait, Henrik Sutermeistert, Boris Blachert, már hallottuk Csajkovszkij változatát egy héttel ezelőtt. Most pedig Bellini műve következik, 1830-ból, amely nem a Rómeó és Júlia, hanem a Capuletek és Montaguk címet viseli. Két érdekesség, hogy nem közvetlenül Shakespeare-ből táplálkozik, hanem egy Luigi Scevola nevezetű drámaíró 1818-ban Milánóban bemutatott változatából, aki viszont a Shakespeare által is felhasznált Matteo Bandello drámájából indult ki és építkezett. És még egy érdekesség, ebben a darabban Lőrinc barát nem pap, hanem orvos az operai konvencióknak megfelelően. Következik Julia Románca, a szólista Sumicho, az angol kamarazenekar élén Giuliano Carella.

És akkor egy egészen más zenei világ 2001-ből Zsele Preszgurgics musicaljének részlete a duett következik. Szívből szeretni Dolhai Attilát és Szinetár Dórát hallják.

Az orosz zeneszerző között sem Csajkovszkij volt az egyetlen, akit megihletett a Rómeó és Júlia. 1936-ban Szergej Prokofjev írt belőle balettet, majd szvittet, Lőrinc barát jelentete következik a Moszkvai Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekarának élén Vlagyimir Feloszejev.

Leonard Bernstein 1965-ben mutatta be a West Side Story-t, amely egy távolabbi változat, hiszen Amerikában játszódik és a banda háborúk világába helyezi a történetet. Érdekesek, hogy Lőrinc barát szerepét itt egy Doc Papa nevű fűszerkereskedő veszi át. A darabban azonban fölhangzik egy gyönyörű imádság a fiatalokért és a megbékélésért. 2000-ben, amikor a darabot fordító Miklós Tibor megrendezte a West Side Story-t a Ferencvárosi nyári játékokon a Bakács téren, a zseniális dramaturgiai húzással Doc Papából Doc Mamát csinált, ami lehetőséget tett arra, hogy tulajdonképpen Lőrinc barát szerepében elénekelje ezt a Soul-t, méghozzá abban a fölfogásban, amelyben korábban csak Aretha Franklintől hallhattuk. A Bakács téren és most a fölvételen Nagy Anikó énekli és énekelte. A Rómeó és Júliától búcsúzunk, de Shakespeare még két hétig velünk maradt, hiszen maradt egy sor opera, amelyeket Shakespeare művei iklettek. Marton Árpád köszöni az önök figyelmét, a viszonthallásra!

0: Nádasi Veronika felvétele szólt. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Egy új korszak kezdetén elkerülhetetlen a szembenézés. Erről beszélt Baka András kedden az országgyűlésben, miután köztársasági elnökké választották. A leendő államfő szerint meg kell érteni, hogyan jutott el Magyarország a jelenlegi helyzetéig. Úgy fogalmazott, a nemzet egy generációnyi időt vesztegetett el, miközben a rendszerváltozás él tanulójából a sereghajtó országok közé került. Péntektől hétfőig rendezik meg a Magyar Egyházzenei Biennálét Kolozsváron, közölték a szervezők az MTI-vel. 4 nap alatt a város 12 templomában 40 magyar zeneszerző, csaknem 100 egyházzenei alkotása szólal meg. A Kárpát-medence különböző részeiről kórusok, egyházzenészek és karnagyok érkeznek. A Biennálé péntek este a Piarista templomban nyitó koncerttel kezdődik, szombaton pedig Mária búcsúhoz kapcsolódó ünnepi hangversenyt tartanak. Versenyfelügyeleti eljárást indított a Vertim étrend kiegészítő ügyében a gazdasági versenyhivatal. A hivatal gyanúja szerint a terméket forgalmazó vállalkozás megtévesztő állításokat tehetett annak egészségügyi hatásairól, valamint a fogyás mértékéről és üteméről. A hatóság hangsúlyozta, az eljárás megindítása még nem jelenti a jogsértés megállapítását, annak célja a tények tisztázása. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvég előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Keddi sajtóközleményükben kiemelték, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. A vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. Azt kérik, hogy aki egészségesnek érzi magát, már most tervezze meg a véradását. További részletek a www.véradás.hu oldalon érhetők el. Skopjében egyeztetnek kedden a nyugat-balkáni fuvarozói szervezetek a hivatásos sofőröket érintő schengeni tartózkodási szabályokról. A fuvarozók azt szeretnék elérni, hogy a gépjárművezetők munkavégzésük során mentesüljenek a 180 napon belüli, legfeljebb 90 napos korlátozás alól. A szabályozás miatt idén már kétszer is tiltakoztak, megoldás azonban egyelőre nem született. A korábbi blokkádok naponta több 10 millió eurós gazdasági kárt okoztak. A szokásosnál korábban megkezdődött a gólyák délre vonulása Szlovákiában, jelentette a TASR. Az ornitológusok szerint ennek legfőbb oka a tartós szárazság és az ezzel összefüggő táplálék hiány. Az első gólyák már a múlt hét végén nagyobb csoportokban indultak afrikai telelőhelyeik felé. Helyenként a nádirigók, a poszáták és a fecskék vándorlása is megkezdődött. Az Útinform híreivel folytatjuk. Egy teherautó rakománya kifolyt az úttestre az M0-ás déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon az M51-es és az M5-ös csomópontja között. A 27 kilométernél a külső sávon takarítanak. A Dunakanyarban újra közeledik a Komp Nagymaros és Visegrád között. A kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A Komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket nem szállít. Hazánk időjárásáról zápor, zivatar kialakulhat. Észak-észak-nyugati szél megélénkül, erőszélökések is lehetnek. A hőmérséklet késő este 25 és 32 fok között alakul. Híreket legközelebb 18 órakor mondunk. Tizenhét óra öt perc, kerengő, közéleti beszélgetések.

0: De mit is jelent a digitális fogászat? És egy kicsit fokozzuk, mi az az endodoncia? És hol vannak már a régi idők, amikor a fogpótlás eszköze a csillogó arany és ezüst fog volt? Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok, és köszöntöm vendégemet, Vág Jánost, a Semmelweis Egyetem helyreállító fogászati és endodonciai klinikájának igazgatóját. Köszönöm, hogy itt van.
1: Köszönöm a meghívást, üdvözlök mindenkit.
0: Hát melyikkel kezdjük? Az endodonciával, vagy a digitális fogászattal? Az endodoncia az eléggé sejtelmesen hangzik.
1: Igen, az endodoncia az talán egy kicsit megelőzi, ha nagyon leegyszerűsítjük a digitális fogászatot, hiszen először, hogyha nagyon beteg egy fog, akkor először a gyökerével kell foglalkozni, és ez az endodoncia területe. Ugye ez egy görög szó, az endo az azt jelenti, hogy valamin belül, az odoncia az meg ugye a donciából a fogból jön, tehát a fogon belüli legbelsőbb része, ugye ez a fogpulpa vagy fogbélnek is szokták hívni. A hétköznapi ember azt gondolja, hogy ez a gyökérkezelést öleli föl, ez részben igaz is, de ma már vannak olyan eljárások, amik igazából gyökérkezelés nélkül meg tudjuk a gyulladt fogat is menteni, tehát nem kell elölni a fogat és nem kell gyökértömni, hanem ilyen élve tartást, ha így le akarom fordítani, vitál pulpa terápiának hívják ezt. Ezek ilyen új eljárások.
0: És ez fáj? Már bocsánat.
1: Ugye a modern endodonciában amit tudunk ígérni, hogy kezelés után nincs fájdalom. Ez azért régen nem így volt. Tehát amikor távozott a beteg, fölírtunk neki még gyógyszer, pár napig még fájni fog, ma már ez nem így van, ezen nagyon sokat segítettünk. Azon nem nagyon tudunk segíteni, hogy ha már akkor jön el a páciens, amikor fáj a foga.
0: De nem lehet ezt a kezelést mondjuk valamilyen alvó helyzetben, vagy kicsit bódult állapotban, vagy, tehát, hogy, de most, tehát a kérdés komoly, tehát egy csomó orvosi beavatkozást, mondjuk így, hogy bódult állapotban, az ember ébren van, de nem érzi, stb. A fogászatban?
1: Van erre lehetőség, én azért azt gondolom, hogy az altatásnak azért vannak kockázatai, nem véletlen, hogy Magyarországon csak akkor engedik, hogyha ez egy team van, tehát hogy egy anesteziológusnak is jelen kell lenni. Azért ugye nagyon sok fogunk van, tehát nem...
0: Vesénk, 32.
1: Igen, szívünk, vesénk van, 2, 1, stb., de a foggal egész életünk során járunk. Ha most ez mind altatásban történik, azért az elő sem megviselni a szervezetet, még akkor is, ha ezek ilyen bódítások. A másik, hogy nincs együttműködés, tehát hogyha teljesen elaltatnánk, az a legrosszabb, hát akkor ugye a nyelv minden ellazul össze-vissza, összecsukódik a száj, tehát nagyon nehéz kontrollálni. A bódítás az, ami elég lehet ezt menedzselni, de igazából a legtöbb esetben a helyi érzéstelenítés az tud működni. Nagyon ritka az, amikor a helyi érzéstelenítés nem működik.
0: Az egy injekció.
1: Igen.
0: Ami nem fáj.
1: Hát ma már vannak olyan annyira vékony tűk, hogy be lehet úgy adni egy injekciót, hogy szinte észre se veszi a páciens.
0: Tehát akkor az endodoncia, ugye laikus vagyok, az valójában egy ilyen fog, mit is mondott?
1: Fogbélnek a kezelése. Tehát ugye, ha elhanyaguljuk a szuvasodást, és a szuvasodás először áttörik a zománcon, ugye a zománc az egy a világ egyik legkeményebb anyaga, nem véletlen gyémántfúróval fúrjuk ki. Ha azon áttöri magát a baci, akkor jön a dentin, ami egy ilyen puhább anyag, a dentin az már érzékeny, tehát ott már tud jelezni, abban már vannak idegvégződések. Ha azon is áttöri magát a baci, akkor bekerül a fogbélbe, és akkor ott csinál egy gyulladást. És ez a fogbél, ez a keringését a csonton keresztül a foggyökér csúcsán, egy nagyon vékony, ugyanez egy gyökércsatornába kapja. Uh-huh. És ez az, ami nagyon megnehezíti az egész kezelést.
0: Ez mennyire általános ma? Tehát úgy is kérdezhetném, amikor katona voltam, akkor mondták, hogy megy a fogorvoshoz, és mondták, hogy jól húz. Tehát abban az időben, mondjuk jó néhány évtizeddel ezelőtt, sokkal könnyebben húzták ki a fogat, ha én jól gondolom.
1: Igen, hát azért a 80-as években még bőven az a módszertani levél volt érvényben, hogy gyakorlatilag csak elől az egyökerű fogakat szabad gyökérkezelni, a többit azt ki kell húzni, mert egyszerűen nincs rá idő, eszköz.
0: Egyökerű, meg több gyökerű?
1: Igen. Hogy tehát általában, amik előrébb vannak fogak, azoknak általában egy gyökere van, és ahogy megyünk hátra, a kisörlőknél már lehet 2 gyökér is, és a hátsó, tehát a nagyörlőknél ott meg 2-3 gyökér az a általános, de ráadásul némelyik gyökérben még azon belül lehet több gyökér csatorna is.
0: ez az embereknél egyforma, vagy lehetnek ilyen egyéni variációk?
1: Vannak variációk. Tehát mi mindig nekünk tudnunk kell százalékos esélyeket, hogy körülbelül abban a fogban mire számítsunk, de mi mindig a legrosszabbra próbálunk számítani, azért, hogy nehogy benézzünk egyetlen egy gyökércsatornát is.
0: A páciensek is így vannak egyébként, hogy a legrosszabbra szám. Jó, tehát az endodonciát akkor körülbelül nagyjából ilyen laikus szinten értem. De mit jelent az, hogy digitális fogászat?
1: Igen, ez egy nincs még annyira meghatározva, de igazából ugye mindenhova, mind az élet minden területébe tört a digitalizáció, de mi akkor kezdtük el mondani ezt, hogy digitális fogászat, ami igazából digitális fogorvos. Ugyanis addig, amíg a recepción a beteg felvétel digitálisan ment, vagy a röntgen felvételt az asszisztens digitálisan csinálta meg, vagy a fogtechnikai laborba ilyen CAD/CAM eljárással, CNC eljárással digitálisan csináltak egy koronát, akkor is már ott volt a digitális fogászat, csak a fogorvos maga a kezével nem igazából vett részt ebbe a munkafolyamatba. És akkor lettünk digitális fogorvosok, amikor elkezdtük az úgynevezett intraorális szkennert, nincs még ennek magyar neve, lehetne szájszkennernek hívni, használni, mert akkor a fogorvos közvetlenül ott a rendelőbe be tudja szkennelni az egész szájüreget, és kap egy háromdimenziós lenyomatot.
0: Ez olyan, mint amit tudom én, CT meg egyéb képalkotó berendezéseknek valami így van. Rokona?
1: Így van. A különbség az, hogy a CT az ugye szeleteket csinált, tehát ez egy térfogatába, mélységébe háromdimenzió, amikor meg szkennelek, akkor csak a felületét szkennelem be. Ugye arcot is, meg embert is lehet beszkennelni, de az akkor csak a külső felét van.
0: És ez nem baj? Tehát nem hiányzik az, hogy belül is tudják, hogy mi van ott a fogon belül?
1: Amikor fogpótlást készítünk, akkor ez teljesen elégséges, vagy akár fogszabályzáshoz is bőven elég a felületszkennelés. Hogyha pedig implantátum behelyezést tervezünk, akkor kell mind a kettő. A felületszkennelés is, meg a CT is kell. Nálunk ezt CBCT-nek hívják, de hasonló, mint a CT. És a kettő együtt kell, ugyanis a CT az viszont nem látja a látszöveteket.
0: Mi a fontosabb, ha már látszövetet említ? Mert ahogy én látom, van a fog, meg vannak a látszövetek. Minek a betegsége a veszélyesebb? A fog vagy a látszövet? Vagy mind a kettő?
1: Hát a fogászatban két alapbetegség van, és ez öleli nagyjából föl az egész fogászatot. Az egyik a parodontológia, foglalkozik ugye a parodontiszel fogágybetegséggel, vagy fogágygyulladással inkább, és a másik pedig a fogbélgyulladás. Tehát az egyik azt a streptococcus mutans okozza a szúvasodást, és akkor azon keresztül jutunk el
0: akár tehát a szájban levő baktériumok.
1: Igen, és egy másfajta baktérium okozza, ott azért többfajta baktérium van, a fogágygyulladást. Tehát mind a kettő nagyon fontos, ezt nem lehet így azt mondani, hogy az egyik fontosabb, mint a másik.
0: És amikor jön valaki, és hozza a teljesen egészséges fogát, és azt mondja, hogy kihullott, reggel arra ébredtem, az a fogénybetegség?
1: Igen. Hát van egy ilyen megfigyelés, hogy általában akit inkább azok a baktériumok élnek a szájában, amik fogágybetegséget okoznak, vagy fogágygyulladást okoznak, őknek általában kevesebb a szúvasodásuk, és ezért van az, hogy akár egészséges fogat hoz a kezébe.
0: Na de hogyha baktériumok okozzák, akkor nem lehet azt csinálni, hogy az ember bevesz egy gyógyszert, és akkor azok a baktériumok elpusztul. Tehát nem, laikus kérdés,
1: ez, tudom. Ez az egy millió dolláros kérdés a fogászatban. Ez soha senkinek nem sikerült megoldania. Ugye azóta már van géntérképünk, van fehérje térképünk, a nyál összetételről minden, erről baktérium térképünk, teljes genetika, mégse valahogy ebbe az irányba nem fejlődünk. Nyilván nagyon nehéz, hiszen ez a szájüreg az a környezettel folyamatosan kommunikál. Hát megállás nélkül eszünk, levegőt veszünk, csókolózunk, stb. Tehát, hogy ott a...
0: Tehát a baktériumok milliói?
1: Tehát ha mi hiába vennénk be bármit is, az átmenetileg hat. Ugye a fogmosásban is vannak ilyen anyagok, amik gátolják a fogszúvasodást, vagy akár a fogágygyulladást, de hát azok átmenetileg, azok egy-két óráig működnek, és aztán az egész kezdődik előről.
0: Na jó, de azért nem, tehát olyan nincs, hogy egy embernél ki lehet mutatni, mit tudom, a nyálból vett mintával, vagy én nem tudom, hogy ezek a fajta baktériumok vannak jelen, és ezek okozzák a nem fogszúvasodást mondjuk.
1: Olyanok vannak, hogy például ugye a fogágygyulladásnál például vannak olyan jellemző baktériumok, amiket vannak ilyen tesztek, amivel ki lehet mutatni, hogyha valakinek abból sok van, akkor például azt mondják, hogy nem javasolják az implantációt. Mert az implantátumnál is ki tud alakulni fogágygyulladás. Tehát vannak erre már előremutató lépések, de igazából a szúvasodás, ami az én fő területem, a szúvasodásnál a lakosság 100%-ában van ez a baci, tehát ott nincs értelme vizsgálni, mert mindenkibe megvan.
0: az implantátum. Az ember azt képzeli, hogy ma már eljutottunk odáig, hogy egy fog tönkre megy, és akkor beültetnek egy másikat. Ugyanolyan, és egyáltalán kinek lehet beültetni, és kinek nem lehet?
1: Hát igen, azért, hogyha visszakapcsolatok az endodonciához, tehát azért fontos az endodoncia, mert ha ott mégse sikerül a legnagyobb erőfeszítéssel megmenteni a fogat, akkor még mindig jöhet az implantátum. De visszafelé már nincsen. Tehát ha egyszer egy implantátum megy tönkre, akkor már nem kereshetem elő a fiókból a régi fogat, és rakhatom vissza. Tehát azért mindig sorban érdemes haladni, ne vegyünk ki fogat rögtön, hanem azért erre vannak az endodontusok, hogy még meg a paradontológusok, hogy még a reménytelennek tűnő fogat is esetleg megmentjük, és ha csak nyertünk vele 5 évet, akkor 5 év múlva fog csak implantátumot kapni, tehát ezt azért érdemes húzni.
0: De ha érdemes húzni, az nem rossz, hogy akkor 5 év múlva idősebb lesz az ember?
1: Nem. Nincs korhatár.
0: Nincs korhatár? Nincs olyan, hogy már a szövetek nem olyan, öreg az ember, és a szövetek azok már nem olyan...
1: Nekem van páciensem, aki 80 éves kora fölött raktunk be neki implantátumot, és teljesen jól működik.
0: És azok a régi dolgok, hogy korona, meg híd, ezek még léteznek?
1: Léteznek. Nyilván, hogyha majdnem egészséges fogak vannak a foghiány mellett, akkor ma már inkább berakunk egy implantátumot, mint hogy ugye hétköznapi nyelven lecsiszoljuk a fogat, mert nem szeretnénk egy egészséges fogat lecsiszolni. Tehát jobb egy implantátum, illetve hogyha nagyon sok fog hiányzik, akkor megint csak jobb az implantátum, hiszen ha mondjuk hiányzik 2-3 fog, akkor nem akarom a többi fogra ráterhelni ezt a plusz erőt, amit kap ez az egész rendszer.
0: De az implantátum maga, az egy hosszú folyamat, ha én jól tudom. De az miből áll?
1: Hát ez is van egy tervezés. Tehát ugye amit sokszor elfelejtenek az emberek, és ez a másik, amiért kell küzdeni a fogakért. Amikor én kihúzok egy fogat, kiveszünk egy fogat, extraálunk egy fogat, akkor a csont nagyon gyorsan elkezd lebomlani. Hiszen a fog volt az, ami stimulálta a környező csontszövetet. És hogyha ez a csont rész lebomlik, akkor ugye sokkal nehezebb az implantátumot is behelyezni. És ezért ez nem ilyen egyszerű kérdés, hogy csak mennyibe kerül egy implantátum, egy óra alatt berakjuk, oké,
0: ne is mondja, mennyibe kerül.
1: Hanem előtte meg kell tervezni, lehet, hogy csontot kell pótolni, és akkor már sokkal bonyolultabb, és sokkal több ideig tart az egész procedúra.
0: De csontot kell pótolni, beültetnek egy csontot, vagy valamit befecskendeznek, hogy a csont növekedés meginduljon?
1: Nem, elsősorban ilyen mesterséges csontörleményeket használnak, tehát csontpótlókat.
0: Ültetnek be?
1: Igen.
0: És azt nem löki ki a szervezet?
1: Nem, ezek már...
0: A csontot nem?
1: Ezek már nagyon jó eljárások. De azok fél éves, vagy akár 9 hónapos procedúrák, mire az ott begyógyul.
0: És azok a régi csillogó arany meg ezüst fogak, azok jók volt? Tehát hogy mondjam?
1: Nagyon jók.
0: De pillanat, tehát én értem, hogy esztétikailag problematikus egy kicsit, de egyébként jók voltak?
1: Igen.
0: De tehát, miért?
1: Egyrészt ugye a maga az amalgám az egy szenzációs találmány volt annak idején, tényleg itt Európában is 100 évet élt. A világ nagyon sok területén, mondom csak például India, tehát ott elképzelhetetlen lenne mondjuk amalgám nélkül túlélni, hiszen iszonyú sok embernek iszonyú sok fogát kell betömni, és azzal nagyon gyorsan lehet dolgozni, nem szenzitív az eljárásra, nem kell fölhelyezni gumilepedőt, nem annyira érzékeny a nyára, tehát nagyon jól lehet, nagyon hatékonyan, és akár 15-20 évig benn vannak ezek az amalgám tömések. A fogszínű töméseknél azért ez nehezen kivitelezhető.
0: Na de pillanat, én nem biztos, hogy ezt kérdeztem, én azokat az arany meg ezüst fogok.
1: Igen, az amalgám az ezüst amalgám. Tehát azért, amit ezüst színűnek látunk, azok nagy része amalgám. Ugyanakkor volt korábban ezüst betét is.
0: Na de maga a fog volt ezüst, meg arany.
1: Hát, mert egy egész koronát is lehetett csinálni, igen. Egy egész koronát lehetett fémből csinálni, hát nyilván lehetett ilyen egyszerű fémekből is, de azért apjában nemes fémből volt a legjobb. Az arany az viszont a mai napig a legjobb tömős. Csak nagyon drága.
0: Ezt nem is gondoltam volna. Na jó, nem, ez nem volt komoly megjegyzés. Protézis. A régi világban volt protézis. Ma létezik még?
1: Igen, pont ma volt egy 82 éves páciensem, aki 50 éve hord egy fogsort, és nem akar tőle megválni. Mindig próbálom implantátumra rábeszélni, de ő teljesen jól elműködik ezzel a hagyományos fogsorral.
0: Na most vannak ezek a szokásos kérdések, hogy például a fogszabályozás érdemes gyerekeknek? szabályoztatni a fogukat?
1: Hát mindenképpen érdemes, ugye az iskola fogászatnál is ezt is megnézik, és akkor ha ráírják a papírra, hogy tovább kell vizsgálni a gyereket, mert esetleg fogszabályzásra van szükség, akkor mindenképpen érdemes tovább menni. Aztán majd a szakember megmondja, hogy várni kell vele, vagy ugye ma már vannak, nem vagyok ennek a szakterületnek a tudóra, de a saját gyerekeimen is láttam ezt, hogy ma már vannak ilyen úgynevezett trénerek is, tehát hogy mindenféle mozgással és ilyen kisebb segédeszközökkel ilyen biomechanikusan próbálják a fogokat még fiatalkorban helyre mozdítani. És ennek ugye van a legvége, amikor meg óriási az eltérés, és már közel járunk a felnőtt korhoz, amikor meg egy fejnyaksebész darabokra szedi a állkapcsot és átrendezi. Tehát azért itt ennek egy óriási skálája van. Azért érdemes gyerekkorban, mert sokkal könnyebb helyrehozni
0: mert
1: a hibákat.
0: Egyébként a fogak, azok mozognak, és az ember élete során változik?
1: Igen.
0: Mindig. De miért? Ez olyan, mint a mesében van az öreg banya, akinek egy szál foga van. De azért van az egy szál foga, mert alul már nincsen, és akkor, ha nincsen alul, akkor igyekszik megtalálni?
1: Igen, így van. Folyamatos mozgásban vannak.
0: Tehát mondjuk, ha valakinek egy fogát kihúzzák, akkor az azzal szemben levő fog az elkezd elindulni
1: így
0: lefelé?
1: Van. Így van.
0: De ezért miért?
1: Hát mert nem mindig vannak kötésbe. Ugye ezt a kötés a tégláknál.
0: Igen, téglákat, meg a csempénél, igen.
1: Igen. A fogaknál, ha normálisan helyezkednek el, akkor van egy pici átfedés. Tehát ha egy fogat kihúzok, akkor nagyon sokszor az még nem okoz gondot. De a fogaknak két mozgás tendenciája van, az egyik, hogy jön előrefelé, ezért ha kihúzok egy fogat, akkor a mögöttele fog elkezd előre dőlni. Miért dőlni? Mert már túl erős a csont felnőtt korban, nem tud testesen mozogni, hanem elkezd dőlni. Uh-huh. És a fölötte levő meg elkezd kiemelkedni. És azért a legtöbb esetben szép lassan azért mind a két mozgás megtörténik, és akkor utána ezeket nagyon nehéz helyrehozni.
0: A fogszabályzás felnőtt korban is érdekes
1: igen,
0: lehet?
1: Igen, abszolút.
0: Na de hát egy 50 éves ember, komoly a kérdés, abszolút, de 50 abszolút. Éves embernél is?
1: Lehet. Kicsit lassabb, de lehet.
0: És kell?

0: amit 10-15 évvel ezelőtt elkezdtek például oszteoporózisra szedetni a páciensekkel, ami leállítja a csontbomlást, de a csontépülést is. Ugye a csontbomlás és épülés az egy dinamikus oda-vissza folyamat. Tehát nem úgy van, hogy egyszer kialakul a csontunk, és akkor ott nem történik semmi. A csont folyamatosan lebomlik, és folyamatosan újraépül.
1: Minden csontunk?
0: Minden csontunk.
1: És akkor a fog is.
0: És ezt a gyógyszer leállítja. És ha valaki ilyen gyógyszert szed, ott például az implantátum nagyon kockázatos.
1: És akkor 100 ember közül?
0: Hát miután az oszteoporózis egyre többet embert érint, elég sok embert érint, és elég sokan szedik ezt a gyógyszert, ez például egy probléma.
1: Másik kérdés. Ha romlik a fog, az genetika, vagy nem mosott fogat? Azt szokták mondani, én azt hallottam, hogy fele részben genetika, fele részben elhanyagolta a fogmosást.
0: Igen, hát igazából harmad-harmad.
1: Harmad-harmad?
0: Mert van a genetika, van az, hogy hogyan a szájhigiénia, hogyan mosunk fogat, és van az, hogy hogyan táplálkozunk.
1: És akinek rossz a genetikai adottsága, az akármit csinál, romlik a foga?
0: Nem. Nagyon sokat lehet kompenzálni. Biztos, hogy lesz tömése, tehát azt nem fogja megúszni, hogyha rossz a genetikája, hogy az élete során ne legyen, de ha rendszeresen jár fogorvoshoz, jó a szájhigiénia, figyel a táplálkozásra, akkor kis tömései lesznek, és akár az összes fogával fog megöregedni, legfeljebb azok néhány helyen be lesznek tömve. Ez a nagy különbség.
1: És a fogkefe az elektromos legyen, vagy hagyományos?
0: Hát én férfi vagyok, úgyhogy én lusta ember vagyok, úgyhogy én elektromosra szavaznék.
1: Na jó, de most orvosi szempontból.
0: Tehát egy férfi tölt 10 percet a fürdőszobába reggel, egy nő 1 órát. Ha egy hölgynek elmagyarázom, hogy még töltsön több időt azzal, hogy foganként ilyen pici kis kefével minden felszínt alaposan megtisztít, akkor ők meg fogják csinálni. A férfiak azért ez nehezebb ügy.
1: De tényleg.
0: Tehát... De az a jobb. Tehát ha egy fogkefével tisztítom meg a konyhán a kövezetet, az biztos, hogy jobb lesz, mintha csak egy nagy kefével egyszer végigmegyek rajta. Csak hát sokkal több idő.
1: Na de az elektromos fogkefe az maga rezeg. Tehát igen. Ha úgy tetszik, akkor sokkal több, hogy mondjam, többször simítja végig az
0: igen,
1: a fogat.
0: Gyorsabb és hatékonyabb, de nem pótol az elektromos fogkefe se azt a macerás részt, amikor a két fog közé be kell mennünk. Tehát oda se az elektromos, se a hagyományos fogkefe nem jut be, tehát ehhez kellenek vagy a fogsejem, vagy az fogköztisztító kiskefék. És ez a mi sok idő.
1: A magyar lakosság hol áll ilyen szempontból, mondjuk az európai összevetésben? Egészségesek vagyunk, vagy kevésbé egészségesek, rosszak a fogaink, vagy olyanok, mint másoknak?
0: Rosszak a fogaink.
1: Rosszak a fogaink? Rosszak. Tehát mondjuk mennyire, hogyan lehet ezt érzékeltetni?
0: Hát mondjuk északi országokhoz képest, ugye skandináv országokhoz képest egyértelműen sokkal rosszabb az fogállapot. Nagyon sok, főleg 80-as, 90-es években, mikor a fluor, a ivóvíznek, a tejnek, a sónak a fluorozása, meg a fogkrémekben megjelentek a fluorok, akkor Nyugat-Európában, Észak-Európában bezártak fogorvosi egyetemeket, mert annyira visszaesett a fogszúvasodás. Azért vannak rossz példák, tehát nem véletlen, hogy Magyarországon virágzik a fogturizmus, azért például Angliában elég rosszak a fogak, úgyhogy ők például nagyon gyakran járnak Magyarországra megcsináltatni.
1: És a magyar fogorvoslás, akár a kutatás, akár a gyakorlati orvoslás szempontjából hol tart a világban?
0: Szerintem, tehát egyrészt a gyakorlati képzés nagyon jó Magyarországon, tehát ugye a Szemész Egyetemen nálunk is mi 3,5 évig oktatjuk a hallgatókat, ebből 2,5 évben a klinikumban élő pácienseken dolgoznak. Azért ez nem minden, hogy vagy így. Olaszországban, akár Japánban, ott úgy végeznek a hallgatók, hogy nem láttak még, vagy láttak beteget, de nem
1: kezeltek.
0: Igen. Tehát ez egy óriási előny.
1: Sok külföldi beteg van egyébként nálunk az egyetemen? Hallgató.
0: Nagyon sok, tehát a fogorvos képzést most nagyon megemelkedtek a létszámok, most 100 fölött vannak a magyar hallgatók, és ehhez képest eddig volt 60 angol hallgató, és ez most már a második folyamban már 90, és ez még emelkedni fog. Ugyanígy a németek, német nyelvű hallgatók is 20-ról most föl fognak emelkedni 40-50-re. Tehát itt egy óriási emelkedés van.
1: Így a műsor végén valami jó tanács a tisztelt hallgatóknak, hogy mit csináljanak, hogy csináljanak, hogy őrizzék meg a fogaik egészségét.
0: Hát szerintem az nagyon fontos, hogy járjunk el kontrollra. Tehát ne akkor menjünk el fogorvoshoz, amikor már baj van. Ezt tudom, hogy pénzbe kerül, macerás, idő.

0: időpontot kérni, de fél évente egyszer mindenképpen menjünk el.
1: Ez a fogkőleszedés, az fontos?
0: Így van. És akkor meg lehet ejteni a fogkőleszedést is. Az nagyon fontos. Ez nagyon kevés ember, akinek szinte egyáltalán nincs fogköve. Tehát az mindenkinél van.
1: Na de, hogy mondjam, az annyira veszélyes dolog, hogy...
0: Igen.
1: Igen?
0: Igen. Igen, tehát a fogátgyulladásnak ez a legfontosabb kiváltó tényezője, hogyha elhanyagoljuk a plakkot, nem szedjük le az ínyről, a fog széléről, és ugye a plakból lesz, szép lassan elmeszesedik, és abból lesz a fogkő.
1: Hát akkor menjünk el fél évente fogorvoshoz. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Vág János, a Semmelweis Egyetem helyreállító fogászati és endodonciai klinikájának igazgatója volt. Köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen.
1: Technikus kollégám Urbán Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.

0: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok. A hunok története a legújabb kutatások fényében. Kik a hunok? Honnan jöttek? Van-e bármilyen közük a magyarokhoz? Erről lesz szó a következőkben. És azt is elmondom, hogy ha a Magyar Katolikus Rádió Facebook oldalát nézik, akkor ott élőben is láthatnak minket, ugyanígy a Magyar Katolikus Rádió YouTube csatornáján, és ezáltal nem csak hallják a műsort, hanem hihetetlen vizuális élményhez is jutnak. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Rácz Zsófia egyetemi docenst, az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének munkatársát. Köszönöm, hogy itt van.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat én is.
0: Kik a hunok?
1: Hát, ha innen a Magyarország szemszögében nézem, akkor azt tudjuk róluk elmondani, hogy a Krisztus utáni 4. században, a 370-es években tudjuk azt, hogy új keleti csoport érkezik, akiket a nyugati források hunoknak neveznek, és ők sorban, így keletről nyugatra haladva, hatalmas területeket hajtanak az uralmuk alá. Tudjuk, hogy először az alánok országát foglalják el, utána a...
0: Tudnám, kik az alánok, nem tudom,
1: hát
0: mindegy.
1: Iráni eredeti csoportról van szó, utána pedig a gótok által uralt területeket a Fekete-tengertől északra, utána kövezek mind ilyen sok nyelvű, sok népből összetevődő államalakulatokat jelentenek, és utána következik a Kárpát-medence. Pontosan nem tudjuk, de olyan Krisztus után 380 és 400 körül elfoglalják az Alföldet is, és utána pedig következik a római területeknek, egy római Pannóniának 420-as, 430-as, 440-es években végül az elfoglalása. Tehát itt egy rövid időszakról van összességében szó, egy körülbelül 8 évtizedről, tehát a 370-es évektől Attila haláláig, illetve Attila halála után ugye tudjuk, hogy a leigázott népek, illetve a Attila örökösei fiai között tehát ellenségeskedés tör ki, tehát az ő halála után néhány évvel felbomlik a hunbirodalom. Tehát európai szempontból, ugye történészek, régészek ezt európai hunbirodalomnak is hívják, ezt a néhány évtizedet jelenti hatalmas területre kiterjedően a hunbirodalom.
0: És hogyha megtalálnák Attila koporsóját, az lenne az igazi szenzáció.
1: Hát ez tényleg igazi szenzáció lenne.
0: Na de... Viszont azok a kutatások, amelyekről nemrégen beszámoltak egy nagyon jelentős nemzetközi szaklapban, azok új eredményeket hoztak. De mit hoztak?
1: Igen, ugye van Ázsiában is egy hunnak nevezett birodalom, jóval korábban, tehát több száz évvel korábbra nyúlik vissza ez a történet. Krisztus előtt 209-ben, ezt kínai forrásokból tudjuk, onnantól kezdve számítjuk, és körülbelül Krisztus után 100-ig, tehát egy olyan körülbelül 300 évig állt fenn az államalakulat, amit pedig ázsiai hun birodalomnak is nevezünk. Ugye ez jó így, ez persze mai szóhasználatot jelent, de így meg tudjuk különböztetni térben, időben a kettőt egymástól. Tehát ugye egy sok ezer, 6-7 ezer kilométerrel keletebbre vagyunk, mongóliai központú birodalomról van szó, akik a kínaiakkal vannak állandó kapcsolatban, és kínai krónikákból eléggé jól ismerjük az ő történetüket.
0: Na de akkor csak annyi történt, hogy átköltöztek keletre. Van hát... közte néhány száz év, az alatt költöztek.
1: Ez ennél sokkal-sokkal bonyolultabb, de valóban ez a kérdés lényege, hogy milyen kapcsolat van az ázsiai hunbirodalom, illetve az európai hunbirodalom között. És ez egy nagyon régi tudományos kérdés, mert most már 250 évvel ezelőtt egy francia keletkutató, orientalista, egy bizonyos Joseph de Quigny volt az első, aki felvetette azt, hogy az európai forrásokban feltűnő hunok, azok a kínai Xiongnu, ilyen kicsit magyarosan Xiongnu-nak is nevezett népcsoporttól származnának. Ő ezt a névazonosság alapján, illetve az életmód hasonlósága alapján vetette fel. De ugye ez egy nagyon hosszú vitát generál, tehát hogy ez pontosan kulturálisan, etnikailag, politikailag, nyelv szempontjából mit jelent, ez a mai napig egy vitás kérdés, amiben egyetértenek a különböző tudományágaknak a képviselői, az, hogy a népnevek, azok megfeleltethetőek egymásnak.
0: Írásos emlék ilyenkor nincsen egyáltalán? Csak hát, a kínai krónikák?
1: De vannak azért, tehát ugye először van egy nagy forráscsomagunk, ez a kínai forráscsomag, nagyon kevés, de van a kettő közötti időszakról is, és végül, hát pedig itt vannak ugye az Európai Unió időszak, tehát elsőként Ammianus Marcellinus, egy római történeti író, aki beszámol már erről az európai hun történetről, illetve van még egy nagyon részletes, nagyon jó forrásunk, ez a bizonyos Priscus, vagy Priscus Rétor, ugye itt egy kelet-római származású emberről van szó, aki pedig követségben jár, egy kelet-római követség tagjaként fordul meg a Hun birodalomban, illetve Attila udvarában, és ő egy nagyon, nagyon szemléletes, részletes, hát ilyen élethű, ugye személyesen megtapasztalva a körülményeket, leírást ad a hunokról. De összességében
0: ez az európai. Igen, tehát igen. Attila hunjai.
1: Igen. Igen, és hogy tudjuk a kettőt összekapcsolni? Hát nagyon nehezen, de éppen Stein Aurél volt az, aki a 20. század elején megtalált úgynevezett régi szoglevelet, amiben egy szokt kereskedőnek a leírása szerepel arról, hogy hunok támadtak egy kínai városba, ahol ő épp tartózkodott, ez a 300-as évek elejére vonatkozik, és ott az írásmód alapján egyértelműen meg lehetett feleltetni a kínai krónikákban szereplő népnevet és az európai forrásokban szereplő népnevet. Tehát ilyen módon
0: a név
1: azonossága az egy tisztázott kérdés. Itt is vannak viták, hogy pontosan milyen úton, módon változhattak ezek az elnevezések a különböző forrásokban, de mindesetre ez egy konzenzus a tudományágban, vagy különböző tudományágakban.
0: Na de akkor mi a felfedezés, mi a szenzáció? Igen. Mert így mondtam, hogy a szenzáció kutatásomban.
1: Igen, tehát mi ugye archeogenetikával foglalkozunk most egy nagyon nagy projektnek a keretében. Tehát
0: Ez a régészet,
1: genetika, antropológia, történelemtudomány, tehát itt sok tudományág működik együtt. És ennek a keretében, tehát egy nagyon nagy histogenesnek nevezett projekt keretében, ez egy kis projekt, egy kis tanulmány tulajdonképpen, és még kifejezetten biológiai szempontból vizsgáltuk a kapcsolatot mongóliai, ázsiai hunkori temetkezések egyének, illetve kárpát-medencei, európai hunkori temetkezések és egyének között.
0: Ez akkor azt jelenti, hogy föltárnak egy sírt, és akkor ott találnak egy csontvázat, meg nem tudom, mi van ott még körülötte, esetleg egy kancsót, valamilyen használati tárgyakat, egyebeket, de önöket nem ez érdekli, hanem az, hogy az az ember biológiai értelemben, a DNS-ét tekintve, mondjuk, az hova tartozik?
1: Igen, tehát természetesen az a kulturális oldala is érdekel minket, de az, amit jobban ismerünk, mondjuk, hogy néz ki régészeti szempontból az 5. századi Kárpát-medence, de valóban ebben a tanulmányban az újdonságot kifejezetten a biológiai oldal adta. Az derült ugyanis ki, hát két fő szempontot emelnék ki, vagy két fő eredményt emelnék ki. Az egyik, hogyha megnézzük itt a Kárpát-medencében a hunkori népességet, akkor az borzasztóan sokszínű. Tehát nagyon sokféle biológiai szempontból is, kulturálisan is, biológiai szempontból is borzasztóan sokszínű. Tehát nagyon sokféle eredetű ember élt itt együtt a Kárpát-medencében.
0: Különböző rasszok éltek együtt alkalomattán?
1: Különböző genetikai hátterű, így van. Viszont valóban meg lehet ebben a nagy színes társaságban határozni egy kis olyan csoportot, amit viszont közvetlenül össze lehet kapcsolni mongóliai személyekkel, tehát több száz évvel korábban élt személyekkel. És azt is, hogy ne legyen ilyen homályos adag, mit jelent az, hogy összekapcsolni, ezt is meg tudom mondani, van egy új genetikai módszer, ennek az a neve, hogy Identity by Descent, leszármazáson alapuló azonosság, ami azonos kromoszóma szakaszokat keres a genetikai állományokban. És ha talál két személy között ilyen azonos szakaszt, akkor biztos, hogy volt közös ős, és nem sok százezer évre visszamenően, Adam és Évhoz megyünk vissza, hanem belátható időn belül volt közös ős.
0: 200 év, 300
1: év. Hát a mi esetünkben ezt ugye miután véletlenszerűen öröklődik a genetikai állomány, ezt egy idő apa, anya, nagyszülőknél meg tudjuk pontosan mondani, de minél inkább visszafele megyünk az időbe, annál nehezebb. Tehát ezt modellezték a genetikusok, így az én genetikus kollégám, a Guido Alberto Nyekiruszkone, akivel együtt dolgoztam, ő Lipcsében működő olasz genetikus, tehát modellezték, és 500 év jött ki. Ez azt jelenti, hogyha itt 5. századról beszélünk a Kárpát-medencében, visszaszámolunk 500 évet, az Krisztus előtti első század Mongóliában, tehát akkor élhetett az a közös ős, ami mind a mongóliai, mind a kárpát-medencéieknek közös őse. De azt lehet kizárni, hogy akikhez mi hozzá tudtuk kötni Mongóliában ezeket a magyarországi kárpát-medencei személyeket, azok közvetlen ősök. Tehát vagy közvetlen ősök, vagy mondjuk 2-3 generációval korábban élhettek a közös ősök.
0: Na de mi van, hogyha csak néhány ember találtak, és ezek csak ilyen átutazó, vagy felfedezők, vagy én nem is tudom, tehát turisták a Krisztus előtti második századból.
1: De ugye ez is, tehát tulajdonképpen itt mi a Kárpát-medence és Mongólia között egy ilyen hálózatot tudtunk létrehozni egymástól ezzel a módszer segítségével, egymáshoz kapcsolódó egyéneknek a hálózatát. Létrehoztunk egy nagy adatbázist, hogy elmeséljem, hogy hogy dolgoztunk. Ebben 370 egyén szerepelt. Tehát 370 régészeti ásatásból, sírból származó egyén szerepelt. Az egyik vége, ugye Mongóliából volt kb. 80 egyén bevonva a vizsgálatokba, az összes elérhető jó minőségű mintát jelenti ezt tulajdonképpen. Közép-Ázsiában, hatalmas területről, Kazaksztán, ugye hatalmas régióból voltak bevonva minták, ugye 60-70 minta, és a Kárpát-medencéből egy nagy merítés, nem csak a tulajdonképpeni hunkor, az 5. század első fele, hanem már a kicsit előtt és kicsit utána lévő időszak, tehát 4. századtól a 6. század végig. Ez egy nagy 370 mintát tartalmazó adatbázis. Ennek egy bizonyos része, mondjuk ilyen 270-80 minta volt elég jó minőségű ahhoz, hogy tudjuk ezt az úgynevezett IBD elemzést végezni, és ebből közel 100 egyént egy ilyen hálózattá lehetett összerendezni. A hálózat egyik vége Mongólia, a másik vége a Kárpát-medence.
0: Most ezzel azt akarja mondani, hogy az én turista elméletem már nem állja meg a helyét.
1: Hát igen, mert azért ez egy kiterjedtebb jelenség annál, hogy csak egy-két egyénről legyen szó. De ha meg megint itt csak a Kárpát-medencét nézem, és az itteni sokszínűséget, akkor azt tudom mondani, hogy itt a néhány egyén, tehát mondjuk 10-nél kevesebb, azt hiszem 9 olyan egyén volt, akit közvetlenül tudtunk kapcsolni ázsiai hun egyénekhez, és akkor még volt egy néhány, akik rajtuk keresztül ennek a hálózatnak a részei. Tehát tényleg kevés, de azt azért ki tudjuk jelenteni, és ennek egy történeti jelentősége is van, hogy itt az Európai Hun Birodalom kiépítésében, megszervezésében igenis komoly szerepet játszott egy belső ázsiai eredetű csoport.
0: Kedves hallgatók, azt hallják, hogy így valaki veri az asztalt, akkor Rácz Zsófi az, aki bizonyítja így módon is, hogy igen, ez így történik. Na de, most fel kell tennem azt a kérdést, amire már a műsor előtt rákérdeztem, és akkor mondta, hogy mindenki ezt kérdezi, tehát félve teszem föl a kérdést. Hogy van az akkor hunok meg a magyarok? Ha szabad, hunor, s magyar, két dalia, két egy testvér, Ménrót fia, Arany János. Mi közünk van nekünk a hunokhoz?
1: Hát az az igazság, hogy akiket mi látunk genetikai szempontból, ezekhez a keleti csoportokhoz kevés. Tehát itt ugye én 5. századi egyénekről beszéltem a honfoglaláskorban, ugye ott pedig 9. század vége, 10. századi, és nagyon jól meg lehet genetikai szempontból ezeket az újabb és újabb keletről jövő hullámokat jól meg lehet egymástól különböztetni.
0: Az állítás a következő. Minden ilyen dologban, mondta megmaradt ilyen szájhagyomány útján átruházódott legenda, valamilyen valóságot mégiscsak hordoz. De ez akkor csak legenda? Hunor, s magyar, két dalia,
1: két egy testvér? Eleve a hunor, magor monda, magor eredeti... azaz onogurokra vezeti vissza a történettudomány, tehát valójában még nem is a hunokhoz, hanem a hunkor után a kelet-európai sztyeppén hát uralkodó népcsoportokhoz. Tehát ez egy kicsit későbbi történet, mint a tulajdonképpeni hunkorszak. Tehát ugye ezt tudom, hogy nehéz így átletni, de azért itt évszázadokat ugrálunk miközben. És hát én is évszázadokat ugráltam a Mongólia és Kárpát-medencéi között.
0: Igen. De én nem erőszakolom ezt a dolgot. Inkább azt kérdezem meg, hogy akkor mint régész járt Mongóliában is? Vagy nem? De szeretne? Nem.
1: Igen, nagyon szívesen elmennék, de nem
0: és
1: jártam
0: kis
1: még.
0: Szerencsével még sor kerül arra, hogy ott majd sírokat ásat. ás?
1: Hát én azért vagyis kárpát-medencei népvándorláskorral foglalkozom, de persze, ha nem mondanék nemet egy ilyen együttműködésre, hogy... És hát volt olyan kollégám, akinek volt alkalma részt venni mongóliai szijungnu-ázsiai hun ásatásokon.
0: Na most, amikről ön beszélt, azok ilyen természettudományos eredmények. Lehet bármit is tudni arról, hogy milyen volt az életmódja ezeknek az embereknek, tehát mondjuk az ázsiai, meg Attila hunnyai, azok hasonlóan éltek? Nomád népcsoport volt mindkettő? Hasonló nyelvet beszéltek? Vagy egyáltalán mindegyik nomád nép nagyon hasonló volt?
1: Először a legkönnyebb kérdéssel a nyelvvel kezdem, mert
0: az egy,
1: igen, ez egy vitás kérdés. Tehát az ázsiai hunoknál is egy törökös, de fölmerül a mongol is, fölmerül a jenyiszei is, fölmerül az iráni is, tehát nincs egy végleges nyugvópont, hogy milyen nyelv is. Még az is elképzelhető, hogy az ázsiai hunok és az európai hunok nem ugyanazon a nyelven beszéltek, illetve miután mindkettő esetében nagyon nagy és összetett birodalmakról van szó, ezért még az sem biztos, hogy ugyanazon a nyelven, hogy csak egy nyelven beszéltek, hogy az uralkodó csoport ugyanazon a nyelven beszélt. Igen. Hát igen, általában a nomád életmódnak, nomád harcmodornak, nomád államszervezésnek vannak hasonló elemei, amire azt mondhatjuk, hogy igen, ezek hasonló jellegzetességek, de az is biztos, hogy a nagyon eltérő földrajzi környezet miatt, például itt a Kárpát-medencében egyszerűen nincs értelme egy ponton túl ragaszkodni mondjuk a legelőtt váltó nomád életmódhoz. Egyszerűen egy folyókban, csapadékban, bővelkedő régióról van szó, tehát ezt aztán látjuk is igazából a rákövetkező keleti csoportoknál. Ugye most megint ugrom, tehát a 6. század végén jelennek meg az avarok, aztán ugye a 9. század végén a magyarok, tehát olyan csoportok, ahol azt látjuk, hogy alapvetően egy nomád életmóddal és társadalmi berendezkedéssel érkeznek meg, hogy ezt elég hamar néhány évtizeden belül feladják. A hunoknál ugye erre nincsen igazán idő, tehát ott olyan hamar néhány évtizeden belül fölbomlik a hun birodalom, hogy ott nem látjuk aztán annak a letelepedett helyi erőforrásokra építő államalakulatnak a kialakulását, amit mondjuk az avaroknál pedig tapasztalhatunk. Illetve hát még egy fontos dolog, hogy a hunok itt azért egy nagyon masszív helyi népességre, tehát itt van egy Szarmata királysága a Tisza vidéken, illetve ugye a korábbi Pannónia, itt maradt valamennyi romanizált népesség.
0: Tehát itt éltek emberek, itt, és jöttek mások.
1: Igen, itt rátelepedtek egy komoly földművelő, letelepedett állattartó hagyományokkal rendelkező népességre, és ki is használták ezt az erőforrást. És elfoglalták, de ugye ezt már viszont történeti forrásokból tudjuk, nem a régészetből vagy a genetikából, hogy itt azért megtalálták a különböző emberek a számításukat, pont az emlegetett Priscos Rétornak van egy leírása, hogy ő találkozik Attila udvarában egy viminációmi, tehát egy római városból származó kereskedővel, aki elmondja, hogy neki itt Attila alatt jobb élete van, mint korábban, elvett egy barbár nőt, és ő köszöni szépen, jól érzi magát.
0: Az miért van? Azt mondja, igen, a népvándorlás kora, itt a Kárpát-medencében egyik nép jött és ment. A hunok eltűntek. Attila birodalma óriási volt. Az is egy kérdés, hogy miért nem maradt meg? Egy személytől függött ennyire? A másik kérdés az, hogy a magyarok hogy tudtak megmaradni? Az avarok is eltűntek. Azért, mert Szent István fölvette a kereszténységet.
1: Tulajdonképpen ilyen szempontból ezt a most itt a hunokat, avarokat, magyarokat említjük. Nyilván nem tűnik el soha teljesen a népesség, tehát itt mindig
0: az
1: lehet valami.
0: Maradnak, csak változnak.
1: Így van, tehát itt külön, ezt majd sokkal pontosabban ilyen regionális alapon fogjuk látni. Már most is egy-egy régiót itt egyfolytában folynak a nagy számú, nagy genetikai kutatások is, tehát ezt majd sokkal jobban fogjuk a néhány éven belül látni, hogy van, amikor nagyon nagy snittek vannak, gondoljunk csak a tatárjára. bevonuláskori Duna-Tisza. Tehát tényleg van, amikor
0: eltűnnek. Az van, a törökkor után is, igen.
1: Igen, tehát ilyen szempontból, hát főleg ugye az Alföld azért nagyon kitett a változásoknak, tehát ez tényleg régióról régióra változtat, hogy hogyan alakul a népvándorláskorban a Kárpát-medence sorsa, de azért látjuk, hogy igenis nagy hatással vannak itt az újból és újból megjelenő új csoportok, és nem csak a keletről jövők, hanem azért itt germán csoportok is megjelennek, 5. század, 6. század, hát hasonlóan.
0: Aztán kunok is voltak.
1: Korábban, így van, szláv csoportok is azonosított, tehát ez egy nagyon-nagyon vegyes kérdés, de hogy visszatérjek az eredeti kérdésére, tehát kifejezetten a keleti eredetű népességek által létrehozott államalakulatokra, itt egy egyre sikeresebb stratégia. Tehát ha haladunk a hunoktól, az avarokon át a magyarokig, hogy milyen hosszan áll fönn, mennyire maradandó, a hunoknak nagyon nagy a híre, nagyon jó a sajtója. Ilyen szempontból abszolút verik az avarokat, mondjuk, de azért az avaroknak mégiscsak sikerül egy 250 évig fennálló kaganátust itt létrehozni. Igaz,
0: csak,
1: hogy a
0: csak nem volt Attilájuk, és Attila olyan könnyen megjegyezhető.
1: Hát igen, te meg végső soron ez egy sikertelenségbe fullad a nagy károlyi hadjáratoknál, és ez is az oka lehet annak, hogy ők aztán nem maradnak olyan dicsőn fent a különböző forrásokban. Hát amit pedig szintén az archeogenetika mutat itt a most jelennek meg sorba egymás után a cikkek, hogy ez nagyon érdekes az avaroknál, hogy itt a keletről jövő csoportok, például itt az egymás közötti házasodás során eléggé őrizték a keleti hagyományokat. Tehát ők hasonló eredetű csoportokkal házasodtak, és hiába mondjuk ők kisebbséget alkotnak itt az európai hátterű egyének mellett, most már egyre több olyan adat van, hogy nem nagyon, hát hogy ezt a szót nem keveredtek, vagy csak kis mértékben. A magyaroknál viszont úgy tűnik, hogy ez elég gyorsan végbe ment. Tehát ilyen szempontból egy nyitottabb társadalom. Közösségek, nyitottabb igen, társadalom volt.
0: Hát, kedves hallgatóink, a hunokról megtudunk még többet róluk? Biztos.
1: Biztosan, igen.
0: Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Rácz Zsófia egyetemi docens volt, az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének munkatársa. Köszönöm, hogy itt volt, mert várjuk a továbbiakat.
1: Én is köszönöm szépen a meghívást.
0: Technikus kollégám Fülöp Csaba, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.

0: Elhangzott a kerengő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Tizennyolc óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Teljes ülésen tárgyalja az Alkotmánybíróság csütörtökön a legutóbbi alaptörvénymódosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítésére irányuló négy Fidesz-KDNP-s beadványt. Derült ki a testület napirendjéből. A Fidesz-KDNP az alaptörvény 16. és 17. módosítása miatt kezdeményezett utólagos normakontrollt az Alkotmánybíróságon. Az ellenzéki pártszövetség megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, valamint annak, amely megteremtette a lehetőségét a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító jogainak visszavételére, így az alapítványok megszüntetésére, írta meg az MTI. A béke és a nemzeti megbékélés fontos pillanata lehet 14. Leó pápa novemberi perui látogatása. Erről beszélt a vatikáni médiának adott, kedden megjelent interjújában a perui püspöki konferencia elnöke. Carlos García Cavader szerint azt remélik, hogy az apostoli út erősíti az ország egységét és segít közös választásokat találni Peru kihívásaira. 14. Leó november 11-e és 17-e között Peru mellett Uruguayba és Argentínába is ellátogat. Az albániai kommunista diktatúra áldozataira emlékezett 14. Leó pápa Ernest Simoni bíborosnak küldött üzenetében, írta kedden a Vatikán News. A 97 éves főpásztor július 31-én mutatott be szentmisét az egykori Spaci fogolytáborban, ahol maga is hosszú éveket töltött kényszermunkán és titokban misézett. A pápa hangsúlyozta, egyetlen lánc vagy börtön sem választhatja el az embert Isten szeretetétől. Egyúttal arra kérte a fiatalabb nemzedékeket, hogy őrizzék meg az üldözöttek emlékét, valamint az emberi méltóság, a szabadság és a béke értékét. A századik porciunkkal a búcsút tartották augusztus 2-án a Somogy vármegyei Bárd udvarnok Bárdi Bükkön. Számolt be kedden a Magyar Kurír. Az ünnepi szentmisét Berta Tibor tábori püspök mutatta be, aki homiliájában Szűz Mária példájáról és az Istennel való kapcsolatról elmélkedett. Kiemelte, Isten nem félelmet akar kelteni az emberben, hanem üdvösséget és védelmet ad. A püspök szerint Mária a mai ember számára is egyetemes példakép, mert teljes lényével követte Isten akaratát, életét pedig a szeretet és a szolgálat határozta meg. Az Európai Unió üdvözölte, hogy Libanon törvényben törölte el a halálbüntetést. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő mérföldkőnek nevezte a döntést, amely szerinte fontos előrelépés az emberi jogok védelmében. Libanon ezzel a Közel-Kelet első olyan országa lett, amely eltörölte a halálbüntetést. Az EU egyúttal a büntetés megszüntetésére szólította fel az azt továbbra is alkalmazó államokat. Hazánk időjárásáról megérénkül a keleti észak-keleti szél, a hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. Bővebb hír összefoglalóval fél hétkor az esti hírtükörben jelentkezünk. Pannon panoráma.
3: A Pannon panoráma készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunk második felében hazánk egyik meghatározó irodalmi társaságának újra alakulásáról ejtünk ismét néhány szót. Adásunkat pedig azzal kezdjük, hogy a napokban 5. alkalommal rendezték meg az egyházi énekek ökumenikus találkozóját. A kaposmérői református templomban majdnem 20 előadást, köztük 3 verset hallgathatott meg a közönség. A seregszemlét a Nyugdíjas Szervezetek Somogy Megyei Szövetsége szervezte, amelynek elnöke Stikke János.
4: Ez fontos hangsúlyozni, hogy ökumenikus, mert minden esztendőben más felekezet templomába tartjuk. Most éppen a reformátusok kerültek sorra, és ilyenkor körülnézünk, hogy melyek azok a templomok, amelyek a befogadó képesség akkor, hogy mindenki befér, és most Kaposmérőre esett a választásunk. És ahol szívesen is látnak bennünket, persze. Gyakorlatilag a szövetség tagszervezeteitől vannak itt, a megye minden területéről, most mondhatnám, hogy Babócsától, Szóládig, Kaposvár, Nagyatád. Hát, ennek egy nagyon rövid története az, hogy ugye a mi generációnk elég hívő emberek alkotják zömmel, és fölmerült ez az igény 5 évvel ezelőtt, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy olyan eseményt is, ahol a egyházi énekeket meg lehet szólaltatni, és akkor először Segesden csináltunk. Én nem is gondoltam, hogy ennek lesz folytatása, de olyan jó sikerült, hogy azt mondták, akik ott voltak, meg akik aztán nem voltak ott, hogy folytassuk ezt, és akkor onnétől kezdve most már 5. alkalommal.
3: A kórus találkozóra Somogy számos pontjáról érkeztek előadók.
5: Antal Józsefné vagyok, nagyatádi szépkorúak nyugdíjas klubjának az elnöke. Énekkel készítünk, nagyon szép énekeket hoztunk, hát majd meglássuk, hogy milyen lesz. A klubunk az nagyon régóta működik, 25 éve lesz az idén, és énekelünk és táncolunk. Különben olyan mondhatok, bejártuk azt mondva majdnem az egész országot föllépésekkel, és külföldön is voltunk, Olaszország, Horvátország, Erdély, Németország, szóval nagyon-nagyon sok helyen jártunk, és nagyon-nagyon szép díjakat kaptunk, nem sorolom föl, hogy milyeneket, úgyhogy hát szépen lélekkel csináljuk, nem nagy a csoportom, 10 fő, és sajnos mindig van olyan, aki még betegszik, vagy esetleg unokázik most a nyáron, és nem tudtak ketten eljönni, és most ezért kicsit kevesebben vagyunk, de reméljük, hogy rendben lesz minden. És nagyon imádom a lányokat, én is 25 éve, hogy benn vagyok ebben a csapatban, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon... Imádom csinálni, és a lányokat is nagyon szeretem. 33-on vagyunk, akik a klubhoz tartozunk. Hát ennyit szeretnék mondani. Én 34-ben születtem, úgyhogy most ültöm be a 92. évemet. És még mindig csinálom. Én tanítom őket táncolni is, meg énekelni is.
6: Kerekesné Pitel Anna vagyok, karvezető, énektanár. Ez a rendezvény, ez szívemhez szól, mert a nyugdíjasoknak is lehetőséget biztosítanak arra, hogy nem csak a népdalkórus találkozókon énekelhetnek, hanem az egyházi vonalon is megmutatkozhatnak. Mi tavaly gregorián énekekkel készültünk, az idén pedig az árpádházi szentekről énekelünk. Tulajdonképpen ez a generáció még ezeken a népénekeken nőtt fel, és jó magam is, nagyon örülök annak, hogy ezt most még egyszer megismétlem, hogy ezt fölpártolták a Nyugdíjas Szövetség, de sajnálattal mondom azért, hogy templomainkban egy kicsit elhanyagolják. Mert talán jó irányzatnak mondhatnám, mert szeretem, tisztelem a gitáros énekeket is, és a csoportokat, akik ezt művelik a templomokban, a fiatalok, meg most már egy kicsit az idősebb generáció is, de kevésbé hallom a népénekeket a templomokban. Nagyon szeretném, hogyha visszatérnének ezek a gyönyörű népénekeink.
3: A résztvevők azt mondják, az egyházi énekek nem csak a lelket melengetik, de közösséget építenek és értéket őriznek.
7: Balog József vagyok, a Kaposszárdai Nyugdíjas Egyesületnek vagyok a vezetője, és idéntől pedig az a megtiszteltetésért, hogy megválasztottak alelnökének a Somogyi Nyugdíjas Szervezetnek. Ma erre napra katolikus szentekről, magyar katolikus szentekről szóló énekekkel készültünk. Hát reméljük, hogy a közönség tetszését megnyerni majd. Az egyházi énekeknek, mint a művészetnek a talán a legősibb, az zenei művészet legősibb ágának a jelentősége van nyilván, és azért tartom én nagyon fontosnak, mert ez összehozhatja a több valláshoz tartozó embereket is, és itt meg tudjuk mutatni, hogy együtt énekelve, együtt közösen eltöltve ezt az időt, ebben a kulisszában, ugye egy templomban, ez mindenképpen egy töltést ad az embernek. Talán egy kicsit visszaréved a régi időkre, és talán föléleszti újra, hogy az egyházi közösségeknek is óriási jelentősége lehet.
3: A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság a közelmúltban ünnepelte első újraalakulásának 100. évfordulóját. A jubileumot egy nagyszabású emlékkonferenciával koronázták meg, amelyen Kaposvár díszpolgára dr. Gáspár Ferenc helytörténetkutató előadását egy rövid történeti kitekintéssel alapozta meg.
8: A magyar gazdaság 1925-ös összességében és végére visszatért a háború előtti fejlődési pályára, és mára már egyértés van abban a tekintetben, hogy Bethlen István és Klebersberg Kunó személyéhez köthető nemzeti tudattal és képességgel megáldott politikusokat kapott az ország. Helyszinten hozzájuk hasonló kiváló vezető és nemes emberi tulajdonságokkal rendelkező dr. Vétek György polgármester irányította a várost. A magyar gazdaság tehát már visszatért a háború előtti nagy fejlődési pályára, és így a kaposvári tisztviselőkamarájának ügyvezető elnöke, Hortobágyi Ákost már 1920-ban létrehozta az anyagi nyomorúsággal küzdő tagjai számára a napi nehézségek könnyebb lelki elviselhetőségét segítve a kamara különböző köreit. Így jött létre az irodalmi kör, a festők köre, a fényképezek köre, a dalos kör, a zene és a testedző kör. 1925-ben a magyar Golgotát követő magyar feltámadás folyamányaként Hortobágyi megkísérelte a Berzsenyi Irodalmi Társaság ismételt megalakítását. A szeptember 24-ére tervezett alakuló ülésre 50 név szerint szóló meghívót küldött ki, amely nyomán 16-an jelentek meg. Az ülésre Hortobágyi Ágost már korábban elkészítette az alapszabályt, de a csekély létszám amiatt a megalakulás kimondása és a tisztviselők megválasztására nem volt lehetőség. Ezért nagyon ügyes megfogalmazás szerint folytatólagos, tehát következő ülésre kellett halasztani ezt az eseményt. Ennek ellenére a lapokban megjelent Hortobágyi következő kérelme az alsó Dunántúl íróihoz és művészeihez, idézem, a Kaposvárad folyóév szeptember 24-én megalakult Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság teljes kiépítése céljából felkérem az Al-Dunántúl íróit és költőit, zeneszerzőit, művészeit, hogy csatlakozási szándékukról engem mielőbb értesíteni, és az eddig sokszorosítottan már megjelent önálló műveiket, zeneszerzeményeiket szívemre mielőtt megküldeni szíveskedjenek.
3: Aztán az október 23-án folytatólagosan megtartott alakuló ülésen a tagság véglegesen elfogadta az alapszabályt, megválasztotta a tisztségviselőket és megszavazta a társaság pecsétjét is.
8: Ügyvezető elnök Hortobágyi Ákost, a főtitkár Angyal Ernő főispáni titkár lett. Angyal Ernőnek ugye emléktáblája van Kaposváron, azt hiszem, hogy szerzeményét ott, ahol zúg az a négy folyó, valamennyien ismerjük. Az elnök és társelnöki tisztségeknek a betöltését későbbre halasztották. Kimondták, hogy havonta egy matinét fognak tartani, az indolens, szó szerint ezt a szót használták, az indolens kaposvári közönség felzárkóztatására és felrázására, és az első évben csak mint felnőtteknek szóló önképzőkörként fog a társaság működni. Az alapító okirat kimondta, idézem, a társaság pártpolitikát nem ismer, hitfelekezeti kérdésekkel nem foglalkozik. Célja a legbelsőbb nemzeti érzés ébren tartása, s hazánk nemzeti művelődésének újjáépítése körüli közreműködés. A magyar nemzeti irodalom és művészet ápolása, terjesztése és védelme a felkapott nyugati nagyrészt erkölcstelen vagy nemzetközi és hazafiatal irányzattal szemben. szűkebb körű hazánk, s általában az egész Dunántúl íróinak, költőinek, zeneszerzőinek és művészeinek testvéries tömörítése egy zászló alá, s a működő tagok érvényesülésének erkölcsi biztosítása. Új igényes pecsét is készült, jelenlegi ismereteim szerint most kerül első ízben bemutatásra. Az alaplapító okiratban szereplő hivatalos leírása, idézem, a társaság címének köriratán belül az égő gyertya a szellemi világosságnak, a tintatartó tollal az irodalomnak, két díszes könyv a tudománynak, festéktábla ecsettel és festékkel a festőművészetnek, kalapácsa vésővel a szobrász és iparművészetnek, a lant és a dal a zeneművészetnek, a vánkoson keresztbe fektetett nemzet színű szalag díszmagyar karddal és hüvely jel a hazaszeretetnek, végül egy olajfaág a békés működés jelképe.
3: A jubileumi emlékülésnek a kaposvári városháza díszterme adott otthont. Szemes Péter irodalomtörténész szerint keresve sem lehetett volna ennél méltóbb helyszínt találni. A kutató ugyanakkor több más ide kapcsolódó évfordulóra és Takács Gyula szervezetépítő szerepére is felhívta a figyelmet.
9: Takács Gyula neve 1935-től összeforrt a Berzsenyi Társasággal, hiszen a Berzsenyi Társaság elnökség tagjai előtt ekkor olvasta fel a verseit, amiket Pécsről hozott, és ekkor határozták el, hogy kiadják a Kút című kötetét, és amikor a második és a harmadik újra alapítása volt a társaságnak, a második az a második világháborút követően, és a harmadik az pedig a 80-as években, akkor mind a kétszer Takács Gyulát választotta a társaság elnökének, és ugye hát ma is örökös tiszteletbeli elnök tulajdonképpen, a társaság folyóiratának, a Somogynak örökös tiszteletbeli főmunkatársa. Én azt gondolom, hogy Takács Gyula és a Berzsenyi Társaság összekapcsolódik, és hogyha a Berzsenyi Társaságról beszélünk, akkor azt nem lehet Takács Gyula nélkül. Én ezt azért is szívesen teszem, mert ugye egyrészt a Berzsenyi Társaság tagja vagyok, a Somogy Szerkesztőbizottságának tagja és a Takács Alapítvány kurátora, tehát hármas minőségben, illetve mint irodalomtörténész, témát kutató irodalomtörténész is fontosnak tartom ezt. Egy századik évfordulónak itt a helye.
3: A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság egyik elnökségi tagja, Neisz Péter az újjáalakulás kapcsán két dolgot emelt ki, a művészetek által közvetített egyetemes értékek folytonosságát és azt, hogy háború idején hallgatnak a múzsák.
10: Ez a századik évforduló azt mutatja, hogy a 904-ben alakult a szervezet, és rá 10 évre kitől a világháború, és utána hallgatnak a múzsák. És amikor újra megalakul, akkor tulajdonképpen egy nagy értékmentés történik. Tehát azt kell megünneplünk, arról emlékezünk most meg, hogy a háború után, a trianoni trauma után volt egy hatalmas összefogás és értékmentés, és a kultúra volt egyedüli kiút arra, hogy ebből a traumából valahova eljussunk. És nagyon fontos, hogy azóta is ezt a kultúra építést és összefogást szorgalmazza a társaságunk. Törekszünk arra, hogy legyenek ifjúságnak szóló programjaink is, tűnődőnk korábban is volt, irodalmi táborunk volt, Berzsenyi túránk, ami egy különleges dolog volt, Berzsenyi szülőházától Berzsenyi sírjáig, egy 10 napos gyalogtúra. Kéne ilyet csinálni, mert meg kell szólítani az ifjúságot. A tagság öregszik, bár van, aki korától függetlenül fiatal, mert a lelkében fiatal is itt van köztünk, de jó lenne a korosztályi fiatalitást is elérnünk.
2: Elhangzott a Pannon panoráma.

0: Giovanni Battessini második évolvonós ötösének első moderátó tétele hangzott el. Előadta András Tamás és Benedikt Holland. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
3: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: Augusztus 11-e, 18 óra 30 perc van.
3: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
4: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Bartók Szilvia. Köszöntjük hallgatóinkat. Főpíreink röviden. Baka Andrást választotta Magyarország új köztársasági elnökévé kedden az országgyűlés. A béke és a nemzeti megbékélés fontos pillanata lehet 14. Leó pápa novemberi perui látogatása. Kolozsváron átadták az RMDS bölcsöde építési programjának keretében épült 100. új bölcsödét. Baka Andrást választotta Magyarország új köztársasági elnökévé kedden az országgyűlés. A legfelsőbb bíróság korábbi elnökét a Tisza frakció jelölte, és titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksot kapott. Az államfő választása azért volt szükség, mert Súlyog Tamás mandátuma az alaptörvény 17. módosítása nyomán július 20-án megszűnt. Baka András a választási eredmény kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. Egy új korszak kezdetén elkerülhetetlen a szembenézés. Erről beszélt Baka András kedden az országgyűlésben, miután köztársasági elnökké választották. De a leendő államfő szerint meg kell érteni, hogyan jutott el Magyarország a jelenlegi helyzetéig. Úgy fogalmazott, a nemzet egy generációnyi időt vesztegetett el, miközben a rendszerváltozás éltanulójából a sereghajtó országok közé került. Az újonnan megválasztott elnök életútját a szerkesztő ismerteti.
5: Baka András 1952. december 11-én született Budapesten. 1978-ban szerzett jogi doktorátust az ELTE Állam és Jogtudományi Karán. Az 1980-as évektől az Egyesült Államok több egyetemén vendégprofesszorként tanított, és többször hívták előadónak Franciaországba és Németországba. 1988 óta az Állam és Jogtudomány kandidátusa. Az emberi jogi, kisebbségi jogi kérdések kutatója, ebben a témakörben számos publikációja jelent meg. A rendszerváltás utáni első parlamenti ciklus idején párton kívüliként a Magyar Demokrata Fórum országgyűlési képviselője volt. 1991-ben parlamenti mandátumáról lemondott, miután az Emberi Jogok Európai Bíróságának tagjává választották. 2008-ig volt a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság magyar bírája. 2008 és 2009 között a fővárosi ítélőtábla elnöki bírája volt. 2009-ben az országgyűlés 6 évre a legfelsőbb bíróság elnökének választotta. A második Orbán kormány idején élesen bírálta a hatalmi ágak szétválasztását veszélyeztető bírósági reformokat és törvénymódosításokat. 2011. december 31-én elnöki megbízatása megszűnt a 2012. január 1-én hatályba lépő alaptörvény rendelkezései alapján. A legfelsőbb bíróság jogutódja a kúria lett. Az igazságügyi reformmal egyet nem értő Baka András kúriai elnöki megválaszthatóságát azzal zárták ki, hogy a hivatal betöltéséhez az új törvényi szabályozásban 5 év magyarországi bírói gyakorlatot írtak elő. Az alkotmány erejű törvénykezés nem tette lehetővé, hogy a volt főbíró bíróság előtt keressen jogorvoslatot. Ezért a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, amely végül 2016-ban másodfokú jogerős ítéletében elmarasztalta Magyarországot. Az ítéletben kimondták, hogy a magyar hatóságok megsértették Baka Andrásnak a véleménynyilvánítási szabadsághoz fűződő jogát. Baka András elmozdítása után a kúria tanácsvezető bírájaként dolgozott.
0: Teljes ülésen tárgyalja az Alkotmánybíróság csütörtökön a legutóbbi alaptörvénymódosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítésére irányuló 4 Fidesz-KDNP-s beadványt. Derült ki a testület napirendjéből. A Fidesz-KDNP az alaptörvény 16. és 17. módosítása miatt kezdeményezett utólagos normakontrollt az Alkotmánybíróságon. Az ellenzéki pártszövetség megsemmisítését kérte. Annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, valamint annak, amely megteremtette a lehetőségét a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító jogainak visszavételére, így az alapítványok megszüntetésére, írta meg az MTI. 3 új szak indulhat a felsőoktatásban. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a kormány.hu oldalon társadalmi egyeztetésre bocsátott egy rendeletet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről. Bartók Szilvia összefoglalója.
5: A Lannert Judit miniszter által jegyzett rendelet szerint a 3 új szak, az ökológiai gazdálkodás és a biotechnológiai felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés lehet. A 3-ból 2 szak létesítését a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezte. Az ökológiai gazdálkodási felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képesek fenntartható, környezetkímélő mezőgazdasági és élelmiszertermelési rendszerek működtetésére. A végzettek egyebek mellett alkalmasak lesznek saját ökológiai gazdaság létrehozására és működtetésére. Szintén az Agrártudományi Egyetem kezdeményezte a reedukációs szakember mesterképzés létrehozását. Ennek célja olyan szakemberek képzése, akik képesek az időskor vagy betegség miatt kialakult életviteli képességvesztések kezelésére, valamint az elvesztett készségek újratanítására. A végzett szakemberek hozzájárulnak majd a rászorulók életminőségének javításához. A Debreceni Egyetem a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak létesítését kérte. A képzésen olyan szakembereket készítenek fel, akik biotechnológiai, gyártási, kutatási és oktatási területen, vállalatoknál, kutatóintézetekben és felsőoktatási intézményekben képesek támogatni a szakmai munkát. A képzés során a hallgatók ismereteket szereznek például a biotechnológia, a mikrobiológia, a genetika és a biokémia területén. A rendeletmódosítás további célja az is, hogy a mesterséges intelligencia informatika mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé váljon. A társadalmi egyeztetés határideje augusztus 18-a.
0: Az önképzésről, a továbblépésről, a megújulásról szólt a Székesfehérvári Egyházmegye papjainak bodajki nyári lelki gyakorlata idén, amelyet dr. Pap Miklós, görögkatolikus parókus, erkölcs teológus vezetett. Az ő gondolatait hallják a Földsója című műsorunkban.
6: A lelki gyakorlaton megidéztük a szentelési kegyelmet, azt az indulást, hogy a kegyelemmel az Isten mennyi bizalmat fektet egy papba. Mennyi fantáziát, mennyi tervet lát egy papba, és azt a kegyelmet egyrészt meg kell köszönni, és hálásnak kell lenni, hogy kiválasztott az Isten, egy méltóság tudata legyen a papnak. Másrészt dolgozni kell. Azzal a kegyelemmel együtt kell működni, és arról beszélgettünk még a lelki gyakorlaton, hogy a pap hogyan képezze magát, legyen tudományos, értsen a kultúrához, a művészetekhez, a sporthoz, a testkultúrához, tehát hogy a kegyelmet is ragadjuk meg, és tudatosan működjünk is vele együtt. A papnak a pap igazsága az az Istentől indul el. Tehát vissza kell térni a misztikus élményekhez, hogy Isten téged hol ragadott meg a múltban, és most hol ragad meg újra, és csodálkozásra késztet. Legyen az embernek, a lelkinek szeme észrevenni Istennek ezeket a hívásait, megerősítéseit. Beszéltünk kicsit misztikáról, aztán beszéltünk tudatos életvezetésről, időbeosztásról, döntéshozatalról, hogyan kell kicsit stratégikusabban vezetni a papi életet. Aztán beszéltünk kifejezetten a papi lejtőről, papi bűnökről, hogy melyek azok a veszélyek, amik minket is tudnak elcsábítani és a mélybe rántani. Beszéltünk kultúráról, hoztam néhány művészeti alkotást, amit átbeszéltünk, mert a szép az valahogy mindig elfelejtődik, és hogy a szépség is mennyire fontos. És mivel görög katolikus vagyok, a liturgiáról és a görög liturgiáról is tartottam egy vetítést, és ez nyilván jó hatásra lesz a latin liturgia végzésére.
0: A Föld Show-jában dr. Papp Miklóssal Berta Kata beszélget szerdán reggel 8 óra 45 perctől. A béke és a nemzeti megbékélés fontos pillanata lehet 14. Leó pápa novemberi perui látogatása. Erről beszélt a vatikáni médiának adott kedden megjelent interjújában a perui püspöki konferencia elnöke. Carlos García Camader szerint azt remélik, hogy az apostoli út erősíti az ország egységét és segít közös válaszokat találni Peru kihívásaira. 14. Leó november 11-e és 17-e között Peru mellett Uruguayba és Argentínába is ellátogat. Az albániai kommunista diktatúra áldozataira emlékezett 14. Leó pápa Ernest Simoni bíborosnak küldött üzenetében, írta kedden a Vatikán News. A 97 éves főpásztor július 31-én mutatott be szentmisét az egykori Spaci fogolytáborban, ahol maga is hosszú éveket töltött. Kényszermunkán és titokban misézett. A pápa hangsúlyozta, egyetlen lánc vagy börtön sem választhatja el az embert Isten szeretetétől. Egyúttal arra kérte a fiatalabb nemzedékeket, hogy őrizzék meg az üldözöttek emlékét, valamint az emberi méltóság, a szabadság és a béke értékét. Alig maradt víz Olaszország leghosszabb folyójában. A Po vízszintjének csökkenése az évszázados hagyományokra is hatással van, így az augusztus 15-ére Mária mennybe menetre tiszteletére csónakokkal tervezett felvonulást is le kell mondani. A vízszint olyan mélyre süllyedt, hogy már nem biztonságos a folyami hajózás. A hagyományos folyami felvonuláson Szent Mária szobrát rendszerint csónakon viszik a Po folyón, Cremonából Brancherére és vissza. A vallási eseményen számos intézmény és egyesület vesz részt minden évben, idén azonban az alacsony vízszint miatt el kell halasztani a felvonulást. Hat halálos áldozata van a Zaporizsia elleni éjszakai orosz támadásnak, miközben Kijevben egy gyermekkórház területére is rakéta csapódott, közben újabb oroszországi olajfinomítóra mértek csapást az ukrán erők. Nyírikata jelenti.
7: Kedre virradóan Oroszország 120 drónt, valamint ballisztikus és cirkáló rakétákat vetett be Ukrajna ellen. Az ukrán légierő szerint reggel 9 óráig 98 drónt semmisítettek meg, vagy hatástalanítottak, ugyanakkor 21 helyszínen becsapódásokat, további 5 helyszínen pedig lelőtt légieszközök roncsainak lezuhanását rögzítették. A támadás fő célpontja Kijev és Zaporizsia volt. Zaporizsia városát ballisztikus rakétákkal és irányított légibombákkal támadták. A helyi katonai közigazgatás vezetője Iván Fedorov szerint a támadásnak reggel 7 óráig 6 halálos áldozata és 19 sérültje volt. Lakóépületek és polgári infrastruktúra rongálódott meg, több helyen tűz keletkezett, és a támadás miatt áramkimaradások is kialakultak. Kijevben egy gyermekkórház területére is rakéta csapódott. Az ukrán egészségügyi minisztérium és a katasztrófavédelem szerint 2 kráter keletkezett, megrongálódott az épület üvegezése, egy kollégiumi épület, egy raktár és egy gázvezeték is. A gyermekek és az egészségügyi dolgozók nem sérültek meg, mert az óvóhelyeken tartózkodtak. Az ukrán energetikai rendszerben is újabb károk keletkeztek. Az Ukrenergo szerint Zaporizsja, Herson, Harkiv, Szumi és Csernyiv megyében alakultak ki újabb áramkimaradások, a nagyszabású támadás után. A helyreállítási munkálatok ott folytatódnak, ahol ezt a biztonsági helyzet lehetővé teszi. Közben az ukrán vezérkar közölte, hogy az éjszaka ukrán erők csapást mértek az oroszországi Orsk-Nefteorg szintez olajfinomítóra az Orenburgi területen. A létesítményben a támadás után tűz keletkezett. A vezérkar szerint a kár mértékét egyelőre nem lehet tudni. A finomító évente mintegy 6 millió tonna kőolajat képes feldolgozni, és benzint, dízelt, repülőgépüzemanyagot, valamint más kőolajtermékeket állít elő.
0: Kolozsváron átadták az RMDSZ bölcsődeépítési programjának keretében épült 100. új bölcsödét. Gáspár Sándor tudósít.
8: Cseke Attila, ügyvivő fejlesztési miniszter, az átadási ünnepségen hangsúlyozta, hogy új, korszerű és környezetbarát bölcsődével gazdagodott Kolozsvár, ahol évek óta gond a bölcsődei férőhelyek hiánya. Dán Tárcsá alpolgármester ismertette, Kolozsváron jelenleg 227 gyereknek a szülei várják, hogy helyet kaphassanak valamelyik bölcsődében. Ez a szám most nyilván 110-zel csökken, mert az épület működési engedélyének megszerzése után indul is itt a munka. A bölcsődeépítési projektet 3,5 évvel ezelőtt kezdeményezte a kormányra lépő RMDSZ, azóta részben változott finanszírozás, uniós alapok felhasználására is nyílt lehetőség, és egymást egészítik ki a különböző projektek. A román sajtó a Sfânta Ana projektet dicséri a bölcsőde avatásért. Az RMDSZ hangsúlyozza, hogy ez már a 100. felavatott új bölcsődeépület, amely a program révén megvalósult. A Borhács utcában, a Györgyfalvi lakónegyed tömbházainak és a hagyományos családi házaknak a határvonalán az új bölcsőde annak az iskolaközpontnak a része, amelyben összesen 1300 gyereket fognak képezni román, illetve magyar tagozaton. Kolozs megye kormány megbízottja, Mária Forna külön megköszönte Cseke Attila miniszternek, hogy az építkedés finanszírozása folyamatos volt. Külön értékelték, hogy az új bölcsőde épületet felszereléssel és bútorzattal együtt avathatják, és ez 37 új munkahelyet is jelent. Kolozs megyében különben 10 bölcsőde építése van jelenleg még folyamatban. Cseke Attila azt is elmondta, az RMDSZ által kezdeményezett bölcsődeépítési program keretében 44 bölcsőde épült olyan településen, ahol magyar közösség is él, és 14 olyan településen, amelyet RMDSZ-es elöljáró vezet. Közel vagyunk a célhoz, augusztus végéig átadjuk a 110. új bölcsődét is, nyilatkozta Cseke Attila miniszter.
9: Kárpát-medencei lapszemle. Megvalósulni látszik az egyik szentegyházi álom, hiszen nem csak megterveztették, de most már az anyagiakat is sikerült előteremteni az egykori vízmeghajtású vashámor újjáépítésére. A tervek szerint jövőre már elkezdődhetnek a munkálatok, olvasható a Székelyhon cikkében. Többszöri próbálkozást követően 9,5 millió lejt nyert egy Európai Uniós pályázaton a Szentegyházi Önkormányzat az egykori vashámor újjáépítésére, mondta el a lapnak Lőrinc Csaba polgármester. Ebből helyreállíthatják a vízimalmot, amely újra működésbe hoz majd egy korabeli technológiával működő kalapácsot, ugyanakkor az épületben múzeumot rendeznek be a fennmaradt, sok esetben a lakók által adományozott tárgyakból, valamint egy rendezvénytermet és egy kávézót is kialakítanak. A finanszírozási szerződést már aláírták, az elkövetkezőkben pedig a városvezetés el kell készítesse a beruházás technikai terveit, majd kivitelezőt kell találjon az építkezéshez. A munkálatokat jövő tavasszal kell elkezdeni, és 2029-ig be kell fejezni. A polgármester szerint az új beruházás nem csak egy turisztikai látványosság lesz, hanem jelentősen hozzájárul a helyi értékek és identitás megőrzéséhez. Arad megyében közel 1300 gazda jelentett aszálykárt, és több mint 79 ezer hektárnyi őszivetés sínylette meg a hosszantartó szárazságot, legalábbis a megyei mezőgazdasági igazgatóság szerint, írta meg a Krónika. Nagy Zsolt falugazdász a lapnak kifejtette, sokkal nagyobb területet sújtott az aszály, a károsultak száma pedig a valóságban jóval több, viszont sok gazda nem is tudott a kárigénylés lehetőségéről, vagy éppen elutasították a panaszát. A kártérítés mértéke pedig elenyésző a veszteséghez képest. A törvény szerint azok a gazdák, akiknél a kár mértéke meghaladja a 30%-ot, augusztus 1-jéig tehettek bejelentést a helyi önkormányzatoknál. A határidőig 44 településről érkeztek panaszok, a legkritikusabb helyzet pedig a megye nyugati részén alakult ki. A terepen végzett ellenőrzések alapján a károsodás mértéke 30% és 70% közötti, nyilatkozta az Agyar Press hírügynökségnek Adrián Alda mezőgazdasági igazgató, aki szerint a búza mellett a repce, az árpa és az őszi árpa is jelentős veszteségeket szenvedett. A Kárpát-medencei lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.
0: Hazánk időjárásáról. Az északi-északkeleti szél több felé lesz élénk, a keleti-északkeleti ország részben helyenként erős viharos a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. Holnap sok napsütésre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Főpirénk még egyszer röviden. Baka Andrást választotta Magyarország új köztársasági elnökévé kedden az országgyűlés. A béke és a nemzeti megbékélés fontos pillanata lehet 14. Leópápa novemberi perui látogatása. Kolozsváron átadták az RMDS bölcsődeépítési programjának keretében épült 100. új bölcsödét. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Bartók Szilvia, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket! Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Multidéző Hámori Kingát hallják.
10: 2026. augusztus 11-e kedd van. Isten éltesse Zsuzsanna és Tiborc nevű kedves hallgatóinkat. A Zsuzsanna ókori egyiptomi eredetű név, mely héber közvetítéssel került át más nyelvekbe. Eredeti jelentése lótuszvirág, később lilium. A Tiborc férfi név a latin Tiburcius családnévből ered, amelynek jelentése Tibur városból, mai nevén Tivoliból való. Ma Szent Klára szűz emléknapja van egyházunkban. Szent Klára Assisi Szent Ferenccel együtt alapította meg a róla elnevezett Klariszta rendet. 1253. augusztus 11-én hunyt el, sértetlen teste a róla elnevezett Assisi bazilikában nyugszik. Nem sokkal a nándorfehérvári győzelem után 1456-ban ezen a napon Pestisben hunyt el Zimonyban Hunyadi János, Magyarország egykori kormányzója. 1405 táján született. Fiatal éveit különböző nagyurak udvarában töltötte. 30 éves volt, amikor luxemburgi Zsigmond udvari lovagjai közé emelte, s a déli végekre küldte. Fellépése fordulatot hozott a török-magyar harcokban. 1446-ban kormányzóvá választották. 6 évvel később azonban le kellett mondania erről, mert az időközben felcseperedő 5. László király részt kért a hatalomból. Győzelmei mellett a II. Rigó-mezei csatában vereséget szenvedett a törököktől. 1456-ban azonban legyőzte a nándorfehérvárt ostromló II. Mehmed szultán seregét, és ezzel megállította a törökök további előrenyomulását Európába. Ez a győzelem a keresztény Európa győzelme is volt. Az ország egyik leggazdagabb földes uraként halt meg. Hatalmas vagyonát fiai, László és Mátyás örökölték. Ahol imádság van, ott az ember könnyebbülést és vigaszt talál minden ínségében, legyen az akár nagy, akár csupán mindennapos. Vallotta John Henry Newman bíboros, aki 1890-ben ezen a napon hunyt el. Eredetileg anglikán volt, de a katolikus egyház történetének tanulmányozása során, valamint Rómában tett látogatása nyomán, arra a meggyőződésre jutott, hogy a régi egyház csak a katolikus egyházban lelhető fel. 1845-ben szakított az anglikán egyházzal és katolizált. 2 év múlva pappá szentelték. 78 évesen lett bíboros. Kiváló szónok, s korának egyik legműveltebb embere volt. Írásai különböző műveltségű közönséghez szóltak, s 32 kötetben jelentek meg. Életszentségének híre már életében jelentős volt. 16. Benedek pápa 2010-ben boldoggá, majd Ferenc pápa 2019-ben szentté avatta. Kazinczy Ferenc is szívesen hallgatta Lavotta János hegedűművész zeneszerző, a magyar verbunkos zene egyik kiváló művelőjének muzsikáját, aki 1920. augusztus 11-én hunyt el. Bár kezdetben jogot is hallgatott, 28 évesen mégis a zenei pálya mellett döntött. A Pest-Budai Magyar Színjátszó Társaság zeneigazgatója volt, később Kolozsváron karnagyként tevékenykedett. Vándormuzsikusként járta az országot, a nemesi kúriákat, s Debrecenben zeneműboltot is nyitott. Művelt muzsikus hírében állt, művein a nyugati kultúra hatása is érződik. Lavotta Jánost, Bihari Jánossal és Csermák Antallal együtt az úgynevezett verbunkos triász tagjaként tartja számon az utókor.
0: Hámori Kingát hallották.

Lavotta János Kamara zenekar felvételeiből válogattunk. A koncertmester Dombóvári János volt. Kedves hallgatóink, az esti harangszó után rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádióban. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus
1: mindörökké. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istennek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz elértünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek Istennek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Rózsafűzérünket felajánljuk a Szűzanya szeplőtelen szívének szándékára, betegekért és Magyarország lelki megújulásáért.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostorozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostorozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
1: Amen.
3: Ó, Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk keresztre feszítette.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítette.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítette.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítette.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,
0: akik a

0: szorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Köszönjük, ha velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Fél nyolc volt 3 perccel. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Szeptember 7-én a Róma közeli Gerazzano jó tanács anyja kegyhelyére látogat 14. Leó pápa. Adta hír a Vatikán News. A katolikus egyházfő Szűz Mária születésének ünnepe előestéjén szent misét mutat be a bazilikában. 14. Leó pápává választása után első útjainak egyikén 2025. májusában is felkereste az ágostor rendi kegyhelyet, amelyhez még szerzetesként alakult ki szoros személyes kötődése. A béke és a nemzeti megbékélés fontos pillanata lehet 14. Leó pápa novemberi perui látogatása. Erről beszélt a vatikáni médiának adott kedden megjelent interjújában a perui püspöki konferencia elnöke. Carlos García Camader szerint azt remélik, hogy az apostoli út erősíti az ország egységét és segít közös válaszokat találni Peru kihívásaira. 14. Leó november 11-e és 14-e között Peru mellett Uruguayba és Argentínába is ellátogat. A gyermekáldás és a családok összetartozása állt a középpontban a székelyföldi vándorbölcsős családok második találkozóján, amelyet augusztus 8-án tartottak Oroszhegyen. A Magyar Kurír keddi cikke szerint a 2018-ban indult program bölcsői családról családra járnak, az élet tiszteletét és a közösség összetartozását jelképezve. Az ünnepi szentmise után megáldották és továbbadták a bölcsőket az újabb gyermeket váró családoknak. A kezdeményezés mára Székelyföldön kívül Magyarországra, a Felvidékre, Kalotaszegre és Szatmárra is eljutott. Egy új korszak kezdetén elkerülhetetlen a szembenézés. Erről beszélt Baka András kedden az országgyűlésben, miután köztársasági elnökké választották. A leendő államfő szerint meg kell érteni, hogyan jutott el Magyarország a jelenlegi helyzetéig. Úgy fogalmazott, a nemzet egy generációnyi időt vesztegetett el, miközben a rendszerváltozás éltanulójából a sereghajtó országok közé került. Szkopjéban egyeztetnek kedden a nyugat-balkáni fuvarozói szervezetek. A hivatásos sofőröket érintő schengeni tartózkodási szabályokról. A fuvarozók azt szeretnék elérni, hogy a gépjárművezetők munkavégzésük során mentesüljenek a 180 napon belüli legfeljebb 90 napos korlátozás alól. A szabályozás miatt idén már 2-szer is tiltakoztak, megoldás azonban egyelőre nem született. A korábbi blokkádok naponta több 10 millió eurós gazdasági kárt okoztak. Újabb oroszországi olajfinomítóra mértek csapást az ukrán erők, közölte kedden az ukrán vezérkar. A támadás ezúttal az Ukrajnától mintegy 2300 kilométerre fekvő Orszk városának finomítóját érte, ahol több robbanás után nagy tűz ütött ki. Az üzem évente mintegy 6 millió tonna kőolajat dolgoz fel. Az ukrán erők emellett több katonai és energetikai létesítményt is támadtak a megszállt területeken és a Krímben. Hazánk időjárásáról. Este és éjszaka nagyrészt derült idő várható. Az északi-északkeleti szél megélénkül. Hajnalra 16 és 22 fok közé hűl a levegő, de éjszakon ennél hidegebb is lehet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.

0: Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. Tizenhatodik rész. Késő délután Füstös elindult, hogy fölkeresse Kuvikot, a baglyot. A denevér azt mondta, hogy a kút melletti bokorban szokott tartózkodni. Hát most arra felé tartott. Ahogy sétáló léptekkel haladt a kerti úton, az egyik paradicsom karón megakadt a szeme. Úgy tűnt neki, mintha szép halványkék üvegszárnyak tapadtak volna rá. Közelebb ment, hogy jobban szemügyre vegye ezt a jelenséget, és akkor látta, hogy az üvegszárnyakhoz test is tartozik, mégpedig egészen furcsa test. Ez a test úgy szólván egy hosszú barna pálcából állt, mely felül kiszélesedő fejben végződött. A fejen két élesen tekintő szem és erőteljes száj foglalt helyet. A testhez még három pár hosszú, cérnavékony láb tartozott. A pálca testhez volt rögzítve a gyönyörű két pár halványkék, csillogó, üvegszerű szárny. Füstös kíváncsian nézegette ezt a furcsa teremtést. A szárnyak olyan gyönyörködtetők voltak, mint egy finom, üvegből készült virág, de a test kissé félelmetesnek tűnt. Távolról nem is lehetett észrevenni, hogy ez valamilyen rovar, annyira hozzátapadt a karóhoz. Egyszer csak megszólalt a furcsa tünemény. Na, mit bámulsz rajtam? Azt nézem, mondta Füstös összerezzenve, hogy milyen szép szárnyad van, mintha üvegből lenne. Ki vagy te?
1: Én vagyok a szitakötő.
0: Szitakötő? Miért hívnak szitakötőnek?
1: Az emberek ragasztották rám ezt a nevet, mert szerintük néha úgy röpködök le és fel és le, mint ahogy a szitásmester a szita alapfonalait fölveti a szövőszéken. Föl és le és föl. Csak akkor röpködök így, amikor lehetőleg egy helyben akarok maradni. De tudok egyenes irányban is repülni, mégpedig elég gyorsan.
0: Hol laksz és miből élsz? Kérdezte Füstös.
1: Nekem nincs lakásom, én ott húzódom meg, ahol éppen vagyok, valamelyik ágon vagy virágon, most éppen itt, ezen a karón.
0: Hogy miből élek?
1: Rovarokból. Sok-sok rovart eszem, mert jó étvágyam van. Rövid a nyár, és mikor véget ér, akkor az én életemnek is vége. Addig pedig jól akarok élni, jókat és sokat akarok enni.
0: Te csak a nyár végéig élsz. Az elég kevés idő.
1: Az csak viszonylag kevés. Tulajdonképpen más alakban én már 2 év óta élek, amióta kikeltem a petéből.
0: Hát az hogy lehet? Meséld el, mert erről még nem hallottam soha senkitől.
1: Hát úgy, hogy az én anyám éppen ilyen nagy szitakötő volt, mint én. Szépen éldegélt egész nyáron, elkerülte a veszedelmeket, az ellenségeit is, és mikor eljött az ideje, fölkeresett egy sekély, vizenyős helyet, valószínűleg azt, ahol ő is született, ott rászállt egy vízinövényre, és annak a szárán lefelé ereszkedve fokozatosan a víz alá merült. A növény bőre alá sorban lerakta petéit, véges végig, egészen a víz fenekéig megtöltötte a növény szárat petékkel. Mikor ezzel végzett, a száron felkúszva újból a szárazra vergődött.
0: Hát, hogy tudta kibírni a víz alatt olyan sokáig levegő nélkül? Csodálkozott Füstös.
1: A szárnya redői közé, meg a testére annyi levegő buborék tapadt, hogy az bőségesen elég volt neki a lélegzéshez.
0: És a peték? Mi lett a petékkel? Nem mentek tönkre a vízben?
1: A petékből bizonyos idő múlva csúf kis fekete férgek, lárvák bújtak elő, lehúzódtak a víz fenekére, és ott mozdulatlanul heverésztek. Csak akkor ugrottak föl villámgyorsan, ha valami ehető, náluknál is apróbb áldozat közeledett hozzájuk. Szorgalmasan táplálkoztak, és nőttek, növekedtek, időnként vedlettek is.
0: Mit csináltak?
1: Mi az a vedlés? Mikor annyira megnőttek, hogy feszült rajtuk a merev, fekete páncélbőrük, akkor a hátukon felrepett, és szó szerint kibújtak a bőrükből. Kibújtak a bőrükből? Na de ilyet! És akkor bőr nélkül éltek tovább? Dehogy is! A régi bőr alatt addigra már képződött egy új bőr, és így minden veszély nélkül kibújhattak a régi bőrükből.
0: Füstös csak ámuldozott. Igazat mesélsz te nekem? Nem csapsz be? Kérdezte hitetlenkedve. A szitakötő nevetett.
1: Ó, te oktondi! Hát sohasem hallottál még vedlésről. Hiszen a hernyók is többször vedlenek, meg más vízi állatok is. Na, de hadd mondjam tovább. Igen, mesélj csak. Ne haragudj, hogy olyan ostoba vagyok, de még sohasem hallottam ilyen dolgokról. Négyszer-ötször vedlettem én is. Most már nem emlékszem pontosan hányszor. Csak az utolsóra emlékszem egészen tisztán. Akkor már jó nagy lárva voltam. Napokig lézengtem étlen szomjan, nem tudtam, mi a bajom. Akkor felkúsztam egy vízinövény szárán a felszín felé. Nem is tértem onnan többé vissza a fenékre, hanem jól megkapaszkodtam és vártam. Sokáig vártam, és nem is igen tudtam magamról, csak azt éreztem, hogy a bőröm alatt furcsa változások történnek. Hogy mi, azt még akkor nem tudtam, de nem is igen törődtem vele, mert nagyon gyengének éreztem magam, és szinte félálomban vártam a nagy eseményre. Milyen nagy eseményre? Izgult Füstös. Arra a nagy eseményre, amit most mindjárt elmondok. Egy langyos éjszakán, miközben ott kuporogtam a víz fölött, szorosan átölelve a növény szárát, lassan visszatért belém az élet. És úgy feszült, úgy lüktetett a testemben minden, hogy azt hittem, szétrobbanok. Lassan hajnalodott. Az égboltozaton sorban kihúnytak a csillagok, csak a legnagyobbak sápadoztak még a fejem fölött, s rózsaszín csillogás öntött el mindent. A vízfelület visszatükrözte az új nap első üzenetét, és megkétszerezte fényét. Egyszer csak azt vettem észre, hogy körülöttem lángba borul minden. Amerre csak néztem, mindenütt tündöklő piros fény ragyogott, és engem nagy-nagy boldogság és öröm töltött el. Tudtam, hogy most valami rendkívüli dolognak kell történnie. És mi történt? Kérdezte mohón Füstös. Egyszerre úgy éreztem, hogy a hátamon fölreped a kemény páncél. Lesiklik rólam, és a szorító, feszülő érzés kellemes elernyedésbe megy át. Úgy tűnt nékem, hogy ez nem a szokásos vedlés, hanem más, új alakot kaptam. Már nem vagyok a vízben, hanem a levegőn, és lélegezni tudok. Lélegezni, amit eddig a vízben csak kopoltyúval tudtam, mint a halak. A lángoló fényben lassan levetettem kopott, kérges ruhámat, és kissé csapzottan ott álltam új alakomban a vízinövény tetején. A piros fény tündöklő aranyba csapott át, s keleten kibukkant a nap, az áldott nap, és forró sugaraival körülölelte nyírkos lankat testemet. Ó, milyen jól esett dédelgető melengetése! Percről percre éreztem, hogy erősödöm, hogy szárnyaim kifeszülnek, és nem telt bele sok idő, ruganyosan felpattantam. Újjongva belevetettem magam a hajnali szellő lágy fuvallatába, és elindultam az új élet felé. Hát ez gyönyörű, olyan, mint egy tündérmese, sóhajtott Füstös. És mikor történt mindez? Nem régen, alig pár napja. És most olyan boldog vagyok, olyan jól esik röpködni, vadászni, a virágkelyhekből édes nektárt nyalogatni. Nagyon szép az élet. Jó élni. No, de most már megéheztem. Megyek. Annyi zsákmány röpköd itt. Bőven válogathatok belőle. Minden jót, kiskutya. Kiáltotta a szitakötő, és felröppent a paradicsom karóról. Szélsebesen repült tova, és közben úgy zúgtak a szárnyai, mintha motor hajtotta volna. Füstös bámészan nézett utána, és sehogyan sem tudta elképzelni összegörnyedve a kopott fekete lárvaruhában.

0: Füstös fejcsóválva ment tovább a kuvikbokra felé. Mikor odaért, körülnézett, aztán alulról is bekukucskált a zöld félhomályba, de semmit sem látott. Talán nem is igaz, hogy itt lakik. De azért megpróbál bezörgetni hozzá. Nekiugrott a mogyoró bokor törzsének, megrázta, aztán kifutott a bokor alól, és figyelt, felbukkan-e vajon valahol a bagoly. Semmi sem mozdult. Erre Füstös bekiáltott a bokorba. A kuvikot keresem! Itt lakik! Szájával elkapta a bokor egyik lehajló gajját, és megrázta, mintha csengő lenne. De olyan hevesen rázta, hogy az egész bokor imbolygott tőle. Egyszer csak félrehajtotta valami a zöld gajakat, és Füstös egy bogjas, szürke fejet pillantott meg, legörbült, horgas csőrrel és aránytalanul nagy, kerek, világító, sárga szemekkel. Ezek a szemek olyan mereven és olyan élesen néztek Füstösre, mintha belé akarnának fúródni. Ilyetten hőkölt vissza. Nem csoda, senki sem figyelmeztette arra, hogy mit fog látni. De amilyen riasztó volt a bagoly külseje, olyan kedvesen szólalt meg.
1: Engem keresel, kiskutya?
0: Igen, téged, felelte Füstös bátortalanul.
1: Mit kívánsz tőlem?
0: Ne haragudj, én, dadogta Füstös. Hallottam, hogy itt laksz, és szeretnélek megismerni. A kert lakói közül már sok mindenkit ismerek, de téged még nem. Arra kérlek, jöjj elő egy kissé, hadd lássalak, és mesélj magadról. Olyan különös a fejed, biztosan sok érdekeset tudsz majd mondani.
1: Nem olyan érdekes az én személyem, csak sok rosszat fognak rám. Talán hallottál róla, mit beszélnek a kuvikról?
0: Nem, még semmit sem hallottam. Azt sem mondták, hogy milyen vagy, azért érintett váratlanul a külsőd.
1: A külsőn váratlanul érintett? Hiszen még csak a fejemet láttad. Talán a szememtől félsz. Azért van olyan nagy szemem és olyan tág pupillám, mert inkább éjszaka vadászom, és az éjjeli állatoknak a sötétben is kell látniuk. De hát nézd meg egészen!
0: Ezzel a kuvik kilépett a zöld lombok közül, és egy erősebb ágra telepedett. Most aztán még ijesztőbbnek találta Füstös, különösen az első pillanatban. Szürkés barna, puha és vastag tollazata fehérrel tarkázott volt, és egészen a karmokig beborította a testét. Erős lábújain éles, begörbülő karmokat viselt, és ugyanolyan élesen görbült hegyes csőre is. A szeme volt a legmeghökkentőbb. Annak tekintetétől Füstös nem tudott szabadulni. Szinte boldog volt, mikor a kuvik ismét visszahúzódott a lombok közé, és csak fél feje látszott ki. Mire vadászol? Mit eszel? Nagy madár vagy, biztosan nagyobb falatokra van szükséged, ugye?
1: Hát bizony, legyekkel nem érem be. Legfeljebb nagyobb bogarakkal. Azon kívül egereket fogok, sáskákat, cickányokat is, ami akad. Errefelé van elég egér, főleg arra vadászom.
0: Állandóan itt laksz a bokorban?
1: Tulajdonképpen nem lakom itt, csak szellősebb a bokorban, azért szeretek itt üldögélni. Ha hűvösebb az idő, egy faódúban húzódom meg, és télen is ott lakom.
0: Te nem költözöl el télen?
1: Nem hát, elég vastag a tollam, nem fázom, és egér is akad mindig. Jól érzem én magam télen is.
0: Hol raksz fészket?
1: Mondtam már, hogy van egy faodum, ott rakok fészket, és ott nőnek fel a fiókáim. Nem sokára kikelnek, a párom most ül a tojásokon. Aztán majd közösen hordjuk nekik az ennivalót.
0: Azt mondtad, hogy rossz híredet költik. Mit mesélnek rólad?
1: Azt, hogy halálmadár vagyok.
0: Hogy érted azt, hogy halálmadár?
1: Azt mondják, hogy amelyik beteg embernek az ablakára szállok, és ott megszólalok, az meghal. Hogy én a beteget hívom a temetőbe, és azt mondogatom, kividd, kividd.
0: És mi az igaz ebben? Kérdezte csodálkozva Füstös.
1: Igaz. Ilyen formában semmi sem igaz. Csak annyi igaz, hogy ahol beteg van a háznál, ott rendszerint egész éjjel világítanak a szobában. A fényre pedig oda gyülekeznek a különféle rovarok, és nagyot koppanva ütődnek a világos ablakhoz. Ha véletlenül ilyen ablakot látok éjszaka, bolond lennék, ha nem ülnék oda, hiszen szinte a számba repülnek a rovarok.
0: És kiáltozni is szoktál ilyenkor?
1: Nem tudom. Lehetséges, hogy a bőséges lakoma örömére elkiáltom magam, de nem emlékszem rá. Ilyen bolond emberek is akadnak még nálunk. Szerencsére már nem sok. Hallottam idegen országokból ide tévedt rokonoktól, hogy őket mindenütt nagyon szeretik, mert szorgalmas egérírtók vagyunk, és nem mondanak rájuk semmi rosszat.
0: Úgy látszik, az emberek közt is vannak ostobák. Pedig azt hittem, hogy azok mind okosak, és mindent tudnak.
1: Nagyon tévedsz. Közöttük is vannak ostobák, és rosszindulatúak. Te még biztosan nem tapasztaltad, mert úgy látom, elég fiatal vagy. És a gazdáid szeretnek, ugye?
0: Igen, a gazdáim szeretnek, és nagyon jók hozzám. Soha sem bántanak, legfeljebb megszídnak, ha nem fogadok szót.
1: Hát akkor becsüld is meg a gazdáidat, mert bizony én láttam sok olyan gazdát, aki a kutyájával kegyetlenül bánik.
0: Megveri? Kérdezte szorongva Füstös.
1: Nem csak megveri, hanem enni sem ad neki, és láncon tartja éjjel-nappal.
0: Te úgy látszik, nagyon okos vagy, és sokat tudsz. Eljöhetek hozzád, ha valami tanácsra vagy útbaigazításra lesz szükségem?
1: Hogyne, csak gyere! Nagyon szívesen látlak, és ha tudok, segítek rajtad. Attól függ, miről lesz szó.
0: Nagyon köszönöm, és azt is, hogy ilyen szívesen fogadtál. Ne haragudj, hogy háborgattalak.
1: Dehogy haragszom. Nagyon szívesen beszélgettem veled. De nem sokáig tudok ide eljönni, mert ha kikelnek a fiókák, nem érek rá itt üldögélni. Látod ott a dombon azokat a nagy fákat? Arra néz, amerre a csőrömmel mutatok.
0: Látom,
1: felelte Füstös. Na most figyelj! Bal oldalról számítva a 6. fában van egy odú. Ott lakom, ott kelnek ki a fiókák. Ha valami sürgős felvilágosításra lesz szükséged, gyere oda és kiálts fel, úgy, ahogyan itt szólítottál. Majd én vagy a párom jelentkezik. Megértetted?
0: Igen. Még egyszer köszönök neked mindent. Viszont látásra!
1: Minden jót,
0: felelte a Kuvik.

0: Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. A 16. részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.
1: A nap lement, az éjbe állt. Álom jő szememre, jó Istenem, viselj gondot alvó gyermekedre. Add, hogy veszély nélkül aludjak, és karjait közt nyugodjak. Add csendesét szüleimnek, add csendesét mindenkinek. Ámen.
2: Elhangzott a varázsdoboz. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Bizeken mi, Kis Bernadett és Pap Györgyi felvétele szólt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Szeptember 7-én a Róma közeli Gerázzano jó tanács anyja kegyhelyére látogat 14. Leó pápa. Adta hír a Vatikán News. A katolikus egyházfő Szűz Mária születésének ünnepe előestéjén Szent Misét mutat be a bazilikában. 14. Leó pápává választása után első útjainak egyikén 2025. májusában is felkereste az ágostor rendi kegyhelyet, amelyhez még szerzetesként alakult ki szoros személyes kötődése. A béke és a nemzeti megbékélés fontos pillanata lehet 14. Leó pápa novemberi perui látogatása. Erről beszélt a vatikáni médiának adott kedden megjelent interjújában a perui püspöki konferencia elnöke. Carlos García Camader szerint azt remélik, hogy az apostoli út erősíti az ország egységét és segít közös válaszokat találni Peru kihívásaira. 14. Leó november 11-e és 14-e között Peru mellett Uruguayba és Argentínába is ellátogat. A gyermekáldás és a családok összetartozása állt a középpontban a székelyföldi vándorbölcsős családok második találkozóján, amelyet augusztus 8-án tartottak Oroszhegyen. A Magyar Kurír keddi cikke szerint a 2018-ban indult program bölcsői családról családra járnak, az élet tiszteletét és a közösség összetartozását jelképezve. Az ünnepi szentmise után megáldották és továbbadták a bölcsőket, az újabb gyermeket váró családoknak. A kezdeményezés mára Székelyföldön kívül Magyarországra, a Felvidékre, Kalotaszegre és Szatmárra is eljutott. Egy új korszak kezdetén elkerülhetetlen a szembenézés. Erről beszélt Baka András kedden az országgyűlésben, miután köztársasági elnökké választották. A leendő államfő szerint meg kell érteni, hogyan jutott el Magyarország a jelenlegi helyzetéig. Úgy fogalmazott, a nemzet egy generációnyi időt vesztegetett el, miközben a rendszerváltozás éltanulójából a sereghajtó országok közé került. Szkopjéban egyeztetnek kedden a nyugat-balkáni fuvarozói szervezetek a hivatásos sofőröket érintő schengeni tartózkodási szabályokról. A fuvarozók azt szeretnék elérni, hogy a gépjárművezetők munkavégzésük során mentesüljenek a 180 napon belüli legfeljebb 90 napos korlátozás alól. A szabályozás miatt idén már kétszer is tiltakoztak, megoldás azonban egyelőre nem született. A korábbi blokkádok naponta több 10 millió eurós gazdasági kárt okoztak. Újabb oroszországi olajfinomítóra mértek csapást az ukrán erők, közölte kedden az ukrán vezérkar. A támadás ezúttal az Ukrajnától mintegy 2300 kilométerre fekvő Orszk városának finomítóját érte, ahol több robbanás után nagy tűz ütött ki. Az üzem évente mintegy 6 millió tonna kőolajat dolgoz fel. Az ukrán erők emellett több katonai és energetikai létesítményt is támadtak a megszállt területeken és a Krímben. Hazánk időjárásáról. Este és éjszaka nagyrészt derült idő várható. Az északi-északkeleti szél megélénkül. Hajnalra 16 és 22 fok közé hűl a levegő, de éjszakon ennél hidegebb is lehet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket. 24 perc, miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Heni.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Badacsonyi kirándulásra hívom Önöket ezen az estén Ötvös Károly vezetésével. Az Utazás a Balaton körül című 1900-ban íródott híres művet lapoztam föl. Nagyszerű könyv, tele meg annyi történelmi, művelődéstörténeti, irodalmi, földrajzi ismerettel. Emellett a vidékhez kötődő mondákat, regéket, betyár történeteket is beleszőtte útleírásába a szerző. Az Utazás, melynek igaz történetét olvashatjuk a könyvlapjain, 1855-ben esett meg. Az útleírásban fontos szerepet foglal el a Badacsony. Erről az ikonikus hegyről szóló részekből szemezgetek a következő percekben. Az utazás leírása eleven, élettel teli. Jókedv, öröm, humor járja át a szöveget. És az élőszóbeli elbeszélés varázsa. A ma is a Badacsonyon magasodó Ranolder kereszt igaz történetét a János Püspök című fejezetben olvashatjuk. Abban az időben János volt a veszprémi püspök. Így szól a bevezető mondat. Majd egy kis kitérő következik, kedves emlékezetes gondolatsor a családi nevek sorsáról a Szentegyházban. Családja nevén Ranolder Jánosnak hívták, de mindenki tudja, hogy a Szentegyház elnyeli a családi nevet. Törődik is azzal a Szentegyház, hogy az ő szolgái és fejedelmei kinek a nemzetségéből származnak. Püspök, pápa, hitvalló, vértanú, szent vagy boldogságos, remete vagy zarándok, mindegy az. Apja, öregapja, ősapja nevére az egyház történetíróinak nincs szükségük. Erről a püspökről sok mindent el kell mondanom. Élete egészen oda tartozik a Balaton történetéhez. Mert a Balatonnak első fölfedezője ugyan a Tihanyi apát, de második fölfedezője minden esetre Ranolder János veszprémi püspök. És aztán a Balaton körüli világutazásunkban is szerepe volt neki. Hogy milyen szerep, az később derül majd ki. Itt a szövegnek ezen a pontján arról emlékezik meg a szerző hosszan, hogy milyen nagylelkűen gondoskodott Ranolder püspök a székvárosában élő szegényekről. Mi azonban érkezzünk meg most már valóban a Badacsony lábához, és tekintsünk a hegyre Ötvös Károly és a püspök csodálkozó, gyönyörködő szemein keresztül. Badacsony hegyén 100 holt szőleje volt, tudnélik a püspöknek. Miért szerzett annyit? Annak története van. A természet szépségeit nagyon szerette. Beutazta Európa minden szép vidékét. Mindenki azt mondta neki, utóbb maga is azt hitte, hogy Nápoly és Sorrento környéke a világ legszebb tája. Még Márkó is azt mondta neki, az öreg is, a fia is Florencben. Egyszer Bérma körúton Badacsony vidékére is ellátogatott, fölment a hegy tetejére, s körülment a hegyvállain is. Egy helyen a bazalt tornyok alatt az omlástól nem messzire megállott és körülnézett. És amíg körülnézett, lelke előtt végigvonultak a világ legszebb tájképei, és látta azt, hogy valamennyinél szebb ez a vidék, amelyet ő most lát, s az a pont, ahol ő most áll. Lelkét magasztos érzelem töltötte el, s nagy gondolat fogamzott meg agyában. Magához intette uradalmainak kormányzóit. Ezt mondta nekik. A mi országunk a legszebb ország, s ez a hely, ahol állunk, a világ leggyönyörűbb vidéke. Ide építsetek nekem lakóházat, s fölöttem, a bazalt torony tetejére emeljetek egy óriási keresztet a mi üdvözítünk emlékezetére. És vegyétek meg nekem az elpusztult szőlőket, és tanítsátok az embereket az okos szőlőművelésre. Egykor az idegen nemzetek utazói ezren és százezren jönnek ide majd, hogy amikor már minden szépet láttak, minden szépséget itt együtt lássanak. Úgy lett, ahogy megparancsolta. Ez volt az a János püspök, akinek szentírmai barátom ezt mondta. Kegyelmes uram, a Koma 5-6 budapesti barátjával meg akar bennünket látogatni Badacsonyban. Fogadjátok őket szívesen. Kik azok a barátai? Szász Károly, Gyulai Pál, Salamon Ferenc, Szilágyi Sándor, Nagy Miklós, Zeig Ferenc. János püspök nagy meglepetéssel és nagy örömmel felelt szentírmai Józsefnek. Józsi, tudd meg, hogy ez mind író, mind kálvinista és mind erdélyi. Amint egyházmegyém határaim belépnek, az én vendégeim. Aztán a becsületet megmentsétek. Így viseltetett ez az egykori veszprémi püspök az erdélyi kálvinista vendégek iránt, Ötvös Károly szerint. Egy másik fejezetben szintén olvasunk a hatalmas keresztről, mely ma is ott áll a Badacsony délnyugati ormán. Ma is megcsodálható, ma is figyelmeztet. Lábánál ma is megpihelhet a vándor, a túrázó, az arándok, csodálva azt a vidéket, melyben minden valaha látott szépséget együtt látott egykor Ranolder János veszprémi püspök. Ott van a kereszt a fennsík déli peremén, olvassuk, fonyod egyenes áttelenében. Hatalmas négyszögű faragott kövekből emelt óriási feszület. Hogy megláthassák az utazók a partról, a hajósok a vízről, s hogy amikor föltekintenek a hegyre, eszükbe jusson, hogy bércen, sziklán, ormokon túl, égen, földön, s minden magasságon felül van még fennség, az igazi fennség, a megváltó. Megindító szép mondatok. Megragadnak a lélekben, és az emlékezet a felszínre hozza őket, ha a Badacsony környékére vezeti a jó sorsa Vándort, aki olvasta Eötvös Károly könyvét. Megint egy másik fejezetben leírja a szerző, mint igyekeztek föl utitársaival a Badacsony tetejére. Jókor hajnalban akarta fölvinni utitársait ennek az ősidőkben kialudt vulkánnak a tetejére Eötvös Károly, hogy onnan láthassák a fenséges napfölkeltét. 6 napon át teremtette Isten a világot. De mi volt a 6 nap előtti napon? Teszi fel a kérdést a leírásban Eötvös Károly, és így válaszol. Az ős némaság. E némaságról elmélkedik aztán igen találó hasonlatokkal és szembeállításokkal. Fantáziája, remek asszociációs hajlama és humora kitűnik a következő mondatokból is. Ez az ős némaság van Badacsonyban éj közepén, ha tiszta az ég, s a szellő sem mozdul, s ha nyári nap nagy munkája után mindenki elalszik. Más vidéki népnek, fővárosi embernek fogalma sincs erről a némaságról. Még a szigligeti, tördemi, citomai kakasszó se zendül meg itt, vagy nem hallatszik ide. Ez az ős némaság lepte meg legjobban a társaság erdélyi tagjait. Nem is csoda, Erdélyben soha sincs némaság. Ott a szász mindig morog, az oláh mindig jajgat, a magyar pedig mindig káromkodik. Mindig szidja azt a másik kettőt. Ott nem lehet némaság. Ezután a kis kitérő után következik a Badacsony tetejére tett kirándulás leírása. Időnk a végéhez közeledik, ezért csak a hajdani emlékezetes nap kezdetéről olvasok fel egy szép részletet. Így indult tehát az a hajdani emlékezetes nap. Nem hagytam őket az éjszakát átvirrasztani, hiszen 6 órakor fönt kell lenni a Badacsony tetején. Azt akartam, napkeltével lássák azt a tájat, melyen rezivár, tátika, sümeg és somjó emelkedik. Keveset aludtam, attól féltem, elalszom a fölkelés idejét. Alig múlt el 4 óra, már készen voltam, s mentem Salamon Ferenchez, hogy felköltsem őt. Dehogy aludt ő már. Kis szobácskája volt, melynek ablakja szigligetre nézett. János püspök nyaralója magasabban fekszik a tengerszéne fölött, mint a szigligeti vár. Salamon Ferenc az ablakon át lefelé nézhette azt a várat. De nézte is, virradat óta, hajnal pirkadása óta mindig azt nézte. Azt a várat, s azt a tündéri szép tájat. Felült ágyában pőrén, mint a gyermek, szemeit le nem tudta venni arról a vidékről. Köszönöm, barátom, ilyet még soha nem láttam, ezt a reggelt soha el nem felejtem. Áldjon meg érte az Isten, hogy ide hoztál. Ez volt szava hozzám. Fél óra alatt talpon volt mindenki. Salamon nem nyugodott addig, míg az ő ablakján Gyulai Pál úr, Szilágyi Sándor és Nagy Miklós is le nem nézett Szigligetre. Azután indultunk. Mint megtudjuk, az egyik utitárs, Szentirmai József nem tart ezúttal velük, mondván nem kecske ő, hogy hegyet másszon. E jó ízű kifogásnak szívesen ellentmondunk. Nagyszerű dolog a Badacsonyon barangolni és a tetejéről szétnézni a csodálatos vidékre. Néhány mondatot olvasok még a Badacsony vaskapujáról. Ezek a mondatok visszavezetnek még egy pillanatra Ranolder kereszthez is. A Badacsony vaskapuja így néz ki. 2 óriási bazaltorony alig 4-5 méternyire egymástól. Ez a Badacsonyi vaskapu. Ezen a szűk nyíláson át roppant meredek feljáró vezet a magasba. A feljárót óriási görgetek kövekkel tölti meg minden felhőszakadás. Mikor János püspök a Badacsonyi kőkeresztet építette, 40 bivaj vontatott föl egy-egy faragott követ ezen a szoros meredek úton. Ennyi fért ma esti 10 percünkbe. Köszönöm, hogy velem tartottak-e rövid képzeletbeli Badacsonyi kiránduláson.
0: Borsodi Henit hallották.

Gustav Mahler első D-dur szimfóniájának első tétele hangzott el. Előadta a budapesti MÁV szimfonikusok zenekara. Vezényelt Farkas Róbert.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20-30 perc van. A hangoló mai adásában a 2025-ben kiadott Váci Eszter Kvartett Lesz majd úgy című albumát mutatjuk be. A szerkesztő Bögös Henrietta.

0: Kedves hallgatóink, a hangoló mai adásában a 2025-ben kiadott Váci Eszter Kvartett lesz majd úgy című albumát mutattuk be. A szerkesztő Bögös Henrietta volt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm hallgatóinkat. Az albániai kommunista diktatúra áldozataira emlékezett 14. Leó pápa Ernest Simoni bíborosnak küldött üzenetében. Írta kedden a Vatikán News. A 97 éves főpásztor július 31-én mutatott be szentmisét az egykori Spaci fogolytáborban, ahol maga is hosszú éveket töltött kényszermunkán és titokban misézett. A pápa hangsúlyozta, egyetlen lánc vagy börtön sem választhatja el az embert Isten szeretetétől. Egyúttal arra kérte a fiatalabb nemzedékeket, hogy őrizzék meg az üldözöttek emlékét, valamint az emberi méltóság, a szabadság és a béke értékét. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő és mellékút újul meg csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter kedden Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett top plusz EU-s forrásból valósul meg, és 324 kilométernyi utat érint. A miniszter tájékoztatása szerint a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint, hangsúlyozta, egy 2-3 kilométeres útfelújítás talán nem tűnik országos jelentőségű beruházásnak, az ott élőknek viszont nagyon is az. Csütörtökön tárgyalja az Alkotmánybíróság a Fidesz-KDNP 4 beadványát, amelyekben az ellenzéki pártszövetség a legutóbbi alaptörvény módosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítését kéri. A kifogásolt szabályok között szerepel Súlyog Tamás korábbi államfő mandátumának megszüntetése, valamint az országgyűlési képviselők választhatóságára bevezetett időkorlát. Megtámadták az alapítványi vagyon visszavételét lehetővé tevő rendelkezést és az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárának visszaállítását is. Gratulált Baka András köztársasági elnöki választásához Peter Pellegrini szlovák államfő, közölte kedden a TASZR. Pellegrini hangsúlyozta, Szlovákiát és Magyarországot hosszú távú jó szomszédi viszony, közös történelem és szoros emberi kapcsolatok kötik össze. Reményét fejezte ki, hogy tovább erősödik a két ország együttműködése kétoldalú, visegrádi és Európai Unió szinten is. A szlovák államfő jelezte, várja személyes találkozóját Baka Andrással. Energiaellátási válsághelyzetre hivatkozva felmentést kért Románia az Európai Bizottságtól szén erőművei további működtetésére. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt csütörtökön várhatóan a csernavodai atomerőmű még működő kettes blokkját is leállítják, miután az egyes reaktor július végén már kiesett a termelésből. A román kormány szerint így jelentős energiaimportra lehet szükség. Bukarest eredetileg augusztus végéig vállalta szén erőművei bezárását, most azonban az energiaválság végéig haladékot kér. Hazánk időjárásáról. Szerdán sok napsütésre, derült felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nem lesz. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt. Bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet se a kicsinyek közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Mit gondoltok, ha valakinek 100 juha van, s egy elkóborol közülük, nem hagyja-e ott a 99-et a hegyoldalon, és nem megye, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálta, bizony mondom nektek, jobban örül annak, mint az el nem tévedt 99-nek. Éppen így mennyei atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül. Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 18. fejezetében az 1-től az 5-ig, a 10. és a 12-től a 14. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel. 21:07, a Vatikáni rádióadása következik.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk témái... Súlyos földrengés Kolumbiában. A helyi püspökök szolidaritásra szólítanak fel. Perui püspökök Leó pápa novemberi látogatásáról. A kegyelem és a kiengesztelődés ideje lesz. Fészkéből kipottyant Verib fióka esete. Páter Vértesajai László jegyzete. Súlyos földrengés Kolumbiában. A püspökök szolidaritásra szólítanak fel. Augusztus 10-én hétfő reggel Kolumbia nyugati részét a geológiai szolgálat szerint 7,4-es magnitúdójú földrengés rázta meg, amely az ország egész részén érezhető volt. A halálos áldozatok eddigi száma meghaladja 130-at, a sérültek száma pedig közel 600. Pereira városa szenvedte a legsúlyosabb áldozatokat, még Manizalesben épületek, kórházak, iskolák és templomok rongálódtak meg. 6 repülőteret zártak le ellenőrzés miatt. A kutató-mentő műveletek folytatódnak. Az eset alig 7 hónappal azután történt, hogy 2 egymás követő földrengés nagy pusztítást okozott a Kolumbiával szomszédos Venezuela északi részén, és több mint 6300 ember halálát okozta. A mostani kolumbiai földrengés több városban is jelentős károkat okozott, a mentő alakulatok pedig továbbra is keresik az összeomlott épületek alatt rekedteket, mert vélhetőleg még sokan maradtak a romok alatt. A földrengés epicentruma San José del Palmar környékén, Chocó megyében, Nyugat-Kolumbiában volt. A legsúlyosabb a helyzet Pereirában, Nyugat-Kolumbia közel 500 000 lakosú egyik nagyvárosában. Továbbra is nagy erővel keresik a romok alatt rekedt embereket. A földrengés hatalmas területet érintett, és a teljes kár felmérését bonyolítja az infrastruktúra és a kommunikáció megsérülése is. Különösen súlyos a helyzet Manizalesben, ahol több mint 10 épület teljesen megsemmisült, és több mint 20 lakóépület szenvedett különböző mértékű károkat. Kórházak, iskolák és templomok is érintettek. Manizales székesegyháza is jelentősen megsérült, mert egyik tornya leomlott, kupolája pedig beszakadt. Az érintett területekről készült képek és kezdeti jelentések az utcákon lévő törmelékeket és a megrongálódott épületeket mutatják, a hatóságok pedig arra kérik a lakosságot, hogy ne közelítsék meg a veszélyeztetettnek tartott épületeket. A földrengés Kaliban is épületeket döntött romba, a város többi részén is dolgoznak a mentő alakulatok. A kezdeti jelentések szerint emberek lekedtek a romok alatt, és az egészségügyi intézményekben kár keletkezett. Sérülésekről és az infrastruktúrában keletkezett károkról számoltak be Quibdóban, Chocó megye székhelyén is. A kolumbiai püspöki konferencia elnöksége szolidaritását és imáit fejezte ki az áldozatokért, az eltűntekért, a sérültekért, az érintett családokért, és Istenre bízta a mentők munkáját. A püspökök kijelentették, hogy most olyan vészhelyzet alakult ki, amelyet nem lehet egyénileg kezelni, hanem arra van szükség, hogy az ország egyetlen családként tekintsen önmagára, és nagylelkűen, felelősségteljesen és szolidaritással reagáljon a szenvedésre. Az érintett területek püspökei számos felhívást tettek közzé, élelmiszerraktárokat nyitottak meg azonnali segélyezésre, továbbá kampányokat kezdeményeztek a túlélők számára indított segélyek gyűjtésére. A Manizalesi főegyházmegyében José Miguel Gómez érsek külön felhívásban kérte, hogy a hívek továbbra is figyeljenek azokra, akik a legjobban szenvednek, és kövessék a hatóságok irányelveit. senki sem maradjon segítség nélkül ezekben a nehéz időkben, buzdított, miközben mindenkit arra hívott, hogy őrizze meg bizalmát Istenben, és keresse benne az erőt, amelyre szükség van ezeknek a nagy kihívásoknak a leküzdéséhez. A földrengés következményei az utazást is befolyásolják. A kolumbiai polgári légi közlekedési hatóság, az Aerocivil elrendelte a működés felfüggesztését 6 nyugat-kolumbiai repülőtéren, amelyek Pereira, Manizales, Quibdó, Arménia, Cartago és Buenaventura. A döntés azért született, hogy lehetővé tegyék az erős földrengés által érintett kifutópályák, terminálok és egyéb repülőtéri infrastruktúra ellenőrzését. A járatok mindaddig szünetelnek, amíg a műveletek biztonságának garantálása a szükséges felmérések el nem készülnek. Ez az intézkedés tovább bonyolíthatja a mentési erőfeszítéseket a leginkább érintett területeken, éppen akkor, amikor a mentőcsapatok és az egészségügyi intézmények működése megkívánna a gyors mobilitást. Ahogy a károk mértéke egyre világosabbá válik, világszerte vezetők ajánlják fel támogatásukat. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy szoros figyelemmel kíséri a kolumbiai földrengés következményeit, és 15 millió dollárra készen áll a támogatása, míg az Európai Unió felajánlotta, hogy az EU Copernicus műholdját felhasználhatják a mentési műveletekben.
1: A perui püspöki kar elnöke, Leo pápa látogatása a kegyelem és a megbékélés pillanata. Carlos García Camader püspök, a perui püspöki konferencia elnöke nyilatkozott 14. Leo novemberi útjáról, ahol korábban évtizedekig misszionáriusként szolgált. Reméljük, hogy a béke és a testvériség időszaka lesz, és hogy egy jobb elképzelést is kapunk arra, hogyan működjünk együtt az ország javára. Nagy öröm és boldogság, így fogadta a perui egyház 14. Leo látogatásának hírét, aki november 11-e és 17-e között Latin-Amerika 3 országát keresi fel. Peru mellett Uruguayba és Argentínába is ellátogat. A vatikáni médiának nyilatkozott a perui püspöki konferencia elnöke, Carlos García Camader püspök, aki hangsúlyozta, hogy az apostoli út, amely Limát, Csiklájót, Cuscót és Pucallpát érinti, a béke, a megbékélés és a remény pillanata lesz minden perui számára. 14. Leo perui látogatásának hivatalos bejelentése, amely augusztus 5-én történt, nagy örömöt váltott ki az ország több ezer hívőjében, ahol Robert Francis Prevost közel 20 évet töltött misszionáriusként. García Camader püspök kijelentette, hogy ez egy lehetőség az egység, a béke és a remény megerősítésére a nemzet előtt álló kihívások közepette. Reméljük, hogy ez a béke, a megértés és a testvériség ideje lesz, de egyben a jobb víziói is arról, hogyan működjünk együtt országunk közjaváért. A perui egyház elsődleges vágya, hogy a pápa látogatása hozzájáruljon a nemzeti egység megerősítéséhez és a valódi megbékélés útjának előmozdításához. Reméljük, hogy olyan üzenetet kapunk a pápától, amely egyesíti az összes peruit. Sok régióban élünk, mindegyiknek megvan a saját történelme és szenvedése, és néha úgy gondoljuk, hogy az egyik ember helyzetét nem érti meg a másik. Az osztozás az összes perui örömében, szenvedésében és reményében lehetővé teszi, hogy egy igazi közösséget építsünk, amelyet az evangélium szelleme ihlet, hangsúlyozta a püspöki kar elnöke. Hiszem, hogy a bánat és az öröm és a remény egyesítése lehetővé teszi egy igazi közösség építését, és azt az érzést, mint egyház, hogy ahol az egyik testvér szenved, mindenki szenved. Amikor az egyik testvér örül, mindannyian örülünk, kölcsönös érzések egy szívvel. García püspök egy sajtóközleményben arra hívott minden perui lakost, hogy lelkileg készüljön fel Péter utódjának fogadására. Jelenléte közöttünk igazi ajándék lesz népünk számára, és lehetőség arra, hogy megújítsuk hitünket, megerősítsük reményünket, és hogy egyházként együtt járjunk az evangélium szolgálatában. A perui katolikus jelenlét az ország történelmének, kultúrájának és mindennapi életének az egyik legfontosabb alapköve. Bár az utóbbi évtizedekben a protestáns, főleg evangéliumi közösségek növekedése és a vallástalanok arányának emelkedése figyelhető meg, a lakosság többsége a felmérésektől függően körülbelül 60-76%-a ma is katolikusnak vallja magát. Az 1980-ban aláírt megállapodás alapján a katolikus egyház privilegizált helyzetet élvez Peruban. Ez állami támogatásokat, adókedvezményeket és az oktatásban való kiemelt részvételt biztosít számára. A politikai vezetés hagyományosan szoros kapcsolatot ápol az egyházzal. Az elnöki eskütételek során rendszeresen hangsúlyozzák a katolicizmus erkölcsi és kulturális formáló szerepét az ország életében. Az andoki régióban a katolikus rítusok mélyen összefonódtak az őslakos inka hagyományokkal és a földanya, a Pachamama tiszteletével. A vallási élet középpontjában a hatalmas tömegeket mozgató körmenetek állnak, mint például a limai csodák uraünnepség vagy a cuscói Corpus Christi. Az egyház aktívan dolgozik a múltbeli hibák orvoslásán. Nemrégiben hivatalosan is bocsánatot kértek az északi Taján őslakos közösségtől a korábbi visszaélések és földkisajátítások miatt.
0: Fészkéből kipottyan Veréb Fióka esete. Vértesajai László jegyzete. Nyári lelki gyakorlatos elmékedésem közepete, tompa puffanással leszek figyelmes a gangon. Oda pillantva, csodálkozva látom, hogy egy Veréb Fióka esett ki a fészkéből. Odahagyom azonnal az első János levél fölséges negyedik fejezetét, amiről éppen Romano Guardini Szeretet és világosság című remek írásában olvasok, mert attól tartok, hogy a folyóparti öreg parasztház őre, a vastag bundás betyár komondor azonnal behabzsolná. Felugrom, már is ott a madárka a tenyeremben, és őszintén megrendít a kis Veréb Fióka védtelen kiszolgáltatottsága, addig pár napos lehet, sárga, csupasz, kicsi teste éppen csak tollasan pejhedzeni kezd. Igen, onnan föntről esett le, az eresz alá épített fészkükből, ahol a szokásos csiripelésükre föl sem figyeltem, mert annyira hozzátartozik az alföldi tanyavilág megszokott és beszédes csendjéhez. Gyanítom, az lenne épp a furcsa, ha egyszer elhallgatnának. A Veréb Fióka mentés persze más műfaj, mint a szeretett tanítvány sas madaras szárnyalása. Nem igényel egyebet, mint gyors cselekvést, amelyhez persze létra, méghozzá nagyobb fajta szükséges. Ám a fiókát nem engedem ki a kezemből, míg a másik félkézzel meghozom a létrát. A legtetején felágaskodva éppen csak elérem a fészket. Jobb kezemmel, tapintattal benézek a bolyhos otthonba, és négy vagy öt, talán hat testvérkére lelek. A szülők riadtan csiporáznak a tető alatt, nem értik a helyzetet, pedig próbálom őket verébül csitítani, hogy mindjárt lehet a körletben létszám ellenőrzést tartani. Hát bizony sűrűn laknak verébéknél, mert alig találok a kiesett jószágnak helyet, közben ügyelgetve arra, hogy magam se essek ki, se a szerepemből, se le a létra tetejéről. Aztán minden a helyére kerül. A veréb szülők is megjönnek, én pedig folytatom az elmélkedést, kicsit azon töprengve, hogy Isten mikinti szerette úgy ezt a világot, hogy saját egyszülött fiát adta oda érte. Vagyis hagyta, hogy isteni fiókája kipottyanjon a Szentháromság örök és meleg fészkéből. Hogy milyen kicsi és védtelen volt az örök ige párnapos korában, az egyedül csak az ő szent szülőanyja tudhatta. Másnap délelőtt újabb puffanás, egy verépke ismét a földön. Ugyanő vagy másik, nem tudom, de most már gyakorlottan tornászom a helyére, sőt elővigyázatosságból kénytelen vagyok a veréfészket megreparálni, ami azt jelenti, hogy a kioldódott, kószos fészekperemet megerősítem és felmagasítom. Közben fészket ver a szívemben ez a veréb história, és egyre többet gondolok rá. Hagyom hát a szent olvasmányom, és fellapozom Máté és Lukács verebes történeteit. Az Úr maga szól róluk, nagyjából ugyanolyan összefüggésben, mégpedig arra buzdítva, hogy bízzunk az ő atyában, mindig, minden körülmények között. Nonne due passeres asse veneunt? Olvasom latinul az első verzió kérdését Máténál. Nem, de két verebet egy fillérért adnak? Kérdi az Úr, és az a passer épp a verebet jelenti, mint a legolcsóbb, legközönségesebb madárkát. Onnét éppen a Közel-Keletről terjedtek el a verebek Európa szerte, aztán jutottak Amerikába és mindenfelé a nagyvilágba. Emberbarát népség a veréb. Szereti a közelünket, valahogy mi emberek és a verebek összenőttünk. Ott csiporázhattak és ugrabugrálhattak Názáret házai körül is. Hadd szóljak róluk pár tárgyilagú szót, igazán megérdemlik. A veréb társas lény, monogám, hűséges a párjához és a fészkéhez, nem tekereg össze-vissza a nagyvilágban. Tanuljunk a verebettől, mert az Úr sem véletlenül szól róluk. Csekélyke értéküket megméri a legkisebb pénzegységgel, ami a görög asszárion és ebből a római asz. Noha a veréb ennyire csekély, filléres értékű, mégis számon tartja őket Jézus atya, mert egy sem esik le az ő tudta nélkül. Istennél pedig a tudás nem alkalmi, vagy pláne nem véletlen jellegű, hanem gondviselésszerű, sőt, maga a gondviselés. Tud róla, és ez legyen nekünk elég. Nem azt mondja, hogy egy sem esett le a földre, hanem ha le is esik, a mindentudó ezt is tudja, és ha az örök üdvösséghez szükséges, akkor tesz is érte. Egyébként hagyja, mert abban, meg lehet, valami különleges kegyelem rejlik. Az esésben. Ki ne esett volna el közülünk, és ki ne tanult volna az eséséből? Az atya tudtával történt esés, és így az ő kezéből való elputtyanás úgy tűnik, többnyire az üdvösség útja. Aki ezt nekünk elmondja, saját eséseiből tanult a kereszt útján. Az egyház hagyománya háromszori esését említi, és nagyon valószínű, hogy az Úr itt is kérhette, sed possibilis, ha lehetséges, vedd el azt, atyám, mint ahogy a végkifejlettkor a kereszt magasában is ismételhette az agónia kérését, hogy múljék el az a kehely. Az atya akaratának és szeretetének a misztériuma ez, amit csak sarutlanul fogadhatunk, a szív bizakodó készségével. Nem de ezt tanuljuk gyermekkorunk botladozó eséseiből, amikor sírva szaladunk édesanyánkhoz, és mutatjuk nekik az esésünk jeleit. Ők pedig látják és tudják, és ez elég a gyereknek. Putunk is tovább a dolgunkra. Pedig de szeretnénk esetlenek lenni. Megevéném már kenyerem javát, tudom, hogy nem így van. Esett, elesett embere vagyok az Úrnak, de az övé vagyok, teljesen, horzsolt lábakkal és végtelenül hálás szívvel. És járom tovább az utamat, immár tapasztalatból is tudva, hogy ő tud minden esésemről, és hogy mindig, mindig ő emel fel. Ó, ti verebek, filléres evangéliumi madárkák, erre a titokra emlékeztessek bennünket, jártunkban

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 9:30 van. Rádiós regénytár.
2: Sütő András. Gyermekkorom tükörcserepei.

Mindenki elképedt, amikor karácsony első napján, déli 12 órakor végre megszülettem. Mint valami kisded ágyúgolyó vágódtam a családi gyülekezet kellős közepébe, és olyan kéken, mint a halálos rémület. Ha volt egyáltalán körülöttem egy szemernyi áhítat, azt először a színemmel ugrasztottam széjjel, majd azután a kicsinségemmel keltettem újabb riadalmat, és legvégül azzal, hogy nem jött ki hang a torkomon. A némaságommal, mely mintha nem is földi vándorutam kezdetét, hanem a végét, a sírkövemet jelezte volna. Ettől még apám is megszeppent, pedig a fogadásomra egybegyűltek között ő mutatkozott a legbátrabbnak. Ó, nem is olyan kék, nem is nagyon kicsi. Hogy nem mentegetett volna, hisz létének egyenes folyt

0: Tatásaként sisteregtem anyám karjai közt. De végül a megértő és engem sírásra biztató mosolyával együtt lódult ő is neki a falnak. A jobbágy kék színűnek, oda tapasztva homlokát a hűvös vakolatnak. A kampós gyapjú mérleg, amelyre pelenkástól felakasztottak, pontosan 162 dekát nyomott. Igaz, hogy nagybátyám szerint ebben nem csak a rengeteg pelenkát, hanem a kalimpálásomat is bele kellett volna kalkulálni. Aki rugdalózik, a kelleténél mindig többet nyom alatba. Nem látod, hogy csak repdes szegény? Állott apám újból a pártomra. És loholt vízért a kútra, szaladott valósággal, mint a tűzoltó katonák. Talán nem is hiányzott a házból a víz. Menekült a hangtalanságomtól, hogy mire visszatér egy korsónyi reménységgel, bizonyára bömbölni fogok már. Vele ment a többi is, kinek amerre dolga volt. Anyám félájultan is a bajaink kormányfedélzetén maradva szólt utánuk. Szerezzenek számomra téglát, melegítés végett. Csukják be gyorsan az ajtót, mert odakint sokan vannak. Mária néni pedig, a bába asszony, törje a fejét, mit lehetne most már én velem kezdeni. De különös viselkedésem a bába asszonyt is gondba ejtette. Aggasztóan félszájú volt a vigasztalása. Rémült kék színemet hol az égnek, hol az ablak zsebkendőnyi négyzetébe hasító jégcsapoknak tulajdonította. Visszajött apám a vízzel. Nézte ő is az ablakot, az égi városkát, a lenyúló jégcsap tornyaival. Akkor én ezt most szétverem, nézett a fejsze után. A városunkat békén hagyd, tiltakozott anyám, házasságuk első heteinek játékához ragaszkodva. Éjszakánként azelőtt is, a jövetelemre várva, szerette hallgatni a szélfutta jégsípok hangjait. De most nem fújt a szél. Nem szóltak a sípok, már közeledett a délutáni istentisztelet. Apámnak harangoznia kellett. A bába asszony ebben is vigaszt keresett. A gyermek várakozó természetű. A vecsernyét várja. Apám legyintett, a sántáló fali órára vetett pillantást, és rohant a gyógyszerészhez. Nem a harangok nyelve hiányzott, fiam, a torkodból. Boldog ünnepeket kiabáltam az üvegfal mögé, és mondtam a nevem is. Itt Szilveszter Sándor.
1: Mi kellene?
0: Orvosság. Hol a recept? Nincs recept. Ha nem, akkor mi van? Csak panasz mondtam. Rendes időben 9 hónapra született a gyermek, elmúlt immár egy órája, de kék és hangtalan. Csóválta a fejét az ember a kalitka ajtóban. Kórusba akarják már is beiratni. Tehát a színe gyógyszerész úr.
1: Ó, semmiség. Születésekor az egyik lila, a másik vörös, csak sárga ne legyen, mert az minden esetben sárgaságot jelent.
0: Nem lehetne mégis valami orvosságot kapni? Mifélét jó ember az Isten áldja meg? Olyat, amitől sírjon az a gyermek. Mit csináljon? Agyavesztettnek nézhetett, bevágta előttem a kalitka ajtót. Még álingáltam ott egy darabig, azután nyargaltam haza. Odabent a bába asszony téglát, sót melegített a plattenen, anyád téged rázogatott, szólongatott. Bálint, Bálintka, kire haragszol te, hogy nem akarsz sírni? Így egyeztünk meg, hogy Bálintka legyél. Odaültem anyád mellé, segítettem neki a kihallgatásban. Nézd, Ágnes, az égi városkád, milyen fényes az ablakban. De hiába fogyogattak a jégcsapok, te csak felnyőszörögtél időnként, ami valójában sóhajtás volt, inkább olyasféle, mint a vízbe fúló madaraké. Siettem a tiszteletes úrhoz. Okos hírében állott a papunk. Látogatása alkalmából a szüleim hirtelenében doktornak is előléptették. De a szavak falusi minisztere eleinte sem jót, sem rosszat nem mondott rólam. Az egyetlen lehetséges megállapítást, miszerint még nem haltam meg, ünnep fejében fölöslegesnek tartotta az arcunkra gyászkeretezni. Hanem hosszas tűnődés után azt mondta: ezt a gyermeket sürgősen meg kell keresztelni. Anyám engedelmesen bólintott, és azt mondta: úgy gondoltuk, hogy Bálintka legyen, ha eljön majd a keresztelés napja. A pap elszigorodott, s nagy kímélettel anyámnak hátat fordítva kimondta mégis fölöttem az ítéletet. Ha úgy hal meg, kereszteletlen, nem tudjuk annak rendje módja szerint eltemetni. Eltemetni?
1: Anyám úgy nézett a pap hátára, mint a véres ingre, majd a tintafolt arcomat vette hányadszor szemügyre. Biztatást nem kaphatott tőlem, tehát elmosolyodott, mint mindig, ha fájdalom érte. A tiszteletes azt gondolhatta, ez a mosoly a megnyugvásé az Isten akaratában, mert így szólt: most már mindent őre el kell bízni. Amikor őt emlegette, fölnézett a mestergerendára. Imádkozzanak érette, 282. oldal az énekes könyvben. Apám rémülte lapozott a haldoklóknak szóló imádságra.
2: Elhallgass!
1: Kiáltotta anyám.
2: Tedd le azt a könyvet! Nem imádkozunk! Sót melegítünk, téglát forrósítunk, Mária néni, barogatást a gyereknek!
1: A mosolyával együtt a könnye is kibudjant anyámnak, s hogy erejének kettős iker forrása megnyílott. Már kelt is volna ki az ágyból, neki rontani bárkinek, aki fölöttem a haldoklók imádságát mondja. Apámat, ki eleinte még a legbátrabb volt, a sürgős keresztelés gondja ijedelme kapkodásba lendítette. Már a kapuban volt, s karjával a kabátúját még mindig kereste, vissza se nézett, indult, még harangozás előtt, keresztszülőket keresni.

0: Mint az eltévejedett, az első nyitott kapuban kerestem én is menedéket. Mihály, Róza, elvállalnátok, hogy a fiamat keresztvíz alá tartsátok? Mikor? Azonnal, egy óra múlva. Negyed órát esetleg ráhúznék, megbeszélem a tiszteletes úrral. János ki sem mozdulhat a házból, a Schuster becsapta, foltos lábbeliben ő nem áll ki Cégernek az úrasztala elé. Vedd föl az enyémet, vadonatúj! És akkor te mi leszel ott bús apaként, mezitlábas Szent József? Rohantam Békasó bátyáthoz, asztalos mester, új csizmát rendelt még novemberben. De hát ők sem készültek föl semmi baba kelengyével. A szükséges és kötelező ajándékok nélkül a falu szájára kerülnek. Békasó bevezette apámat a műhelybe. Ott száradott lécekre állítva egy kicsi kék koporsó. Épp az én színemre festve. De másnak, szomszéd falubeli gyereknek készítve. Apám kitámolygott az ajtón. Sógor, mit akarsz ezzel mondani? Néhány szádeszkám maradt még. Kicsi széknek, járókának, vágott apám a szavába. Járókának, kicsi széknek. Kicsi széknek, járókának, járókának, ismételgette apám kétségbe esetten. Nem értelek, sógor, a bajon kívül semmi egyebet nem tudsz elképzelni? Láttam a bajt, és láttam azt a másikat is. Ugyanígy született sajnos, valamivel tán kékebb volt. Annak az utólagos diagnózisát küldték el Kolozsvárról a tanítónőnek. Nem lehetséges, az én fiamnak eljön az ideje. Láthatatlan kicsi székre ülve rázogatta apám a csörgőmet. Az elképzelt járók a rácsaiba kapaszkodva topogta körül Békasót, az én lépteimmel, amelyek még sehol sem voltak. Ha voltak is, velem együtt a semmi szélén ültek. Güngüri, Güngüri, mondta, és kacagott. Görcsösen kacagott bele Békasó szigorú arcába, sőt, neki dőlt félvállal, mintha egész testével akarta volna eltömni annak a száját, mert látta, a koporsóm esik menten ki belőle. Semmi kétség ugyanis, a sógor azt akarta felajánlani nekem baba kelengyeként. Csupa jó indulatból, és a szókimondás kegyetlenségével. Akármit is gondolj, én azt mondom, Güngüri, az első szava ez lesz, Güngüri. Ha Isten megsegéli, enyhült Békasó. Isten nem segél már senkit, egyedül csak minket fog gyámolítani, mert a kerekvilágon már csak mi vagyunk reászorulva. Amen, mondta a sógor. A koporsóm ilyen formán ott rekedt a gondolatában. Indultam harangozni, keresztapa nélkül. Ezt a hiányt már nem bántam. Örültem, hogy a koporsó kelengyéről megszabadulok. Az egyezkedés miatt késtem egy keveset. A késedelmet a kicsi harangon behoztam, de a harmadiknál záró konditáskor a nagy harang nyelve csúnyán félreütött. Békasó bátyád jóslata jutott eszembe, és kicsi híja volt, hogy hátra nem estem a torony ablakából. Meghal valaki, mondták akkor minden házban az emberek. Meghal valaki, mondtam én is, mert valamennyien így szoktuk mondani. Reszketegen szedtem össze magam, hogy lebotorkáljak a lépcsőkön. Mintha Békasó torka lett volna az a csiga lépcső, és benne az a léceken száradó kicsi kék koporsó. Megérkezett a pap. Józsi tekintetes úrral, meg a kántorral. A templomban várta már őket a nép. Kezdtem a fújtatást. Akkor olyan gyengeség fogott el, észre se vettem, hogy rosszul fújtatok. Az orgona kétszer is befulladt. A szívünk vígsággal ma bétölt, mint egy zsák fűrészpor suppant a gyülekezet nyakába. A kántor a hangjával javított, amit tudott a helyzeten, és hirtelen magamhoz térve én is kiegyensúlyoztam valahogy a nagy láda lélegzetét, és egyúttal a magamét is. De odalent 150 ember, asszony és gyerek fejét visszaforgatni nem tudtuk. Nagy ünnep lévén nagy felháborodással néztek bennünket. Mi az istállóvák csinál maga Szilveszter? Szalasztott hozzám egy legényt a kántor a láda másik oldaláról, mivel mi nem láthattuk egyik a másikat. Visszaüzentem, nem tudom, de ígérem, több vétség nem lesz. Míg a tiszteletes a Filippi beliekhez írott levelet olvasta. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. A kántor bizony szomorúan kérdezte újra, most már személyesen. Mi történt, Szilveszter? Figyelmeztetőleg a pap is felém hajította föl a hangját. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel.
1: Kántor úr, a fiamért estem gondba. Lecsúszott a lábam a deckáról.
0: Semmi felől ne aggódjatok, az Úr közel.
1: De az a másik gyerek, tetszik látni, meghalt. Annak sem jött meg a sírása.
0: Idő előtt semmit se ítéljetek. Mindennél veszedelmesebb hajlamotok a szomorkodásra.
1: Téglát is raktunk, melegített sót is.
0: Mennyire elesett volt valamikor Pál is, míg rá nem nyitotta Isten az égnek ablakait.
1: Ó, kántor úr, attól félek, a beléreket sírás megfullasztja.
0: Rakja ki a számokat, Szilveszter, 97. Lentről a maga külön kis rekeszéből Józsi úr föltekintett, s a 97-es énekkel együtt apám is fennakadt a pillantásán. Nézték egymást régi ismerettséggel. A tekintetes fején vadászkalap volt, jobb kezében dupla csővű puska, a baljában egy fekete szárcsa fehér diadémmal a homlokán. Azután elsüllyedt, és összecsaptak fölötte az ének hullámai. Zöld vízimadárként a kalapja maradt csak fenn a szószék és az úrasztala között. Hé, Szilveszter! Komám! Mondta akkor apám megkönnyebbülten. A nagy harang vajon kinek a halálát jelezte? Kérdezte Józsi úr, mikor templomozás után az emberek, mint valami kérdőjelek, az időjárás ügyében köréje gyülekeztek, mert barométere volt. Arról van szó, tekintetes úr, hogy ennek nem kellene bekövetkeznie. Vagyis minek? Az említett halálnak. Tetszik emlékezni, mikor a tekintetes urat a vízből kimentettem? Azt tetszett mondani, kívánjak valamit magamnak. Akkor ugyebár fontosabb volt, hogy a tekintetes úr megszállítkozzék, de most fölkérném. Vállalná el a fiam Bálint keresztapaságát? A kucsmás kérdőjelek ilyettükben kiegyenesedtek. Józsi úr pedig olyan képet vágott, mint mikor a lőtt szárcsa után gázolva észlelni kezdte az alámerülést. Meglepetéséből apám újból kirántotta, mondván, hogy álmában sem támadt volna olyan gyalázatos gondolata, miszerint ezek után lekomázhatná a tekintetes urat, hanem ellenkezőleg. Ha elvállalná az említett tisztséget, annál nagyobb kalapot emelne majd neki, legyen akár lőtávolon kívül is. Józsi úr magához tért, és azt mondta. Ám legyen, Szilveszter!

0: Úgy szaladtam hazafelé, fiam, mint kinek a fejében félreverik a harangot. Nem mertem egyből a házba belépni, hallgatózni kezdtem a pitvarablakán. Anyád az ágyban felülve ünnepélyesen fésülködött, téged pedig ott vettelek észre a bába asszony karjában. Fel és alá sétált veled, majd az ablak elé tartott, a jégcsapoktól remélt, úgy tetszett valamit. Onnan visszalépett, a kályha fölé emelt a vízgőzbe, majd letett az asztalra, dörzsölt, markolászott, és mint a hunyóparázsnak vetette neked a szelet a morzsaszedő kicsi seprűvel. Adja ide, Mária, a gyermeket! Anyád az álla alá szorított, majd az ölébe fektetett, elsimított a rongyaidat, fejeden a fehér kötött sapkát. Most hagyjon magunkra, Mária, menjen haza ünnepelni. Elment mellettem az asszony, nem vett észre. Anyád kicsi köröket írt le az arcod fölött a tekintetével, és úgy láttam, szivárog a könnye.
1: Bálint, Bálintka, kire haragszol te, hogy nem akarsz sírni? Nincsen erőd hozzá, vagy még tudatlan vagy?
0: Nyisd ki már a szemed, figyelj rám is, ne csak magadat hallgasd, aki nem szólsz semmit.
1: Nézd, hogy sírok neked, ha rám néznél te, Bálint, mindjárt kedvet kapnál te is a síráshoz. Nézd, meggyűlik a szememben a könnyem, és lecsúrog az arcomon. Mindre átpatagzik, hogy meg se kell már fürösszelek. Nézd, ha megrázom a fejem, csupa harmat hullás vagyok. És te csak hallgatsz, hallgatsz, mint az egekben az Isten. Pedig vehetnéd észre, milyen alacsonyan fekszel az ölemben, te Bálint. Vagy attól félsz tán? Vagy csúf vagyok, ha sírok? Eszedbe se jusson, Bálint. Ha most látna valaki, azt mondaná, amit apád szokott. Istenem, de furcsa teremtés vagy, Ágnes. Úgy hívnak engemet, Ágnes. Jaj, de különös vagy, mindig szomorkás az arcod. Csak olyankor vidulsz, amikor hull a könnyed. Megnézhetsz engem bátran, te Bálint? Nincs, amitől megijedned. No. No. No, halljalak már. Nagyon megráztalak? Erősen megszorítottalak? Meg ne haragudjál, de most fájdalmat kívánok neked. Mert nincs semmi fájdalmad. Attól akadt el benned a sírás. Ha tévednék, akkor túlságosan is fáj valamid. Attól bénulhatott meg a torkod, attól az ijesztő kékséged. Hát embernek készülsz te, vagy Isten verésének rajtam? Azért hoztalak a világra, hogy én sírjak helyetted, hogy tiszta formádban ne is láthassalak? Mert a könnyemen át csak úgy látlak, mint a törött kancsót. A csukott szemed az ablakon, fél arcod a mennyezet sarkában. Ha kitakarlak, kezed lábad az égre és a fák hegyére feldobigálva. Dirib darabjaid röpködnek a szemem előtt. Istenem, mikor foglak már egy nyugodt pillantásommal összegyűjtögetni? Bálintka, kire haragszol te, hogy nem akarsz sírni?
0: Olyan volt már az anyád szeme, fiam, mint a gyertyalángja. A szóból is kifogyott, mert énekelni kezdett a sírástól, meg megtántorodó hangon. Mit csinálsz te, Ágnes? Mit művelsz? Miért kínozod magad? Azt mondja, sírni tanítom, tanítanám a gyermeket.
1: Tanítanám?
0: Nincs kit.
1: Sándor, mit tudjunk csinálni?
0: Keresztapas anya van már.
1: Csillapodj már!
0: Magyarázat is van. Rebeka nénét hozta a halott gyermek diagnózisát, a távolságit. A tanítónő orvos bátyja levélbeli érdeklődésre küldte Kolozsvárról.
1: Olvasd!
0: Kedves húgom, az említett szótalan gyermek ügyében föltehetőleg arról a jelenségről van szó, melyet közönségesen álkék halálnak nevezünk. Szóba kerülhetne a fehér álhalál is, a felsorolt szimptomák azonban a magzat henger szederjes kék.
1: Nem henger az,
0: vetett véget anyám a tudományoknak.
1: Az én fiam senki le nem magzat hengerezze. Ó, te Bálint!
0: Magához kapott hevesen. Úgy megszorított, hengerből valószínűleg kicsi lapítóvá lettem. Amitől azután, a csodás változások hirtelenségével, a szemem is felpattant. Az anyámé pedig lecsukódott ünnepélyesen.
1: Nézzétek!
0: Mintha reám csöppentette volna a szeme világát. Akkor arcát az égnek emelve rögtönzött hálaimába kezdett. Atya, fiú, szent lélek! S fordult már is vissza hozzám, kit a Szent Háromság negyedik tagjaként kezdett el dicsőíteni. Egyik karjával szorított, a másikkal félszárnyúlag és kacagva repdesett.
1: Ágnes, kirepülsz mindjárt az ablakon!
0: Mint egy öreg betlehemi pásztor, berohant nagyapám is. Letérdepelt a füttő elé tüzet éleszteni.
1: Ez délután 5 órakor történt. Percek alatt el is vonult az örömük, a sírásodat mind hiába vártuk. Szaladott apád másodszor a gyógyszerészhez.
0: Még mindig sírásügyben bolyongít, jó ember? Visszafelé, mint a lőtt vad, húzta a lábát a hóban.
1: Bár el se olvasta volna azt a levelet, amelyben a pokol egybeköltözött az édenkerttel. Annak a másik gyermeknek a halála, akár egy belélőtt golyó úgy elfészkelődött benne. Ha felén fordult, fölvette szolgálatos vigasztaló arcát, de nem titkolhatta előttem, hogy kezdi letenni a fegyvereit. Lassan kezdett besötétedni, s bár elmúlt karácsony szombatja, spárgára fűzött pereceikkel másodjára is visszatértek az ablak alá a gyerekek. Szabad-e kántálni? Ó, nem lehet, később gyertek, ha fölsír a fiam. Egy nagy tarisznyás cigányleányka így is bekeveredett a házba. Mire észrevettük, már ott énekelt melletted a kis boszorkány. Rossz a Jézus kis csizmája, sír a ködmöne. Hallod, mit énekel? Az egész életünk sír, még az a rongyos ködmön is, csak az én fiam hallgat. Bálint, Bálintka, kire haragszol te, hogy nem akarsz sírni? Mind a hat ujjával szorította már a fájdalom a torkom. Anyám láza magasra szökött, az ő homlokát is borogatni kellett. Felforrósodott oldalán a tégla, sós tarisznya, szakadt róla a verejték, egész testében reszketett, a gyöngyfoga kocogott. Jeges eső a torkában. Azt gondoltam, fiam, vége, végünk van. Mint az olasz fronton, körülkerített bennünket a halál. Kilövi azt a gyereket, estében az anyját is magával rántja. Ágnes, látsz még engem? Mint ha kiégett volna a szeme világa. Segítségért akartam szaladni a bába asszonyhoz, de visszarántott az elfúló hangjával. Nehogy magunkra, Sándor! Fölibét hajolva hallgatózni kezdett, majd odaintett engem is. Figyelj csak! Elkezd az anyád szemebogara táncolni, megbotlik bennem a lélegzet. Nézlek, az arcod rezzenetlen. Mégis hallom, hogy sírsz. Te is hallod, Ágnes, mit művel ez a gyermek? Sír, de mintha nem ő sírna. Benne sír valami. Valaki. Egyszerre kaptuk föl a fejünk, és maradtunk sóbálványok. Én külön is megdermettem az anyád vércse kacagásától. Kezét a fejére kulcsolta, hála, hála, hála legyen! Pedig csalódás volt az, nem a te sírásod, a szél sodorta hozzánk valahonnan egy kisgyereknek a bömbölését. De nem szóltam erről, visszatartott anyád lázámos beszéde, hogy végre összetalálkoztatok, te meg az elveszett sírás. A kicsi cigányleányka a nagy tarisznyával, aki oda volt kántálni, kiszökött belőled, és elbódorgott énekelni, pedig melléd volt rendelve, és nem teljesítette a feladatát. Elcsalt a karácsony vagy a betlehemi gyermek, akivel nem illett volna egy napon születni. Jó, hogy visszajött. Jó, hogy elé került. Nem ellenkeztem vele. Mindent ráhagytam, és jól tettem. Kis idő múltán, mintha megnyugodott volna, elfelejtette a cigányleánykát, újra sírni kezdett. Ez az utolsó könyhullatásom, Bálint. Rád hagyokozom, boldogulj vele, ha tudsz az életben, mert engem, kiürült kelyhet, le lehet már fátyollal takarni. Testemet, véremet kiosztottam neked, mint egy úrvacsorát, és elfogytam. Nincsen borom, nincs több kenyerem. Békassó bátyám és Rebeka nénném nem kérdezte, szabad-e kántálni. Benyomultak a pitvarba, elénekelték a csendes éjt, felváltva rigmust is mondtak, és a jó kívánságai közé, hogy mi minden teremjen a földön, az én hangomat is elkeverték. Olyan legyen, mondták, kalácsot lehessen vele szelni. Igen szép kívánság volt, amit Békasó bátyám a bortól kissé kapatosan el is rontott menten, hogy a házba belépett és engem szemügyre vett. Hát ez a szarházi még mindig sztrájkol. A szeme, látom, kinyílt, de szamaras makacságában nemhogy nőtt volna valamit, hanem inkább összezsugorodott. Ebből a jelek szerint nem is ember lesz, hanem sündisznó a tüskés hajnalát. Ki tudja, mit művelhetett az anyja méhében, mert ahogy itt gugyorog, az maga a vezeklés. Ezt nem siratni, borotválni kell a majom pofáját, s megvizsgálni a lábát idejében, míg ki nem nőnek a csülkei, és durumónak kell majd keresztelni. Sógor, nem tudod, mit beszélsz. Máhogy ne tudnám, látom is. Szemünk láttára zabálja föl itt a húgom életét, mert hangja nincs. De megbízatása lehet még, ha ugyan nem teljesítette már, hogy apját, anyját a temetőbe költöztesse. Hol a tükör? Nem látjátok magatokat? Mert azután a farkát kunkorítva eltakarodik a kéményen. Elhallgass, te filiszteus! Úgy emelkedett föl anyám, mint az utolsó ítélet. Nem hallgathatok! Folytatta Békasó a pusztítást a vélekedésével. Addig el nem megyek innen, míg a bánkódást abba nem hagyjátok. Nem tetszik neki, hogy mezőségi magyarnak született?
2: Az orrát fintorítja, s hallgat, mint a szakadék a lábunk alatt. Más csináltok majd helyette, olyat, aki bőgni fog a lila keservét, hiszen még a csíkhal is nyöszörög, pedig a víz alatt nehezebb sírni. De még az is, a víz fenekén is tudja a kötelességét. Hát akkor mi?
1: Ekkor anyám, a bába asszony minden tilalmát áthágva, kiugrott az ágyból, neki eresztette a 10 körmét békasó ábrázatának. Testvérem voltál, én eltemettelek.
0: Átkozódva a szemét kaparta volna ki, ha hirtelen és erélyes mozdulattal apám ölbe nem kapja.
1: Ágnes, csillap, hogyha lehet, sógor, ne tatárkodj!
0: És visszahuppantotta anyámat az ágyba, és engem, aki mindennek oka voltam, majdnem agyonnyomott vele. Bár szerencsére békasó hirtelen felkapott, ügyetlen mozdulattal a két lábamnál fogva, s meglóbálva, aminek láttán anyám felsikoltott. Istenem, a gyermek! A falhoz vertétek!
1: Ezt már én sem hagyhattam szó nélkül. Mint a szárazon fuldokló ponthal, kerek szájjal tátogatni kezdtem. Majd előfohászként, egy darabig brekegve, s állítólag kék párákat fújva, magasan az átkok és csitító szavak zsivaja fölött, keservesen rázendítettem. Apám, aki már elvesztette volt az első világháborút, a körülöttem támadt csendet katonailag értékelte ki. A gyújtózsinór elindul az aláaknázott lánchidak felé. Fedezék mögé húzódtak a szavak és az indulatok. Az örökké valóság másodpercei után megdörrent az ablak az éneklő rokonság hangjától. Apám leszegett fővel rohant a tálasnak, poharakat szedett elő, egyet elejtett, hármat telitöltött, és anyám kivételével, aki ázott gerleként szárítkozott a megnyugovásban, a sírás egészségére kocintottak.
2: Maradjon meg nektek örökre, mondta békasó, és ha sor kerül rá, olyan legyen a hangja, mint a szamár álkapocs, filiszteusok réme, a Sámson kezében.
1: Anyám megbocsátott neki, talán nekem is. Azután elájult. Estében annyit mondott még. Áldott legyen a gonosz, ki a gyermekeinket sírni megtanítja.

Sütő András gyermekkorom tükörcserepei a második rész hangzott el. Felolvasta László Zsolt, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Bögös Herrietta, rendező Taléva, szerkesztő Varga Andrea. Elhangzott a rádiós regénytár.

Georg Friedrich Händel F-dur koncertójának részletét Cidra László és a Liszt-Ferenc Kamarazenekar szólaltatta meg.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonkét óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm hallgatóinkat! Az albániai kommunista diktatúra áldozataira emlékezett 14. Leó pápa Ernest Simoni bíborosnak küldött üzenetében, írta kedden a Vatikán News. A 97 éves főpásztor július 31-én mutatott be szentmisét az egykori Spaci fogolytáborban, ahol maga is hosszú éveket töltött kényszermunkán és titokban misézett. A pápa hangsúlyozta, egyetlen lánc vagy börtön sem választhatja el az embert Isten szeretetétől. Egyúttal arra kérte a fiatalabb nemzedékeket, hogy őrizzék meg az üldözöttek emlékét, valamint az emberi méltóság, a szabadság és a béke értékét. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter kedden Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett top plusz EU-s forrásból valósul meg, és 324 kilométernyi utat érint. A miniszter tájékoztatása szerint a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint, hangsúlyozta, egy 2-3 kilométeres útfelújítás talán nem tűnik országos jelentőségű beruházásnak, az ott élőknek viszont nagyon is az. Csütörtökön tárgyalja az Alkotmánybíróság a Fidesz-KDNP 4 beadványát, amelyekben az ellenzéki pártszövetség a legutóbbi alaptörvény módosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítését kéri. A kifogásolt szabályok között szerepel Súlyog Tamás korábbi államfő mandátumának megszüntetése, valamint az országgyűlési képviselők választhatóságára bevezetett időkorlát. Megtámadták az alapítványi vagyon visszavételét lehetővé tevő rendelkezést és az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárának visszaállítását is. Gratulált Baka András köztársasági elnöki választásához Peter Pellegrini szlovák államfő, közölte kedden a TASZR. Pellegrini hangsúlyozta, Szlovákiát és Magyarországot hosszú távú jó szomszédi viszony, közös történelem és szoros emberi kapcsolatok kötik össze. Reményét fejezte ki, hogy tovább erősödik a két ország együttműködése kétoldalú, visegrádi és Európai Unió szinten is. A szlovák államfő jelezte, várja személyes találkozóját Baka Andrással. Energiaellátási válsághelyzetre hivatkozva felmentést kért Románia az Európai Bizottságtól szén erőművei további működtetésére. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt csütörtökön várhatóan a csernavodai atomerőmű még működő kettes blokkját is leállítják, miután az egyes reaktor július végén már kiesett a termelésből. A román kormány szerint így jelentős energiaimportra lehet szükség. Bukarest eredetileg augusztus végéig vállalta szén erőművei bezárását, most azonban az energiaválság végéig haladékot kér. Hazánk időjárásáról: szerdán sok napsütésre, derült felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nem lesz. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Huszonkét óra 4 perc. Megismételjük korábbi műsorunkat.

0: De mit is jelent a digitális fogászat? És egy kicsit fokozzuk, mi az az endodoncia? És hol vannak már a régi idők, amikor a fogpótlás eszköze a csillogó arany és ezüst fog volt? Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok, és köszöntöm vendégemet, Vág Jánost, a Semmelweis Egyetem helyreállító fogászati és endodonciai klinikájának igazgatóját. Köszönöm, hogy itt van.
1: Köszönöm a meghívást, üdvözlök mindenkit.
0: Hát melyikkel kezdjük? Az endodonciával, vagy a digitális fogászattal? Az endodoncia az eléggé sejtelmesen hangzik.
1: Igen, az endodoncia az talán egy kicsit megelőzi nagyon leegyszerűsítjük a digitális fogászatot, hiszen először, hogyha nagyon beteg egy fog, akkor először a gyökerével kell foglalkozni, és ez az endodoncia területe. Ugye ez egy görög szó, az endo az azt jelenti, hogy valamin belül, az odoncia az meg ugye a donciából a fogból jön, tehát a fogon belüli legbelsőbb része, ugye ez a fogpulpa vagy fogbélnek is szokták hívni. A hétköznapi ember azt gondolja, hogy ez a gyökérkezelést öleli föl, ez részben igaz is, de ma már vannak olyan eljárások, amik igazából gyökérkezelés nélkül meg tudjuk a gyulladt fogat is menteni, tehát nem kell elölni a fogat és nem kell gyökértömni, hanem ilyen élve tartást, ha így le akarom fordítani, vitál pulpa terápiának hívják ezt. Ezek ilyen új eljárások.
0: És ez fáj? Már bocsánat.
1: Ugye a modern endodonciában amit tudunk ígérni, hogy kezelés után nincs fájdalom. Ez azért régen nem így volt. Tehát amikor távozott a beteg, fölírtunk neki még gyógyszert, pár napig még fájni fog, ma már ez nem így van, ezen nagyon sokat segítettünk. Azon nem nagyon tudunk segíteni, hogyha már akkor jön el a páciens, amikor fáj a foga.
0: De nem lehet ezt a kezelést mondjuk valamilyen alvó helyzetben, vagy kicsit bódult állapotban, vagy, tehát, hogy, de most, tehát a kérdés komoly, tehát egy csomó orvosi beavatkozást, mondjuk így, hogy bódult állapotban, az ember ébren van, de nem érzi, stb. A fogászatban?
1: Van erre lehetőség, én azért azt gondolom, hogy az altatásnak azért vannak kockázatai. Nem véletlen, hogy Magyarországon csak akkor engedik, hogyha ez egy team van, tehát hogy egy anesteziológusnak is jelen kell lenni. Azért ugye nagyon sok fogunk van, tehát nem...
0: Vesénk, 32?
1: Igen. Szívünk, vesénk van, 2, 1, stb., de a foggal egész életünk során járunk. Ha most ez mind altatásba történik, azért az elő sem megviselni a szervezetet, még akkor is, ha ezek ilyen bódítások. A másik, hogy nincs együttműködés, tehát hogyha ha teljesen elaltatnánk, az a legrosszabb, hát akkor ugye a nyelv minden ellazul össze-vissza, összecsukódik a száj, tehát nagyon nehéz kontrollálni. A bódítás az, ami elég lehet ezt menedzselni, de igazából a legtöbb esetben a helyi érzéstelenítés az tud működni. Nagyon ritka az, amikor a helyi érzéstelenítés nem működik.
0: Az egy injekció.
1: Igen.
0: Ami nem fáj.
1: Hát ma már vannak olyan annyira vékony tűk, hogy be lehet úgy adni egy injekciót, hogy szinte észre se veszi a páciens.
0: Tehát akkor az endodoncia, ugye laikus vagyok, az valójában egy ilyen fog, mit is mondott?
1: Fogbélnek a kezelése. Tehát ugye, ha elhanyaguljuk a szuvasodást, és a szuvasodás először áttörik a zománcon, ugye a zománc az a világ egyik legkeményebb anyaga, nem véletlen gyémántfúróval fúrjuk ki. Ha azon áttöri magát a baci, akkor jön a dentin, ami egy ilyen puhább anyag, a dentin az már érzékeny, tehát ott már tud jelezni, abban már annak idegvégződések. Ha azon is áttöri magát a baci, akkor bekerül a fogbélbe, és akkor ott csinál egy gyulladást. És ez a fogbél, ez a keringését a csonton keresztül a foggyökér csúcsán, egy nagyon vékony, ugyanez egy gyökércsatornába kapja. Uh-huh. És ez az, ami nagyon megnehezíti az egész kezelést.
0: Ez mennyire általános ma? Tehát úgy is kérdezhetném, amikor katona voltam, akkor mondták, hogy megy a fogorvoshoz, és mondták, hogy jól húz. Tehát abban az időben, mondjuk jó néhány évtizeddel ezelőtt, sokkal könnyebben húzták ki a fogat, ha én jól gondolom.
1: Igen, hát azért a 80-as években még bőven az a módszertani levél volt érvényben, hogy gyakorlatilag csak elől az egyökerű fogakat szabad gyökérkezelni, a többit azt ki kell húzni, mert egyszerűen nincs rá idő, eszköz.
0: Egyökerű, meg több gyökerű?
1: Igen. Hogy tehát általában, amik előrébb vannak fogak, azoknak általában egy gyökere van, és ahogy megyünk hátra, a kisörlőknél már lehet 2 gyökér is, és a hátsó, tehát a nagyörlőknél ott meg 2-3 gyökér az a általános, de ráadásul némelyik gyökérben még azon belül lehet több gyökér csatorna is.
0: Ez az embereknél egyforma, vagy lehetnek ilyen egyéni variációk?
1: Vannak variációk. Tehát mi mindig nekünk tudnunk kell százalékos esélyeket, hogy körülbelül abban a fogban mire számítsunk, de mi mindig a legrosszabbra próbálunk számítani, azért, hogy nehogy benézzünk egyetlen egy gyökércsatornát is.
0: A páciensek is így vannak egyébként, hogy a legrosszabbra szám. Jó, tehát az endodonciát akkor körülbelül nagyjából ilyen laikus szinten értem. De mit jelent az, hogy digitális fogászat?
1: Igen, ez egy nincs még annyira meghatározva, de igazából ugye mindenhova, mind az élet minden területére betört a digitalizáció, de mi akkor kezdtük el mondani ezt, hogy digitális fogászat, ami igazából digitális fogorvos. Ugyanis addig, amíg a recepción a beteg felvétel digitálisan ment, vagy a röntgen felvételt az asszisztens digitálisan csinálta meg, vagy a fogtechnikai laborba ilyen CAD/CAM eljárása, CNC eljárása digitálisan csináltak egy koronát, akkor is már ott volt a digitális fogászat, csak a fogorvos maga a kezével nem igazából vett részt ebbe a munkafolyamatba. És akkor lettünk digitális fogorvosok, amikor elkezdtük az úgynevezett intraorális szkennert, nincs még ennek magyar neve, lehetne szájszkennernek hívni, használni, mert akkor a fogorvos közvetlenül ott a rendelőbe be tudja szkennelni az egész szájüreget, és kap egy háromdimenziós lenyomatot.
0: Ez olyan, mint amit tudom én, CT meg egyéb képalkotó berendezéseknek valami így van. Rokona?
1: Így van. A különbség az, hogy a CT az ugye szeleteket csináltat, ez egy térfogatába, mélységébe háromdimenzió, amikor meg szkennelek, akkor csak a felületét szkennelem be. Ugye arcot is, meg embert is lehet beszkennelni, de akkor csak a külső felét van.
0: És ez nem baj? Tehát nem hiányzik az, hogy belül is tudják, hogy mi van ott a fogon belül?
1: Amikor fogpótlást készítünk, akkor ez teljesen elégséges, vagy akár fogszabályzáshoz is bőven elég a felületszkennelés. Hogyha pedig implantátum behelyezést tervezünk, akkor kell mind a kettő. A felületszkennelés is, meg a CT is kell. Nálunk ezt CBCT-nek hívják, de hasonló, mint a CT. És a kettő együtt kell, ugyanis a CT az viszont nem látja a látszöveteket.
0: Mi a fontosabb, ha már látszövetet említ? Mert ahogy én látom, van a fog, meg vannak a látszövetek. Minek a betegsége a veszélyesebb? A fog, vagy a látszövet? Vagy mind a kettő?
1: Hát a fogászatban két alapbetegség van, és ez öleli nagyjából föl az egész fogászatot. Az egyik a parodontológia foglalkozik ugye a parodontiszel fogágybetegséggel, vagy fogágygyulladással inkább, és a másik pedig a fogbélgyulladás. Tehát az egyik azt a streptococcus mutans okozza a szúvasodást, és akkor azon keresztül jutunk el
0: akár tehát a szájban levő baktériumok.
1: Igen, és egy másfajta baktérium okozza, ott azért többfajta baktérium van, a fogágygyulladást. Tehát mind a kettő nagyon fontos, ezt nem lehet így azt mondani, hogy az egyik fontosabb, mint a másik.
0: És amikor jön valaki, és hozza a teljesen egészséges fogát, és azt mondja, hogy kihullott, reggel arra ébredtem, az a fogénybetegség?
1: Igen. Hát van egy ilyen megfigyelés, hogy általában akit inkább azok a baktériumok élnek a szájában, amik fogágybetegséget okoznak, vagy fogágygyulladást okoznak, őknek általában kevesebb a szúvasodásuk, és ezért van az, hogy akár egészséges fogat hoz a kezébe.
0: Na de hogyha baktériumok okozzák, akkor nem lehet azt csinálni, hogy az ember bevesz egy gyógyszert, és akkor azok a baktériumok elpusztul. Tehát nem, laikus kérdés,
1: ez tudom. Ez az egymillió dolláros kérdés a fogászatban. Ez soha senkinek nem sikerült megoldania. Ugye azóta már van géntérképünk, van fehérje térképünk, a nyál összetételről minden, erről baktérium térképünk, teljes genetika, mégse valahogy ebbe az irányba nem fejlődünk. Nyilván nagyon nehéz, hiszen ez a szájüreg, az a környezettel folyamatosan kommunikál. Hát megállás nélkül eszünk, levegőt veszünk, csókolózunk, stb. Tehát, hogy
0: tehát a baktériumok milliói?
1: Tehát ha mi hiába vennénk be bármit is, az átmenetileg hat. Ugye a fogmosásban is vannak ilyen anyagok, amik gátolják a fogszúvasodást, vagy akár a fogágygyulladást, de hát azok átmenetileg, azok egy-két óráig működnek, és aztán az egész kezdődik előről.
0: Na jó, de azért nem, tehát olyan nincs, hogy egy embernél ki lehet mutatni, mit tudom, a nyálból vett mintával, vagy én nem tudom, hogy ezek a fajta baktériumok vannak jelen, és ezek okozzák a nem fogszúvasodást mondjuk.
1: Olyanok vannak, hogy például ugye a fogágygyulladásnál például vannak olyan jellemző baktériumok, amiket vannak ilyen tesztek, amivel ki lehet mutatni, hogyha valakinek abból sok van, akkor például azt mondják, hogy nem javasolják az implantációt, mert az implantátumnál is ki tud alakulni fogágygyulladás. Tehát vannak erre már előremutató lépések, de igazából a szúvasodás, ami az én fő területem, a szúvasodásnál a lakosság 100%-ában van ez a baci, tehát ott nincs értelme vizsgálni, mert mindenkibe megvan.
0: Az implantátum. Az ember azt képzeli, hogy ma már eljutottunk odáig, hogy egy fog tönkre megy, és akkor beültetnek egy másikat. Ugyanolyan, és egyáltalán kinek lehet beültetni, és kinek nem lehet?
1: Hát igen, azért, hogyha visszakapcsolatok az endodonciához, tehát azért fontos az endodoncia, mert ha ott mégse sikerül a legnagyobb erőfeszítéssel megmenteni a fogat, akkor még mindig jöhet az implantátum. De visszafelé már nincsen. Tehát ha egyszer egy implantátum megy tönkre, akkor már nem kereshetem elő a fiókból a régi fogat, és rakhatom vissza. Tehát azért mindig sorban érdemes haladni, ne vegyünk ki fogat rögtön, hanem azért erre vannak az endodontusok, hogy még meg a paradontológusok, hogy még a reménytelennek tűnő fogat is esetleg megmentjük, és ha csak nyertünk vele 5 évet, akkor 5 év múlva fog csak implantátumot kapni, tehát ezt azért érdemes húzni.
0: De ha érdemes húzni, az nem rossz, hogy akkor 5 év múlva idősebb lesz az ember?
1: Nem. Nincs korhatár.
0: Nincs korhatár? Nincs olyan, hogy már a szövetek nem olyan, öreg az ember, és a szövetek azok már nem olyan...
1: Nekem van páciensem, aki 80 éves kora fölött raktunk be neki implantátumot, és teljesen jól működik.
0: És azok a régi dolgok, hogy korona, meg híd, ezek még léteznek?
1: Léteznek. Nyilván, hogyha majdnem egészséges fogak vannak a foghiány mellett, akkor ma már inkább berakunk egy implantátumot, mint hogy ugye hétköznapi nyelven lecsiszoljuk a fogat, mert hogy nem szeretnénk egy egészséges fogat lecsiszolni. Tehát jobb egy implantátum, illetve hogyha nagyon sok fog hiányzik, akkor megint csak jobb az implantátum, hiszen ha mondjuk hiányzik 2-3 fog, akkor nem akarom a többi fogra ráterhelni ezt a plusz erőt, amit kap ez az egész rendszer.
0: De az implantátum maga, az egy hosszú folyamat, ha én jól tudom. De az miből áll?
1: Hát ez is van egy tervezés. Tehát ugye amit sokszor elfelejtenek az emberek, és ez a másik, amiért kell küzdeni a fogakért. Amikor én kihúzok egy fogat, kiveszünk egy fogat, extraálunk egy fogat, akkor a csont nagyon gyorsan elkezd lebomlani. Hiszen a fog volt az, ami stimulálta a környező csontszövetet. És hogyha ez a csont rész lebomlik, akkor ugye sokkal nehezebb az implantátumot is behelyezni. És ezért ez nem ilyen egyszerű kérdés, hogy csak mennyibe kerül egy implantátum, egy óra alatt berakjuk, oké,
0: ne is mondja, mennyibe kerül.
1: Hanem előtte meg kell tervezni, lehet, hogy csontot kell pótolni, és akkor már sokkal bonyolultabb, és sokkal több ideig tart az egész procedúra.
0: De csontot kell pótolni, beültetnek egy csontot, vagy valamit befecskendeznek, hogy a csont növekedés meginduljon?
1: Nem, elsősorban ilyen mesterséges csontörleményeket használnak, tehát csontpótlókat.
0: Ültetnek be?
1: Igen.
0: És azt nem löki ki a szervezet?
1: Nem, ezek már...
0: A csontot nem?
1: Ezek már nagyon jó eljárások. De azok fél éves, vagy akár 9 hónapos procedúrák, mire az ott begyógyul.
0: És azok a régi csillogó arany meg ezüst fogak, azok jók volt? Tehát, hogy mondjam?
1: Nagyon jók.
0: De pillanat, tehát én értem, hogy esztétikailag problematikus egy kicsit, de egyébként jók voltak?
1: Igen.
0: De tehát, miért?
1: Egyrészt ugye a maga az amalgám az egy szenzációs találmány volt annak idején, tényleg itt Európában is 100 évet élt. A világ nagyon sok területén, mondom csak például India, tehát ott elképzelhetetlen lenne mondjuk amalgám nélkül túlélni, hiszen iszonyú sok embernek iszonyú sok fogát kell betömni, és azzal nagyon gyorsan lehet dolgozni, nem szenzitív az eljárásra, nem kell fölhelyezni gumilepedőt, nem annyira érzékeny a nyára, tehát nagyon jól lehet, nagyon hatékonyan, és akár 15-20 évig benn vannak ezek az amalgám tömések. A fogszínű töméseknél azért ez nehezen kivitelezhető.
0: Na de pillanat, én nem biztos, hogy ezt kérdeztem, én azokat az arany meg ezüst fogok.
1: Igen, az amalgám az ezüst amalgám. Tehát azért, amit ezüst színűnek látunk, azok nagy része amalgám, ugyanakkor volt korábban ezüst betét is.
0: Na de maga a fog volt ezüst, meg arany.
1: Hát, mert egy egész koronát is lehetett csinálni, igen, egy egész koronát lehetett fémből csinálni, hát nyilván lehetett ilyen egyszerű fémekből is, de azért apjában nemes fémből volt a legjobb. Az arany az viszont a mai napig a legjobb tömős, csak nagyon drága.
0: Ezt nem is gondoltam volna. Na jó, nem, ez nem volt komoly megjegyzés. Protézis. A régi világban volt protézis. Ma létezik még?
1: Igen, pont ma volt egy 82 éves páciensem, aki 50 éve hord egy fogsort, és nem akar tőle megválni. Mindig próbálom implantátumra rábeszélni, de ő teljesen jól elműködik ezzel a hagyományos fogsorral.
0: Na most vannak ezek a szokásos kérdések, hogy például a fogszabályozás. Érdemes gyerekeknek szabályoztatni a fogukat?
1: Hát mindenképpen érdemes, ugye az iskola fogászatnál is ezt is megnézik, és akkor ha ráírják a papírra, hogy tovább kell vizsgálni a gyereket, mert esetleg fogszabályzásra van szükség, akkor mindenképpen érdemes tovább menni. Aztán majd a szakember megmondja, hogy várni kell vele, vagy ugye ma már vannak, nem vagyok ennek a szakterületnek a tudóra, de a saját gyerekeimen is láttam ezt, hogy ma már vannak ilyen úgynevezett trénerek is, tehát hogy mindenféle mozgással és ilyen kisebb segédeszközökkel ilyen biomechanikusan próbálják a fogokat még fiatalkorban helyre mozdítani, és ennek ugye van a legvége, amikor meg óriási az eltérés, és már közel járunk a felnőtt korhoz, amikor meg egy fejnyaksebész darabokra szedi a állkapcsot, és átrendezi. Tehát azért itt ennek egy óriási skálája van. Azért érdemes gyerekkorban, mert sokkal könnyebb helyrehozni
0: mert
1: a hibákat.
0: Egyébként a fogak, azok mozognak, és az ember élete során változik?
1: Igen.
0: Mindig. De miért? Ez olyan, mint a mesében van az öreg banya, akinek egy szál foga van. De azért van az az egy szál foga, mert alul már nincsen, és akkor, ha nincsen alul, akkor igyekszik megtalálni?
1: Igen, így van. Folyamatos mozgásban vannak.
0: Tehát mondjuk, ha valakinek egy fogát kihúzzák, akkor az azzal szemben levő fog az elkezd elindulni
1: így
0: lefelé?
1: Van. Így van.
0: De ezért miért?
1: Hát mert nem mindig vannak kötésbe. Ugye ezt a kötés a tégláknál.
0: Igen,
1: téglákat,
0: meg a csempénél, igen.
1: Igen. A fogaknál, ha normálisan helyezkednek el, akkor van egy pici átfedés. Tehát ha egy fogat kihúzok, akkor nagyon sokszor az még nem okoz gondot. De a fogaknak két mozgás tendenciája van, az egyik, hogy jön előrefelé, ezért ha kihúzok egy fogat, akkor a mögöttele fog elkezd előre dőlni. Miért dőlni? Mert már túl erős a csont felnőtt korban, nem tud testesen mozogni, hanem elkezd dőlni. Uh-huh. És a fölötte levő meg elkezd kiemelkedni. És azért a legtöbb esetben szép lassan azért mind a két mozgás megtörténik, és akkor utána ezeket nagyon nehéz helyrehozni.
0: A fogszabályzás felnőtt korban is érdekes lehet?
1: Igen, abszolút.
0: Na de hát egy 50 éves ember, de komoly a kérdés, de 50 éves embernél is?
1: Lehet. Kicsit lassabb, de lehet.
0: És kell?
1: Hát például, hogyha valakinek bedőle a foga, mert nem pótoltatta a kihúzott fogát, de később rájön, hogy implantátni akarja, akkor vissza lehet dönteni a fogat fogszabályzással, és utána berakni az implantátumot.
0: Implantátum, egy pillanatra visszatérek ide. Az emberek hány százalékánál lehet implantátumot beépíteni? 100 ember közül hánynak?
1: Nagyon kevés van, tehát van a... Mi kétfajta úgynevezett kontraindikáció, tehát inkább úgy mondom, tehát a legtöbb embernek lehet, de vannak olyanok, akiknek abszolút nem lehet, tehát semmi módon, és van olyan, akinek relatív rizikót vagy relatív kontraindikációt jelent. Ilyen például a cukorbetegség.
0: És akinek abszolút nem lehet, az valami betegség miatt van?
1: Igen, például van egy gyógyszerszedés, ez a biszfoszfonát, amit 10-15 évvel ezelőtt elkezdtek például oszteoporózisra szedetni a páciensekkel, ami leállítja a csontbomlást, de a csontépülést is. Ugye a csontbomlás és épülés az egy dinamikus oda-vissza folyamat. Tehát nem úgy van, hogy egyszer kialakul a csontunk, és akkor ott nem történik semmi. A csont folyamatosan lebomlik, és folyamatosan újraépül.
0: Minden csontunk?
1: Minden csontunk.
0: És akkor a fog is.
1: És ezt a gyógyszer leállítja. És ha valaki ilyen gyógyszert szed, ott például az implantátum nagyon kockázatos.
0: És akkor 100 ember közül?
1: Hát miután az oszteoporózis egyre többet embert érint, elég sok embert érint, és elég sokan szedik ezt a gyógyszert, ez például egy probléma.
0: Másik kérdés. Ha romlik a fog, az genetika, vagy nem mosott fogat? Azt szokták mondani, én azt hallottam, hogy fele részben genetika, fele részben elhanyagolta a fogmosást.
1: Igen, hát igazából harmad-harmad.
0: Harmad-harmad?
1: Mert van a genetika, van az, hogy hogyan a szájhigiénia, hogyan mosunk fogat, és van az, hogy hogyan táplálkozunk.
0: És akinek rossz a genetikai adottsága, az akármit csinál, romlik a foga?
1: Nem. Nagyon sokat lehet kompenzálni. Biztos, hogy lesz tömése, tehát azt nem fogja megúszni, hogyha rossz a genetikája, hogy az élete során ne legyen, de ha rendszeresen jár fogorvoshoz, jó a szájhigiénia, figyel a táplálkozásra, akkor kis tömései lesznek, és akár az összes fogával fog megöregedni, legfeljebb azok néhány helyen be lesznek tömve. Ez a nagy különbség.
0: És a fogkefe az elektromos legyen, vagy hagyományos?
1: Hát én férfi vagyok, úgyhogy én lusta ember vagyok, úgyhogy én elektromosra szavaznék.
0: Na jó, de most orvosi szempontból.
1: Tehát egy férfi tölt 10 percet a fürdőszobába reggel, egy nő 1 órát. Ha egy hölgynek elmagyarázom, hogy még töltsön több időt azzal, hogy fogamként ilyen pici kis kefével minden felszínt alaposan megtisztít, akkor ők meg fogják csinálni. A férfiak azért ez nehezebb ügy.
0: Na de tényleg.
1: Tehát... De az a jobb. Tehát... ha egy fogkefével tisztítom meg a konyhán a kövezetet, az biztos, hogy jobb lesz, mintha csak egy nagy kefével egyszer végigmegyek rajta. Csak hát sokkal több idő.
0: Na de az elektromos fogkefe az maga rezeg. Tehát igen. Ha úgy tetszik, akkor sokkal több, hogy mondjam, többször simítja végig az
1: igen,
0: a fogat.
1: Igen, gyorsabb és hatékonyabb, de nem pótol az elektromos fogkefe se azt a macerás részt, amikor a két fog közébe kell mennünk. Tehát oda se az elektromos, se a hagyományos fogkefe nem jut be, tehát ehhez kellenek vagy a fogsejem, vagy az fogköztisztító kiskefék. És ez a mi sok idő.
0: A magyar lakosság hol áll ilyen szempontból, mondjuk az európai összevetésben? Egészségesek vagyunk, vagy kevésbé egészségesek, rosszak a fogaink, vagy olyanok, mint másoknak?
1: Rosszak a fogaink.
0: Rosszak a fogaink? Rosszak. Tehát mondjuk mennyire, hogyan lehet ezt érzékeltetni?
1: Hát mondjuk északi országokhoz képest, ugye skandináv országokhoz képest egyértelműen sokkal rosszabb az fogállapot. Nagyon sok, főleg 80-as, 90-es években, mikor a fluor, a ivóvíznek, a tejnek, a sónak a fluorozása, meg a fogkrémekben megjelentek a fluorok, akkor Nyugat-Európában, Észak-Európában bezártak fogorvosi egyetemeket, mert annyira visszaesett a fogszúvasodás. Azért vannak rossz példák, tehát nem véletlen, hogy Magyarországon virágzik a fogturizmus, azért például Angliában elég rosszak a fogak, úgyhogy ők például nagyon gyakran járnak Magyarországra megcsináltatni.
0: És a magyar fogorvoslás, akár a kutatás, akár a gyakorlati orvoslás szempontjából hol tart a világban?
1: Szerintem, tehát egyrészt a gyakorlati képzés nagyon jó Magyarországon, tehát ugye a Szemész Egyetemen nálunk is mi 3,5 évig oktatjuk a hallgatókat, ebből 2,5 évben a klinikumban élő pácienseken dolgoznak. Azért ez nem minden, hogy vagy így. Olaszországban, akár Japánban, ott úgy végeznek a hallgatók, hogy nem láttak még, vagy láttak beteget, de nem kezeltek. Igen. Tehát ez egy óriási előny.

0: Tehát ne akkor menjünk el fogorvoshoz, amikor már baj van. Ezt tudom, hogy pénzbe kerül, macerás, időpontot kérni, de fél évente egyszer mindenképpen menjünk el.
1: Ez a fogkőleszedés, az fontos?
0: Így van. És akkor meg lehet ejteni a fogkőleszedést is. Az nagyon fontos. Ez nagyon kevés ember, akinek szinte egyáltalán nincs fogköve. Tehát az mindenkinél van.
1: Na de, hogy mondjam, az annyira veszélyes dolog, hogy...
0: Igen.
1: Igen?
0: Igen. Igen, tehát a fogágygyulladásnak ez a legfontosabb kiváltó tényezője, hogyha elhanyagoljuk a plakot, nem szedjük le az ínyről, a fog széléről, és ugye a plakból lesz, szép lassan elmeszesedik, és abból lesz a fogkő.
1: Hát akkor menjünk el fél évente fogorvoshoz. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Vág János, a Semmelweis Egyetem helyreállító fogászati és endodonciai klinikájának igazgatója volt. Köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen.
1: Technikus kollégám Urbán Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.

0: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok. A hunok története a legújabb kutatások fényében. Kik a hunok? Honnan jöttek? Van-e bármilyen közük a magyarokhoz? Erről lesz szó a következőkben. És azt is elmondom, hogy ha a Magyar Katolikus Rádió Facebook oldalát nézik, akkor ott élőben is láthatnak minket, ugyanígy a Magyar Katolikus Rádió YouTube csatornáján, és ezáltal nem csak hallják a műsort, hanem hihetetlen vizuális élményhez is jutnak. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Rácz Zsófia egyetemi docenst, az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének munkatársát. Köszönöm, hogy itt van.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat én is.
0: Kik a hunok?
1: Hát, ha innen a Magyarország szemszögében nézem, akkor azt tudjuk róluk elmondani, hogy a Krisztus utáni 4. században, a 370-es években tudjuk azt, hogy új keleti csoport érkezik, akiket a nyugati források hunoknak neveznek, és ők sorban, így keletről nyugatra haladva, hatalmas területeket hajtanak az uralmuk alá. Tudjuk, hogy először az alánok országát foglalják el, utána a...
0: Tudnám, kik az alánok, nem tudom,
1: hát
0: mindegy.
1: Iráni eredeti csoportról van szó, utána pedig a gótok által uralt területeket a Fekete-tengertől északra, utána kövezek mind ilyen sok nyelvű, sok népből összetevődő államalakulatokat jelentenek, és utána következik a Kárpát-medence. Pontosan nem tudjuk, de olyan Krisztus után 380 és 400 körül elfoglalják az Alföldet is, és utána pedig következik a római területeknek, egy római panó.

0: Kaliforniának 420-as, 430-as, 440-es években végül az elfoglalása. Tehát itt egy rövid időszakról van összességében szó, egy körülbelül 8 évtizedről, tehát a 370-es évektől Attila haláláig, illetve Attila halála után ugye tudjuk, hogy a leigázott népek, illetve a Attila örökösei fiai között tehát ellenségeskedés tör ki, tehát az ő halála után néhány évvel felbomlik a hunbirodalom. Tehát európai szempontból, ugye történészek, régészek ezt európai hunbirodalomnak is hívják, ezt a néhány évtizedet jelenti hatalmas területre kiterjedően a hunbirodalom.
1: És hogyha megtalálnák Attila koporsóját, az lenne az igazi szenzáció.
0: Hát ez tényleg igazi szenzáció lenne.
1: Na de, viszont azok a kutatások, amelyekről nemrégen beszámoltak egy nagyon jelentős nemzetközi szaklapban, azok új eredményeket hoztak. De mit hoztak?
0: Igen, ugye van Ázsiában is egy hunnak nevezett birodalom, jóval korábban, tehát több száz évvel korábbra nyúlik vissza ez a történet. Krisztus előtt 209-ben, ezt kínai forrásokból tudjuk, onnantól kezdve számítjuk, és körülbelül Krisztus után 100-ig, tehát egy olyan körülbelül 300 évig állt fenn az államalakulat, amit pedig ázsiai hunbirodalomnak is nevezünk. Ugye ez jó így, ez persze mai szóhasználatot jelent, de így meg tudjuk különböztetni térben, időben a kettőt egymástól. Tehát ugye egy sok ezer, 6-7 ezer kilométerrel keletebbre vagyunk, mongóliai központú birodalomról van szó, akik a kínaiakkal vannak állandó kapcsolatban, és kínai krónikákból eléggé jól ismerjük az ő történetüket.
1: Na de akkor csak annyi történt, hogy átköltöztek keletre. Van közte néhány száz év, az alatt költöztek.
0: Ez ennél sokkal-sokkal bonyolultabb, de valóban ez a kérdés lényege, hogy milyen kapcsolat van az ázsiai hunbirodalom, illetve az európai hunbirodalom között. És ez egy nagyon régi tudományos kérdés, mert most már 250 évvel ezelőtt egy francia keletkutató, orientalista, egy bizonyos Joseph de Guignes volt az első, aki felvetette azt, hogy az európai forrásokban feltűnő hunok, azok a kínai Xiongnu, ilyen kicsit magyarosan Xiongnunak is nevezett népcsoporttól származnának. Ő ezt a névazonosság alapján, illetve az életmód hasonlósága alapján vetette fel. De ugye ez egy nagyon hosszú vitát generál, tehát hogy ez pontosan, kulturálisan, etnikailag, politikailag, nyelv szempontjából mit jelent, ez a mai napig egy vitás kérdés, amiben egyetértenek a különböző tudományágaknak a képviselői, az az, hogy a népnevek, azok megfeleltethetőek egymásnak.
1: Írásos emlék ilyenkor nincsen egyáltalán? Csak hát, a kínai krónikák?
0: De, vannak azért, tehát ugye először van egy nagy forráscsomagunk, ez a kínai forráscsomag, nagyon kevés, de van a kettő közötti időszakról is, és végül, hát pedig itt vannak ugye az európai hun időszak, tehát elsőként Ammianus Marcellinus, egy római történeti író, aki beszámol már erről az európai hun történetről, illetve van még egy nagyon részletes, nagyon jó forrásunk, ez a bizonyos Priscus, vagy Priscus Rétor, ugye itt egy keletrómai származású emberről van szó, aki pedig követségben jár, egy keletrómai követség tagjaként fordul meg a hun birodalomban, illetve Attila udvarában, és ő egy nagyon-nagyon szemléletes, részletes, hát ilyen élethű, ugye személyesen megtapasztalva a körülményeket, leírást ad a hunokról.
1: De összességében ez az európai.
0: Igen,
1: tehát
0: igen.
1: Attila hunjai.
0: Igen. Igen, és hogy tudjuk a kettőt összekapcsolni? Hát nagyon nehezen, de éppen Stein Aurél volt az, aki a 20. század elején megtalált úgynevezett régi szoktlevelet, amiben egy szokt kereskedőnek a leírása szerepel, arról, hogy hunok támadtak egy kínai városba, ahol ő épp tartózkodott, ez a 300-as évek elejére vonatkozik, és ott az írásmód alapján egyértelműen meg lehetett feleltetni a kínai krónikákban szereplő népnevet és az európai forrásokban szereplő népnevet. Tehát ilyen módon a nép azonossága az egy tisztázott kérdés. Itt is vannak viták, hogy pontosan milyen úton, módon változhattak ezek az elnevezések a különböző forrásokban, de mindesetre ez egy konszenzus a tudományágban, vagy különböző tudományágakban.
1: Na de akkor mi a felfedezés, mi a szenzáció? Mert így mondtam, hogy a szenzáció a kutatásomban.
0: Igen, tehát mi ugye archeogenetikával foglalkozunk most egy nagyon nagy projektnek a keretében. Tehát ez
1: a régészet és a biológia.
0: Ez a régészet és a biológia, régészet, genetika, antropológia, történelemtudomány, tehát itt sok tudományág működik együtt. És ennek a keretében, tehát egy nagyon nagy Histogenes-nek nevezett projekt keretében, ez egy kis projekt, egy kis tanulmány tulajdonképpen, és mi kifejezetten biológiai szempontból vizsgáltuk a kapcsolatot mongóliai, ázsiai hunkori temetkezések, egyének, illetve kárpát-medencei, európai hunkori temetkezések és egyének között.
1: Ez akkor azt jelenti, hogy föltárnak egy sírt, és akkor ott találnak egy csontvázat, meg nem tudom, mi van ott még körülötte, esetleg egy kancsót, valamilyen használati tárgyakat, igen, egyebeket, de önöket nem ez érdekli, hanem az, hogy az az ember biológiai értelemben, a DNS-ét tekintve mondjuk, az hova tartozik?
0: Igen, tehát természetesen azért a kulturális oldala is érdekel minket, de az, amit jobban ismerünk, mondjuk, hogy néz ki régészeti szempontból az 5. századi Kárpát-medence, de valóban ebben a tanulmányban az újdonságot kifejezetten a biológiai oldal adta. Az derült ugyanis ki, hát két fő szempontot emelnék ki, vagy két fő eredményt emelnék ki. Az egyik, hogyha megnézzük itt a Kárpát-medencében a hunkori népességet, akkor az borzasztóan sokszínű. Tehát nagyon sokféle biológiai szempontból is, kulturálisan is, biológiai szempontból is borzasztóan sokszínű. Tehát nagyon sokféle eredetű ember élt itt együtt a Kárpát-medencében.
1: Különböző rasszok éltek együtt alkalomattán?
0: Hát különböző genetikai hátterű, így van. Viszont valóban meg lehet ebben a nagy színes társaságban határozni egy kis olyan csoportot, amit viszont közvetlenül össze lehet kapcsolni mongóliai személyekkel, tehát több száz évvel korábban élt személyekkel. És azt is, hogy ne legyen ilyen homályos adag, mit jelent az, hogy összekapcsolni, ezt is meg tudom mondani, van egy új genetikai módszer, ennek az a neve, hogy Identity by Descent, leszármazáson alapuló azonosság, ami azonos kromoszóma szakaszokat keres a genetikai állományokban. És ha talál két személy között ilyen azonos szakaszt, akkor biztos, hogy volt közös ős, és nem sok százezer évre visszamenően, Adam és Évhoz megyünk vissza, hanem belátható időn belül volt az közös 100 ős.
1: 200 év,
0: tehát a mi esetünkben ezt ugye miután véletlenszerűen öröklődik a genetikai állomány, ezt egy idő apa, anya, nagyszülőknél meg tudjuk pontosan mondani, de minél inkább visszafele megyünk az időbe, annál nehezebb. Tehát ezt modellezték a genetikusok, így az én genetikus kollégám, a Guido Alberto Nyekiruszkóne, akivel együtt dolgoztam, ő Lipcsében működő olasz genetikus, tehát modellezték, és 500 év jött ki. Ez azt jelenti, hogyha itt 5. századról beszélünk a Kárpát-medencében, visszaszámolunk 500 évet, az Krisztus első század Mongóliában, tehát akkor élhetett az a közös ős, ami mind a mongóliai, mind a Kárpát-medencéknek közös őse. De azt lehet kizárni, hogy akikhez mi hozzá tudtuk kötni Mongóliában ezeket a magyarországi kárpát-medencei személyeket, azok közvetlen ősök. Tehát vagy közvetlen ősök, vagy mondjuk 2-3 generációval korábban élhettek a közös ősök.
1: Na de mi van, hogyha csak néhány ember találtak, és ezek csak ilyen átutazó, vagy felfedezők, vagy én nem is tudom, tehát turisták a Krisztus előtti második századból.
0: De ugye ez is, tehát tulajdonképpen itt mi a Kárpát-medence és Mongólia között egy ilyen hálózatot tudtunk létrehozni egymástól ezzel a módszer segítségével, egymáshoz kapcsolódó egyéneknek a hálózatát. Létrehoztunk egy nagy adatbázist, hogy elmeséljem, hogy dolgoztunk. Ebben 370 egyén szerepelt. Tehát 370 régészeti ásatásból, sírból származó egyén szerepelt. Az egyik vége, ugye Mongóliából volt kb. 80 egyén bevonva a vizsgatokba, az összes elérhető jó minőségű mintát jelenti ezt tulajdonképpen. Közép-Ázsiában, hatalmas területről, Kazaksztán, ugye hatalmas régióból voltak bevonva minták, ugye 60-70 minta, és a Kárpát-medencéből egy nagy merítés, nem csak a tulajdonképpeni hunkor, az 5. század első fele, hanem már a kicsit előtt és kicsit utána lévő időszak, tehát 4. századtól a 6. század végig. Ez egy nagy 370 mintát tartalmazó adatbázis. Ennek egy bizonyos része, mondjuk ilyen 270-80 minta volt elég jó minőségű ahhoz, hogy tudjuk ezt az úgynevezett IBD elemzést végezni, és ebből közel 100 egyént egy ilyen hálózattá lehetett összerendezni. A hálózat egyik vége Mongólia, a másik vége a Kárpát-medence.
1: Most ezzel azt akarja mondani, hogy az én turista elméletem már nem állja meg a helyét.
0: Hát igen, mert azért ez egy kiterjedtebb jelenség annál, hogy csak egy-két egyéről legyen szó. De ha meg megint itt csak a Kárpát-medencét nézem, és az itteni sokszínűséget, akkor azt tudom mondani, hogy itt a néhány egyén, tehát mondjuk 10-nél kevesebb, azt hiszem 9 olyan egyén volt, akit közvetlenül tudtunk kapcsolni ázsiai hun egyénekhez, és akkor még volt egy néhány, akik rajtuk keresztül ennek a hálózatnak a részei. Tehát tényleg kevés, de azt azért ki tudjuk jelenteni, és ennek egy történeti jelentősége is van, hogy itt az Európai Hun Birodalom kiépítésében, megszervezésében igenis komoly szerepet játszott egy belső ázsiai eredetű csoport.
1: Kedves hallgatók, ha azt hallják, hogy így valaki veri az asztalt, akkor rá Zsófi az, aki bizonyítja így módon is, hogy igen, ez így történik. Na de, most fel kell tennem azt a kérdést, amire már a műsor előtt rákérdeztem, és akkor mondta, hogy mindenki ezt kérdezi, tehát félve teszem föl a kérdést, hogy hogy van az akkor hunok meg a magyarok? Ha szabad, hunors magyar két dalia, két egy testvér, Ménrót fia, Arany János. Mi közünk van nekünk a hunokhoz?
0: Hát az az igazság, hogy akiket mi látunk genetikai szempontból, ezekhez a keleti csoportokhoz kevés. Tehát itt ugye én 5. századi egyénekről beszéltem a honfoglaláskorban, ugye ott pedig 9. század vége, 10. századi, és nagyon jól meg lehet genetikai szempontból ezeket az újabb és újabb keletről jövő hullámokat jól meg lehet egymástól különböztetni.
1: Az állítás a következő. Minden ilyen dologban, mondta, megmaradt ilyen szájhagyomány útján átruházódott legenda, valamilyen valóságot mégiscsak hordoz. De ez akkor csak legenda? Hunors magyar két dalia,
0: hát két testvér? Eleve a hunor magor mondta, az az onogurokra vezeti vissza a történettudomány, tehát valójában még nem is a hunokhoz, hanem a hunkor után a kelet-európai sztyeppén hát uralkodó népcsoportokhoz. Tehát ez egy kicsit későbbi történet, mint a tulajdonképpeni hunkorszak. Tehát ugye ezt tudom, hogy nehéz így átletni, de azért itt évszázadokat ugrálunk miközben. És hát én is évszázadokat ugráltam a mongóliai és kárpát-medencei között.
1: Pont igen. Ez, igen, hát na jó, igen. De én nem erőszakolom ezt a dolgot. Inkább azt kérdezem meg, hogy akkor mint régész járt Mongóliában is? Vagy nem, de szeretne? Nem.
0: Igen, nagyon szívesen elmennék, de nem
1: és
0: jártam
1: kis
0: még.
1: Kis szerencsével még sor kerül arra, hogy ott majd sírokat ásat.
0: Hát én azért kárpát-medencei népvándorláskorral foglalkozom, de persze, ha nem mondanék nemet egy ilyen együttműködésre, hogy... És hát volt olyan kollégám, akinek volt alkalma részt venni mongóliai Szijungnu ázsiai hun ásatásokon.
1: Na most, amikről ön beszélt, azok ilyen természettudományos eredmények. Lehet bármit is tudni arról, hogy milyen volt az életmódja ezeknek az embereknek, tehát mondjuk az ázsiai, meg Attila hunnyai, azok hasonlóan éltek? Nomád népcsoport volt mindkettő? Hasonló nyelvet beszéltek? Vagy egyáltalán mindegyik nomád nép nagyon hasonló volt?
0: Először a legkönnyebb kérdéssel, a nyelvvel kezdem, ez egy vitás kérdés, tehát az ázsiai hunoknál is egy törökös, de fölmerül a mongol is, fölmerül a jenyiszei is, fölmerül az iráni is, tehát nincs egy végleges nyugvópont, hogy milyen nyelv is. Még az is elképzelhető, hogy az ázsiai hunok és az európai hunok nem ugyanazon a nyelven beszéltek, illetve miután mindkettő esetében nagyon nagy és összetett birodalmakról van szó, ezért még az sem biztos, hogy ugyanazon a nyelven, hogy csak egy nyelven beszéltek, hogy az uralkodó csoport ugyanazon a nyelven beszélt. Igen. Hát igen, általában a nomád életmódnak, nomád harcmodornak, nomád államszervezésnek vannak hasonló elemei, amire azt mondhatjuk, hogy igen, ezek hasonló jellegzetességek, de az is biztos, hogy a nagyon eltérő földrajzi környezet miatt, például itt a Kárpát-medencében egyszerűen nincs értelme egy ponton túl ragaszkodni mondjuk a legelőtt váltó nomád életmódhoz. Egyszerűen egy folyókban, csapadékban, bővelkedő régióról van szó, tehát ezt aztán látjuk is igazából a rákövetkező keleti csoportoknál. Ugye most megint ugrom, tehát a 6. század végén jelennek meg az avarok, aztán ugye a 9. század végén a magyarok, tehát olyan csoportok, ahol azt látjuk, hogy alapvetően egy nomád életmóddal és társadalmi berendezkedéssel érkeznek meg, hogy ezt elég hamar néhány évtizeden belül feladják. A hunoknál ugye erre nincsen igazán idő, tehát ott olyan hamar néhány évtizeden belül fölbomlik a hun birodalom, hogy ott nem látjuk aztán annak a berendezkedett, letelepedett helyi erőforrásokra építő államalakulatnak a kialakulását, amit mondjuk az avaroknál pedig tapasztalhatunk. Illetve hát még egy fontos dolog, hogy a hunok itt azért egy nagyon masszív helyi népességre, tehát itt van egy Szarmata királysága a Tisza vidéken, illetve ugye a korábbi Pannónia, itt maradt valamennyi romanizált
1: itt
0: népesség.
1: Itt éltek emberek, és jöttek mások.
0: Igen, itt rátelepedtek egy komoly földművelő, letelepedett állattartó hagyományokkal rendelkező népességre, és ki is használták ezt az erőforrást.
1: És elfoglalták.
0: De ugye ezt már viszont történeti forrásokból tudjuk, nem a régészetből vagy a genetikából, hogy itt azért megtalálták a különböző emberek a számításukat. Pont az emlegetett Priscos Rétornak van egy leírása, hogy ő találkozik Attila udvarában egy viminációmi, tehát egy római városból származó kereskedővel, aki elmondja, hogy neki itt Attila alatt jobb élete van, mint korábban, elvett egy barbár nőt, és ő köszöni szépen, jól érzi magát.
1: Az miért van? Azt mondja, igen, a népvándorlás kora, itt a Kárpát-medencében egyik nép jött és ment. A hunok eltűntek. Attila birodalma óriási volt. Az is egy kérdés, hogy miért nem maradt meg? Egy személytől függött ennyire? A másik kérdés az, hogy a magyarok hogy tudtak megmaradni? Az avarok is eltűntek. Azért, mert Szent István fölvette a kereszténységet.
0: Tulajdonképpen ilyen szempontból ezt a most itt a hunokat, avarokat, magyarokat említjük. Nyilván nem tűnik el soha teljesen a népesség, tehát itt mindig
1: az
0: lehet
1: emberek
0: valami.
1: Maradnak, csak változnak.
0: Így van, tehát itt külön, ezt majd sokkal pontosabban ilyen regionális alapon fogjuk látni. Már most is egy-egy régiót itt egyfolytában folynak a nagy számú, nagy genetikai kutatások is, tehát ezt majd sokkal jobban fogjuk már néhány éven belül látni, hogy van, amikor nagyon nagy snittek vannak, gondoljunk csak a tatári járáskori Dunatisztak. Tehát tényleg van, amikor
1: eltűnnek. Az emberek. Hát van, a amikor, is, igen.
0: Igen, tehát ilyen szempontból, hát főleg ugye az Alföld azért nagyon kitett a változásoknak, tehát ez tényleg régióról régióra változtat, hogy hogyan alakul a népvándorláskorban a Kárpát-medence sorsa, de azért látjuk, hogy igenis nagy hatással vannak itt az újból és újból megjelenő új csoportok, és nem csak a keletről jövők, hanem azért itt germán csoportok is megjelennek, hát hasonlóan.
1: Hunok is voltak.
0: Korábban, így van, szláv csoportok is azonosított, tehát ez egy nagyon-nagyon vegyes kérdés, de hogy visszatérjek az eredeti kérdésére, tehát kifejezetten a keleti eredetű népességek által létrehozott államalakulatokra, itt egy egyre sikeresebb stratégia. Tehát ha haladunk a hunoktól, az avarokon át a magyarokig, hogy milyen hosszan áll fönn, mennyire maradandó, a hunoknak nagyon nagy a híre, nagyon jó a sajtója. Ilyen szempontból abszolút verik az avarokat mondjuk, de azért az avaroknak mégiscsak sikerül egy 250 évig fennálló kaganátust itt létrehozni. Igaz,
1: csak,
0: hogy a
1: csak
0: 9...
1: nem volt Attilájuk, és Attila olyan könnyen megjegyezhető.
0: Hát igen, te meg végső soron ez egy sikertelenségbe fullad a nagy károlyi hadjáratoknál, és ez is az oka lehet annak, hogy ők aztán hogy ők nem eltűnik. Maradnak olyan dicsőn fent a különböző forrásokban. Hát amit pedig szintén az archeogenetika mutat itt a most jelennek meg sorba egymás után a cikkek, hogy ez nagyon érdekes az avaroknál, hogy itt a keletről jövő csoportok, például itt az egymás közötti házasodás során eléggé őrizték a keleti hagyományokat. Tehát ők hasonló eredetű csoportokkal házasodtak, és hiába mondjuk ők kisebbséget alkotnak itt az európai hátterű egyének mellett, mégis... most már egyre több olyan adat van, hogy nem nagyon, hát hogy ezt a szót nem keveredtek, vagy csak kis mértékben. A magyaroknál viszont úgy tűnik, hogy ez elég gyorsan végbe ment. Tehát ilyen szempontból egy nyitottabb társadalom. Közösségek, nyitottabb igen, társadalom volt.
1: Hát, kedves hallgatóink, a hunokról megtudunk még többet róluk? Biztos.
0: Biztosan, igen.
1: Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Rácz Zsófia egyetemi docens volt, az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének munkatársa. Köszönöm, hogy itt volt, majd várjuk a továbbiakat.
0: Én is köszönöm szépen a meghívást.
1: Technikus kollégám Fülöp Csaba, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.

0: Elhangzott a kerengő.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
0: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonhárom óra. Megismételjük korábbi műsorunkat. Pannon panoráma.
2: A Pannon panoráma készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunk második felében hazánk egyik meghatározó irodalmi társaságának újra alakulásáról ejtünk ismét néhány szót. Adásunkat pedig azzal kezdjük, hogy a napokban 5. alkalommal rendezték meg az egyházi énekek ökumenikus találkozóját. A kaposmérői református templomban majdnem 20 előadást, köztük 3 verset hallgathatott meg a közönség. A seregszemlét a Nyugdíjas Szervezetek Somogy megyei szövetsége szervezte, amelynek elnöke Stikkel János.
3: Ez fontos hangsúlyozni, hogy ökumenikus, mert minden esztendőben más felekezet templomába tartjuk. Most éppen a reformátusok kerültek sorra, és ilyenkor körülnézünk, hogy melyek azok a templomok, amelyek a befogadó képessége akkor, hogy mindenki befér, és most Kaposmérőre esett a választásunk. És ahol szívesen is látnak bennünket, persze. Gyakorlatilag a szövetség tagszervezeteitől vannak itt, a megye minden területéről, most mondhatnám, hogy Babócsától Szóládig, Kaposvár, Nagyatád. Ennek egy nagyon rövid története az, hogy ugye a mi generációnk elég hívő emberek alkotják zömmel, és fölmerült ez az igény 5 évvel ezelőtt, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy olyan eseményt is, ahol a egyházi énekeket meg lehet szólaltatni, és akkor először Segesden csináltunk. Én nem is gondoltam, hogy ennek lesz folytatása, de olyan jó sikerült, hogy azt mondták, akik ott voltak, meg akik aztán nem voltak ott, hogy folytassuk ezt, és akkor onnétől kezdve most már 5. alkalommal.
2: A kúrus találkozóra Somogy számos pontjáról érkeztek előadók.
4: Antal Józsefné vagyok, Nagyatádi Szépkorúak Nyugdíjas Klubjának az elnöke. Énekkel készítünk, nagyon szép énekeket hoztunk, hát majd meglássuk, hogy milyen lesz. A klubunk az nagyon régóta működik, 25 éve lesz az idén, és énekelünk és táncolunk. Különben olyan mondhatok, bejártuk azt mondva majdnem az egész országot fölépésekkel, és külföldön is voltunk, Olaszország, Horvátország, Erdély, Németország, szóval nagyon-nagyon sok helyen jártunk, és nagyon-nagyon szép díjakat kaptunk, nem sorolom föl, hogy milyeneket, úgyhogy hát szívvel lélekkel csináljuk, nem nagy a csoportom, 10 fő, és sajnos mindig van olyan, aki még betegszik, vagy esetleg unokázik most a nyáron, és nem tudtak ketten eljönni, és most ezért kicsit kevesebben vagyunk, de reméljük, hogy rendben lesz minden. És nagyon imádom a lányokat, én is 25 éve, hogy benn vagyok ebben a csapatban, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon... Imádom csinálni, és a lányokat is nagyon szeretem. 33-on vagyunk, akik a klubhoz tartozunk. Hát ennyit szeretnék mondani. Én 34-ben születtem, úgyhogy most jöttem be a 92. évemet. És még mindig csinálom. Én tanítom őket táncolni is, meg énekelni is.
5: Kerekesné Pitel Anna vagyok, karvezető, énektanár. Ez a rendezvény, ez szívemhez szól, mert a nyugdíjasoknak is lehetőséget biztosítanak arra, hogy nem csak a népdal kórus találkozókon énekelhetnek, hanem az egyházi vonalon is megmutatkozhatnak. Mi tavaly gregorián énekekkel készültünk, az idén pedig az Árpádházi szentekről énekelünk. Tulajdonképpen ez a generáció még ezeken a népénekeken nőtt fel, és jó magam is, nagyon örülök annak, hogy ezt most még egyszer megismétlem, hogy ezt fölpártolták a Nyugdíjas Szövetség, de sajnálattal mondom azért, hogy templomainkban egy kicsit elhanyagolják. Mert talán jó irányzatnak mondhatnám, mert szeretem, tisztelem a gitáros énekeket is, és a csoportokat, akik ezt művelik a templomokban, a fiatalok, meg most már egy kicsit az idősebb generáció is, de kevésbé hallom a népénekeket a templomokban. Nagyon szeretném, hogyha visszatérnének ezek a gyönyörű népénekeink.
2: A résztvevők azt mondják, az egyházi énekek nem csak a lelket melengetik, de közösséget építenek és értéket őriznek.
6: Balog József vagyok, a Kaposszernei Nyugdíjas Egyesületnek vagyok a vezetője, és idéntől pedig az a megtiszteltetésért, hogy megválasztottak alelnökének a Smolyai Nyugdíjas Szervezetben. Ma erre napra a katolikus szentekről, magyar katolikus szentekről szóló énekekkel készültünk. Hát reméljük, hogy a közönség tetszését megnyerni majd. Az egyházi énekeknek, mint a művészetnek a talán a legősibb, az zenei művészet legősibb ágának a jelentősége van nyilván, és azért tartom én nagyon fontosnak, mert ez összehozhatja a több valláshoz tartozó embereket is, és itt meg tudjuk mutatni, hogy együtt énekelve, együtt közösen eltöltve ezt az időt, ebben a kulisszában, ugye egy templomban, ez mindenképpen egy töltést ad az embernek. Talán egy kicsit visszaréved a régi időkre, és talán föléleszti újra, hogy az egyházi közösségeknek is óriási jelentősége lehet.
2: A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság a közelmúltban ünnepelte első újraalakulásának 100. évfordulóját. A jubileumot egy nagyszabású emlékkonferenciával koronázták meg, amelyen Kaposvár díszpolgára dr. Gáspár Ferenc helytörténetkutató előadását egy rövid történeti kitekintéssel alapozta meg.
7: A magyar gazdaság 1925-ös összességében és végére visszatért a háború előtti fejlődési pályára, és mára már egyértértés van abban a tekintetben, hogy Bethlen István és Klebersberg Kunó személyéhez köthető nemzeti tudattal és képességgel megáldott politikusokat kapott az ország. Helyi szinten hozzájuk hasonló kiváló vezető és nemes emberi tulajdonságokkal rendelkező dr. Vétek György polgármester irányította a várost. A magyar gazdaság tehát már visszatért a háború előtti nagy fejlődési pályára, és így a Kaposvári Tisztviselőkamarájának ügyvezető elnöke, Hortobágyi Ákost már 1920-ban létrehozta az anyagi nyomorúsággal küzdő tagjai számára a napi nehézségek könnyebb lelki elviselhetőségét segítve a kamara különböző köreit. Így jött létre az irodalmi kör, a festők köre, a fényképezek köre, a dalos kör, a zene és a testedző kör. 1925-ben a magyar Golgotát követő magyar feltámadás folyamányaként Hortobágyi megkísérelte a Berzsenyi Irodalmi Társaság ismételt megalakítását. A szeptember 24-ére tervezett alakuló ülésre 50 név szerint szóló meghívót küldött ki, amely nyomán 16-an jelentek meg. Az ülésre Hortobágyi Ágost már korábban elkészítette az alapszabályt, de a csekély létszám amiatt a megalakulás kibontása és a tisztviselők megválasztására nem volt lehetőség. Ezért nagyon ügyes megfogalmazás szerint folytatólagos, tehát következő ülésre kellett halasztani ezt az eseményt. Ennek ellenére a lapokban megjelent Hortobágyi következő kérelme az alsó Dunántúl íróihoz és művészeihez, idézem, a Kaposvárad folyó év szeptember 24-én megalakult Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság teljes kiépítése céljából felkérem az Al-Dunántúl íróit és költőit, zeneszerzőit, művészeit, hogy csatlakozási szándékukról engem mielőbb értesíteni, és az eddig sokszorosítottan már megjelent önálló műveiket, zeneszerzeményeiket címemre mielőtt megküldeni szíveskedjenek.
2: Aztán az október 23-án folytatólagosan megtartott alakuló ülésen a tagság véglegesen elfogadta az alapszabályt, megválasztotta a tisztségviselőket és megszavazta a társaság pecsétjét is.
7: Ügyvezető elnök Hortobágyi Ákost, a főtitkár Angyal Ernő főispáni titkár lett. Angyal Ernőnek ugye emléktáblája van Kaposváron. Azt hiszem, hogy szerzeményét ott, ahol zúg az a négy folyó, valamennyien ismerjük. Az elnök és társelnöki tisztségeknek a betöltését későbbre halasztották. Kimondták, hogy havonta egy matinét fognak tartani, az indolens, szó szerint ezt a szót használták, az indolens kaposvári közönség felzárkóztatására és felrázására, és az első évben csak mint felnőtteknek szóló önképzőkörként fog a társaság működni. Az alapító okirat kimondta, idézem, a társaság pártpolitikát nem ismer, hitfelekezeti kérdésekkel nem foglalkozik. Célja a legbelsőbb nemzeti érzés ébrentartása s hazánk nemzeti művelődésének újjáépítése körüli közreműködés. A magyar nemzeti irodalom és művészet ápolása, terjesztése és védelme a felkapott nyugati nagyrészt erkölcstelen vagy nemzetközi és hazafiatal irányzattal szemben. Szűkebb körű hazánk, s általában az egész Dunántúl íróinak, költőinek, zeneszerzőinek és művészeinek testvérjes tömörítése egy zászló alá, s a működő tagok érvényesülésének erkölcsi biztosítása. Új igényes pecsét is készült, jelenlegi ismereteim szerint most kerül első ízben bemutatásra. Az alapító okiratban szereplő hivatalos leírása, idézem, a társaság címének köriratán belül az égő gyertya a szellemi világosságnak, a tintatartó tollal az irodalomnak, két díszes könyv a tudománynak, festéktábla ecsettel és festékkel a festőművészetnek, kalapácsa vésővel a szobrász és iparművészetnek, a lant és a dal a zeneművészetnek, a vánkoson keresztbe fektetett nemzet színű szalag díszmagyar karddal és hüvelyjel a hazaszeretetnek, végül egy olajfaág, a békés működés jelképe.
2: A jubileumi emlékülésnek a kaposvári városháza díszterme adott otthont. Szemes Péter irodalom történész szerint Keresbe sem lehetett volna ennél méltóbb helyszínt találni. A kutató ugyanakkor több más ide kapcsolódó évfordulóra és Takács Gyula szervezetépítő szerepére is felhívta a figyelmet.
8: Takács Gyula neve 1935-től összeforrt a Berzsenyi Társasággal, hiszen a Berzsenyi Társaság elnökség tagjai előtt ekkor olvasta fel a verseit, amiket Pécsről hozott, és ekkor határozták el, hogy kiadják a Kút című kötetét, és amikor a második és a harmadik újra alapítása volt a társaságnak, a második az a második világháborút követően, és a harmadik az pedig a 80-as években, akkor mind a kétszer Takács Gyulát választotta a társaság elnökének, és ugye hát ma is örökös tiszteletbeli elnök tulajdonképpen, a társaság folyóiratának, a Somogynak örökös tiszteletbeli főmunkatársa. Én azt gondolom, hogy Takács Gyula és a Berzsenyi Társaság összekapcsolódik, és hogyha ha Berzsenyi Társaságról beszélünk, akkor azt nem lehet Takács Gyula nélkül. Én ezt azért is szívesen teszem, mert ugye egyrészt a Berzsenyi Társaság tagja vagyok, a Somogy szerkesztőbizottságának tagja és a Takács Alapítvány kurátora, tehát hármas minőségben, illetve mint irodalomtörténész, témát kutató irodalomtörténész is fontosnak tartom ezt. Egy századik évfordulónak itt a helye.
2: A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság egyik elnökségi tagja, Neisz Péter az újjáalakulás kapcsán két dolgot emelt ki: a művészetek által közvetített egyetemes értékek folytonosságát és azt, hogy háború idején hallgatnak a múzsák.
9: Ez a századik évforduló azt mutatja, hogy a 904-ben alakult a szervezet, és rá 10 évre kitől a világháború, és utána hallgatnak a múzsák. És amikor újra megalakul, akkor tulajdonképpen egy nagy értékmentés történik. Tehát azt kell megünneplünk, vajon arról emlékezünk most meg, hogy a háború után, a trianoni trauma után volt egy hatalmas összefogás és értékmentés, és a kultúra volt egyedüli kiút arra, hogy ebből a traumából valahova eljussunk. És nagyon fontos, hogy azóta is ezt a kultúra építést és összefogást szolgálmazza a társaságunk. Törekszünk arra, hogy legyenek ifjúságnak szóló programjaink is, tűnődünk korábban is volt, irodalmi táborunk volt, Berzsenyi túránk, ami egy különleges dolog volt, Berzsenyi szülőházától Berzsenyi sírjáig, egy 10 napos gyalogtúra. Kéne ilyet csinálni, mert meg kell szólítani az ifjúságot. A tagság öregszik, pár van, aki korától függetlenül fiatal, mert a lelkében fiatal is itt van köztünk, de jó lenne a korosztályi fiatalitást is elérnünk.
0: Elhangzott a Pannon panoráma. Jan Sibelius második D-dur szimfóniájának második tétele következik. Előadják a New York-i filharmonikusok. Vezényel Leonard Bernstein.

0: Jan Sibelius második D-dur szimfóniájának második tétele hangzott el a New York-i filharmonikusok felvételéről. Vezényelt Leonhard Bernstein.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. 1933. augusztus 11-én született Vásári Tamás, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész, karmester, a nemzetművésze. A hangolóban Brahms harmadik F-dur szimfóniájából hallják az első két tételt. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának előadásában, majd Chopin keringő következnek a mester előadásában.

A mai hangulóban az 1933. augusztus 11-én született Vásári Tamás Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész karmester a Nemzetművésze felvételeiből válogattunk. Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért, köszöni megtisztelő figyelmüket. Fülöp Csaba, Bójás János technikai munkatárs, Bögös Henriett a zenei szerkesztő, valamint Fülöp Tamás és Lázár Csaba bemondó. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást, a pihenni térőknek gyógyalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van.

Köszöntöm éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját, a technikai munkatárs Bójás János nevében is. A mikrofonnál a bemondó Lázár Csaba.

Anditta felvétele szólt. Anselm Grün és Linda János Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékes Ilnikő olvas fel.

Anna a bölcsnő. Sok mesében szerepel egy bölcs öregasszony. A Libapásztor a kútnál című mesében egy sokak által boszorkánynak tartott öregasszony vezeti be a királylányt az életbe, és egyúttal a fiatal grófnak kihívást támaszt, hogy képes legyen kapcsolatba lépni. A Tavi tündér című mesében az ifjú vadász felesége egy bölcs öregasszonytól 3 hangszert kap, hogy kiszabadíthassa a férjét a sellő hatalmából. A bölcs öregasszony jelképe a rokka, minthogy ő tartja kezében az élet fonalát, és ő fonja össze annak szálait, ő köti össze a szülőket és azok gyermekeit, vagy a férfit és a nőt. A bölcsnő tudja, hogy mikor van itt az ideje a cselekvésnek. Ismeri a természet és az emberi lélek ritmusát. A bölcs öregasszonyt gyakran öreganyámnak is szólítják a mesékben. Van, hogy egyenesen az ördög nagyanyja, aki szoros kapcsolatban áll az élet sötét oldalával, és jól tud bánni azzal. Más mesékben, mint gyökerek bölcse, ismeri a gyógynövények erejét, a természet bölcsességét. A bölcsnő az élet művészetébe avat be másokat, elsősorban fiatal nőket a szexualitás, a termékenység és a születés titkába. Érzéke van ahhoz is, hogy tisztázza és elrendezze a dolgokat. Ma is vannak ilyen bölcs idősnők. Vonzzák a bölcsességre vágyó fiatalabbakat, akik világosan szeretnék látni útjukat, és meg akarnak szabadulni külső és belső problémáiktól. A Bibliában számomra Anna a bölcs öregasszony archetípusának legjobb példája. Lukács említi a nevét Jézus születésével kapcsolatban. Az evangélista próféta nőnek nevezi őt. Volt egy Anna nevű próféta asszony is, Fánuel lánya, Áser törzséből. Nagyon előre haladt már napjaiban, miután férjével 7 esztendeig élt szüzessége után, 84 éves özvegy volt, és nem vált meg a templomtól, böjtöléssel és imádsággal szolgáltott, éjjel és nappal. A nevek sokat elárulnak ennek az asszonynak a lényéről. Az Anna név ugyanis azt jelenti, akit Isten megáld. Annát különösen szereti az Isten, adományokkal halmozza el. Nem csak profitálni tud, hanem bölcs is. És Fánuel lánya. Apja neve pedig azt jelenti, Isten arca. Anna látta Isten arcát. Olyan nő ő, aki megtapasztalta Istent. Áser törzséből származik, e név jelentése, szerencse, boldogság. Anna sikeres. Bölcsessége hozzásegítette, hogy belső békére találjon, hogy boldog legyen és szabad. Az Anna életét leíró számok is szimbolikusak. 7 évig élt házasságban. A 7-es szám az átváltozásé. Olyan szerelmet tapasztalhatott meg Anna, amely átváltoztatta őt. És Anna immár 84 éves. A 80 az örökké valóság és a végtelenség száma. Az életünkbe belépő transzcendenciái. A 4 pedig a 4 elemet jelenti. Vagyis Anna olyan nő, aki tetőtől talpig élet, de nyitott az Istenre. 2 lábbal a földön állva is mindig fogékony volt az Istenre. Anna a bölcs idős nő megtestesítője. Nem véletlen, hogy a görögök számára a bölcsesség, Szofia, egy női istenség. Az Ószövetség is olyan nőként írja le a bölcsességet, aki már a teremtés kezdeténél ott volt Isten mellett, és ott játszott Isten színe előtt. Jung egyik tanítványa, Erik Neumann, Szofia leírására vállalkozott a Nagy Anya című művében. Úgy fogalmaz, hogy a bölcsnő abban különbözik a bölcs férfitől, hogy a női bölcsesség mindig a valóság földi alapjaihoz kapcsolódik. Szofia mindig a tápláló anya képe is egyben. Kebliből árad az érzésnek és a középpontnak a lelket tápláló bölcsessége. Neumann leírásában Szofia lelki hatalom, aki szeret és megment, akinek kiáradó szíve bölcsesség és táplálék egyaránt. Testvérével, Wilhelmmel együtt a német népmeséket összegyűjtő Jakob Grimm így fogalmaz Német mitológia című írásában. Istenítés a férfiaknak tetteik, a nőknek bölcsességük alapján jár ki. Úgy tűnik, a germánok különös bölcsességet tulajdonítottak a nőknek, akik részesültek a nagy istennő Hulda bölcsességéből, az ő neve és alakja él tovább Holle anyó meséjében. A nő gyakran olyan tudással rendelkezik, amely a férfiból hiányzik. A nő ismeri a természeti összefüggéseket.
Már pusztán a földhöz, az anyaghoz való közelsége és a holciklussal való kapcsolata miatt is érzékeli a természet titkait, amitől viszont tartanak a férfiak, és a puszta racionalitás mögé bújnak, elutasítván az ösztönök világának és a természet titkos összefüggéseinek tudását. Ilyen félreértésekből következnek a történelem során a boszorkányüldözések. A nők jobban eligazodnak a képek világában. Terapeutaként is sokszor tisztábban látnak, mint a férfiak. A nőkből ezért jó orvosok és gyógyítók lehetnek. A néphagyományban a nők gyakorta egészségessé imádkozták a betegeket, és tudásokat nemzedékről nemzedékre továbbadták. Nőktől kértek segítséget az emberek akkor is, amikor a jövendőről akartak hallani a titkos tudás birtokosaitól. A római történetíró Tacitus arról számol be, hogy a germán nőknek mantikus képességeik voltak, és előre látták a jövőt. Erik Neumann azzal magyarázza a nők e jövendőlő képességét, hogy közelebb vannak a tudatalattihoz, amelyből bölcsességüket merítik. A korai germánok hagyományait nem tudjuk egyszerűen megismételni, ugyanakkor jó lenne felfedezni azt a bölcsességet, amely e tradíciók mélyén rejlik. És éppen a nők számára lenne fontos, hogy megtanulják becsülni és kibontakoztatni saját tudásukat, és ennek révén növekedjen helyes önértékelésük. Mert a nők olyasmit tudnak, amit a férfiak nem ismernek, nem értenek. A nőknek nem a férfi tudással kellene versengeniük. A férfiak tudása többnyire átfogó. Ők sok mindent tudnak, és jól tudnak beszélni arról, amit tudnak. A nők bölcsessége mély. Erről a bölcsességről nem lehet pusztán beszélni, meg kell érezni. A nőknek bízniuk kellene a saját bölcsességükben.

0: Hansel Grün és Linda Járos Éld, ami vagy, a Nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel. 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Heni.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Badacsonyi kirándulásra hívom Önöket ezen az estén Eötvös Károly vezetésével. Az Utazás a Balaton körül című 1900-ban íródott híres művet lapoztam föl. Nagyszerű könyv, tele meg annyi történelmi, művelődéstörténeti, irodalmi, földrajzi ismerettel. Emellett a vidékhez kötődő mondákat, regéket, betyár történeteket is beleszőtte útleírásába a szerző. Az Utazás, melynek igaz történetét olvashatjuk a könyvlapjain, 1855-ben esett meg. Az útleírásban fontos szerepet foglal el a Badacsony. Erről az ikonikus hegyről szóló részekből szemezgetek a következő percekben. Az Utazás leírása eleven, élettel teli. Jókedv, öröm, humor járja át a szöveget. És az élőszóbeli elbeszélés varázsa. A ma is a Badacsonyon magasodó Ranolder kereszt igaz történetét a János püspök című fejezetben olvashatjuk. Abban az időben János volt a veszprémi püspök. Így szól a bevezető mondat. Majd egy kis kitérő következik, kedves emlékezetes gondolatsor a családi nevek sorsáról a Szentegyházban. Családja nevén Ranolder Jánosnak hívták, de mindenki tudja, hogy a Szentegyház elnyeli a családi nevet. Törődik is azzal a Szentegyház, hogy az ő szolgái és fejedelmei kinek a nemzetségéből származnak. Püspök, pápa, hitvalló, vértanú, szent vagy boldogságos, remete vagy zarándok, mindegy az. Apja, öregapja, ősapja nevére az egyház történetíróinak nincs szükségük. Erről a püspökről sok mindent el kell mondanom. Élete egészen oda tartozik a Balaton történetéhez. Mert a Balatonnak első fölfedezője ugyan a Tihanyi apát, de második fölfedezője minden esetre Ranolder János veszprémi püspök, és aztán a Balaton körüli világutazásunkban is szerepe volt neki. Hogy milyen szerep, az később derül majd ki. Itt a szövegnek ezen a pontján arról emlékezik meg a szerző hosszan, hogy milyen nagylelkűen gondoskodott Ranolder püspök a székvárosában élő szegényekről. Mi azonban érkezzünk meg most már valóban a Badacsony lábához, és tekintsünk a hegyre Eötvös Károly és a püspök csodálkozó, gyönyörködő szemein keresztül. Badacsony hegyén 100 holt szőleje volt, tudnélik a püspöknek. Miért szerzett annyit? Annak története van. A természet szépségeit nagyon szerette. Beutazta Európa minden szép vidékét. Mindenki azt mondta neki, utóbb maga is azt hitte, hogy Nápoly és Sorrento környéke a világ legszebb tája. Még Márkó is azt mondta neki, az öreg is, a fia is Florencben. Egyszer Bérma körúton Badacsony vidékére is ellátogatott, fölment a hegy tetejére, s körülment a hegyvállain is. Egy helyen a bazalt tornyok alatt, az omlástól nem messzire megállott és körülnézett. És amíg körülnézett, lelke előtt végigvonultak a világ legszebb tájképei, és látta azt, hogy valamennyinél szebb ez a vidék, amelyet ő most lát, s az a pont, ahol ő most áll. Lelkét magasztos érzelem töltötte el, s nagy gondolat fogamzott meg agyában. Magához intette uradalmainak kormányzóit. Ezt mondta nekik. A mi országunk a legszebb ország, s ez a hely, ahol állunk, a világ leggyönyörűbb vidéke. Ide építsetek nekem lakóházat, s fölöttem, a bazalt torony tetejére emeljetek egy óriási keresztet a mi üdvözítünk emlékezetére. És vegyétek meg nekem az elpusztult szőlőket, és tanítsátok az embereket az okos szőlőművelésre. Egykor az idegen nemzetek utazói ezren és százezren jönnek ide majd, hogy amikor már minden szépet láttak, minden szépséget itt együtt lássanak. Úgy lett, ahogy megparancsolta. Ez volt az a János püspök, akinek szentírmai barátom ezt mondta. Kegyelmes uram, a Koma 5-6 budapesti barátjával meg akar bennünket látogatni Badacsonyban. Fogadjátok őket szívesen. Kik azok a barátai? Szász Károly, Gyulai Pál, Salamon Ferenc, Szilágyi Sándor, Nagy Miklós, Zeig Ferenc. János püspök nagy meglepetéssel és nagy örömmel felelt szentírmai Józsefnek. Józsi, tudd meg, hogy ez mind író, mind kálvinista és mind erdélyi. Amint egyházmegyém határaim belépnek, az én vendégeim. Aztán a becsületet megmentsétek. Így viseltetett ez az egykori veszprémi püspök az erdélyi kálvinista vendégek iránt, Eötvös Károly szerint. Egy másik fejezetben szintén olvasunk a hatalmas keresztről, mely ma is ott áll a Badacsony délnyugati ormán. Ma is megcsodálható, ma is figyelmeztet. Lábánál ma is megpihelhet a vándor, a túrázó, a zarándok, csodálva azt a vidéket, melyben minden valaha látott szépséget együtt látott egykor Ranolder János veszprémi püspök. Ott van a kereszt a fennség déli peremén, olvassuk, Fonyod egyenes áttelenében. Hatalmas négyszögű faragott kövekből emelt óriási feszület. Hogy megláthassák az utazók a partról, a hajósok a vízről, s hogy amikor föltekintenek a hegyre, eszükbe jusson, hogy Bércen, Sziklán, Ormokon túl, égen, földön, s minden magasságon felül van még fennség, az igazi fennség, a megváltó. Megindító szép mondatok. Megragadnak a lélekben, és az emlékezet a felszínre hozza őket, ha a Badacsony környékére vezeti a jó sorsa vándort, aki olvasta Eötvös Károly könyvét. Megint egy másik fejezetben leírja a szerző, mint igyekeztek föl utitársaival a Badacsony tetejére. Jókor hajnalban akarta fölvinni utitársait ennek az ősidőkben kialudt vulkánnak a tetejére Eötvös Károly, hogy onnan láthassák a fenséges napfölkeltét. 6 napon át teremtette Isten a világot. De mi volt a 6 nap előtti napon? Teszi fel a kérdést a leírásban Eötvös Károly, és így válaszol. Az ős némaság. E némaságról elmélkedik aztán igen találó hasonlatokkal és szembeállításokkal. Fantáziája, remek asszociációs hajlama és humora kitűnik a következő mondatokból is. Ez az ős némaság van Badacsonyban éj közepén, ha tiszta az ég, s a szellő se mozdul, s ha nyári nap nagy munkája után mindenki elalszik. Más vidéki népnek, fővárosi embernek fogalma sincs erről a némaságról. Még a szigligeti, tördemici, tomai kakasszó se zendül meg itt, vagy nem hallatszik ide. Ez az ős némaság lepte meg legjobban a társaság erdélyi tagjait. Nem is csoda, Erdélyben soha sincs némaság. Ott a szász mindig morog, az oláh mindig jajgat, a magyar pedig mindig káromkodik. Mindig szidja azt a másik kettőt. Ott nem lehet némaság. Ezután a kis kitérő után következik a Badacsony tetejére tett kirándulás leírása. Időnk a végéhez közeledik, ezért csak a hajdani emlékezetes nap kezdetéről olvasok fel egy szép részletet. Így indult tehát az a hajdani emlékezetes nap. Nem hagytam őket az éjszakát átvirrasztani, hiszen 6 órakor fönt kell lenni a Badacsony tetején. Azt akartam, napkeltével lássák azt a tájat, melyen Rezivár, Tátika, Sümeg és Somjó emelkedik. Keveset aludtam, attól féltem, elalszom a fölkelés idejét. Alig múlt el 4 óra, már készen voltam, s mentem Salamon Ferenchez, hogy felköltsem őt. Dehogy aludt ő már. Kis szobácskája volt, melynek ablakja szigligetre nézett. János püspök nyaralója magasabban fekszik a tengerszéne fölött, mint a szigligeti vár. Salamon Ferenc az ablakon át lefelé nézhette azt a várat. De nézte is, virradat óta, hajnal pirkadása óta mindig azt nézte. Azt a várat, s azt a tündéri szép tájat. Felült ágyában pőrén, mint a gyermek, szemeit le nem tudta venni arról a vidékről. Köszönöm, barátom, ilyet még soha nem láttam, ezt a reggelt soha el nem felejtem. Áldjon meg érte az Isten, hogy ide hoztál. Ez volt szava hozzám. 1/2 óra alatt talpon volt mindenki. Salamon nem nyugodott addig, míg az ő ablakján Gyulai Pál úr, Szilágyi Sándor és Nagy Miklós is le nem nézett Szigligetre. Azután indultunk. Mint megtudjuk, az egyik utitárs, Szentírmai József nem tart ezúttal velük, mondván nem kecske ő, hogy hegyet másszon. E jó ízű kifogásnak szívesen ellentmondunk. Nagyszerű dolog a Badacsonyon barangolni és a tetejéről szétnézni a csodálatos vidékre. Néhány mondatot olvasok még a Badacsony vaskapujáról. Ezek a mondatok visszavezetnek még egy pillanatra Ranolder kereszthez is. A Badacsony vaskapuja így néz ki. 2 óriási bazaltorony alig 4-5 méternyire egymástól. Ez a Badacsonyi vaskapu. Ezen a szűk nyíláson át roppant meredek feljáró vezet a magasba. A feljárót óriási görgetek kövekkel tölti meg minden felhőszakadás. Mikor János püspök a Badacsonyi kőkeresztet építette, 40 bivaj vontatott föl egy-egy faragott követ ezen a szoros meredek úton. Ennyi fért ma esti 10 percünkbe. Köszönöm, hogy velem tartottak e rövid képzeletbeli Badacsonyi kiránduláson.
0: Borsodi Henit hallották.

0: Huba Jenő három karakter darabjából az első regény Moderátó című tételt hallották. Előadta Szecsődi Ferenc és Kassa István.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0:30, Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat és régi kedves művész barátomat, Halper Lászlót, a kiváló univerzális gitárost és szakíró, kiadót, publicistát. Most ezért ezt a minőséget húzom alá, mert ebéli minőségében van jelen, hiszen kiváló könyveket írt, hármat is, remek muzsikusokról, és a mai felütöttük a lapot, a könyvet, és Török Ádámnál nyílt ki, úgyhogy tiéd a szó, körbezárt a dzsungel, már hallottuk tőle, jön még remek Török Ádám legendák, Hívj fel, Keresztes lovak, Nyitott kapu, Bartók zenei világára, amit a Mini Akusztik Trióval, Pap Gyuszkóval, Kézdi Lucával, Bartókkal zárunk, úgyhogy egy sokoldalú kiváló barát volt, és most egy kis emlékezés a sok jó zenével, Halper Lacival. Szia, Isten hozott, hallgatunk.
1: Szia, köszönöm a meghívást. Igen, ugye Zenész Legendák címmel jelentek meg interjú köteteim, amit az elsőnek ugye nem volt száma, mert azt hittem, hogy abból csak az az egyed, aztán lett a kettő, három. Ugye a harmadik kötetben jelentek meg a rockzene első generációját képező muzsikusokkal készült interjúim. Ebben a sorban volt Török Ádi is, és hát aztán úgy hozta az élet, hogy természetesen játszottunk is együtt, hál' Isten, több alkalommal. Mindig nagyon nagy élmény volt vele egyébként találkozni. Hihetetlen energiák jöttek belőle, csak amikor lejött próbálni, például ugye van az a bandám, hogy jazzes verzióban játszunk Jimi Hendrix számokat, és abba is több alkalommal játszott velünk. Általában a Stone Free-t és a Fire-t, akkor mindig mondta, hogy gyerekek, Stone Free-cske, Fire-ecske. Ugye lehet az, hogy én énekeljem. Mondjuk, persze. És akkor Hedge Jot is játszottok vele úgy, hogy ő írt rá magyar. Egy más, tehát nem lefordította egy-ez egyben, hanem abban a szellemben, de ő írt rá egy saját szöveget. Tehát fantasztikus ember volt. Az egyik legmeghatározóbb élményem vele az, és ez tényleg ezt a hihetetlen energiát jelzi, hogy belőle milyen energiák jöttek, hogy volt, már nem tudom hol, belvárosban egy viszonylag új hely talán, és egy olyan koncertet szerveztek, hogy én Kosztyú Zsolt barátommal játszottunk volna, úgy ma is van ilyen formáción, körülbelül Noisys néven, hogy ilyen elektromos grúvok jönnek, és arra játszunk, és utánunk jött volna tulajdonképpen Török Ádi úgy, hogy neki is volt egy ilyen anyag, hogy egy szekvenszerbe belerakott zenei alapokat, és arra énekelt, és fuvolázott. Ugye egy ilyen kerek valami szerkezet, úgy nézett ki, mint egy UFO. És valahogy a szervezést elrontották, és nagyon kevés ember volt, 15 vagy nem tudom. És akkor mondta nekünk az Ádi, hogy gyerekek, nem marháskodjunk, mert egy előzenek, indítsatok el ilyen egyszerű grúvokat, ilyen egyszerű alapokat, és akkor együtt dzsemelünk rá egyet, játszunk egy 50 percet aztán, és így is lett, elmenjünk. Na most az érdekesség az volt, hogy ezen a bulin volt velünk egy Alfred nevű nagyszerű afrikai srác, aki kongázott kiválóan, és ugye ő a dologból csak annyit, ő nem tudta ki a Török Ádám, nem tudta, ő annyit tudott ebből, hogy van most itt egy zenész, akivel dzsemmelni fogunk. Na most az Ádi, miután ez a fel, hogy konga meg nem tudom micsoda, így elkezdett ilyen afrikai stílusban énekelni. Egy kicsit ilyen halandzsávli,
2: Jamala Gamma. Hangszerre.
1: Igen, és akkor Jamala Gamma, Gamala le. De olyan energiák jöttek belőle, hogy ez az afrikai srác, ez egész magán kívül. A dzsembét az darabokra törte. Kölcsön dzsembéje volt egyébként, tehát nem is konga volt az, hogy dzsembe, ugye ez egy kisebb ütős hangszer. Igen. Olyan stengbe volt a srác, hogy darabokra törte. Eltorzult arca a dzsembé, de szálltak a forgácsok a levegőbe, mert egyszerűen az Ádiból egy olyan energia áradt, ami ugye először találkozott ő vele, ami annyira magával ragadta, mert ezt hozzá kell tennem, hogy nek az afrikai fiúnak, ugye a zene az nem csak azt jelenti, tehát mi úgy mondjuk próbálunk, meg nem, ő a zenét mindig megélte maximálisan hangulatilag is. Tehát ha egy próbán valami jól összejött, akkor ő egész oda volt, hogy ez most mekkora csoda. Nem volt különbség számára igazán a muzsikálás, meg vagy ha hangszer volt a kezébe, az attól kezdve egy spirituális történés volt. És az Ádámból olyan energiák jöttek, ami őt egészen tűzbe hozta. Tehát ilyen volt az Ádám a színpadon. Ez egy óriási adomány. Ezt nem lehet megtanulni.
2: De így van értelme. Te magad is hasonlóan karistolsz. Vagy csináljuk, vagy
1: igen,
2: ne.
1: Vagy ne csináljuk, így van. Hogy tényleg, és a dalai is, ugye ezek ilyen örökérvényű dolog, és még egy, amit hozzá kell tennem. Hogy nagyon érdekes ennyi zenészel interjút készíteni, hát te aztán tudod, hát ugye ebben a tekintetben kollégák vagyunk, hogy ha van ember, aki reálisan látta a saját karrierjét, az ő volt. Tehát akit nem szédített meg a siker, mert azért ezen a pályán ennyi ideig fennmaradni, az nagyon nagy siker. Nyilván ebben vannak hullámhegyek, egy picit hullámvölgy, nyilván ilyen 50 év alatt sok minden történik, de így fennmaradni óriási dolog, mindig volt valami ötlete, mindig volt egy, például a Tátrai Török Tandemet imádtam, hogy akkor két kis, akkor nagyon egyszerű kis két kis szekvenszere volt, igen, egy dob, meg egy batus, zseniális számokat írt rá, és ketten a Tibut, hát akkor még hol volt ez divat, hogy ilyen elektromos dologra játszani, igen, és igen. Ő már akkor kitalálta a 80-as évek közepén, és a Tátraival úgy játszottak rá, imádtam a Tátrai Török Tandemet, mert Tibusznak volt helye gitározni, igen, mindenki szösszenetét tudtam hallani. Tehát, hogy nagyon előre járt az Ádi, ilyen, tehát őt nem lehetett megtörni, ha épp a bandával nem ment, akkor kitalálta ezt, hogy Tátrai Török Tandem, egyik formációja jobb volt, mint a másik. Tehát, hogy az ő karrierje az ilyen értelemben töretlen, és ez egy óriás. Ja, és amikor nekem mondta, hogy lett zenész. Azt mondja, tudod, apukám, azt mondja, jó fazonok voltunk a zenekarban, jó képű srácok voltak, szóval csajok jöttek a koncertjénkre, azok hozták a manusokat, azt mondja, és így megragadtunk a pályán. Na most ilyen szerényen megfogalmazni ezt, igen, hogy csinált egy 50 éves karrier.
2: Igen.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog. Tehát aki az életét nem úgy írja le, hogy hát igen, hát jöttek, hanem úgy, hogy nézd, miközben csinált egy nagyszerű karriert nagyszerű zenekarokkal.
2: Hát valahol ugye ez lenne a normális, hogy emberek maradunk, és hálát adunk az Úrnak, mert amikor nagyon csillogott, villogott a dolog, ugye azért ott a 70-es években a Mini, amikor aztán a Arany Mini, azt még ugye elnyomta a diktatúra valami rejtélyes okoknál fogva, de ezt hagyjuk, de aztán ugye általa nevezett Ezüst Minivel lett, aztán mégis a legnagyobb a Visszavárosba, ugye, német Luizi valahogy ő hívta, Balogh Szivacssal volt nemrég nálam, ugye hazajött Las Vegasból Ádám javaslatára, aztán ugye a Német Karcsikával, az a Rostarlold grafikás gyönyörű LP mai napig megvan, úgy vettem vissza sok ezer forintért egy lemezbőrzén, mert annak idején megvolt, de még nem tudtam rá vigyázni, és tehát hatalmas érték az az LP, és akkor azért ott volt országos sztárság a szó legszebb értelmében, meg utána a Rabocska is nagyon beütött,
1: igen,
2: és ő akkor is ugyanolyan szelíd, szorít, alázatos mohikán maradt, úgyhogy lehet példát venni róla. Az időnk viszont lejárt, folytatjuk majd még, hiszen Ádiról nagyon sok közös sztorink van, és jönnek akkor a dalok, a Hív fel, a Keresztes lovag, és akkor a Kiváló Bartók feldolgozás, illetve kompozíció a Mini Akusztik Trióval zárunk, nyitott kapu Bartók zenei világára. Halper Laci, művész és író, köszönöm szépen.
1: Én köszönöm.

0: Engelbert Humperdinck muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Megismételjük a házunk táján korábbi adását.

0: Augusztusban a Szent István ünnepe köré szervezett összművészeti fesztivál a történelmi főváros legfontosabb eseménye, igazi kulturális csemegékkel, kalandokkal teli, izgalmas középkori utazásra várja a látogatókat. A székesfehérvári királyi napok mára országos hírnévnek örvend, sokan ehhez az időponthoz igazítják szabadságukat is. Köszöntöm a hallgatókat, Berta Kata vagyok. A Fivérek című történelmi darabot Matúz János írta és rendezte, és a Szent Imre Gimnázium és Általános Iskola Signum műhelyének gimnazista diákjátszói mutatják be augusztus 21-én a Szent István Király Múzeum díszudvarán. Az Árpádház junior program keretében megvalósuló produkcióban megidézik Vazul fiainak, Leventének, Andrásnak és Bélának a történetét. Matúz János évek óta dolgozik a Szent Imre Gimnázium színjátszó fiataljaival, hogy a tehetséggondozás mellett a diákok ismeretei bővüljenek, a történelemhez, a kultúrához fűződő viszonyuk elmélyüljön, és saját életükre is másképpen tekintsenek a mindenkori fiatalok előtt álló problémákon keresztül. János, valami egészen újat kezdett el ebbe a városba, de ahhoz partnerek is kellettek, és meg kellett találni azokat, akik ebben részt vehetnek, de ki talált kire? János talált a Szent Imrés fiatalokra, vagy a fiatalok találtak rá Jánosra?
1: Kegyelmi állapot történt, mert rám találtak, azt kell, hogy mondjam. A Szent Imre iskola talált rám, akkor indult felmenő rendszerben a középiskolai része az iskolának, és azzal megalakult egy színjátszó műhely, és engem gyakorlatilag tanácsadóként kerestek meg, hogy a rengeteg városi műsor és mindenféle diákokkal való közös munka élménye hatására nem mennék el nekik segíteni. Ott ragadtam. Ez egy igazi szerelem lett belőle. Én ugye a pályámat középiskolai drámatanárként kezdtem Szolnokon, és most úgy hozta a sors, hogy a pályámat drámatanárként fejezem be Székesfehérváron. A tanácsadásból hamarosan az lesz, hogy megírtam az formálódó csapatnak a Jelenetek Szent Imre életéből című dolgot. Ha már egyszer Szent Imre iskolában tanítok, akkor legyen már egy ilyen kiinduló pont, hogy akkor nézzük meg, hogy ez a Szent Imre ez ki is volt valójában, és ez hogyan lehet színházi módon jól megfogni. És találtam egy hihetetlenül befogadókész és nagyon nyitott iskolát, és ami ennél talán még fontosabb, találtam 11 néhány elképesztően tehetséges diákot. Tehát én még életemben egy helyen, egy fészekben, egy korosztályban ennyi tehetséget nem találtam, és tulajdonképpen elkezdtem úgy dolgozni velük, mintha színészekkel dolgoztam volna. Olyan elvárásaim is voltak, úgy is beszéltem velük, úgy is tréningeztem őket, és olyan szövegeket is írtam számukra, amit felnőtt színészeknek írtam volna, de mégsem, mert azért mégiscsak valahol diákokról volt szó. És ahogy az iskola nőtt fel a középiskolában, mentek egyre feljebb, úgy erősödött, izmosodott ez a színjátszó csapat, akkor lett egy neve, a Signum műhely. Nárai Szabó Lívia tanárnő vezetésével fej-fej mellett haladtunk és dolgoztunk, ő volt az anyjuk, én voltam az apjuk ebben a dologban. Amerre jártunk, mindenhonnan hoztunk el díjakat, és egy egészen különleges hangulatú együttműködés lett, ez 4 évig tartott, ők most elmentek, ilyen most érettségiztek és elmentek, úgyhogy az idei nagy bemutatónk, a Fivérek, az ő tulajdonképpen az ő leköszönő történetük, és a legnehezebb darabot is írtam meg nekik színészileg is, mert azt szerettem volna, hogyha ez egy ilyen mestermunka lesz részükről, hogy számot adjanak arról a 4 évről, hogy meddig fejlődtek, sokat fejlődtek.
0: De ne szaladjunk ennyire előre. Ezek a iskolai színpadok számunkra ismertebb darabokat, vagy modell darabokat betanulnak, és előadják ezek a fiatalok, de itt valami többről van szó.
1: Igen, tulajdonképpen a Szent Imre házi írója lettem, tehát hogy én ugye 13 óta írtam a városnak a szertartási játék forgatókönyveit, szövegkönyveit, én megtanultam, hogy hogyan kell a középkorban úgy, középkorról úgy beszélni, hogy az középkori nyelv is, mai nyelv is. Én ezt a tudást viszem tovább, de most már középiskolások nyelvére hangszereve, tehát egy ilyen még frissebb, még fiatalosabb nyelvezettel leírni azokat az elképesztő sztorikat, amik bennük vannak, és hát nyilván gyakorlatilag én rájuk írom. Tehát nem arról van szó, hogy keresünk egy darabot, és majd hozzátörjük a személyiséget, hanem azért én látom, hogy ki mit tud, mi az ereje, mi a gyengesége, és annak megfelelően írom nekik a színpadi szöveget. Ezért aztán rendkívül gyorsan haladnak a próbák folyamán is.
0: Illeszkedik ez a koncepció a város elképzelésében, hogy visszakapja Székesfehérvár a Királyok Városa címet, azt, ami valaha volt ez a város?
1: Hát ez szerintem ez a Szikora János által fémjelzett tizenvalahány év egyik legnagyobb erénye, hogy kint van a város táblán, egy koronázó város. Tehát az, hogy a lelkekben fölépíteni azt a fizikálisan talán nehezen felépítető nagyboldogasszony bazilikát, ez egy misszió. Én nekem tanárként mindig is hiányérzetem volt az, amikor ott ültem a nyári koronázási ünnepjátékok próbáin csodálatos romkertben, és néztem, hogy a színészeket, illetve az államalakító államforma, a nagy királyok életét, az én saját szövegeimet hallom vissza a színpadon, de mégiscsak nagyszabású szövegek voltak, nagy ívű történeteket, nemzeti koncepcióban gondolkoztak, világszínvonalon terveztek, de azt pontosan tudtam az előkészítő munkában, hogy nagyon-nagyon sok olyan élet van a nagy királyok családjaiban, ami szintén megérné azt, hogy a közönség megismerje. És így jött létre az Árpádház Junior, ha már egyszer középiskolások közé kerültem, ha már egyszer fogékonyság van egy iskolában arra, hogy egy színjátszó szakkör ilyen tematikát vigyen. Ha már egyszer a Szent István Múzeumban ez egy nagyon fontos elv, hogy hozzuk be a díszfudva arra nyáron ezeket a középkori történeteket, ha már egy író-rendező vagyok ebben a városban, és legutolsó sorban, de legelőször ezeket volna kezdenem, ha vannak ilyen mennyiség, ilyen csodálatos tehetségű gyerekeik, akiket most éppen látok a szemem előtt, akkor tulajdonképpen adta magát, hogy ezt mindet rakjuk össze egy nagy közös képbe, és hozzuk létre az Árpádházi Junior programot, ami igazából nem más, mint a szertartási játékok által földolgozott árpádházi 300 év alatt földgyűlt hercegek, hercegnők, királylányok, királyfiak olyan élete, amit a közönség nem annyira ismer.
0: Ezek a fiatalok, modern fiatalok katolikus iskolába járnak, de ugyanazt az életet élik, és ugyanazok a dolgok érdeklik őket, mint bármilyen fiatalt. Vonzóvá lehet tenni a múltat számukra? Vonzóvá lehet tenni azokat az alakokat, akik tulajdonképpen a történelem távlatából ki tudja, hogy üzennek nekünk?
1: Szerintem ezt a programot csak a Szent Imrében lehetett megcsinálni. Én engem elképesztően inspirálta az, amikor belépek az kapun, és a falon fönn van Isten hozott. Ehhez kell egy ilyen lelkület. Tehát egy olyan iskolában középkorról beszélni, ahol Istent nem kell különösebben magyarázni, és van egyfajta természetes elfogadás azok iránt, az értékek iránt, amit másnak nagyon mélyen keresgetni kellene magában, és hosszasan nem talál. Tehát ez volt az a puvoár, amire azt mondtam, hogy ha van egy ilyen lelkületű iskola, ahol értelemszerűen ilyen lelkületű gyerekek tanulnak, ahol a folyosón megfelelően köszöntik egymást, és gyakorlatilag egészen picikét más a légkör, sokkal bensőségesebben lehet bizonyos témákhoz nyúlni ezzel a gyerekekkel, mert jobban értik azt a szöveget, és hogyha attól a szövegtől én eltérek, az eltéréseket sokkal jobban érzik, és ma maivá tudják tenni azokat a félmondatokat, amik miatt én direkt valami máshová helyezem azt a dolgot. Rendezőként sokkal könnyebb dolgom van. Tehát én tényleg azért mondtam azt, hogy kegyelmi állapot volt, hogy engem megtaláltak, mert hogyha engem nem találnak meg a Líviáék, akkor nincs Árpádház junior program, akkor én ezt a két darabot, ami eddig elkészült, azt nem írtam volna meg.
0: Egy darab már sikeresen lezajlott a tavalyi esztendőben, maguk a fiatalok is élvezték, szerették. Most az idei darab kikről fog szólni, kik azok, akik megihlették az írót?
1: Azért nem véletlen, hogy én az avantgardból doktoráltam. Tehát azért én a modern művészeteken nevelkedett ember vagyok, aki visszatért bizonyos fajta gyökereihez. Én kifejezetten a modern európai színházi hagyományok alapján rendezek ilyen nagyon határozottan középkori keresztény témájú történeteket, és a kettőben van egy olyan nagyon fura feszülés, amit ők nagyon szeretnek. Kifejezetten ilyen mozgásszínházi módon dolgoztam fel az első darabot, az Apák és fiúkat, ami gyakorlatilag Szent István és Szent Imre életéről szól, a mindenkori fiú szemszögéből, aki a mindenkori apa ellen lázad, és az anya, aki próbálja ezt a férfiak, fiúk közötti feszültséget valahogy rendben tartani. Ezek azok az alaphelyzetek voltak, amiket mindenki ért otthon. Tehát, ha aki elmegy haza, és utána jött a tanulni, ezt értem, ez volt velünk otthon, majdnem pont ilyen szöveggel. Tehát az első dolog az csak arról szólt, hogy a Szent Imre tragédiája úgy tetszik, és gyakorlatilag azt a vazul megvakításával fejeztük be azt a részt, és tulajdonképpen adta magát természetszerűen az idei történet, a három vazul fiú. Levente András és Béla története, első András megkoronázásáig, ez egy elképesztő kaland történet, ez három olyan fiú történet, aki az apja tragédiája árnyékában próbálja megkeresni saját identitását egy európai kontextusban. De ezek megint csak olyan emberi alapkérdések, szerelem, szenvedély, kötelességtudat, útkeresés, ami szerintem egy 16-18 éves kora közötti mai diáknak természetes módon ugyanezek a kérdések fogalmazódnak meg, majdnem hasonló körülmények között. Tehát tulajdonképpen a színház mégiscsak nem szól másról, mint arról, hogy az ember kicsiben, akármilyen történelmi távlatban, de modellezi azokat a helyzeteket, amikkel otthon találkozik, és megnézi azt, hogy az írott hősök ezt hogy oldották meg. Nekem most volt olyan diák, aki azt mondta, hogy pontosan azt a történetet élte meg most, amit én megírtam neki, egy szomorú búcsú sztori, és ugyanazokkal a szavakkal válaszolt a fiúnak ebben a búcsúban, amit én írtam neki egy 11. századi helyzetben.
0: Ott ezzel a kérdéssel akartam folytatni, hogy vajon mennyiben tudnak azonosulni a szereplőkkel. Ezek a fiatalok nem színésznek készültek, készülnek, talán egy van közülük, ha jól tudom, akinek vannak ilyen ambíciói, de hogy számunkra akkor hiteles egy előadás, ha nem veszük észre, hogy előadta valaki.
1: Egyrészt szerintem ez abban segít, hogy az ő nyelvükre, szájukra van írva egy adott figura, egy adott szöveg, mintha mai ember mondta volna. Másrészt pedig, hogy azok az élethelyzetek, amiket egy író vagy egy dramaturg kiválaszt egy adott jelenet ábrázolásához, az nagyon közel legyen hozzájuk. Tehát én nem akartam iskoladrámát csinálni, én nem akartam valami ilyen papírízű, tankönyvízű dolgokat csinálni. Én a mai életre hajazóan vázolok nekik lehetőségeket, hogy hogyan működik egy család, hogyan nem működik egy család, milyen a szerelem, milyen a szakítás, vannak-e szavaink a vágyra, mit jelent az, hogyha valami nem valósul meg, önazonosak lehetünk. Egy másik darabban most azt mondtam egy hónappal, hogy egész életünkben egyetlen kérdésre keresünk, hogy kik is vagyunk. Én még ma is ezt keresem, tehát ők belépnek ebbe az útkeresésbe, én nekem 60 év nem volt elég erre a kérdésre, nem találtam kielégítő választ. Hát majd ők is soron próbálnak, és ők is elkezdik keresgélni, és minél többet keresgéljük erre a válaszainkat, annál gazdagabbak maradunk lélekben. Én ezt látom.
0: Kik segítenek itt a Szent Imrések körül, ahogy láttam, inkább a szereplőknek a karakterei jelenítenek meg egy-egy helyet, mint a színpadtechnika, vagy a színpadi díszlet. Mégis van egy olyan millió, ahol, hogy elhisszük, hogy ott vannak.
1: Örülök, hogy ezt mondod, ugye egyrészt a szükség hozta ezt a dolgot, mert hogy nem titok, hogy a Szent Imre gimnázium színpada az nem színpad, az egy előadó tér, fülülvilágítós ablakokkal, tehát az teljesen alkalmatlan arra, hogy az ember színházban gondolkodjon, tehát nem színházban kell gondolkodni, hanem színházról kell másképpen gondolkodni, ezért kell nagyon erős szövegeket írni, nagyon erős dramaturgiával, nagyon sodró tempóval, hogy a néző ne kezdhesse el azokat a dolgokat leltárba venni, ami éppen adott esetben nincs. Tehát nincs díszlet, nincs jelmez, nagyívű történeteket írok, tehát egy szereplő sok szerepet játszik, ezért gyakorlatilag nem lehetnek jelmezek. Ők nagyon szeretnének jelmezekben szerepelni, sajnos ez nekik nincs megadatva, mert 2-3-4 szerepet játszanak a színpadon, nem tudnak elmenni öltözni, mert nincsen takarás, tehát mindenki végig a színpadon van. Ezért tulajdonképpen játékintelligenciával tudják pótolni azokat a technikai hiányokat, hogy nincsen világítás, nincsen takarás, nincsen fekete színpad és nincsen sötét. És hát ez nagyon nagy előnye, erénye. Ettől lesz ennyire erős a Signum műhely, hogy egy kicsikét ilyen Shakespeare-i szövegszínház az, ami van, így rendkívül erősen, impresszíven képesek tolmácsolni az adott helyzetet szenvedélyesen, és elfelejti a néző, hogy nincsen jelmez rajtuk. Nyilvánvalóan hozzá kell tenni, hogy a Szent István Király Múzeumból, akivel stratégiai együttműködési partnerszerződésünk is van az iskolával, és hát a színház gyakorlatilag mindenben segít bennünket, tehát olyan kérést nem tudtunk még delegálni, amire egy nemleges választ kaptunk volna.
0: Remélem, hogy mindezek után sokan szeretnék megnézni, akik hallják ezt az interjút is, hol láthatják majd, kik láthatják, és kik mehetnek be egyáltalán erre az előadásra.
1: 21-én este 8 órakor lesz a Szent István Múzeum díszudvarán egy nyilvános főpróba, 22-én pedig a bemutató előadás, olyan 100-120-150 ember fog beférni, a belépés ingyenes.
0: Milyen tervei vannak János továbbiakban?
1: Engem teljesen elborított a középkor. Tehát én rájöttem arra, hogy ha 3-szor születnék újjá, sem érnék a közepéig sem annak a rengeteg történetnek, amit meg lehetne írni ebben a városban. Ez a város a saját történelme okán egy történet birtokos. Egy történet nagy birtokos, ez a város pedig szereti a saját történeteit viszont hallani. Tehát én azt gondolom, hogy én ameddig tudok, különböző formákban, vagy színháziban, vagy nem színháziban, de én folyamatosan mesélni fogok, amíg élek, és középkorról fogok mesélni. Én, aki modern művészetből doktoráltam, megérkeztem a középkorba, és elmerültem.

0: a királyaink koronázása elnevezésű szertartást, amelynek rendezője Szikora János, korábbi fehérvári színház igazgató. A székesfehérvári királyi napok programsorozatának leglátványosabb része a lovagok napja mellett a koronázási ünnepi játékok középkori forgataga, amikor a hagyományőrző csapatok, régi zenei együttesek, gólyalábas komédiások, családi és gyermekprogramok csalogatják időutazásra a látogatókat. Audienciát tart a királyi óriásbáb család, lovagok bajvívnak, zenészek muzsikálnak, mesterek szorgoskodnak az utcán, a középkori piacon kofák és korhelyek hangoskodnak. A koronázási szertartásba foglalt árpádházi királylegendákról Szikora Jánossal beszélgettünk. Mit jelentett önnek ez a szertartásjáték sorozat?
1: A lehetőség, hogy ezt egyáltalán elkészíthetem és bemutathatom az embereknek, az az én számomra egy csodálatos ajándék. És én igazából ezt az ajándékot, nem is tudom kinek köszönjem meg, de minden esetre mint ajándékot szeretném továbbadni az embereknek. Szeretném őket megajándékozni azzal a felismeréssel, amiben tulajdonképpen nekem is részem volt, hiszen a magyar történelem első 300 évének olyan rejtelmeibe ástam bele magam, olyan szépségeket, olyan izgalmakat, olyan különleges történeteket ismerhettem meg, amelyek ismerete nélkül valószínűleg szegényebb lenne, nem csak a tudásom, hanem szinte az életem is.
0: Hogyan tekint ön most az árpádházi királyokra? Nyilván közel került minden egyes királyi élettörténet.
1: Az árpádházi királyok története az egy fantasztikus eposz. Kétségtelen, hogy mi ugye csak 9 királyt emeltünk ki ebből a hatalmas folyamból, de azért ez a 9 király az a 9 király, aki a történelmet fordította, tehát a nagy történelemfordító, nagy sorsfordító királyok ők, és bár bizonyos szempontból igazságtalanak vagyunk, hiszen például nem került bele Magnum Géza, de a lényeg az tulajdonképpen mégiscsak a felismerésem van, hogy micsoda fantasztikus 300 éve volt ez a magyar történelemnek, és ezzel a felismeréssel szeretném megajándékozni mindazokat, akik biztos vagyok abban, hogy minden egyes szertartás játék tudott valami olyan újdonságot, olyan érdekességet mondani az embereknek.
0: Tapasztaltál, vagy kapott visszajelzést arról, hogy egy-egy előadás mennyire megmozgatta az embereket, elgondolkodtak-e egy-egy király uralkodásának idejéről? Más szemmel néztek ezután az uralkodóra.
1: Elcsíptem ugye ilyen az előadásról kifelé menet emberek beszélgetését, és nagyon gyakran, szinte évről évre visszatérő módon hallottam azt a kifejezést, te ezt tudtad? Te tudtad, hogy... Tehát ezek a felismerő mozzanatok, hogy jé, ez tényleg így volt? Jé, ez tényleg ezzel történt? Tehát, hogy ezek a nagy felismerések, amelyeket nem tanítanak a történelemkönyvek, nem tanulunk meg az iskolában, és hogy az iskolában megtanult tényadatok és számok mögött milyen fantasztikus emberi sorsok és történetek húzódnak, az mind-mind a szertartásjátékkal való foglalatosságomnak köszönhető, és mondom, ezt szeretném én továbbadni az embereknek.
0: A koronázási szertartásjáték ezen a helyszínen összegzi a magyar történelemnek azt a korszakát, amelynek köszönhetően megmaradt és megszilárdult az önálló magyar államiság.
1: Amikor Szent István az intelmeiben összefoglalja mindazokat a hasznosnak szánt tudnivalókat, amelyeket egy fiatalembernek tudnia kell, aki az uralkodásra készül, akkor tulajdonképpen ezeknek az intelmeknek a végén pontokba foglalja azokat a morális kötelességeknek a gyűjteményét, amelyek nélkül, ahogyan István fogalmaz, itt ember nem tud uralkodni. Tehát a koronázás aktusa által egy hétköznapi ember átalakult. Átlépett egy mesdjén, már nem e világi ember, mert sem a hatalma, sem a kötelességei nem abba a körbe mozgatják, amiben a többi ember. Ugye van egy nagyon szép köztes, egy ilyen interregnum állapot a koronázásnak, amikor a koronázandó királyt jelképesen megfosztják a utcai ruhájától, egy fehér albát kap, a bűnbánat fehér albáját kapja, és van a önmagába szállásnak, a bűnbocsánatnak egy olyan interregnuma, amikor megtisztulván világi bűneitől átlép egy láthatatlan mezsgyén, és valaki mássá lesz. Ezt a valaki mást, vagyis azt, hogy mit jelent királynak lenni, ezt annyira nehéz elképzelnünk, pláne így 21. századi halandó eszünkkel, mert nem csak azért kell látnunk ebben, nem csak a pompát, nem csak az, hogy bármit megtehetek, ami nem igaz, mert nem tehetek meg bármit, de mégis. Szóval a lehetőségek, a gazdagságok, fantasztikus, aggyal alig felmérhető volumene veszi körbe az ember. Ezzel párhuzamosan az a súly, az a felelősség, az az állandó naprakészség, amit egy királytól abóvó elvárnak, az a kötelessége, ez a feladata, az jelzi, hogy bizony, akit erre a feladatra kiválasztottak, az nem mindennapi embernek.
0: Jobban odafigyelünk királyainkra a királyi városban, és hát velünk maradnak a bábok, és velünk marad mindennek az emléke, és ráadásul számos olyan rendezvény, esemény, ami a szertartáshoz fűződött. Igazgató úr, hogyan látja, valóban tovább fognak élni velünk?
1: Reményeim szerint igen. A koronázási szertartás játék mindig is három szellemi pillérre épült. Az egyik a korona szentsége, a másik a templom víziója, a harmadik pedig a megkoronázott király élettörténetének a bemutatása. És az volt a tapasztalatom, hogy ahogy haladunk előre az időben, pontosan az, ami ezeket a játékokat keretbe fogta, a koronázás maga, a koronázás szentsége az évszázadok során egyre jobban megkopott. Megkopott a szakralitása, megkopott a szakrális jelentősége, teljesen egyenes vonalon, ahogyan csökkent az egyház befolyása, ahogy egyre nagyobb teret kaptak a világi szempontok egy-egy uralkodó személyének kijelölésekor, így lassan-lassan a koronázás is egy szép, díszes aktussá vált, és nem pedig a lényeget hordozó elemmé. Amikor a korona szentségéről, a koronázás szentségéről beszélek, akkor elsősorban arra gondolok, hogy az ősi zsidó és ókeresztény

0: És ezek a kötelességek zöme, morális kötelesség, lelki kötelesség.
1: Mai adásunkban a székesfehérvári királyi napokon és a királyi ünnepi játékokon bemutatásra kerülő Fivérek című darabról, Matuz János író költővel és a királyaink koronázása a szertartás játékról Szikora János korábbi fehérvári színház igazgatóval beszélgettünk. Megtisztelő figyelmüket megköszöni a szerkesztő Berta Kata.

király vagyok, uram, a te akaratodból. Minden magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, uram, de nélküled.

0: Részleteket hallottak az István a király című rockoperából. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 2 óra. Megismételjük korábbi műsorunkat.

0: Az akvarell következik, a szerkesztő Csút Judit nevében is. Köszöntöm Önöket, Lázár Csaba vagyok. Kulturális magazinunkban figyelmükbe ajánljuk a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ hamarosan záró különleges időszaki tárlatát. A Magyar Riport 1948 című kiállítás a központ névadójának, híres fotósunknak azon képeit tárja elénk, amelyeket Capa 1948 őszén fotózott Budapesten. Ezek a képek most először érhetőek el a hazai közönségnek. Érdemes ellátogatni tehát a Nagymező utcába augusztus 23-áig. Ezt követően újabb virtuális sétára invitáljuk Önöket Esztergomba, a megújult Keresztély Múzeumba, ahol ezúttal a gyűjtemény korai és érett reneszánsz alkotásaiból kaphatnak ízelítőt. Elsőként Csút Judit összeállítása következik két részben. Hallgassanak minket!
1: A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban vagyunk, a központ ügyvezető igazgatójával, Körösi Orsolyával, méghozzá egy olyan időszaki kiállítás kapcsán, amely pontosan a névadóhoz, Robert Capához köthető. Magyar Riport 1948 címmel nyílt ez a kiállítás. A leírásában azt is olvashatjuk, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon fontos fotótörténeti esemény, hogy ez a kiállítás létrejöhetett, ugyanis az itt fellelhető közel 50 fekete-fehér és színes kép ritkán látható kiállításon, és ugye Robert Capa nevéhez elsősorban a hadszínteret, a háborús tudósításokat fűzzük, de ez itt 1948 Magyarországát mutatja be nekünk, az újjáépülő Magyarországot. Egy ritka pillanatban erre majd még kitérünk. Hogyan tudott létrejönni ez a kiállítás?
2: Nagyon régóta terveztük azt, hogy Robert Capának a Magyarországon készült képeit megjelenítjük, hiszen valóban háborús fotósként tartjuk számon Robert Capát, amit az állandó kiállításunkon, ami most már 3 éve nyílt meg, be is mutattunk. Ugye az állandó kiállításunk az 5 nagy háború köré szerveződik, amelyen Robert Capa megújította a háborús fotográfia műfaját, de mi azt éreztük, ahogy az állandó kiállításunkban is nem csak képeket mutatunk be, hanem igyekszünk az életművét értelmezni, például színes képekkel, és úgy éreztük, hogy van egy olyan dolog, ami mi nekünk magyaroknak nagyon fontos, mégpedig az, hogy amikor ő nagyon-nagyon kevésszer az elmenetele utáni 16 évben egy hosszabb időre hazajött Magyarországra, pontosan abból a célból, hogy Magyarországot fotózza, hogy ezeket a képeket nem lehet, hogy ne lássuk pont mi magyarok. És ezt a gyűjteményt, amelyet mi egyébként egy ilyen furcsa névvel illetünk, hiszen mi 48-as fotóknak emlegetjük, ezt a gyűjteményt, ezt az International Center of Photography őrzi New Yorkban, amelyet Robert Capa öccse alapított. És az ő együttműködésükkel jöhetett létre ez a kiállítás. Ez egy valóban régen dédelgetett álmunk volt, hogy bemutassuk egy másik arcát Robert Capának, és én azt gondolom, hogy a legizgalmasabb az a kiállításban, vagy legalábbis nekem mindig az az érzésem, amikor a képek között járok, hogy ugye mi már tudjuk,